rejtező istenség, hittel áldalak, ki elrejteztél itt bors kenyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Szám, kezem, látásom benned fennakad, bizton hitem mégis hallásból fakad. Hiszem mind, amit szól Istennek fia, nincs igazabb, mint az igazság szava. Rejté a keresztfa istenségedet, itt az emberség is elrejtezkedett. Mind a kettőt valván és hittel hívén, mit a jobblator kért, azért esdekén. Sebeit Tamással nem szemlélhetem, te vagy mégis vallom, Uram, Istenem. Add, hogy egyre jobban higgyek te neked, te benned reméljek és szeresselek. Uram halálának szent emlékjele, élő kenyér, nekünk élet kenyere. Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet, soha ne feledje édességedet. Kegyes pelikánunk égi szeretet, véredben tisztátlant, mosd meg engemet. Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, az egész világnak bűnváltsága ul. Jézus, most csak arcod leplét láthatom. Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom, boldogan, lepletlen lássam színedet, és dicsőségedben dicsérhesselek. Aquinói Szent Tamás.

34. Zsoltár. Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények, és örüljenek. Velem együtt magasztalják az Urat, áldjuk a nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. Nézzetek rá, és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. Lám, egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. Ízleljétek és lássátok, mi jóságos az Úr. Boldog az ember, ki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. Ki az, aki élni akar, ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Hagyd el a rosszat, és válaszd a jót, keresd a békét, és járj a nyomában. Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat, de a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltör.

Zengd a titkot hangos ének, zengd a testet és a vért, mi gyümölcse szűzi méhnek, ontott, mint királyi bért, a világ minden bűnének bőséges váltságáért. Lett az Isten egy közülünk, embertestbe öltözött, ige magvát üdvözülnünk szórta szét a nép között, se csodát szerezte ülnünk, mielőtt elköltözött. Végső este megfogadta régi törvény szent szavát, mint a törvényt tenni szabta, úgy rendelte asztalát. Étekül, hogy általadta enkezével önmagát. Az igének igéjére testé válik a kenyér, lesz a színbor Krisztus vére, bár szemet hozzá nem ér. Ezt a hű szív, hogy felérje, itt a puszta hit segél. Hát te nagy szentség elébe hódolattal jöjjetek, ó bizonyságok helyébe, újszer ádít életet. Érzék nem hat rejtekébe, itt csak élő hit vezet. Az atyának és fiúnak hajtsunk térdet és fejet, kettejüktől származónak egyenlőképp tisztelet. Háromságban egyvalónak, földön és a föld felett. Aquinói Szent Tamás.

kenyér alakjában tesz, a bor alakjában tér adatik neked. Hogy amikor magadhoz veszed Krisztus testét és vérét, vele test és vér közösségé váljál. Mert így leszünk Krisztus hordozókká, testének és vérének tagjainkban való elosztódásával. Így leszünk Szent Péter szerint az isteni természet részeseivé. Egykor Krisztus a zsidókkal vitázva mondotta, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Minthogy pedig azok a mondottakat nem lelki értelembe vették, botránkozva távoztak, azt gondolva, hogy testi ételt juttat nekik. Az Ószövetségben is voltak az asztalra kitett kenyerek, de minthogy az Ószövetséghez tartozott, véget ért. Az Új Szövetség kenyere pedig mennyei és kelyhe üdvöt adó. Megszenteli a lelket és a testet, mert miképp a kenyér a testnek van számva, így az ige a lélekhez szól. Ezért ne a kenyér és a bor puszta mi voltát nézzed, hiszen Krisztus teste és vére az az Úr állítása szerint. Mert ha nem az sugallja neked az érzékelés, a hit biztossá és szilárddá tesz. Ne félj az érzék szerint, hanem a hit győzzön meg arról kételkedés kizárásával, hogy Krisztus az ő testére és vérére méltatott. Jeruzsálemi Szent Cirill.

Uralkodó Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, az élet és halhatatlanság forrása. Te jóságodnak túláradása folytán az idő teljességében testbe öltöztél. Megfeszítettél érettünk hálátlanokért és megtévejedettekért. Magadat feláldoztad, és a bűn által megrontott természetünket megújítottad. Hajlítsd hozzám füledet, és hallgass meg esdő szavaimat. Vétkeztem, Uram, vétkeztem az ég ellen és te ellened, s nem vagyok méltó, hogy dicsőséged magasságába föltekintsek. De te, Uram, ki hosszú türelmű és nagy irgalmú vagy, megértésemet óhajtván nem engedtél elveszni bűneimben, hiszen prófétád által te jelentetted ki, ember szerető, hogy akarván nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljem. Azért, bár az égre és a földre, sőt, a mulandó életre is méltatlan vagyok, mérhetetlen jóságodban bízva mégis hozzá sietek. Fogadj vissza engem, ember szerető Krisztusom, mint ama bűnös asszonyt, a vámost és a tékozló fiút. Irgalmadban bízva járulok eléd, ki azt mondtad. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Kegyelmezz azért nekem, Uram, s bár bűnös vagyok, ne utasíts el magadtól, hanem tégy velem irgalmat szerint, és legyen a te szentséged gyógyulásomra, üdvözítésemre, lelkem és testem megszentelésére. Legszentebb tested és véred mentsen meg a gonosz támadásaitól, és az ördög minden csalárdságától. Szolgáljon életem megjobbítására, az erényekben és a tökéletességben való előrehaladásomra, az örök élet útra valójául. Félelmetes ítélőszéked előtt pedig kedvesen fogadott védelmemre. Nagy Szent Bazileosz.

0: Szentségimádást közvetítettünk a Mária Rádió kápolnájából.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik. Édesanyám halála után éreztem azt, hogy tényleg az embernek szüksége van egy anyára. Kezdtem egy kicsit depressziós lenni, ráadásul pont nem volt munkám, és emiatt így az albéletem is kezdett bizonytalan lenni, mert hogy én nem budapesti lakos vagyok, így anyagilag nagyon nehéz helyzetbe kerülvén is jártam rendszeresen a templomba, és a szűzanya szobor előtt szűzanyához is imádkoztam, és hát kértem hogy az Istent, hogy segítsen ezen a helyzetemen, és hogy adjon valami biztos támpontot. Már egy ideje ismertem akkor a templomból egy idős özvegy asszonyt, aki nem sokára, már régóta baráti viszonyban voltunk, és végülis addig is így folyamatosan támogatott megrendelésekkel képeket rendelt tőlem, amikor így kitudódott, hogy én már milyen nehéz helyzetben vagyok, fel is ajánlotta, hogy a saját megüresedett lakásának egy szobáját. Én ugye egyedülálló vagyok, és úgy lakom egyedül ennél az özvegyasszonynál. Van neki egy lánya, van unokája is, de elvesztette egy másik gyermekét, és kicsit olyan, mintha talán visszakapná azt a másik gyermekét is. Sosem lett így kimondva, hogy akkor most ő anyám lesz, de hát ez valósul meg ebben a kapcsolatban. Az Isten művének tartom ezt az eseményt, hogy az Isten mutatkozik meg ezáltal, az ő szeretete, gondviselése, és a szűzanyának is a anyasága.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak kukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől. Csak gyökeres szót adj, és közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hium elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz

0: a megszentelő végtelen szeretetet.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kocsis Fülöp, érsek metropolita, atya üzenetei és imája, a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
2: Kocsis Fülöp, érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Mária Rádió.
5: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják.
4: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
5: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és állandó beszélgető társam, partnerem már itt ül velem szemben, a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Széles László Lőrinci plébánost is nagyon sok szeretettel köszöntöm. Isten hozott nálunk kedves Laci atya.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.
6: Köszönöm a köszöntésedet, Bebe. Bevallom, hogy jól esik.
5: Ennek a műsornak már mi vagyunk a készítői, az állandó beszélgető partnerek, és remélhetőleg a kedves hallgatók is állandó hallgatói a nosztalgiai zenei időutazásunknak, és velünk utaznak az éter és a rádió hullámhosszainak segítségével két hetente. Ma is zenei időutazásra invitáljuk a kedves hallgatókat.
6: Mielőtt elkezdenék, egy régebbi műsorunkra utalnék vissza, amely már elhangzott adásban, és ott Böbe emlegette, hogy reméljük a kedves hallgatók is jól érzik magukat, mert mi itt a stúdióban, hála Istennek, nagyon jól érezzük.
5: Új témával foglalkozunk műsorunkban, ez az új téma pedig nem lesz más, mint a rágógumi zene. Honnan jött az ötlet, kedves Laci atya?
6: Mindjárt elmondom, hogy ez a műfaj hogy született meg. Bevallom, onnan jutott eszembe, hogy találkoztam Lőrinciben az utcán, mikor zártam a templomat egy olyan fiatallal, aki úgy köszönt nekem, hogy közben rágógumit rágott. Innen jutott eszembe, hogy a rágógumi zene műfajában válogatok a gyűjteményemből. Talán kezdhetjük azzal, hogy mi is ez a rágógumi zene.
5: Mindenképpen, légy oly kedves, magát a fogalmat magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak, főleg azon kedves hallgatóinknak, akik még abban az időben nem éltek, ahonnan idézzük majd ezeket a dalokat, tehát egészen pontosan a 60-as, 70-es évek világából. Mi is akkor ez a rágógumi zene?
6: Amit megtudtam róla, utána néztem, illetve gyerekkori emlékeimből, hogy két amerikai alkotó találta ezt ki, idegen szóval úgy nevezik, hogy producer. Név szerint Jerry Kasanets és Jeff Katz. Az volt a kritérium, az előírás ebben a műfajban a dalokkal kapcsolatosan, hogy nagyon kellemes, fülbe mászó dallammal kell rendelkezniük, hogy az embernek, a hallgatónak már az első hallásra megtetszen, és szinte már azonnal dúdolja, fütyülje az előadóval.
5: Legyen fülbe mászó a dallam.
6: Igen, ez egy fontos kritérium volt ezzel kapcsolatban. A másik ilyen előírás volt, hogy olyan egyszerű legyen a szövege, hogy nagyon könnyen meg lehessen tanulni, ebből adódóan, miként a dallam esetében, már első hallásra a hallgató énekelhesse az előadóval. És még volt egy harmadik kritérium, egy harmadik követelmény, a különböző hangszerekkel olyan ritmust kell alkalmazni, amelyre nagyon jól és ritmikusan lehet rágni a rágógumit. Innen kapta a műfaj az elnevezését. Jól emlékszem a gyerekkoromra, hogy nagyon sokan a kritikusok közül igencsak lekezelően, néha talán már gúnyosan beszéltek erről a műfajról, mondván, hogy szinte nem lehet ezt ember számba venni. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok klasszikus világsláger született ebben a műfajban.
5: És mi ezt az adásunkban be is bizonyítjuk.
6: Igen, még előtte annyit hadd mondjak róla, Tari Viktortól tudtam ezt meg, akit szintén nagyon sokszor emlegetünk Böbével az adásokban, hogy ezeknél a daloknál nem mindegyik ebbe a műfajba született, de mégis ide sorolták őket. Én most a válogatás során azt néztem, hogy mi a besorolásuk. Tehát amiket ebbe a műfajba soroltak, azokat válogattam a gyűjteményből. Még mielőtt elkezdenénk, hadd mondjak el egy dolgot, majd fogják hallani a kedves hallgatók, hogy valóban milyen fülbemászó, kellemes dallamok ezek. Ma reggel, ahogy jöttem a vonattal Eger felé, Kál Kápolna állomáson felszállt egy csomó diák. Valahová úgy láttam, kirándulni mentek, és felfigyeltem rá, hogy közülük néhányan rágógumit rágtak. Erről rögtön eszembe jutottak ezek a dolog, amiket válogattam a mostani téma szerint, és bevallom, hogy nekem is ezek annyira tetszenek, hogy ott magamban a vonaton már dúdoráztam őket. Én ezt mindig felvállalom a hobbimat illetően.
5: A folytatásban is egy olyan dal következik, amelynek kettős változatát is meghallgatjuk majd. Én magyarul említem most a címét, Simon mondja. Mit lehet erről a dalról tudnunk, és miért került bele két változat is a mai adásunkba?
6: Ezt egy másik együttes játszotta, a nevük 1910 Fruit Gum Company. Ugyanabban az évben, tehát 1968-ban jelent meg ez a daluk, és ez volt a csapat legnagyobb sikere. Van tőlük több felvételem, de egyikkel sem maradtak olyan világsikert, mint ezzel a dalukkal.
5: És milyen érdekes, hogy még az együttes nevében benne van a fruit gum, vagyis a gyümölcs rágó, ugye ezt jelenti szabad magyar fordításban ez az angol kifejezés, még a nevük is rágógum is.
6: Pontosan, mert ezzel is utaltak arra, hogy ők milyen műfajban működtek, milyen műfajban alkottak. Ezt a dalt úgy ismertem meg, hogy a bátyámnak megvolt egy kazettáján. Többször szóltam már arról, hogy milyen kis kazettás magnóval kezdte a családunk a magnózást. Egy Philips N2205 típusú készülék volt. A bátyám után azonban nem találtam semmilyen feljegyzést erről a kazettáról, tehát a dalt gyerekkoromból dallamszerűen ismertem úgy, hogy semmilyen adatot nem tudtam róla. Azt hiszem, hogy a Kívánság műsorban hangzott el egyszer úgy, hogy onnan megtudtam a címét és az előadóját is. Szóltam már korábbi adásban arról, hogyha egy dal így megtetszett, akkor mindig igyekeztem megjegyezni a címét, meg az előadóját is. Későbbiekben megtaláltam a rádió televízió újságban is az adatait, mert egy könyvzenei műsorban ez elhangzott. Megjegyeztem fejből még a dal szerzőjét is, Csiprat, így hívják a fiút, aki ezt a dalt szerezte. A csapat legnagyobb sikere, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy lesz benne egy nagyon kellemes, fülbemászó orgona szóló. Zárójelben megint hadd mondjam el azt, amit már korábban nem rettünk be Bével, hogy azért vagyunk mindketten itt a stúdióban nehéz helyzetben, mert mi a dalokat nem halljuk, csak azt a listát látjuk, amelyet én otthon összeállítottam. Ez van itt előttünk az asztalon, Böbe előtt és előttem is, és Bilincsik Márton kollégánk illeszti be utólag a zenéket az elkészített felvételbe. Így nagyon nehéz ezekről beszélni, Böbe is mondta, hogy ez csak úgy megy, hogy a zenéket ismerni kell.
5: És ezzel a dallal kapcsolatosan eszedbe jut valamilyen szép emlék és emlékezetes emlék, kedves Laci atya?
6: Még azt szeretném elmondani, hogy ezt a dalt, ahogy szóltam róla, a bátyám kazettájáról ismertem meg, de se címet, sem előadót nem tudtam. 1975-ben kezdtem meg Budapesten az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumban a tanulmányaimat, ahol kollégista voltam. Nagyon jól emlékszem, első éves voltam, és a negyedikes fiúk között az egyiknek a kazettájáról ez a dal szólt a kollégiumba. Azt hiszem, Böbe, már ki is találtad a viselkedésemet, rögtön oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy ennek a dalnak mi a címe, és ki az előadója. Tőle tudtam meg pontosan. Ebből adódóan már nem volt probléma, hogy élve a korábban is emlegetett turpisságommal, a hívek segítségével kérjük ezt a Petőfi Rádió Kívánság műsorában. Hát ez a dal annyira kedvencem, hogy ezt tudom fejből róla. Azt hiszem, hogy ezek után nincs más hátra, mint előre, hogy hallgassuk is meg.
5: És akkor mondjuk el, hogy mit is hallunk egészen pontosan.
6: A dal címe, Simon mondja, az 1910 Fruit Gum Company együttes játszotta 1968-ban.
5: Hallgassuk akkor ezt a rágó gumizenét a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: A folytatásban pedig az Ohio Express együttestől is meghallgatjuk a Simon Mondja című dalt. Miért, kedves Laci atya? Mert annyira jó.
1: Hogy szokták mondani, Böbe, hogy a számból vetted ki a szót?
0: Van egy ilyen kifejezés, valóban.
1: Ez most passzol ez a zenéhez, hogy milyen nagy siker volt ez a dal, ezt az is mutatja, hogy a korábban emlegetett Ohio Express, aki már akkor befutott csapat volt, szintén az ő repertoárjára, műsorára tűzte ezt a felvételt, ők is előadták, azt hiszem, hogy hasonló sikerrel, mint az eredeti csapat. Más lesz zeneileg is, a kísérete is, meg az énekhang is. Többet hadd ne mondjak róla, majd figyeljék a kedves hallgatók. Érdekesség, hogy még ugyanabban az évben, tehát 1968-ban adta elő ez a csapat is, ugyanakkor, mint az eredeti felvétel született.
0: Simon Says, vagyis Simon Mondja, hallgassuk az Ohio Express együttes felvételét 1968-ból.

0: Őszintén megmondom neked, kedves Laci atya, hogyha azt említem, hogy baby come back, én már a belső hallásomban hallom is a dalt, és szinte el tudnám dúdolni, de most nem teszem, mert hogy nekünk nem az a tisztünk, hogy énekeljünk itt a Szent István Rádióban, hanem az, hogy beszéljünk a dalokról. Hamarosan eléneklik nekünk a profik, a Baby Comeback, vagyis a Gyere vissza kedvesem című dalt, amelyről mit mondhatunk el előjáróban.
1: Szintén egy rágógumi csapat játszotta, a nevük Equals. Egy gimnazista osztálytársam lefordította a nevük jelentését, annyit jelent, hogy egyenlők. Valószínűleg onnan vették nevüket, hogy néger fiúk is szerepelnek az együttesben. Annyira kedvencem szintén ez a dal, hogy a szerzőjét is megtanultam gyerekkoromból, Eddie Grant.
0: Ő is legendás, Eddie Grant is egy legendás előadó.
1: Igen, de ő ebbe a csapatba alapozta meg igazában a hírnevét. Ezt a dalt úgy ismertem meg, hogy szintén a bátyámnak megvolt kazettáján gyerekkoromba, és ott hallottam először. Annyira tetszett, hogy amikor a kazetta hallgatása során ehhez a dalhoz értünk, akkor mindig kértem, hogy tekerjük vissza a szagot és hallgassuk meg újra. Én ennek a dalnak hallottam már diszkós feldolgozását is. Bevallom, nekem az annyira nem tetszett, mint az eredeti. Arra emlékszem még nagyon jól a gyerekkoromból, az Equals együttesről, amikor elhangzott az Aranylemezek című műsorban ez a felvétel, hogy közölték róluk, hogy 2 hét alatt egész Európát meghódították vele, és utána világsiker lett. Azt hiszem, hogy ettől jobb reklám nem is kell. Ennek a csapatnak ez volt a legeslegnagyobb sikerű dala, ezzel futottak be.
0: Kedves Laci atya, olyan sokszor emlegeted a bátyádat és a nővéredet, jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy ha ők ilyen nosztalgiai slágerkedvelők voltak, akkor nem kérdés, hogy benned is hogyan alakult ki ez a nagy sláger szeretet, de ő bennük is tovább él ez a nagy sláger szeretet, tehát nyugdíjas korukban is ugyanúgy szeretik a slágereket, és rajonganak értük, mint ahogy te?
1: Igen, bár mind a ketten bevallották nekem, hogy ők már így név, cím szerint nincsenek otthon ezekben a régi zenékben. Amikor találkozok velük, és cím alapján, meg előadó alapján említek valamit, akkor sokszor mondják, hogy ő ki volt, és amikor elkezdem dudrászni, akkor mondják, ó, hát hogy ne emlékeznénk erre, fiatalkorunk nagy zenéje volt. Ahogy elmegettem, azt hiszem, hogy a Böbe bemutató riportjába neki köszönhetem többek között, meg, ahogy szóltam róla, a szomszéd lánynak, kisgyerekként ők fertőztek meg engem ezekkel a zenékkel. Hadd mondjam el újra, amit egyszer már elmegettem Tari Viktorral kapcsolatosan, hogy egy barátom azt mondta rám, hogy te ezeknek a zenéknek a megszállottja vagy. Viktor csak annyit mondott erre, hogy a barátod nagyon finoman fogalmazott. Bevallom, jól esik, hát ilyen megszállottan gyűjtöttem ezeket a zenéket. Azt hiszem, hogy ezzel is magyarázhatom, hogy hála a Jóistennek, ilyen komoly gyűjteményt tudtam összegyűjteni.
0: És akkor most jó hírrel szolgálhatunk a minket hallgató, kedves hallgatóknak, mert hogy akik fiatalon nagyon szerették hallgatni a Baby Comeback című világslágert, most újra felidézhetik a szép emlékeket. Az Equals együttes 1968-as dala szól, rádiónk hullámhosszain. Éjjel Bobby Joe, Viva Bobby Joe, ez a dal szól hamarosan, amelyről milyen emlékek jutnak eszedbe, kedves Laci atya?
1: Az Equals együttes kapcsán általában ezt az első dalt szólták el megjelent, amit most hallgattunk, a Gyere vissza kedvesemet. Több daluk született, de volt még 2 olyan, amivel a legnagyobb sikert érték el, mondhatnánk így, hogy a 3 dobogós. A másik ilyen volt, amit már Böbe be is konferált, az Éjjel Bobby Joe. Ezt cím szerint én úgy ismertem meg, hogy élt a dalma bennem gyerekkoromból, de a TV újságból, a rádió és televízió újságból sikerült megfejtenem cím és előadó szerint. Úgy tudom, hogy ennek is Eddie Grant a szerzője, de erre mondjuk nem veszek most mérget. Egy a lényeg, nagyon-nagyon szerettem már gyerekkoromban is ezt a felvételt. Ez az előzőhöz képest 1 évvel később, tehát 1969-ben jelent meg, és szintén nagyon nagy sikert adottak vele.
0: Szóljon akkor ennyi bevezető után az Equals együttes Éjjel Bobby Joe, vagyis Viva Bobby Joe című dala 1969-ből. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás, széles látás.

0: Nagyon érdekes a most következő dal címe magyarul, így hangzik Misi és a fa papucs. De ha azt mondom angolul, hogy Michael and the Slipper Tree, akkor szerintem már sokan belső hallásukban hallják is a jól ismert dallamot, azt a bizonyos rágó gumizenét, amelyről mit mondhatunk el, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt is úgy ismertem meg cím és előadó szerint, hogy a rádió és a televízió újságból fejtettem meg a címét és az előadóját. Maga a dallama, maga az egész dal gyerekkoromból, az emlékeimből élt bennem. Sokszor dodoráztam, elmérztem gyerekkoromba úgy, hogy sem a címét, sem az előadóját nem tudtam.
0: De a dallamát igen.
1: Igen, ez mutatja, hogy ezek a dallamok hogy be tudtak ivódni az ember szívébe, lelkébe, és megint csak hadd ismételjem meg, amiről már szóltam egyszer, hogy ezek évekig mentek akkor a rádió különböző adásaiban, és mégsem mondtuk meg őket. Hát ez a dal is ezek közé tartozik. Most is bevallom, hogy nagy örömmel hallgatom, és ha jó Isten adja, hogy meg tudom hallgatni majd az élőadást a rádió hullámhosszain, várni fogom, hogy felcsendüljön.
0: Kedves Laci atya, a jó zenéket nem lehet megunni. Azokat valóban... Hogy szoktuk ezt mondani?
1: Örökzöld.
0: Örökzöld, valamint rongyosra lehet hallgatni. Ez is egy ilyen találó kifejezés. Szóval a nagyon jó zenét, azt nem lehet megunni. Abból sosem elég. Igen. Újból és újból szeretné hallani az ember.
1: Amit említettél, Böbe, ez a kifejezés, hogy rongyosra hallgatni, ez még a kazettás, meg a szalagos magnók idejébe született. Ugye köztudott, hogy a szalagos, meg a kazettás magnóknál a szalag továbbítása mechanikus úton történt a készüléken egy nyomógörgő segítségével. Ez annyit jelentett, hogy a szalag feszítve volt, igénybe volt véve, tehát kopott. Ha az ember sokat hallgatta, akkor következett be ez, amit Böbe említett, hogy rongyossá vált, a szalag elkopott. Ez a dal is olyan, hogy azt hiszem, hogy sok akkori hallgatónál rongyossá vált a kazetta vagy a magnószalag, annyiszor hallgathatták.
0: De most a modern technikának köszönhetően meghallgatjuk jó minőségben a Michael and the Slipper Tree, vagyis a Misi és a fa papucs című világslágert itt a Szent István Rádióban. Szóljon az Eagles együttes dala 1969-ből.

0: Adj egy kis szerelmet. De szép ez a cím, én nagyon szeretem a romantikus dalokat, kedves Laci atya, és örülök, hogy ilyen dalt is beleszerkesztettél a mai adásba, melynek címe angolul úgy hangzik, hogy Gimme Gimme Good Lovin', és elmondasz nekünk róla többet te.
1: Nagyon sokat ehhez nem tudok hozzátenni. A Crazy Elephant nevezető együttes játszotta.
0: Ami olyan őrült elefántot jelent, tehát ebben is egy olyan érdekes az elnevezés, valóban olyan játékos neveket használtak akkoriban az együttesek és a zenekarok.
1: Igen, ez a játékosság majd felfedezhető lesz a dalban is. Nagyon aranyos kis dallam, szöveggel, könnyen tanulható szöveggel, mint ami jellemzője ennek a műfajnak. Erről az együttesről gyakorlatilag én semmit nem tudok. Ezt az egy dalt ismertem tőlük gyerekkoromból, azt hiszem, hogy ez volt az, amivel a legelső legnagyobb sikert aratták. Így megmaradt bennem, és ezt pedig úgy ismertem meg, hogy amikor kezdtem a papi szolgálatomat 1990-ben Nagykátán, akkor megjelent, ha jól tudom, magyar kiadásban, de erre nem veszek mérget, egy dupla vinil lemez, csúf nevén baklit lemez, amelynek ez volt a címe, hogy Rágó gumi válogatás. Dupla lemez volt, és ez a dal is szerepelt rajta. Ezt a lemezt úgy ismertem meg, hogy szabadnapon Budapesten jártam a bátyáméknál, és mielőtt kimentem hozzájuk, a belvárosban elkezdtem sétálgatni, és egy kirakatban az üveg mögé ez a lemez borítóstól ki volt rakva. Mondanom sem kell, bőven már sejted, hogy én azonnal megálltam a kirakat előtt, és elkezdtem nézni a dalok listáját. Vajon mi fogalmazódott meg bennem? Ezt nekem azonnal meg kell szerezni. Többször szóltam már arról, hogy milyen jó a papi protekció. Ugyanis a következőképpen lett meg a lemez teljes mértékben az összes dallal. Bossák Nándor, debreceni püspök atya engem még tanított Egerben. Abban az évben ő már nem lelkivezető, tehát nem spirituális volt Egerben a papnevelő intézetben, hanem rektor. Én több éven keresztül voltam stúdiófelelős. A szemináriumban volt egy kis hangstúdió. Veres Árpád atya, Isten nyugtassa, ő volt az a tanárunk, akinek szintén nagy hobbija volt a hifi technika. Ebből adódóan ebben a stúdióban volt egy Orion tuner, meg egy erősítő, egy 506-os Pioneer Stereo Deck, olyan, mint ami nekem is van, meg még egy Toshiba. Volt kb. 1000-1500 magnókazettánk, meg egy nagy csomó lemez. És amikor Kádár László Ergyi érsekatya meghalt, akkor a lemezgyűjteményét, meg a hifi minőségű lemezjátszóját nekünk a kispapoknak ajándékozta. Innen jött az ötlet, dupla protekcióval élve, Nagykátán kereszteltem egy családnak, ahol egy fiatal lány volt a keresztanya, és ő Nagykátán az áruházba dolgozott, méghozzá a hanglemez osztályon, és ezt a lemezt az áruház megkapta. A kereszteléskor én rögtön lecsaptam a kislányra, és mondtam neki, hogy nem tudnád megoldani, hogy szombat-vasárnapra kicsempészném az áruházból ezt a lemezt, én hétvégén a miséim után nekiállok, és átmásolom kazettára, ha kell, le se fekszem, csak meglegyen, és hétfőn reggel a nyitásra visszaviszem, de nagyon-nagyon fogok rá vigyázni. A kislány mondta, hogy megoldható. Ebből adódóan azonnal a szemináriumban felhívtam a Bossák Nándor rektoratját, és megkértem, hogy azt a lemezjátszót, ami van, hadd kérjem kölcsön. Jól emlékszem a telefonbeszélgetésünkre, rögtön hozzátettem, hogy atya, megígérem, hogy nagyon fogok rá vigyázni. Azt mondta, hogy Laci, mivel ismerlek, rendben van, megkapott egy időre. Ez nyári szünetben volt, tehát kispapok már nem voltak a szemináriumban. Akkor még egy Skoda 120-as, 120 L-típusú autón volt, azzal följöttem Egerbe, megkaptam a lemezjátszót úgy, hogy aláírtam a rektor atya felé egy elismervényt, és szóltam, hogy atya, emlékszem, hogy az érsek atya ránk adott egy nagyon profi lemez tisztítót is, hadd kérjem azt is hozzá. Mire az atya egyet mondott, hogy Laci, neked micsoda igényeid vannak, de üssek ő, megkapod. Na így hoztam el Egerből. Nagykátán a plébánián két szobán volt, olyan úri helyen volt káplánként, és az egyikből összeroktam a hifi stúdiót. Ott másoltam át egy hétvégén ezt a lemezt, és azóta is tudtam fejből, hogy milyen dalok voltak nagyjából ezen, legalábbis a legjobbakat illetően. Így történt, hogy ez a dal is megvan a gyűjteményemben.
0: Ennyi bevezető után nem marad más hátra, mint hogy meghallgassuk az Agy-agy egy kis szerelmet címmel a Gimme Gimme Good Lovin', a Crazy Elephant együttes dalát 1969-ből.

0: A most következő dalnak nagyon örülök, kedves Laci atya, hogy beleszerkesztetted a Rágó Gumi zenés műsorunkba, mert hogy a Csörpi Csörpi Csip Csip című dalt én nagyon szeretem. Tényleg fülbemászó dallama van, és ezt a dalt sem lehet megunni. Neked milyen emlékeid vannak ezzel kapcsolatosan?
1: Előtte annyit hadd mondjak be, hogy kezet foghatunk, mert én is nagyon szeretem. Ez is egy olyan címmel rendelkezik, amit nem lehet magyarra lefordítani. Egyik legnagyobb siker volt ennek a csapatnak, Middle of the Road, így hívják őket. Szintén egy gimnazista osztálytársam fordította le, annyit lent az együttes neve, hogy az út közepe. Több klasszikus nagy világslágerük született. Emlegettem már a kedves hallgatók felé, hogy szintén metrós koromban vásároltam egy könyvet, aminek ez a címe, Ki, kicsoda a külföldi rock zenében. Azt is már említettem, de újra hadd mondjam el, 27 forint 50 fillérbe került ez a könyvecske. Azóta a váci egyházi könyvkötő barátom már átkötötte nekem, kemény fedelű könyvként van már itt a kezemben, úgyhogy ez már az én életemet kiszolgálja, olyan precíz munkát végzett. Erről az együttesről a kiskönyvben nagyon röviden ennyit találtam. Skót énekegyüttes, Olaszországban lett népszerű 1971-ben. Hadd mondjam itt el, hogy itt is megszólal az, amit már említettem, hogy sokan úgy lekezelőleg nyilatkoztak erről a műfajról, mert ezt írja az ismertetés róluk. Igénytelen popmuzsika stílus meghatározására is használta nevét. Slágergyárából az első nagy sikere volt a Csörpi Csörpi Csip Csip. Ez a vélemény, amit most a könyvből idéztem, megerősíti azt, amiről szóltam az elején, hogy sokan erről a műfajról lekezelőek beszéltek az akri kritikusok között. Miért, nem tudom.
0: De az idő a Rágó Gumi zenét gyártó zenekarokat és előadókat igazolja, hiszen mi sem bizonyítja jobban, hogy sokáig élnek a dalaik, hogy még most a 21. században is játsszuk itt a Szent István Rádióban.
1: Illetve, hogy szokták mondani, hogy az idő nem söpörte el. Tehát olyat alkottak ezek a csapatok ebben a műfajban, hogy fennmaradt, és azt hiszem, túlzás nélkül mondhatom, hogy ma is megállja a helyét.
0: Hallgassuk akkor a Middle of the Road együttes 1973-as slágerét, melynek címe Csörpi Csörpi Csip Csip.

kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, akinek nem csak a beszélgetést, hanem még a zenei szerkesztést is megköszönöm. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, hívjuk a Szent Lelket, de egy nagyon rendhagyó Biblia óra, hiszen elkezdem, és tudom, hogy nem tudom végigvinni, hiszen köztudott, hogy új érseke van a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyének, akinek szentelése október 24-én lesz. Közben meg kell történnie az őrségváltásnak, és én csak addig tudom végezni, amíg lehetőségem van úgy itt készülni rá, hogy el is tudjak ide jönni. De ez arra jó, hogy a katekizmusnak, a katolikus egyház katekizmusának az utolsó részét is befejezzem. Ez a legrövidebb rész, ha még emlékszünk rá, akkor hosszú ideig foglalkoztunk a hiszek eggyel, Isten létével, Isten tulajdonságaival, a megtestesült igével, Jézus Krisztussal, az ő életével, tehát mindazzal, ami a katolikus egyház hiszek egyében benne van, imádkozzuk és megvallunk. Ez volt az első rész. A második nagy rész volt a keresztény élet misztériumai. Tehát mi nem csak hiszünk elméletileg, hanem közösségbe lépünk Istennel, aki kinyilatkoztatta magát. És erre valók a szentségek. Ezekről hosszabb időt elmékedtünk, különösen az eukarisztiáról, hiszen itt volt pár évvel ezelőtt az eukarisztikus kongresszus. De a többi szentséget is elmékedtük. És aztán a múlt esztendő gyakorlatilag azzal telt el, hogy a keresztény erkölcsiségnek az alapjairól, ami részben a hiszek egyben, a tíz parancsolatban, részben pedig a hegyi beszédben található. Erről volt szó az elmúlt esztendőben. Mindegyik parancsot

Az is lehet imádság, amikor valaki magába van, Istenre gondol, elmékedik, ő ott van a templomban, az oltári szentség előtt, és ennek sokféle fajtája lehet. És hát most egy kis általános bevezetőt mondanék az imádsághoz, de mivel hát rövid az időnk, nem térek ki mindenre nagyon részletesen. Tehát imádkozni az ember tud. Bár mondunk ilyeneket, hogy van imádkozó sáska, meg az egyházatyák mondták, hogy mit tudom én, a madarak, amikor isznak, felemelik a fejüket, szárnyukat kitartják, olyan, mintha imádkoznának. Hát azért az imádság nem egészen ez, de itt látunk valami hasonlatosságot a testtartásban. Az imádság ott alakul ki, ahol az ember elismer maga fölött egy magasabb hatalmat, hogy nem vagyok magamtól, valaki megteremtett engem, létezem, ennek van oka. És az ember ősidőktől fogva valamiképpen hitt az Istenben, és az Istennel való kapcsolatát ki tudta fejezni olykor szóban, olykor cselekedetekben. És ez volt aztán az imádságnak a kezdetlegessége. A keleti vallások is olyan szempontból nagyon alkalmasak, hogy rávilágítanak arra, hogy ott, ahol nincs kinyilatkoztatott vallás, ott is imádkoznak az emberek. Mégpedig egész tanulságos módon, hiszen a jóga, a zen, meg a távol-keletnek a vallásossága sokszor egészen elmélyült imádkozás. Egy magasabb hatalommal való kapcsolatteremtés. Mi az európai civilizációban általában a görög-római korra tudunk visszagondolni, amelyről az irodalom által nagyon sok információnk van. Tudjuk azt, hogy a görög-római világ sok Isten hívő volt. Hitt a villámlás istenébe, a tenger istenébe, a föld istenébe, ezeknek oltárt épített, és valamiképpen ezt imádta. És rangsorolták az isteneket, hogy van Zeus, meg alsóbb istenek. És a rómaiak, hogy így mondjam, saját képükre és hasonlatosságukra átalakították a görög isteneket. Tehát megvan a pandántja a római világban a görög világ isteneinek. Már ez is egy nagy kezdet volt. És ezt maga a keresztény igehirdetés is alapul vette. Amikor elment Szent Pál apostol Aténba, ott fölment a Éropágusra, ott volt a kulturális élete a görögöknek, ott minden Istennek szentélye volt. Körbejárta Szent Pál, és akkor utána elmondta nekik, hogy látom, hogy ti azért vallásos emberek vagytok, mert ennek is, meg annak is megadjátok a tiszteletet. Én az ismeretlen Istennek a vallását hirdetem. És akkor elkezd beszélni Jézus Krisztusról, aki az atyának a fia. És akkor itt ugye eljutunk odáig, hogy a kinyilatkoztatott vallás az már egy egészen magas rendű Isten fogalmat ad elénk. Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség összetartozik. Természetesen az Újszövetség az egy kiteljesedés. Benne van a zsidókhoz írt levélben, hogy sokszor és sokféleképpen szólt Isten a proféták által hozzátok. A végső időben fia által szólt. De nem csak a proféták által, hanem a nagy elődök, a pátriarkák által is imádkozott a zsidó nép. És én most csak így fölidézem annélkül, hogy hosszasabban olvasnék az Ószövetségi Bibliából,

lehet mondani, hogy a kinyilatkoztatás Ábrahámmal kezdődik valójában. Előtte volt egy ilyen természetes kinyilatkoztatás. A világ is kinyilatkoztatás volt az ember számára. És ezért van az, hogy Ábel a föld terményeit ajánlja föl. Hát látja azt a csodálatos világot, ami körülveszi, és akkor áldozati állatokat, meg növényeket áldoz föl. És hát itt van az a küzdelem közte meg a bátyja között ebben az imádságban. De ez nagyon primitív imádság volt. A kinyilatkoztatás ott válik foghatóvá, amikor az Isten megszólítja az embert. És a megszólítás valójában kinyilatkoztatott módon Ábrahám személyéhez kapcsolódik. Ábrahám a mi időszámításunk szerint a Krisztus előtti 1800-2000. Évben élhetett. Ő kapott egy belső hívást, hagyd el földedet, és menj arra a földre, amit én mutatok neked, az ígéret földjére, és elindul. Valami belső motivációja volt neki. Útközben oltárokat épít, imádkozik. És akkor látja, hogy csillagok is eltűnnek, nap is eltűnik, de valakinek kell ezt mozgatni. És a mozgató nem más, mint az Isten. És akkor áldozatokat épít. És akkor az ő fiai is folytatják ezt a vonalat. És akkor ilyen isteni kinyilatkoztatások vannak, hogy ugye Jákob is lefekszik, egy követ tesz a feje alá, és akkor, mint egy ilyen nagy létre volna, Isten angyalai lesfő szállnak az égbe. És akkor ott ő úgy gondolja, hogy neki meg kell szólítani ezt az Istent. Sőt, van egy küzdelme neki a Jábok folyónál, hogy eljut odáig, hogy Isten pedig szándékkal van iránt, hogy mit kell tennie. És aztán az igazi nagy kinyilatkoztató Mózes lesz, aki már a 10 parancsolatot is adja a népének. És sok elvonulása van a Mózesnek, akár a szövetség sátrában, akár a Sínai hegyen, ahol Isten megszólítja őt. És a 10 parancsolatnak az első bevezető részében mindjárt meg is kapja a parancsot. Én vagyok a te urad, Istened, uradat, Istenedet imádd. Megkapja, hogy imádkoznia kell. És a Mózesnek az imádságára legjobban a közvetítő ima jellemző, mert föl tudjuk idézni az emlékezetünkből, hogy amíg ő fönn van a hegyen, a nép visszaesik a bálványimádásba. És akkor lejön, összetöri a kőtáblákat, mert aranybőrjút imád a nép. Csak arra vár, hogy az Isten el fogja őket pusztítani, hogy visszaestek az egyiptomi vallásosságba. És akkor közbejáró imát mond, hogy Uram, miért lobbantál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal, erős kézzel hozták ki Egyiptomból? Az egyiptomiak nem, de megállapítanák. Családul kivezetted őket, hogy a hegyek között megölje, eltörölje a föld színéről. Lohadjon le tehát haragod, vond vissza a csapást, amellyel népet sújtani akartad. Gondolj Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, a szolgádra, akinek megesküdtél, magadra, s akiknek megígérted utódaitokat, úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s az egész földet, amelyről beszéltem. Utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre.
Erre az Úr visszavonta a csapást, amelyel népét megfenyegette. Ő tehát nagyon sokszor ilyen közbenjáró imát mondott, de el is búcsúzott a népétől, és hát csodálatos szép imát mond akkor is, amikor meghal, és elbúcsúzik, és abban a tudatban van, hogy ő bár ugyan nem láthatja meg az ígéret földjét, de megláthat egy másik világot. És akkor ez az imádság megmarad a Szentírásban, amikor elköszön népétől. Mózes imádságai aztán ritualizálódnak, mert ő ugye nagyon sok szabályt adott, amit mi már tudunk, hogy nem kimondottan ő adta, hanem egy fejlődés eredménye volt, amikor a rabbik a különböző tanításokat értelmezték és magyarázták. És amikor kifejlesztik az imádságnak a formáit, akkor az ima szíjakat, akkor föl a fejre, föl a karra, a különböző ilyen bélumszerű ruhákat vesznek magukra. Meg kell nézni a zsidó rabbiknak az imádságát, hogy mennyire rituális az ő imájuk. És ezt úgy kifejlesztik, és mindennek értelmet adnak, hogy miért kell ott a kis tokba benne lenni a fejükön, a Sema Izraelnek, Hald Izrael, Isten az egyetlen Úr. Vagy az ima szíjnak miért kell a bal oldal, a bal karon lenni, mert az a szívhöz van közel. És akkor mindennek, mit tudom én, ők nagyon sok tömjén áldozatot mutattak be, és akkor a tömjén minden betűjére rátettek egy tulajdonságot, hogy háladás, dicsőítés, kérés, és így tovább. Tehát ez úgy egészen kifejlődött a zsidó ima formulákba. Napjában 7-szer imádkoztak a legbuzgóbbak, és ezt maga Jézus is ugye átveszi az Ószövetségnek ezt a imádkozási formáját. És aztán jönnek a proféták, kis és nagy proféták, akik sokszor ilyen extatikus élményeket élnek meg. És ebben az extázisban megszólítják az Istent. Gondoljunk egy Izaásra, amikor látja az Istent benne a templomba, Isten angyalait, meg hallja az imát, hogy szent, szent, szent, a seregek Ura Istene. Ilyen extatikus imádságokat hallanak, és ezek bekerülnek a zsidó imádkozásba, amit kereszténység itt sátvesz. Ezeket a hozsanna, meg alleluja, meg hasonló fölkiáltásokat, és kezd kialakulni a zsoltár kultúra. Azokat mind ugye Dávidhoz köti a jámbor zsidó hagyomány, hogy zsoltár, ilyen verses imádság, erről majd bővebben szólok. Sok évvel ezelőtt szóltam is, de ezt Dávid nevéhez kötik, hogy ő hárfáját pengetve imádkozta a zsoltárokat, amiből biztos, hogy van eredeti zsoltár is, ami Dávid korából való. És Dávid az imádságot egész magas fokra szentelte, és akart építeni imádságházat. De miután egy gyilkosságot követett el, megölte Uriást, Becsapé feleségét,
egyszerre házasságtörést követett el, gyilkosságot is követett el, nem építette a templomot. De például ehhez az eseményhez köti a zsidó hagyomány, hogy a 150. zsoltárt ekkor írta, a nagy bűnbánati zsoltárt Dávid, amit péntekenként a katolikus egyház is olvas. És hát az imádság házát már Salamon építi föl. Ő el akarja készíteni a templomot, de éppen bűnös volt amiatt, nem készítheti el, de már nagyon sok épület anyagot gyűjt hozzá. És akkor fiának meghagyja, hogy akkor te építsé templomot, imádságházát. Ugye Jézus is mondja, amikor bemegy majd a templomba, az már ugye nem a salamoni templom volt, mert azt lerombolták, hanem a babiloni fogság után, de az folytatólagossága volt a salamoni templomnak, akkor kiűzi a kereskedőket, akkor azt mondja, atyám házát, rabló barlangát tettétek, az imádság házát. Tehát így lehetne az Ószövetség templomait mondani, hogy az imádság házai. Szóval ugye kialakulnak a zsinagógák, azok a babiloni fogság idején, mert a templomot lerombolják, nem mehetnek vissza, de ott az ő településeiken építenek zsinagógákat, szünagó összemenni, annyit jelent, olyan kisebb épületeket, ahol részben felorvasták a Tórát, törvényt, magyarázták, és imádkoztak. Ennek már kialakult egy szombati rendje, Jézus korában megvolt, de az igazi imádság háza az maga a templom volt. Ide illett fölmenni minden zsidónak évente, aki pedig nagyon messze lakott, annak legalább életében el kellett menni az imádság házába. És ezt építette föl. És a múlt héten Kaposváron voltunk, vagy Kaposvár mellett a püspöki kar. Varga Lajos püspök úr többek közt arról nevezetes, hogy nagyon szorgalmazza az állandó szentségimádást. Tehát Kaposváron ott meg tudta valósítani, hogy van egy épület, most mondhatjuk, hogy templom, az imádságháza, ahol éjjel-nappal, hát ha nem is tömegek, de mindig akad egy-egy ember. És akkor ennek külön nagy programjai vannak, hogy mit tudom én, napközben mennek azok, akik a modernebb imádságokra vágynak, akik ilyen gitáros, zenés imádságra, akik csak elcsendesedésre vágynak, akik meditációra mennek, tanulják az imádságot, és ez ott van Kaposváron, és úgy, hát ugye láttuk, hogy ez ott működik, mondjuk hát sokkal, de sokkal nagyobb város, mint Kalocsa, és ottan tudták, biztos mondta, hogy Isten csodája, hogy mindig van imádság benne, imádkozó ember. De Pesten van egy ilyen, azt hiszem, a belvárosi templom, amelyik ugyanilyen, hogy éjszakai órákban is föl lehet keresni. Hát a Üllői úton annak idején volt a örökimádó templom, ott az apácák imádkoztak mindig a háború előtt utánig, meg ameddig még volt örökimádó nővér, és aztán utána még a hívek tartották, de legjobb tudomásom szerint nincs már
nincs már ott se állandó jelleggel, éjjel-nappal imádság. Igen. És hát ugye említettem, hogy Dávid volt a nagy imádkozó, majd őtől le veszek is egy imádságot Dávid királytól. Ma sokat beszélnek arról, hogy válságba került az imádság. Most 14. Leó pápánk az egyik ilyen, hát ilyen pápai audenciát ennek szánta, hogy az imádságról beszélt. És azt mondta, hogy sokan fölösleges időtöltésnek tartják az imádságot, jobb volna mással foglalkozni az alatt. Illetve az is okozhatja a válságot, hogy elveszítette az ember az Isten hitét. És hogyha egyszer nincs egy ilyen felső hatalom számára, akkor nehéz imádkozni. Ki ez imádkozzon? De azért nem egészen így van. Miért? Mert olyanokból is ösztönösen feltör az imádság. Szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista. Hát mindenki legalább valami, ja Istenem, vagy valami ilyesmit mond. Ugye, ott olyan is, aki általában nem szokott imádkozni. Mert azt is megfigyelték, hogy ugye van kápolna a reptér mellett, befelé annyian betérnek, mikor mennek a útra. Visszafele már mindenki fogja bőröndöt, a szalad. De befelé többen betérnek a kápolnába. Ilyen az ember, mikor érzi, hogy baj is történhet vele, akkor azért fohászkodik. De van rá példa. Úgy visszaemlékszem rá, hát én ugye abban a korban nevelődtem, amikor masszív ateista világ volt, és a Majakovszkijt emlegették, ez egy orosz poéta volt, Lenint imádta. És volt neki egy olyan verse, hogy a Lenin kép előtt című verse. És akkor odaáll este a Lenin kép elé, és akkor lelkiismeret vizsgálatot tart a Lenin képe előtt, és akkor mondja, hogy a te nevedbe indulunk, te eszményeid vezetnek bennünket, mert már Lenin akkor nem ért. Mintha csak azt mondta volna, hogy segítségünk az Úr nevében, Uram, légy velünk, vidd végbe jó a dolgunkat. Tehát Leninhez fohászkodott. Vagy ott volt egy Szabó Lőrinc, a körül úgy, hát mostanában nagyon nagy eszék, tanulmányok készülnek, de én úgy ismertem meg őt, hogy csak bizonyos pillanataiban voltak neki ilyen keresztényi gondolatai. Általában ateistának, materialistának tartotta magát. De neki is van olyan verse, amiben azt mondja, hogy ima a gyermekekért, amelyben a természet erőit kéri, fák, csillagok, állatok, kövek, szeressétek gyermekeimet. Ezt kéri a természettől. Ugye a panteisták hiszik azt, hogy a természet az Isten. Petőfi is ilyen volt. Ó, dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled, ugye? És akkor odafordult a természet erőihez, és azt kérte. És az is előfordult többször, ez pont a mi újkorunkra volt jellemző, hogy olyan emberek, akik
abszolút vallástalan környezetbe nevelődtek föl, egyszer csak elkezdtek Isten és a templom imádságról gondolkodni és elmékedni. Gyerekkel is találkoztam, illetve majd említem, felnőttel is van ilyen, az egy híres valakivé vált. Egyszer utaztam a vonaton még nagyon régen, és egy utólag kiderült, hogy a utitársam a TS elnök volt, meg egy ilyen 5 év körüli fia. Én nem ismertem őket, csak hogy elmondtam az ismerőseimnek, akkor mondták, hogy ó, ez az a TS elnök valamelyik faluba, és hát nem csak, hogy pártag volt, meg minden, tehát nem gyakorolta a vallását, meg valószínűleg nem is nagyon hitt. Elmentünk a templom mellett. Talán harangoztak is. És a gyerek elkezdte kérdezni. Apa, minek a templom? Hát, minek? Hát, hogy harangozzanak. Minek még a templom? Meg hogy ne harangozzanak, ilyen blőd választ adott az apja. Minek mennek oda az emberek? És akkor valamit mondta, tehát ott imádkoznak. Mi az, hogy imádsz? Olyan módszeresen kezdett el kérdezni az a gyerek, hogy hihetetlen. Tehát benne volt ebben okos kisgyerekbe is. És így történt meg sokszor az, hogy hát ott volt egy Tatjana Goricseva, aki teljesen vallástalan környezetben nőtt fel, és felnőtt korában lett konvertita, tehát felnőtt megtérő. A Szovjetunióban, a kommunista időkben. És akkor, tehát filozófus volt, marxista filozófus, tehát ő azért közjárt ahhoz, mert ugye a marxistákról szokták mondani, hogy az ő filozófiájuk legalább negatíve erősíti, hogy van Isten. Mert tagadták. Tehát nem kerülték el ezt a témát, hanem tagadták. A tagadásukkal erősítették Isten létét. És az a Tatjana Goricseva is egy ilyen filozófus nő, és megtért. Keresztény, hát ortodox keresztény hitre tért, és nagyon mély gondolatai voltak neki, ez ilyen szamizdat írásba terjedt már a rendszerváltás végén, mert ugye nem tudott megmaradni a Szovjetunióba, kiszökött Párizsba, és ott már hívőként tudott élni legálisan, és ott megírt azt a könyvét, hogy Istenről szólni veszélyes. Ha valaki jól ránézett ennek a könyvnek a borítójára, akkor első blikre, látásra azt mondta volna, hát persze, mit mondhat a Szovjetunióban egy ember, hogy Istenről szólni veszélyes, mikor ateista a társadalom. De nem ezt értette rajta, hanem azt értette róla, hogy jól szólni az Istenről. Tehát nem csak ilyen tagadólag, vagy babonás formában, hanem eljutni a mélységekig, csak imádsággal lehet. És ezt írja, hogy csak aki imádkozik, azt tud jól szólni Istenről. És ott volt egy Aquinói Szent Tamás, aki fölöttébb nagy gondolkodó volt, nagyon sokat írt Istenről, hát a Isten érvekről, meg ezekről szóltunk annak idején. Neki is volt egy Isten élménye, és akkor szét akarta tépni az írásait, el akarta tüzelni, hál' Istennek nem tették. És akkor azt mondta, hogy Istenről csak akkor lehet jól szólni, ha az ember letérdel és imádkozik. Tehát mindazok, akik messze vannak,
mert nem hiszek, de bajba kerülnek, azok is kiejtik a szájukon, hogy ja Isten. És mindazok, akik életüket Isten közelségében töltik el, rájönnek arra, hogyha nem imádkoznak, nincs bennük elmélyülés, akkor nincs egy mély kapcsolatuk az Istennel. Kell az imádság. Ezt ki kell alakítani. Annak sokféle fajtája van, ugye a elmékedés meg minden. Amikor papvendégeket tanítottam elmékedni, akkor mindenféle módszert én magam is megnéztem, utána néztem, és akkor Sík Sándorra rábukkantam. Hát egy nagy piarista költő volt, nagyon mély gondolkodó volt, és azt írta valahol, hogy a fiatal koromban azt hittem, hogy tudok elmékedni. Most már rájöttem öreg koromra, hogy nem tudok. Csak úgy próbálkozom. Tehát leült, szaradtak a gondolatai, de Isten jelenlétében volt. És azt mondja, rájöttem öreg koromra. De ez, hogy hát ott időztem, hogy, mert ugye az elmékedések azok módszeresek. Segítik a módszeres gondolkodásba az embert, aminek aztán ugye már van egy olyan foka, amikor már a kontemplációba bele lép valaki, hogy megszűnik körülötte az idő, a körülmények, hanem egy ilyenfajta nagy élménye van, elragadtatása van. De ez hétköznapi embernél nagyon-nagyon ritka. Tehát a nem szent emberek nem tudnak olyan gyakran, ilyen kontemplatív módon imádkozni. Legfeljebb megmaradnak az összeszedett imádságnak, hogy akár a megtanult szó szerinti imádságot, akár pedig a saját szavaikkal mondottat próbálják imádságként gyakorolni. Szóval említettem, hogy mondtam, hogy Dávid király lett a mestere az Ószövetség zsoltárainak. Hát ugye ő lett aztán ennek az atya. Őtőre olvasnék, hiszen ő nagyon sok dicsőítő imádságot mondott. De ami érdekes még benne, az ő dicsőítő imáiba, hogy még az ószövetségi erkölcs benne van. Mi az ószövetségi és újszövetségi erkölcs közt a különbség? Hát ott a 10 parancsolat. Hát éppen az, hogy nincs az a nagy készség a megbocsátásra, az irgalomra, mint a új szövetségbe. Tehát az ószövetség az őszintén tudta az ellenséget szidni és gyalázni. Mondjuk ebből látszik, hogy a zsoltárok őszinte imák, és ezért még egy dicsőítő imában is ilyen benne van. Az új szövetségben ez már elképzelhetetlen volt, hogy arra az imádságra, amire Jézus tanított, vagy arra a módra, ahogy ő tanított, hogy így imádkozzatok, abban nem lehet benne a gyűlölet. Tehát nem lehet átkozódni benne, hogy verje meg az Isten az összes ellenségemet. Mert akkor legalább azt kell kérni olyankor, hogy add Uram, hogy meg tudjak bocsátani, tudjak felejteni, és így tovább. De abban nem lehet benne. Na most a Dávid dicsőítőiben még azért benne voltak ilyenek is. Na hát ebből imádkoznék Dávid dicsőítőinekéből. Sziklám és mencsvárom az Úr, szabadítom nekem az Isten.
elrejtőzött benne. Kősziklán pajzsom, üdvösséget szerző szavam, szarvam. Ezt miért mondja szarvnak? A régi oltárokon volt egy oltárszarv. Ha valaki bemenekült az üldözői elől, megkapta az oltárszarvát, akkor ezt nem lehetett ott megölni. Erre vonatkozik ez. Üdvösséget szerző szarvam, váram és menedékem, megmentettél az erőszaktól. Az Úrhoz folyamodtam, aki minden dicséretre méltó, és megszabadultam ellenségeimtől. Elözönlöttek a halál hullámai, rám törtek Béliál vizei, ez a pogányistenség. Körülöttem az alvilág kötelékei, előttem a halál bilincsei. Szorongatatásomban az Úrhoz könyörögtem. Istenhez kiáltottam segítségért. Meghallott a templomban hangomat. Kiáltásom fülébe hatolt. Megremegett és megrendült a föld. Az ég alapjai meginogtak. Reszkedtek, mert oly bősz volt a haragja. Orrából füst csapott ki, szájából pusztító tűz, izzó parás tört belőle elő. Lehajtotta az eget, és lejött rajta. Fekete felhő volt a lába alatt. Egy kerubon ült, s azon repült, a szelek szárnyán lepegett. A sötétségből kerítést csinált, sátort a sötét vízből, a fekete felhőből. Előtte láng csapott föl, izzó parázs záporozott. Az Úr megdörgette az egeket, hallatta szavát a mindenható, kilőtte nyilait és szétszórt a villámot, szórt és elkergette őket. Láthatóvá vált a tenger feneke, a föld mélyei föltárultak. Az Úr dörgedelmére az orrából előtörő lehelet szélére. Lejött a magasból, megragadott és kimentett a mély habokból. Megszabadított hatalmas ellenségeimtől, túlerőben levő ellenfeleimtől. Bal sorsom napján elárasztottak, de az Úr gyámolom volt. Kiszabadított és kivezetett a szabadba. Az Úr megfizetett igaz voltomért, kezem tisztaságáért megjutalmazott, mert mindig az Úr útján jártam, nem tévelyektem el Istentől, parancsai mindig szemem előtt lebegtek. Nem vetettem el törvényeit, büntelenül jártam színe előtt, óvakodtam a bűntől. Az Úr megfizetett igaz voltomért, szeme látta tisztaságomat. Ha hűségeshez hűséges vagy, az igazhoz igaz. Az egyenessel egyenessel bánsz, de az álnokkal álnok módon. És akkor itt a végét olvasom. Ezért megmagasztallak, Uram, a pogányok előtt, dicsőéneket zengek a nevednek, újra meg újra szabadulást adsz. Irgalmas vagy ahhoz, akit fölkentél magadnak. Ezt minden bizonnyal a bűnbeesése előtt írta még Dávid, mert itt még nagyon elbizakodott, hogy ő bűntelen. Aztán később ugye megírta a bűnbánati zsoltárt. Ebből is lehet látni, hogy az ember vigyázzon, ne bízza el magát. Folytatjuk majd a következő alkalommal már kimondottan a zsoltárokról. Az Ószövetség vers és imáiról szeretnék szólni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpád-hegyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza, a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmeket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
6: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és virasszatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább felét fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Amen. A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei Atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen

0: engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta meg. Már odaérte, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk kereszten feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
3: Könyörögjünk, édes Jézusom, aki a kevélyeknek ellenállsz, az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Alázatos szívű anyánk, esedezze általad kérlek, add meg kegyelmedet, és minden kevénységből mentes szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjen mindenkor és mindenkor isteni végzéseiben, aki élsz és uralkodott mindörökkön örökké.
0: Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Úrunk által.
0: Amen. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel. A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 13-a. A püspök legyen fedhetetlen. A Timóteusnak írt első levelében olvassuk ezt Páltól, a harmadik fejezet első versében. A püspök legyen fedhetetlen. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az egyházközség vezetőjére vonatkozó elvárások tulajdonképpen minden egyházi szolgálatra értendők, tágabb értelemben pedig minden vezetőre. Minél nagyobb gyülekezetet képvisel azonban a vezető, annál szembetűnőbbé lesz, ha a tulajdonságokban fogyatékosságai vannak. Miközben annál inkább hiteltelenné teszi a Jézus Krisztus ügyét, illetve minden képviselt ügyet. Azon kár vitatkozni, hogy a püspöki tiszt most igeszerűen működik-e vagy nem, hiszen a hiteles, hívő képviseletre szükség van. Nevezzük a tisztséget bárminek. Az intézményesülést pedig senki sem kerülheti el ebben a világban. Szóval milyen legyen a gyülekezet vezetője? Legyen fedhetetlen, egy feleségű, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, aki a maga háza népét méltón igazgatja, és a hitben már érett. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az előbbi listát végig gondolva, erősödik meg bennünk egy másik ige, miszerint a mi alkalmasságunk az Úrtól van. De nem ilyenek vagyunk. De ő által, az ő erejével, az ő kegyelméből egyre inkább ilyenekké formálódhatunk. Miért nélkülözhetetlen mindez? Azért, mert a kívülállók a vezetők alapján ítélik meg a többieket, és valójában az Úr ügyét is, és ez óriási felelősség. Urunk, óvd meg az ügyed vezetőit, azaz mindenféle szolgáltat a gyalázattól és az ördög csapdájától. Imádkozunk minden vezető hitelességéért, alkalmasságáért, mert tőlük függ nem csak a rólunk alkotott vélemény, hanem az egész földi életünk iránya, jól léte. Érdekes, már akkor is voltak, akik törekedtek valamiféle vezetésre. Ez a törekvés csak akkor jó dolog, ha valóban szolgálni akar, és soha nem öncélú. Egyébként pedig minden ilyenfajta törekvés gyanús. No, még egy apróság. Az ige szerint a friss hívőt fenyegeti a felfuvalkodottság veszélye. Fontoljuk meg ezt komolyan, amikor az ilyen törekvőket kiemeljük. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat, a halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején? Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább? A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.
0: Hírpercek. Kanonokká iktatták be Török Csabát, az esztergomi bazilika plébánosát. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Hétfőn az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök, az esztergomi főszikesegyházi káptalan nagyprépostja, protonatárius kanonokká iktatta Török Csabát, az esztergomi székesegyház plébánosát. Jelen voltak az esztergomi főszékesegyházi káptalan tagjai, a főegyházmegye papjai, az esztergomi szeminárium elöljárói és papnövendékei, a város testvér egyházainak lelkészei. A Szent Mise előtt külön szertartás keretében történt a kanonoki beiktatás, tudósított a szerkesztő. A kanonoki címmel járó öltözet, a lila színű, a testet könnyékig takaró, középen gombolt körgallér és a káptalani díszjelvény, melyet Mária Terézia 1777-ben adományozott a káptalan tagjainak, és a lila fejfedő. A szertartás szentmisével folytatódott, a szentmisét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be, a szentbeszédet pedig a frissen kanonokká iktatott Török Csaba atya mondta. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színművészek vezetik körbe az érdeklődőket. Activity társas játékon lehet részt venni a Víg Színház színművészeivel. A színészek írnak, rajzolnak és körülírnak, a nézők pedig kitalálják. Improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel és számtalan gyermekprogrammal várják még az érdeklődőket. Olvasható a színház Facebook oldalán. A Víg Szalon megújult büféjében, a Hegedűs Gyula utca 2-ben Víg Színház művészei szolgálják ki a vendégeket. A nap programjai a színház Facebook oldalán megtekinthetők, a vasárnapi eseménye délután 17 óráig tartanak, hiszen a színház nyílt napja az esti előadást nem zavarhatja. Este a Pál utcai fiúk című musicalt játsza a színház. Az Ars Sacra Fesztivál 2026. szeptember 12 és 20-a között kerül megrendezésre, jubileumi 20. alkalommal, Budapest és több magyarországi, valamint Kárpát-medencei helyszínen. A megnyitót szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, a záró hálaadó szentmisére pedig majd szeptember 20-án a Szent István Bazilikában kerül sor. A programok nem csak Budapesten, hanem Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is elérhetők, írta a vasárnap.hu. A fesztivál szakrális művészet minden ágát felöleli, zene, képzőművészet, építészet, irodalom és közösségi művészet. A programok célja, hogy a látogatók a művészet nyelvén felfedezzék az örök értékeket, lelki befelé fordulásra ösztönözve őket, és bemutassák a szakralitásból táplálkozó európai értékeket. Kiemelt témája a remény, amely az európai kultúra mélyén is jelen van. A hírek szerkesztője Szopko Anna volt.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágos útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tűzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos, mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké.
Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja! Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja. Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez, ha meghalunk vele, majd élünk is vele, ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Magasztalunk téged, Istenünk,

Krishna vada colityuk, dicsőség az atyának, és a fiúnak, és a szent léleknek. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Mennyei atyátok, bocsánatban részesít titeket, ha a szívből megbocsátotok testvéreiteknek. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erőszabadított, támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,

0: Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mennyei Atyátok, bocsánatban részesít titeket, a szívből megbocsátotok testvéreiteknek. Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mindenható Isten, világmindenség királya, áldunk téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket, hogy megismerjük igazságodat és felségednek szolgáljunk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja, add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük, ezt a napot lelki örömben tölthessük el. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét, hogy mindig mindenért hálát adjunk neked. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Üdvözlöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője Kis Jenő. Kevéssé ismert itthon, de az erdélyi magyar lírának egy meghatározó alakja. 1912 és 1995 között élt. A mai napon 4-5 verse hangzik el a Mária Rádióban. Érdemes megismernünk Kis Jenőt. Kis Jenő, a fordítók. Magyarul szólalt meg a Biblia és a Zsoltár, zord nehéz időkben. A lélek beledöbben. Nehéz idő, aj, vassal szigorú kor, mely mégis szent volt és dicső. Biblia s Zsoltár fordító idő. A magyart megtanították Istenre, és őt magyarra. Szent és dicső idők kellettek erre. Magasztos évek és évtizedek, s Károlik, Szent Szimolnárok, nos, ilyenek a fordítók, kik által a titok nemzeti közkincsé lesz, s a való létre mindenki fölérez. A szóhoz ének, Bibliához Zsoltár, Károli mellé társként, Szent Szimolnár. A fordítók, kik roppant lelkeket álmodtak új nyelvre, és roppant lelkeket álmodtak új nyelvre, és roppant verseket. Kik bármilyen idegen volt is e nyelv, rá megtanították a jövevényt, a messzi írást és a költeményt. És egybefortak velünk a jövevények. E fájó földi lettek a miénkek. Segítő bátyánk lett a Biblia, és minden Zsoltár jó atyánk fia. Mint hogyha nem is éltek volna máshol, mint hogyha itt, mi köztünk, mi velünk születtek volna testből, látomásból. Fennen dicsértessék a fordító, a vágó fegyver nélkül hódító. Dicsértessék a szent dicső idő, mely fénylő könyvek által lett dicső, a lélek által győző, s gyarapító. A meg nem nyugvó, békére tanító. Kis Jenő, a fordítók.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt 3 generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.
4: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet gyűjti le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott: választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni, és milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta: egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szent Atya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin-Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
0: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ezért az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és prófétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
2: thank you for your prayer,
0: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
3: A salvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozás a remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a salvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag Szent Mise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
0: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalma közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével II. János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus, az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök, az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű széleinek 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében 2026. szeptember 14-én hétfőn városi zarándoklat lesz. Miskolci Reménység Zarándoklat. 2026. szeptember 14-e hétfő reggel 8 órától. Miskolc valamennyi templomát felkeresik a zarándokok. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén immár harmadik alkalommal gyalogosan zarándokolnak el a hívek Miskolc valamennyi templomához. Több mint 40 templomot látogatnak meg 4 csoportban, 4 útvonalon, s a késő délutáni órákban találkoznak a csoportok a Kálvária kápolna szabadtéri búcsúján. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Seresné Horváth Zsuzsannánál a +36 70 411 05 15-ös telefonszámon, vagy a seresnehorvathzsuzsa@gmail.com e-mail címem. Erre a lelki feltöltődést ígérő, különleges zarándokútra menet közben is lehetséges a csatlakozás. A Diósgyőri Római Katolikus Templomból reggel 8-kor induló útvonal 12 kilométert tesz ki. A Selyemrétről délelőtt 10 órakor kezdik meg a zarándokok a 7 kilométeres utat. A Martinkertvárosban 9 óra 30 perckor veszi kezdetét a 14 kilométeres zarándoklat. A Miskolctapolcai Református templomból 9 órakor indulnak útra, mely 12 kilométer hosszú. A Szent Kereszt felmagasztalása kápolna, Kálvária kápolna búcsúnapján a miskolci zarándokokat fogadja Juhász Ferenc pasztorális helynök plébános, majd 17 órakor ünnepi szabadtéri szentmisét mutat be Székely Dénes borsodnádasdi plébános. Mesefesztivál. Idén is megrendezésre kerül a Mesefesztivál szeptember 19-én szombaton 10 és 16 óra között Solymáron. Nagyon érdekes, színes programokkal várják az érdeklődőket. Felnőtteknek szóló előadások. A mese mikor segít, mikor árt. A Rigó Csőr király című mese, mint párkapcsolati kalauz felnőtteknek. A meseterápia. Út önmagunk megismeréséhez. Gyermekeknek lesz többek között bábszínház, élő mesejáték, koncert, zenés játék és fejlesztő foglalkozások, kézműveskedés. A programok mellett egész délután kézműves könyv és játékvásár színesíti az amúgy is mesés hangulatot.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Áldásos tanévért tekertek Csíksomolyóra a diákok és tanárok az Erdélyi Mária út egyesület szervezésében. Rég várt harangszó hirdette a görögkatolikus templom búcsú ünnepét Szikszón. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szabko Anna. Kezd a tanévet Márton Áronnal, ezzel a jelmondattal szervezett bicikli zarándoklatot szeptember 1-én az Erdélyi Mária út egyesület. A Csíkszent Domonkosról, Csíksomlyóról tartó lelki program vezetője Bőte Csaba Ferences szerzetes és Osváth Judit egyetemi oktató volt. Az eseményről a Hargita Népe napilapban számoltak be. Amint egy 50 diák és pedagógus mellett a felcsíki településeken további résztvevők is csatlakoztak, indulás előtt a fiatalok felkeresték a szent életű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot, majd a templomban meghallgatták Osváth Judit 4 részes, Márton Áron életéről és örökségéről szóló elmélkedés sorozatának első részét. Ezt követően Bőte Csaba kérte Isten áldását a zarándokokra. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők tudatosabban éljék meg a közelgő tanévet, és jobban figyeljenek Márton Áron püspök szabaira. Az Isten szülő születésének tiszteletére szentelt szikszói görögkatolikus templom 9. búcsú ünnepén szeptember 6-án orosz Atanáz miskolci megyéspüspök megáldotta a templom udvarán álló új harangtornyat. A szent liturgián ünnepélyes fogadalmat tettek a parókia megújult képviselőtestületének tagja is, tudósít a Magyar Kurír. A szikszói templomot 2017-ben szentelték fel, 2 évvel később készült el az ikonosztázion, majd 2022-ben a templom külső falára ikonok kerültek, a körbekerített udvarra pedig egy kőkeresztet állítottak. Az új harangtoronyban mostantól a régi, nagyobbik haranggal együtt egy kisebb is megszólal. A főpásztor a megújult képviselőtestülethez szólva azt mondta, hogy mint Ezekiel prófétának nekik is őrszemekké kell válniuk, hogy figyelmükkel és a megfelelő intézkedésekkel még jobban szolgálhassák a közösséget. 14. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Beszédében arra buzdította őket, hogy legyenek közel népükhöz, szeressék az embereket, különösen papjaikat. A Szent Atya kitért korunk változásaira és a technológiai fejlődésre is, és a Magnifica Humanitas enciklikát jelölte meg táplálékként az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához, olvasható a Magyar Kurija honlapján. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban tartott képzésen vettek részt, amely lehetőséget teremtett a párbeszédre, iránymutatást nyújtott, segítve egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. A püspökök a közösség szolgálja az egyházban és a mai világban témájú kurzus szeptember 2-án kezdődött, és 10-én a színódusi aulában tartott pápai audenciával zárult. Kedves hallgatóink, a híreket Szabko Anna szerkesztette.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik. Édesanyám halála után éreztem azt, hogy tényleg az embernek szüksége van egy anyára. Kezdtem egy kicsit depressziós lenni, ráadásul pont nem volt munkám, és emiatt így az albéletem is kezdett bizonytalan lenni, mert hogy én nem budapesti lakos vagyok, így anyagilag nagyon nehéz helyzetbe kerülvén is jártam rendszeresen a templomba, és a szűzanya szobor előtt szűzanyához is imádkoztam, és hát kértem az Istent, hogy segítsen ezen a helyzetemen, és hogy adjon valami biztos támpontot. Már egy ideje ismertem akkor a templomból egy idős özvegy asszonyt, aki nem sokára, már régóta baráti viszonyban voltunk, és végülis addig is így folyamatosan támogatott megrendelésekkel, képeket rendelt tőlem, amikor így kitudódott, hogy én már milyen nehéz helyzetben vagyok, fel is ajánlotta, hogy a saját megüresedett lakásának egy szobáját. Én ugye egyedülálló vagyok, és úgy lakom egyedül ennél az özvegyasszonynál. Van neki egy lánya, van unokája is, de elvesztette egy másik gyermekét, és kicsit olyan, mintha talán visszakapná azt a másik gyermekét is. Sosem lett így kimondva, hogy akkor most ő anyám lesz, de hát ez valósul meg ebben a kapcsolatban. Az Isten művének tartom ezt az eseményt, hogy az Isten mutatkozik meg ezáltal az ő szeretete, gondviselése, és a szűzanyának is a anyasága.

0: Besenyei Bence festőművész gondolatait hallották.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak! 2026. szeptember 13. vasárnap van. Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös napindító műsorát hallják. A mikrofonnál Kerecsényi Gábor,
1: Farkas Gergő
2: és Horváth Zalán,
0: a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai és a Premo Podcast műsorának vezetői. Műsorunkban ma három egymástól elsőre talán távolinak tűnő, mégis a fiatalokat és közösségeket egyaránt érintő témával foglalkozunk.
2: Elsőként egy hozzánk egészen közel álló kezdeményezésről beszélgetünk. Mi is Premontrei gimnáziumba járunk, és a diák önkormányzat szervezetet vezetjük az iskolában. Most azonban egy új hitéleti kezdeményezés indul a gimnáziumban, a Parázs hitéleti csoport. Hogy mi is pontosan ez a közösség, miért jött létre, kiknek szól, és mit adhat a diákoknak arról, Boldvai Márton, Bertalan atyával és Kalmár Barnabással beszélgetünk.
1: Ezt követően a hazánkban 30 éve működő Szent András evangelizációs iskolát mutatjuk be. Egyházmegyénkben egy iskolaközösség van, az zalaegerszegi hegyre épült város iskolaközösség, amely szeptember 25-től 27-ig Szombathelyen a szombathelyi Oladi Batyány templomban és közösségi házban Új Élet Krisztusban kurzust tart. A kurzusról, az evangelizációs iskoláról, a közösségről és arról, hogy kiknek szól a program, Varga Annát, a kurzus koordinátorát és Faragó Gergőt, a zalaegerszegi iskolaközösség zenei szolgálatáért felelős tagját kérdezzük.
0: Harmadik témánk pedig az iskolakezdés lett. Elkezdődött az új tanév, ami sok diáknak egy újabb év kezdetét, másoknak viszont egy teljesen új életszakasz kezdetét jelenti. Különösen nagy változás ez a kilencedikesek számára, akik új iskolába és új közösségbe kerülnek, illetve az elsőéves egyetemistáknak, akik sok esetben az otthonuktól is elköltöznek, és megkezdik az önálló életüket. Arról beszélgetünk Szuper Ildikó pszichológussal, hogy milyen lelki és pszichológiai hatásai lehetnek az iskolakezdésnek, milyen nehézségekkel találkozhatnak a fiatalok, és hogyan lehet ezt az időszakot könnyebbé tenni.
1: Érdekes témákat hoztunk ma is, tartsanak velünk! Előtte azonban hallgassák meg a nap evangéliumát és magyarázatát Boldvai Márton Bertalan premontrei atyától, aki mellesleg a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnáziumának igazgatója.
3: Evangélium Szent Máté könyvéből. Péter megkérdezte: Uram, ha vétellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsájtanom? Talán 7-szer? Mondom neked, felelte Jézus, nem 7-szer, hanem 77-szer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, és úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, és adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte folytogatni, és követelte: Add meg, amivel tartozol. A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, mindent visszafizetek neked. De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, még meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az Úr maga elé hivatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad. Ezzel az Úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből fele barátjának. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
4: A mai evangéliumban a megbocsájtásról hallhattunk, és ezzel kapcsolatban szeretnék Berci atyához feltenni egy-két kérdést. Berci atya, ha Isten ennyire örül egyetlen megtérő embernek, akkor miért érezzük sokszor úgy, hogy eltávolodtunk tőle, és nehéz visszatérnünk hozzá?
3: Volt egy jó ismerősöm, egy amerikai bencés apát, Máté apát úrnak hívják egyébként. nagyon szépen megtanult magyarul, egy magyar bencés közösségben lépett be ott Amerikába, Kaliforniába, és ő mondta azt, hogy néha érdemes föltennünk magunknak azt a kérdést, hogy ha azt érezzük, hogy távol van tőlünk az Isten, akkor ki távolodott el? Az Isten vagy mi? Az Isten soha nem távolodik el tőlünk. Sokszor azt hiszem, a kísértő az, aki azt akarja éreztetni velünk, hogy amikor valami rosszat tettünk, vagy akár miután már letettük a bűneinket, és bocsánatot nyertünk akár a másik embertől, akár a Szent Jónásban, hogy olyan távolságban vagyunk, hogy már nem is szólíthatjuk meg a másik embert, vagy az Istent. Tehát valahol azt hiszem, a kísértés van ebbe benne, hogy nem mindig könnyű azt elhinni, hogy az Isten vagy a másik ember megbocsátott nekünk. Feladat ez mindannyiunknak, hogy így tudjunk erre gondolni, hogy amikor ezt érezzük, hogy távol vagyunk az Istentől, akkor azt merjük nem elhinni, hanem merjünk erősebben hinni abban, hogy még ha mi is távol érezzük magunkat az Istentől, de az Isten akkor még közelebb lép hozzánk, azért, hogy együtt tudjuk vele folytatni az utunkat.
4: Távol vagyunk Istentől, Isten elveszett bárányáivá váltunk. Atya, nekünk is feladatunk-e az, hogy embertársainkat, akik még távol vannak Istentől, vagy esetleg pillanatnyi kételkedésben élnek, megkeressük és visszavezessük őket Istenhez.
3: Az egyik latin kifejezés a főpapokra az az, hogy pontifex, ami azt jelenti, hogy hídverő. És nyilván ez nem csak a püspököknek, vagy akár a pápának a feladata, ez a hidaknak az építése, hogy Ferenc pápa ezt sokszor hangsúlyozta is, hanem azt hiszem mindannyiunknak. Mert sokszor a keresztények hivatása talán ez a legnagyobb, hogy nem tudunk mindent megoldani, nem tudunk mindent helyrehozni, de ilyen hidakat, vagy ilyen összekötő emberek tudunk lenni. Pont azok között, akik az egyik oldalról vagy azt érzik, hogy túl távol vannak a másik embertől, vagy az Istentől, és maguktól nem mennének oda, talán mi tudunk azok lenni, akik tényleg egy közvetlenséggel, szeretettel, vagy sokszor humorral tudjuk oldani azt a távolságot, amit akár az Istennel, akár egy megbántott emberrel szemben éreznek. Tehát, hogyha ott van bennünk, azt hiszem, ez a fajta meggyőződés, vagy hivatástudat, hogy mi vagyunk azok, akiknek nem a másik problémáját kell megoldani, nem is idézőjelben csak megvigasztalni azt az embert, hanem tulajdonképpen csak Jézust kell neki felmutatni, az Isten szeretetét megéreztetni vele. Ha ezt már megpróbáljuk megtenni, akkor olyan, mintha kicsit kézen fognánk, és áttennénk a kezét Jézusnak a kezébe, hogy innentől övé a pálya, ő legyen az, aki tovább egyengeti az életét. Úgyhogy mindenképpen hivatásunk.
4: Rengeteg keresztény érzi azt, hogy neki jobb kapcsolata van Istennel, mint másoknak. Talán néha még versenyt is csinálunk ebből, hogy ki a jobb keresztény. És hogyan tudunk ebben fejlődni, hogy ezt a versenyt megszüntessük, és hogyan tudjuk elfogadni és szeretni azt az embert, aki sokat hibázott, és közelebb van mégis hozzá az Isten, és jobban látjuk az ő életébe Isten működését, mint a sajátunkéban.
3: Igen. Azért is nagyon szép a mai evangélium, mert hát Péternek kicsit ilyen, mondjuk így beszólásnak hangzik a kérdése, hogy tehát mindenkinek meg kell bocsátani, hogyan van ez már. De hogy mégis ott van benne valahol egy kezdeti jó látásmód, mert úgy kezdődik, hogy ha vétel lennem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom? És tulajdonképpen a kulcs szó az ez a testvér. Tehát, hogy Péter ezt azért sejtette, mert a testvérhez jó esetben az embernek, még ha nem is szeretné, de ha más nem, akkor vérségi alapon köze van hozzá. Valami közös már van. Akár tetszik, akár nem. És hogyha ezt az ember föl tudja fedezni, akkor utána már a másiknak akár az örömét, akár a bánatát sokkal jobban a magáénak tudja érezni. Mert hogy hát testvérek vagyunk. A középkori irodalomban ez nagyon érdekes, hogy amikor már közeledett a török itt Magyarországra is, és hát a premontrei apátságokat szépen pusztították el, és voltak olyan szerzetesek, akik vértanúságot szenvedtek, voltak, akiknek el kellett menekülniük, és sokszor nem lehetett tudni, hogy azon a helyen csak rábízták esetleg egy világi emberre, vagy egy papra, hogy gondoskodjon ott a meglévő épületről, vagy a gazdaságról, és onnan lehet tudni, hogy premontrei volt-e az illető, aki ott volt még, akinek a neve fönnmaradt, hát most már lassan 500 év, vagy több mint 500 év távlatából, az, hogy ott volt előtte, hogy testvér. Akár apát volt, akár pap volt, akár szerzetes volt, de hogyha ott volt előtte egy ilyen-olyan testvér, akkor onnantól tudni lehetett, hogy hát ő úgymond ahhoz a helyhez kötődött szerzetesként élt ott. Tehát ez a fajta testvéri dimenzió azt hiszem nagyon fontos nekünk is, pont a gondoskodás véget. Mert akit az ember a testvérének érez, vagy a testvérének tud, akkor talán könnyebben is tud róla gondoskodni, mert megvan az a közös pont, amit az Isten hozott létre közöttünk.
0: Köszönjük szépen a vasárnapi evangéliumról szóló gondolatokat Boldvai Márton Bertalan igazgató atyának, őt pedig kérdezte Kalmár Barnabás, a szombathelyi premontrei rendi Szent Norbert gimnázium diákja.

0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Mária Rádió, zalaegerszegi és szombathelyi közös napindító műsorát hallják.
1: Mi is a szombathelyi Premontre Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai vagyunk, és a diákönkormányzatot vezetjük az iskolában. A diákönkormányzatban elsősorban a diákok közösségi életével, programjaival és az iskolai közösség építésével foglalkozunk. Most azonban egy hasonlóan közösségépítő, de egészen más területhez kapcsolódó kezdeményezésről beszélgetünk, ez a Parázs hitéleti csoport lesz. A csoport egy olyan közösség szeretne lenni, ahol a diákok a mindennapi iskolai élet mellett lehetőséget kapnak arra, hogy hitről, Istenről, az élet fontos kérdéseiről és saját tapasztalataikról is beszélgethessenek. Hogy mi is pontosan ez a kezdeményezés, honnan jött az ötlet, kiknek szól és mit szeretnének vele elérni, arról beszélgetünk most vendégeinkkel. Köszöntjük a stúdióban Boldvai Márton Bertalan atyát és Kalmár Barnabást, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
1: Akkor én azt gondolom, hogy elsősorban kezdjük azzal, hogy honnan jött a Parázs hitéleti csoportnak az ötlete, és hogy mi is pontosan ez a kezdeményezés.
2: Hát elsősorban az ötlet az onnan jött, hogy több más szerzetesi gimnáziumban is alakultak hasonló parázs elnevezési csoportok, a nevet is innen vettük. Hogyha jól tudom, akkor két ciszterci gimnáziumban is van ilyen, illetve egy jezsuita gimnáziumban is működnek ilyen parázs csoportok. Maga a név az onnét származik, hogy a gondolat az az, hogy a parázs az az, amiről aztán meg lehet gyújtani a tüzet. Vagy az olyan akár fát, vagy papírt, amit az ember lángra szeretne lobbantani, akkor azt a parázshoz tartva, vagy a parázs közelébe tartva, azt lángra tudja lobbantani. És ezek a parázs közösségeknek kicsit a lelki élet szempontjából lenne

0: lehetőség, olyanok, amik eddig nem voltak, például csak így a kedves hallgatóknak például Mikulás kupánk lett, Szent Patrik napot tartunk, és olyan színes napok vannak, hogy ténylegesen élmény ide járni és a Premontreiben tanulni. De volt egy olyan dolog, ami így egy kicsit így néhány diáktársamnak és az atyáknak is feltűnt, hogy egy vallásos gimnázium vagyunk, de így a hitélet, mondanám azt akkor, egy kicsit háttérbe szorult. Tehát nem volt olyan főhelyem. És az volt az érdekes, hogy erre mutatkozott igény. Mutatkozott arra igény, hogy hozzunk létre ilyen csoportot. És hát volt egy minisztráns klubunk, és még egyébként működik is, és ez volt az alapja. És emellett Ignác atya kezdeményezésére, az iskolánkban tanító szeretetes atya kezdeményezésére jött létre a hittanklubunk. Gyakorlatilag minden egyes hittanóra végén Ignác atyától lehet kérdezni személyesebb kérdéseket is, akár a papságról, vagy igazság szerint az egyház, bármiről, amiről szeretnénk. És itt jött a kérdés, hogy van, amire 45 perc nem elég. És vannak olyan diákok, akik szeretnének többet tudni, akár vallásról, vagy bármiről, és ekkor mondta Ignác atya azt, hogy jó, akkor hozzunk létre egy hittanklubot. És akkor volt már egy hittanklubunk, volt már egy minisztráns klubunk, és gyönyörű szépen működött minden, viszont hát azt vettük észre, hogy beindult a diák önkormányzat működése, és ezzel párhuzamosan mindenki elkezdte megvalósítani az iskolában az ötleteit. És előjöttek tényleg olyan buzgó pedagógusok, mint hogy meg kell említsem Billik Erika tanárnőt, aki tényleg szentségimádást szeretett volna rendezni, és meg is rendezte, ez nagyon fontos. Illetve például zarándoklatra is sor került, Medjugorjéba zarándokoltunk el, és a rengeteg ilyen programötlet jött, közben alakult kórus is az iskolánkban, és hát azt vettük észre, hogy ez már nagyon sok. Tehát a vallási részleg elkezdett nagyon-nagyon szélessé válni, és ekkor Bertalan atyához kopogtunk az igazgatóság ajtaján, és hát megértő fülekre találtunk Berci atya személyében, nagy mosolyjal emlékszem, amikor leültem, és Berci atya nagy mosolyjal fogadta, hogy erre vártam, hogy a diákság megmozduljon, és vallási kezdeményezésbe lépjen, és hát ekkor döntöttünk el, hogy megalapítjuk a parást. Erre kaptunk, így egy nyár volt az, amikor így elkezdtünk rajta gondolkodni, és hogy ennek van-e létjogosultsága, és hát most jutottunk el odáig, így októberre, hogy októberben fogjuk megtartani az első alakuló ülésünket, úgyhogy igen.
1: És elsősorban kiknek szól ez a csoport, csak azoknak, akik már gyakorolják a hitüket, vagy esetleg majd azoknak is, akik még most kezdik el?
2: Az egésznek a kulcsa, azt is mondhatnám, hogy tényleg jó értelembe véve, mint ami legtöbb ilyen dolog az iskolában működik, az úgynevezett ilyen alulról jövő kezdeményezés. Tehát, hogyha ezt én kezdtem volna el, úgyhogy na hát most akkor kijelölök ezeket, azokat, amazokat, valószínűleg nem is működött volna, de így, hogy tényleg bennünk ott volt azért mondjuk így a vágy, vagy így egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen serkentő magatartás, az Ignác atyába, Gergely atyába, Tamás atyába, vagy bennem is, és úgy tudott ez megszületni, ez egy nagy öröm, és pont azért én elsősorban inkább azt mondanám, hogy a lelki dolgok iránt érdeklődőknek. Tehát, hogy mindenki, aki úgy szívesen foglalkozik ilyen kérdésekkel, és azért minden osztályban vannak egy páran ilyenek, ők lennének azok, akik ennek a parázsnak tényleg a magját alkotnák. Úgyhogy, és azért szépen gyűlnek már hozzám is a nevek, akik minden osztályból bekapcsolódnának. Azt látom, hogy hál' Istennek az osztályfőnökök is nagyon partnerek ebben, meg hogy legtöbbször, sőt, még igazából nem is tudok olyanról, ahol az osztályfőnöknek kellett volna kijelölnie, tehát minden osztályban volt 1-2-3 jelentkező, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a munkába. És én is ezért is örültem ennek, ahogy a Barni is elmondta, mert hogy ez nem egy fölülről a vágy volt meg az ötlet, de hogy ez valahogy hál' Istennek alulról szökkent szárba, és nekünk csak az evangélium példában nekünk csak öntözni kellett, hogy ez kihajtson, és aztán tényleg reméljük, hogy hát bőséges termést is hozzon.
3: És akkor Barni, említetted az előbb, hogy hamarosan majd sorra kerül az első ilyen parázs alkalomra, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ugye még egy olyan dologról beszélünk, ami alakulóban van, de hogy ezzel kapcsolatban, hogy mi van a fejedben, hogyan képzelsz el egy ilyen parázs alkalmat, amikor majd bemész a terembe?
0: Mindenképpen az első pár alkalmat azt alapból az alapok lefektetésével kell kezdeni. Tehát ha már akkor itt vagyunk a Mária Rádióban, és egy vallási témáról beszélgetünk, akkor azt is mondjuk, hogy Krisztus is választott egy kősziklát, Pétert. Rád helyezem az egyházamat. És úgy gondolom, hogy a parázsnak is ezt az alapot kell követni, hogy le kell tenni az alapokat, le kell fektetni azt, hogy milyen rendszerben fogunk dolgozni, hogy lesz egy fej, lesznek annak tagjai. Tehát gyakorlatilag tényleg, mintha egyházi működésünk lenne, én ezt tudnám mondani. Milyen ötleteink vannak? Hát rengeteg olyan van, amiről nem beszélhetek még most itt, pontosan azért, mert még alakulóban van.

0: van, vagy még meglepetés szint.
1: De és akkor, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy arról, hogy milyen témák esetnek, hogy azzal kapcsolatban, tehát, hogy nyilván még alakulóban van a dolog, de hogy arról milyen kulisszatitokat tudsz megosztani a hallgatókkal, hogy milyen témák esetnek a egyesüléseken.
2: De picit magamhoz is ragadnám a szót. Tehát első körben az egésznek az alapja picit az lenne, hogy talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy ilyen apostoli dimenziója. Tehát azt mondhatnám, hogyha ilyen norberti alapokra akarunk építeni, hogy a Szent Norbert úgy indította el a premontrei rendet, hogy nyilván volt egy hely, Prémontré, ahol letelepedett, és aztán elindult ilyen úgynevezett vándorprédikátori utakra. És amikor ezekről visszajött, akkor általában hozott maga a 40, 50, 60 vagy olyan fiatalt, aki azt mondta, hogy itt vagyok, és akkor én szeretnék premontrei lenni, Norbert követője lenni. Tehát picit ez lenne az első gondolat, hogy akik benne vannak ebbe a parázs közösségbe, azoknak legyen egy ilyen, úgy lehetne mondani, most mondhatnám azt is, hogy egy ilyen norberti gondolat bennük, vagy egy ilyen apostoli lelkesedés, hogy lássák azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy kapnak egy feladatot, akár mondjuk megszólítani a többieket, vagy hogy közösen összejövünk, hanem hogy tényleg legyen bennük egy olyan lelkesedés, hogy ezt át is érezzék, hogy ez nem csak azért csináljuk, hogy az iskolában, vagy értsetek jól, amit mondok, nem csak azért csináljuk, az iskolában legyen lelki élet, hanem azért is, mert akik ezt csinálják, ezt szívesen csinálják, meg ezt élvezik, és ez jó. És akik eddig benne vannak ebbe a közösségbe, meg akik már úgy közel kerültek, azokon ez látható. Vagy ahogy mondanám, hogy a Bardi is amilyen lelkesedéssel beszél róla, hála Istennek. Tehát, hogy ez az a lelkesedés, amire tényleg úgy szükségünk van, és mi akár atyák, picit ezt próbáljuk ébren tartani, meg ezt a tüzet, ami ott van tényleg ennek a közösségnek a szívébe, azt tud táplálni, meg egy-két irányt mutatni, hogy milyen irányba lehet ezt jól megvalósítani, vagy megélni.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy ez a lelkesedés, ez fontos is.
3: És még nekem egy olyan kérdésem lenne Bertel atyához, hogy ön szerint miért lehet fontos a mai fiatalok számára egy olyan közösség, ahol lehet kérdezni, beszélgetni, vagy akár kételkedni is?
2: Sokszor el szoktam mondani, mert benneteket most pont nem tanítanak, de az igazgatói tájékoztatón, ezt úgy is el szoktam mondani, tavaly is elmondtam egyébként a összevont osztályfőnöki órákon, hogy pont ma is az egyik osztályban, illetve hát a napokban volt hittanórán velük, és én ilyenkor mindig három mondatot iratok föl a hittanfüzetnek az első oldalára. És azt mondom, hogy ha aki ezt teljesíti, akkor hittamból megvan a kettes. Nyilván senki nem lesz hittamból kettes, azért hál' Istennek ritka, de nem jellemző. De hogy ez a három alapvető mondat, hogy mi az, amit úgymond elvárunk, vagy mi tartozik hozzá a hittanórához. Az első mondat az, hogy ne legyél bunkó. A második mondat meg az, hogy ne legyél igénytelen. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen, hogy ez miben járul hozzá valakinek a boldogságához, ebben az igényességben. Tehát, hogy az emberben kialakít egy olyan igényes gondolkodásmódot, hogy keresi a válaszokat, keresi azt, hogy most mi lenne a jó, hogyan kéne az életemet alakítanom, mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, mik a céljaim, hogyan gondolkodom a saját életemről, a másik életéről, az örök életről. Tehát, hogy ez a fajta igényesség, azt hiszem, hogy ha az ember ezeket a köröket megfutja, akkor az hát úgymond jó esetben boldogabbá is teszi őt. Tehát valahol így járul ez, azt hiszem, hozzá, hogyha van egy ilyen, mondjuk azt, hogy átgondoltság, vagy lelki igényesség, akkor az ember utána jobban érzi magát a bőrében, mert jobban otthon van a bőrében. Ugye erre mondta azt a Szent Ágoston, ugye akinek a reguláját követjük, premontrei szerzetesek, hogy az Isten az közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. Tehát minél jobb kapcsolatban vagyunk az Istennel, annál jobban a helyünkre kerülünk. Annál jobban megtaláljuk a saját helyünket is a bőrünkben, meg az egész világban. Úgyhogy valahol azt hiszem, ez az ilyen hívószava, hogy nyilván, aki ebbe a közösségbe tartozik, vagy a közösségbe belép, vagy működik benne, akkor az nyilván azon keresztül, hogy jobban megismeri az Istent, saját magát is jobban megtalálja, meg a helyét a világban is megtalálja jobban.
1: Barnabás, hozzád fordulva, te, mint diák és ennek a kezdeményezésnek a leendő mozgatórugója, te hogyan látod ezt a kezdeményezést, és mi az, ami szerinted meg fogja tudni szólítani a többi diákot?
0: A Jóisten fogja őket megszólítani. Talán ez a legjobb mondat. Erre van egy gyors történetem. Mikor Medjugorjéban voltunk az iskolai zarándoklaton, volt lehetőségünk eljutni ide, és azon gondolkodtam, hogyha majd tanúságot kell erről tennem hamarosan az iskolán belül, körülbelül egy héten belül, akkor mit fogok mondani, hogyan fogom ezt elmondani másoknak, akik kevésbé találták meg még a Jóistent, hogy hogyan fogom nekik elmondani, miért jöjjenek el ide. És az a vicces az egészben, hogy fél óra alatt Medjugorjéban megkaptam rá a választ, kimentünk az utcára öten, és volt egy lány, nem mondom el nyilván a nevét, aki ott állt, és azt mondta tényleg fél óra után a bazársorban, a Mladi Fest, ez a fesztivál előtt, hogy Megmondom, gyerekek, őszintén, hogy én nem vagyok vallásos. Én hiszek Istenben a magam módján, de nem járok templomba, de érzem, hogy itt valami más. Érzem, hogy itt az Isten közel van hozzám. És haspólóban volt, és betűrt a haspólóját. Nem a templomba voltunk, a bazár soron voltunk, és annyira durva volt ezt látni, és így csak fölnéztem az égre, és mondtam, hogy köszönöm. És megkaptam rá a választ. És azt tudom mondani, hogy a parázsnak is szerintem ez lesz a lényege, hogy mi általunk fog a Jóisten szólni. És vannak ilyen élmények, lesznek ilyen élmények, akár majd Medjugorje, aki el fog jönni, vagy akár még mondjuk egy program, amit így szeretnénk végrehajtani, az majd a Forráspontra, én mini Medjugorjénak hívom, ahova el tudunk menni, és meg tudjuk nézni, hogy milyen ez, amikor több ezer fiatal együtt ünnepel Magyarországon. Hát ezek lesznek azok az alkalmak szerintem, és azok a jó beszélgetések, amikor egy olyan ember is közel érezheti magát Istenhez, aki lehet, hogy addig még nem volt annyira közel hozzá.
2: Kiegészíteném azt, amit a Bardi mondott, csak ezt a képet tovább fűzve, hogy is jött ide a parázs, meg miért a parázs, és azért is jó ez, amit a Bardi is mondott, mert hogy alapvetően, hogy a parázs az magától nem megy sehova. Tehát a parázs az nem sétál, vagy nem szalad el. Tehát a parázs aznak az a egyik tulajdonsága, hogy nyilván aki fázik, vagy valami világosságot keres, az oda húzódik köré. Vagy azért, hogy a kezét megmelegítse, vagy azért, hogy jobban lásson, vagy azért, hogy főzön rajta valamit. De hogy alapvetően a parázsnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy végül is azon, tehát hogy nem ő az, aki elmegy oda, hanem sokkal inkább fölkelti mondjuk a vágyat azokban, akik ott vannak körülötte, hogy oda gyűjjenek köré. És ez azért nagyon jó is egyébként, és akkor itt egy picit most a premontrei szerzetes is kikacsint belőle, mert hogy a premontrei szerzetes ennek alapvetően a lelkipásztori modell gondolkodásmódja az ilyesmi. Ez az ágostonos, amit egyébként ugye a Leó pápa is követ, hogy nekünk, tehát hogy egy olyan közösséget teremteni, amiben az emberek megtapasztalhatják az Istennek a működését, meg a szeretetét, és ezt próbáljuk mi premontreiek létrehozni, hogy akár egy iskolában, akár plébániákon, hogy van egy olyan közösség, ami kicsit furcsán hangzik, de hogy a Jóisten kegyelmét úgy közvetíti, hogy vonzó módon oda vonzza tulajdonképpen ehhez a paráshoz, vagy az Istennek a jelenlétébe azokat az embereket, akik ott föltöltődnek, és aztán úgy tudnak tovább menni az életükben.
3: Most Barnihoz szólva, hogy azok is csatlakozhatnak, akiknek vannak kérdései, bizonytalanságaik, vagy csak éppen érdeklődnek a hit iránt.
1: Ugye elmondtad azt, hogy vágysz valamilyen szempontból erre is.
0: Én azt tudom mondani, hogy a parázs pontosan azért jó, mert gyakorlatilag olyan, mint az Istennek az emberrel való kapcsolata, mindenkivel személyes. És gyakorlatilag, ha valaki közelebb van az Istenhez, tehát közelebb érzi magát, ő csak még közelebb fog lépni hozzá, aki pedig még csak az elején van, még csak úgy érzi, hogy csak a kicsit a parázsa merül fel benne, akkor már hozzuk be a nevét, ha csak ez a kis szikra merül fel benne, már akkor kérdést tud kapni, és ő pedig el tud indulni ezen az úton. És ha mi ezen az úton el tudjuk kezdeni segíteni beszélgetésekkel és élményekkel, szerintem akkor azt mondom, hogy megérte, és hogyha egy embert, már csak egy embernek azt tudom mondani, hogy megváltoztatjuk ezzel az Istenről alkotott képét, az Istennel való viszonyát, én azt mondom, hogy az egész parázs és minden egyes fáradozás nagyon-nagyon megérte.
1: Abszolút tetszik ez a mentalitás. Végül egy utolsó kérdésem lenne még, hogy ugye indul ez a parázs hitéleti csoport, és hogy azok a diákok, akiknek felkeltették ezzel kapcsolatban az érdeklődést, ők mikor és hogyan fognak tudni csatlakozni majd ehhez a csoporthoz, és mit üzennek nekik, hogyha esetleg szeretnének magukat egy ilyen alkalmon majd megpróbáltatni?
2: Igen, hát a tervünk az, hogy elsősorban most már minden osztályfőnöki órán egyébként ez a hír úgymond meg a meghívás az megérkezett, tehát elvileg mindenki tud róla, és pont azért hagytunk egy kis átfutási időt, és azért is mondtuk azt, hogy nem feltétlenül lehet egyesével is jelentkezni, de lehet úgy, hogy egy osztályból összefognak, és azt mondjuk, hogy mi ketten, hárman szeretnénk azok lenni, akik ebbe bekerülünk. Tehát a jelentkezés első körben az osztályfőnökökön keresztül, és akkor utána, amikor ez már megvan, és megvan úgymond az első mag, hát nyilván utána ez bővülhet, hanem utána lesznek majd egy-két olyan találkozó, meg a tervben az is benne van, hogy akár évente egyszer egy olyan ilyen zarándoklat, kirándulás, lelkigyakorlatos nap, ami picit, hogyha nagy szavakat akarnék használni, azt mondhatnám, hogy ilyen képzési nap, amikor összejövünk, és egy picit úgy közösen úgy föltöltődünk, hogy aztán az minél tovább kitartson mondjuk egy hétköznap is. De most még azt mondhatnám, hogy most van ennek a parázs élesztésének a fázisa, tehát, hogy már van, ahol vannak szikrák, meg vannak ilyen kis parazsak, de most hagyjuk azt még egy picit, hogy föllobbanjon, és akkor tényleg hát a közeljövőben lesz egy olyan első találkozás, azokon keresztül, akik az osztályfőnökükön keresztül ezt jelezték, hogy amikor összejövünk, és akkor hát tényleg egy ilyen, mondjuk azt, hogy körbe rakjuk ezt a parazsat, hogy egy igazi ilyen tűzrakóhely tudjon belőle lenni.
1: Kedves Bertalan atya és Barnabás, köszönjük, hogy beszéltek nekünk és a Mária Rádió hallgatóinak a parázs ítéleti csoportról, és kívánjuk azt, hogy minden egyes elképzelés sikerüljön, és tényleg egy nagyszerű közösség tudjon majd kibontakozni.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Boldvai Márton Bertalan atyával és Kalmár Barnabással beszélgettünk a Premontrai gimnáziumban induló parázs ítéleti csoportról. Most pedig zene következik.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Zalaegerszegi és a Szombathelyi Mária Rádió stúdiójának közös napindító műsorát hallják. Az előző percekben a Premontrei Gimnáziumban induló parásítéleti csoportról beszélgettünk, most meg egy olyan kezdeményezést mutatunk be, amely nem csak helyi szinten, hanem országosan is évek óta fontos szerepet tölt be a keresztény evangelizációban.
1: A hazánkban 30 éve működő Szent András evangelizációs iskolának egyházmegyénkben egy iskolaközössége van, az Zalaegerszegi hegyre épült város iskolaközösség. Ez a közösség szeptember 25-27-e között Szombathelyen, a szombathelyi Oladi Battyány templomban és közösségi házban Új Élet Krisztusban kurzust tart. A kurzusról, az evangelizációs iskoláról, a közösségről és arról, akiknek szól ez a program, Varga Annát, a kurzus koordinátorát és Faragó Gergőt, az Zalaegerszegi iskolaközösség zenei szolgálatért felelős tagját kérdezzük. Köszöntjük a stúdióban Varga Annát és Faragó Gergőt.
2: Mi is köszöntjük a hallgatókat.
0: Kezdjük is már el így a beszélgetésünket azzal, hogy mit is kell tudni erről a Szent András evangelizációs iskoláról, hogy ezt hogy kell elképzelni, ez hogy működik így szervezeti szinten.
2: A Szent András evangelizációs iskolát Pepe hozta létre Mexikóban 1980-ban, hogy evangelizátorokat képezzen a katolikus egyház számára. Ez az iskola, ez 1995-ben került Magyarországra, és akkor vette fel a Szent András evangelizációs iskola nevet. Nem konkrét intézményre kell gondolni, mint például egy középiskola vagy általános iskola, hanem egy olyan iskoláról beszélünk, ahol vannak lelki gyakorlatok, vannak kurzusok, és ezen lelki gyakorlatok, ezen kurzusok által tudunk megtanulni, evangelizálni, tanítvánnyá válni, Jézus tanítványává válhatni, illetve hát, hogy hogyan is kell apostolkodni.
1: Kiknek ajánljátok ezt a kurzust?
2: Az Új Élet Krisztusban kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola első belépő kurzusa. Igazából azoknak ajánljuk, akik hát úgy nem elégednek meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel, és szeretnének egy kicsit ugye a hitükbe még mélyebben elmélyülni. Az Új Élet kurzusban hitünk legfontosabb alapigazságairól lesz majd szó, mint például az Isten szeretete, a bűn, kicsoda Jézus Krisztus, mi a hit, mi a megtérés, mi a megvallás, kicsoda a Szentlélek, és mi a közösség.
0: A következő kérdésemet inkább Anna hozzád intézném, hogy ugye ez szeptember 25-től 27-ig tart eseménysorozat igazából, és hogy ide szombathelyiek jelentkezését várjátok csak, vagy az ország többi pontjáról is?
3: Van ez egy lelki gyakorlat, ez nem sorozat, ez pénteken elkezdődik, és vasárnap van vége. Nagyon szívesen látunk másokat is, nem csak szombathelyeket, hiszen tudunk szállást biztosítani a messzebbről érkező résztvevőknek.
1: És nekem egy olyan kérdésem lenne, kinek a támogatásával jön létre ez a program?
3: Elsősorban a Szent András Evangelizációs Iskola támogatja, ezen belül ugye az Zalaegerszegi iskola közösség, valamint az Oladi plébánia.
0: Itt nagyon úgy érzem, hogy egy nagyon erős hittel rendelkező embereknek a jelentkezése várható, hogy ehhez kell valamilyen előképzettséggel rendelkezni az oda jelentkezőknek, vagy ez ilyen teljesen olyan emberek jelentkezését várjátok, akik tényleg szeretnének elmélyülni a saját hitükben?
3: Nem kell egyáltalán semmilyen előképzettség, ehhez csak nyitott szív kell elsősorban, tehát még katolikusnak sem kell lenni. Hogyha valaki szeretne jelentkezni, azt érzi, hogy erre elhívása van, akkor bárki jelentkezhet.
1: Ezt a kérdést most mind a kettőtöknek intézném, hogy engedjétek meg, hogy megkérdezzem, hogy ti hogyan találkoztatok Szent András evangelizációs iskolával?
2: Én 10 évvel ezelőtt, 2016 őszén vettem részt először egy ilyen Új Élet Krisztusban című kurzuson lelki gyakorlaton. Az akkori plébános atya, a Szeged szőregi plébános atya hívott el, és hát egy olyan helyzetben voltam, hogy először úgy nem akartam elmenni egy ilyen kurzusra, de végül hát így meggondoltam magam, és elmentem, ahol találkoztam Isten szeretetével, és megmutatta számomra, hogy abból a helyzetből, amiben vagyok, abból mi a kiút. És a lelki gyakorlat után, szintén plébános atya meghívására csatlakoztam a szegedi iskolaközösséghez, a szegedi Noé Bárkája iskolaközösséghez, és azóta igyekszem szolgálni itt a Szent Andrásban.
3: Érdekes, hogy én is körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam az iskolával. Én egy helyi karizmatikus közösségben jártam, ahol nagyon fontos volt a zenei szolgálat, a tanítás és egyéb ilyen szolgálatok. És az iskola közösségben vannak ilyen kiképző kurzusok is. Én először egy ilyen tanítványozási kurzus néztem, de jó messze volt, úgyhogy nem tudtam elmenni. Majd később 2018-ban voltam Zalaegerszegen egy ilyen közösségvezetéssel kapcsolatos kurzuson, a Mózes kurzuson, és onnan indult igazából az én kapcsolatom az iskolával. Azóta én tagja nem vagyok, de nagyon szívesen segítek az zalaegerszegi iskola közösségnek, amiben tudok.
0: És mit jelent a tagság egyébként, hogy tagnak lenni itt a Szent András Evangelizációs Iskolában?
2: Hogyha valaki érez arra hívást, és tényleg az Isten hívja arra, hogy szeretne szolgálni itt a Szent András berkein belül, akkor lehetőség van ilyen iskola közösségekhez csatlakozni. Ezek területi alapon szerveződnek. Magyarországon a szentandras.hu oldalon meg lehet nézni az iskola térképet, hogy milyen iskola közösségek vannak, és ha valaki szeretne szolgálni, akkor keresse fel a hozzá legközelebb iskola közösséget, a Szombathely Egyházmegyében, jelen esetben a Zalaegerszegi hegyre épült város iskola közösség az, ami működik. Először próbaidős tagként lehet így idézőjelbe felvételt nyerni. Ez, ha jól tudom, ennek az időtartama 2 év, és utána lehet valaki elkötelezett. És ami még fontos, hogy szolgálatokat így nem egyből a mély vízbe így ugrasztjuk a hívőket, hanem így fokozatosan avatjuk be a szolgálatokba.
4: És Anna, azt neked intézném ezt a kérdést, hogy mit jelent a zenei szolgálat az iskola kurzusai belül?
3: A zenei szolgálat egy nagyon fontos pontja a kurzusokon. Lehet ennek egy kis jégtörő funkciója a tanítások közötti a játékos formában, illetve nagyon fontos az, hogy vannak dicsőítések a tanítások alatt között, és a zene az segít így az imában elmélyülni. Nagyon egyszerű dalok is vannak, amiket, hogyha nem is ismernek a résztvevők, akkor közben is be tudnak kapcsolódni, vagy nem feltétlen bekapcsolódni, de így az imádságban elmélyülni. Ebben szokott segíteni így a zene, a zenei szolgálat a kurzusokon.
0: És mitől lehet különleges az új élet kurzus?
2: Ugye az új élet Krisztusban kurzus is, mint hasonlóan például egy Szent Lekszemnárium, az egy Alfához, egy Kurzilóhoz, Kolpinkhoz, ugye az úgynevezett kérügmát, Isten alapvető üzenetét mutatja be így a résztvevők számára. Ami miatt úgy igazán különleges, az, hogy minden egyes tanítás végén vannak ilyen úgynevezett dinamikák, résztvevői tevékenységek, amik által résztvevőkkel szeretnénk elmélyíteni így az adott tanításnak a lényegét. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, mégpedig azért nem, hogy aki jön majd a kurzusra, az is át tudja élni. Az is magáinak tudja ezeket a dinamikákat.
4: És aki ezen a hétvégén részt vesz, milyen élménnyel, tapasztalattal térhet haza?
2: Az új élettel Krisztusban, egy új élettel lényegébe.
0: Milyen információkat tudtok még esetleg megosztani velünk erről a kurzusról, amik még fontosak lehetnek hallgatóink számára?
3: Ugye az időpontot említettük, az szeptember 25-től 27-ig. 25-én délután 5 órakor fog elkezdődni a kurzus, tehát munka után oda lehet érni kényelmesen, és vasárnap körülbelül délig fog tartani, illetve a szombati egész napot ez igénybe veszi. A jelentkezési határidő a szeptember 18-a péntek, ezt szeretjük, hogyha betartják az emberek, de nyilván, hogyha valaki kicsúszik, akkor még tudjuk fogadni, hogyha úgy alakul. Igazából nem kell hozni senkinek semmit magával, amit említettem, nyitott szívet, hogyha van, akkor szentírást, jegyzetfüzetet, tollat, de tényleg itt inkább a nyitottsága fontos. Ugye a helyszínünk az Oladi plébánia, az Oladi lakótelepen lévő újépítésű plébánia lesz, és illetve az is fontos, de említettem már azt is, hogy szállást tudunk biztosítani, ezt is időben kérjük jelezni majd a résztvevőktől, illetve hogyha van valamilyen különleges igény, ételallergia, bármi ilyesmi, abban is tudunk segíteni.
4: Kedves Anna és Gergő, köszönjük, hogy beszéltetek nekünk és a Mária Rádió hallgatóinak a Szent András Evangelizációs Iskoláról. Azt kívánjuk, hogy minél többen megtapasztalhassák azt a közösséget és lelki élményt, amelyet ez a kurzus kínál.
3: Köszönjük
2: szépen! Köszönjük szépen!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Annával és Faragó Gergővel beszélgettünk a Szombathelyen szeptember 25-től 27-e között megrendezésre kerülő Új Élet Krisztusban kurzusról.

0: Hírek.
1: Rekord létszámmal kezdődött a jubileumi tanév a Veszprémi érseki főiskolán. Székely János, csalogassuk elő egymásból a kincseket. Megkezdődött a szület a veszprémi érseki pincészet birtokain. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Különleges tanév kezdődött a veszprémi érseki főiskolán, az intézmény újjállapításának 35. évfordulóján, történetének eddigi legnagyobb hallgatói közösségével indította el a 2026-2027-es akadémiai évet. A tanévnyitón 350 első éves tett ünnepélyes fogadalmat, és vált a főiskola polgárává, a teljes hallgatói létszám pedig már megközelíti a 750 főt. Udvari György veszprémi érsek az intézmény nagykancellárja köszöntőjében három szóban foglalt össze a főiskola küldetését: hit, tudomány és szolgálat. Hangsúlyozta, hogy az intézmény a hit és a tudás harmonikus egységét kívánja felmutatni, és olyan társadalom építését szolgálni, amelyben az igazság, a jog és az emberi méltóság alapvető érték. Sebestyén József rektor arra emlékeztette a hallgatókat, hogy a szakmai kiválóságnak és az emberségnek együtt kell jelen lennie, hiszen az itt végző szakemberekre később gyermekeket, betegeket, időseket és segítségre szoruló embereket bíznak. A jubileumi tanév így 35 év örökségét viszi tovább, azzal a küldetéssel, hogy a megszerzett tudás mindig az ember javát szolgálja. Szűz Mária szent neve ünnepének vigiliáján Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be ünnepi szentmisét szeptember 11-én a Solymári templom búcsún. Homiliájában arra biztatta a híveket, hogy ne engedjék magukat a világ felszínes ártalmai által sodródni, hanem Krisztust, a világ világosságát kövessék. Az evangélium ítélkezéséről szóló tanításához kapcsolódva hangsúlyozta, a másik ember életéből gyakran csak a felszínt látjuk, nem ismerjük sebeit, terheit és a benne rejlő értékeket. Mint fogalmazott, egy ítélkező tekintet gúzsba köt, egy szerető tekintet viszont szárnyakat ad. Isten úgy lát bennünket, ahogyan vagyunk, mégsem elítélni, hanem felemelni akar. Székely János ezért arra hívott, hogy próbáljuk Isten szemével tekinteni egymásra, és ítélkezés helyett csalogassuk elő a másik emberből a benne rejlő kincseket. Megkezdődött a 2026-os szület a veszprémi érseki pincészet mindszentkállai és felsőrsi birtokain. A munkálatok idén a megszokottnál korábban, már augusztus 24-én elindultak. A Savignon Blanc már a pincében erjed, mindszentkállán pedig ezekben a napokban a Rajna Riesling születén dolgoznak, Benes Antal főborász irányításával. Az idei év komoly kihívások elé állította a szőlészeket, a rendkívüli szárazság és a hőhullámok miatt a főborász becslése szerint 30-40%-os termelés kieséssel kell számolni. A legforróbb időszakban közel 44 Celsius fokot is mértek a szőlőben, ami komoly károkat okozott a fürtökben. A mennyiség tehát elmarad a megszokottól, az eddig pincébe került alapanyag minősége azonban bizakodásra ad okot. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy hallgatnak minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Mária Rádió Szombathelyi és Zalaegerszegi stúdiójának közös napindító műsorát hallják. Az elmúlt percekben a hitről, a közösségről és a fiatalok számára létrejövő közösségi lehetőségekről beszélgettünk. Most pedig egy olyan témával folytatjuk műsorunkat, amely szeptemberben minket legalábbis, de szinte minden családot és minden diákot érint, ugyanis elkezdődött az új tanév.
1: Van, aki ugyanabba az iskolába tér vissza, ahol már jól ismeri a környezetet, a tanárokat, az osztálytársakat, másoknak viszont minden más, minden új. Különösen nagy változás ez a 9. osztályosok számára, akik egy teljesen új iskolai közösségbe kerülnek, de hasonlóan fontos életszakasz az első éves egyetemisták számára is, akik sok esetben nem csak új intézménybe kerülnek, hanem elköltöznek otthonról, kollégiumba költöznek, és először kell igazán önállóan megszervezniük a mindennapjaikat.
0: Az iskola kezdés ezért nem csak egy új órarendet, új tantárgyakat és új feladatokat jelenthet, hanem komoly lelki és pszichológiai változásokkal is járhat. Hogyan hat mindez a fiatalokra? Milyen szorongások, félelmek és bizonytalanságok jelenhetnek meg az első hetekben? Hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az átmeneti időszakot? Erről beszélgetünk most Szuper Ildikó pszichológussal, aki a Pécsi Tudományegyetem oktatója és pszichológiai tanácsadója, akit szeretettel köszöntünk itt a stúdiónkban.
1: Kezdjük talán azzal, hogy a pszichológiai szempontból mit jelent egy diák számára az iskola kezdés, mi történik ilyenkor benne, mi az, amitől úgy szoronghat, hogyha esetleg hajlamos rá a diák.
2: Pszichológiai szempontot azt el is mondtad, hogy szorongás, kicsit
1: Igen.
2: félelem ugye az újdonságoktól, és egy nagy váltás az életében, mert általános és középiskolában jóval gyakrabban mögötte áll a szülő, és mondjuk így fogja a kezét. És az egyetem az az első olyan helyszín, ahol már önállóan kell kilépni az életbe. A kezdésnél első évesként még ugye azért ott van mellette a szülő az ügyintézésekben, de utána már teljesen magára van utalva. Úgyhogy nem egy egyszerű indulás.
0: És miért lehet az, hogy valaki nagyon várja a tanévkezdést, míg ugyanakkor egy másik diák félelemmel gondol az első iskolai napokra, hogy ennek mi lehet úgymond a pszichológiai háttere, hogy így két diákban teljesen két különböző végpont találkozik?
2: Személyiségből adódik az, hogy ha valaki nagyon magabiztos például, akkor örömmel várja az újdonságokat, akár az új ismerettségeket, az új helyszíneket, hogyha másik városba költözik, az izgalmakat esetleg, még azt is, és van, aki mondjuk visszahúzódóbb vagy bátortalanabb, az inkább félelemmel gondol arra, hogy neki most akkor meg kell tanulnia egyedül közlekedni, mondjuk Budapest és Szombathely különbsége mondjuk egy közlekedésben is elég nagy kihívásokat rejthet, de akár az, hogy egy teljesen új környezetbe új ismerettségeket kell kötni, és hogyha visszahúzódóbb, akkor ugye ez is nehezebben fog neki menni.
1: Szerinted, mint pszichológus, ez mennyire egy természetes vagy minden hétköznapi dolog, hogyha az iskolakezdés környékén egy-egy diák szorongóbb, feszültebb, ingerlékenyebb, vagy éppen páradékonyabb, hogy ez már egy ilyen általánosság a diákok körében?
2: Szerintem igen, amennyire vissza tudunk gondolni, hogy már az óvodában megvan az, hogy
1: Igen.
2: vagy akár már a bölcsődében, amikor a beszoktatás van, akkor ugye szeparációs szorongás van, hogy úristen, elszakadok a szülőtől. És hogyha valaki így erősebben kötődik a szüleihez, akár iskolában is ugyanígy megélheti ezt a szeparációs szorongást, hogy megint a szülőtől el kell szakadnia. És ugye, hogyha meg elköltözik egy másik városba, akkor még erősebb lehet. És van olyan, akinél ez kicsit kórosabbá is válhat, hogy nem bírja egyszerűen a távolságot, és lehet, hogy egy fél év után amiatt hagyja abba az egyetemet, mert hogy hiányzik neki az otthoni környezet, vagy akár túl nagy zsivaj van, túl sok új hatás érte, és inkább hazaköltözik, és mondjuk a környéken keres magának egy másik iskolát.
0: Ez abszolút igaz, amit mondtál, mert én is tapasztaltam még, amikor az iskola kezdés fázisában voltam én is, még általános iskolában különösen, amikor először voltak ilyen iskola kóstoló napok, amikor először mentünk be az iskolába, akkor is emlékszem, hogy én bennem is volt egy ilyen félelem és egy szorongás azzal kapcsolatban, hogy édesanyám ott hagyott engem, és körülvett engem 20 vadidegen ember, új felnőttek, és akkor én sem tudtam, emlékszem pontosan, mit kezdeni a helyzettel. Még az előbb mondtál ilyen különböző nehézségeket, amik ugye lehetnek természeti és átmeneti nehézségek az iskola kezdéssel kapcsolatban. De mikor beszélhetünk még természetes és átmeneti nehézségekről, és mikor érdemes arra gondolni, hogy a fiatalnak segítségre lehet szüksége ezekkel kapcsolatban?
2: Az új környezetben, főleg, hogyha egyetemi életre gondolunk, ami az egyik legfontosabb, hogy itt már nagyon önállóan kell tanulni is. És itt a nehézségek, a tanulási nehézségek nagyon erősen elő tudnak jönni már az első fél évben. Ugye meg kell szokni azt is, hogy nincs mindenkinek a nyakán mondjuk egy osztályfőnök, hogy készülj házi feladattal, készülj a dolgozatokra, stb. Mert mondjuk nem hetente kell számonkérésekre számítani, hanem mondjuk csak a fél év végén a vizsgai időszakban, és lehet, hogy akkor ugye egyrészt ellazázza a fél évet, mert hogy nagyon sok új hatás éri, akár a bulik, akár az ismerkedések, akár az egyetemi programok, és akkor csak az utolsó pillanatokban kezd el neki tanulni, és ugye ez már nagyon komoly problémákat jelenthet, hogyha lemarad és elcsúszik a tanulmányaival. Tehát ez, hogy milyen tanulási nehézségek vannak, ez ilyenkor nagyon elő tud jönni például.
1: Itt most beszélgettünk az egyetemistákról, hogy aki egyetemben folytatja tovább, annak milyen lehet, így pszichológiailag. Viszont a 9-eseknek, mint gimnázium vagy középiskolai osztályba kerülés, az milyen változásokkal kell megküzdeniük lényegében, akik általános iskolából mennek tovább?
2: Ugye önálluk is van az a lehetőség, hogy kollégium, és akkor az már nagy
1: Igen.
2: változás, mert általános iskolában inkább ugye a 8 osztályos gimnázium az, ami esetleg utazással és kollégiumi dolgokkal jár, tehát a sima 8 osztályos az azért ritkábban, és akkor inkább a középiskolába tapasztalják meg, meg a szülő is inkább akkor abba az életkorba engedi el távolabbra ugye a gyerekét. És ott is például, hogyha valaki egyke, és kap egy kollégiumi szobát, ahol mondjuk ketten, vagy akár hárman, négyen is együtt kell, hogy lakjanak hosszabb ideig, és hogyha a különböző személyiségek, valaki rendetlen, vagy
0: Igen.
2: ugye rendszerető, már akkor is ugye
0: Az
2: nagyon.
0: már önmagában komoly, komoly kihívást jelent, igen.
1: Abból
0: Igen,
2: lesznek
0: igen.
1: pedig a felnőtt korra a sztorik, hogy milyen volt a kollégiumos évek.
0: Abszolút.
2: Igen, és akkor még ugye itt is előjön az, hogy ki az, aki hangosan szeret tanulni, hogy felmondja magának, ki az, aki némán, és hogyha nincs lehetőség mondjuk egy tanulószobába elvonulni, vagy egy nyugodtabb helyre, akkor ebből is ugye lehetnek súrlódások, és hát ugye, hogyha valaki szabadjára van engedve távol a szülőktől, és mondjuk bulizósabb fajta, ugye az sem mindig hasznos, vagy sikeres egy együttélésnél például. De ez ugyanaz, úgy igaz az egyetemi kollégiumi életre is.
0: Ha már beszélgetünk általános iskolai kezdésről, beszélgetünk középiskola egyetemi kezdésről, minden egyes esetben új közösségbe kerül a diák. És mennyire fontos, hogy ebben az időszakban, amikor belecsöppenünk egy ilyen teljes mértékben új közösségbe, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a közösségben. Pszichológiai szempontból mennyire fontos mérföldkő ez egy diák számára?
2: Új csoportok jönnek létre, új szabályokat, új normákat kell megtanulnia. Ugye egyrészt azok az alap, hogy általános iskolában is milyen a rend, milyen szabályok vannak, ugyanúgy középiskolában is vannak, egyetemen is vannak újfajta szabályok, és akkor mindenki meg is kapja a felvételi után ugye rengeteg dokumentumot, hogy milyen szabályzatok vannak, vizsgakövetelmények és egyebek. Tehát, hogy ezeket mind-mind követni kell, rengeteg információval el van árasztva a gyerek, teljesen mindegy, hogy milyen életkorban kezd bármilyen fajta iskolát, És ezt mind, ezen mind át kell rágnia magát, hogy jól tudja viselni akár a szabályokat is, és jól is érezhesse magát, hogy azért mibe talál kivételeket, vagy hogyan tud összeszokni egy-egy csoporttal. Az egyetemen ugye, hogyha egy nagyobb létszámú évfolyamot nézünk, mondjuk akár 100 fős, mint például nálam is, több mint 100-an lesznek az elsősök, de lesznek gyakorlati órák csoportbontásban, és ezek a csoportok nálunk például 4 évig együtt fognak dolgozni. Tehát ott nem lesznek, hogy minden évfolyamon más-más csoportok, hanem ők végig együtt fognak haladni, és ezért is jó, amit mondta, ugye iskola betekintők, meg gólyatáborok, gólyaprogramok, hogy azzal is nem csak saját a csoporttársaikkal tudnak találkozni, és összeszokni, ismerkedni, hanem az oktatókkal is, illetve főleg akik még a nagyon fontosak, a tanulmányi osztálynak a dolgozói, mert ők azok, akik rengeteg mindenben tudnak nekik a kezdeteknél főleg segíteni, meg utána is minden évben ők a fő emberek, azt hiszem, így egyetemi környezetben
1: Abszolút.
2: főleg.
1: Sok fiatalnak szerintem, én ezt így fiatalként, még mindig diákként úgy tapasztalatból mondhatom, hogy feljön bennünk, illetve mondom, mellettem még több száz, több ezer fiatalnak az az érzés, hogy valaki nálam jobban teljesít, és hogy mindenki jobban teljesít, hogy ő miért teljesít jobban, mint én, és hogy ez az érzés, ez honnan eredhet így a diákokban, hogy másnál nézik azt, hogy ki hogy teljesít, és magához méri.
2: Van, akinél akár az összehasonlítások miatt alakulhat ki teljesítménykényszer. Hogyha a szülők mondjuk jó tanulók voltak, vagy ők követelnek ugye jó képességű gyerektől minél jobb teljesítményt, mert mondjuk azt látjuk, hogy egy gimnáziumba akarjuk járatni, egyetemre, orvosira, jogi, meg egyéb, tehát amik ugye jobb a nehezebb fajták, és van, aki ezt nem tudja teljesíteni, mert mindenkinek meg kell találnia a saját útját, és a saját igényeihez kell kapcsolni azt, hogy ő mit szeretne. Én mindig azt mondom azoknak is, amikor pályaorientációs tanácsadásra jönnek hozzám a gyerekek a szülőkkel, hogy ne a szülő akarja eldönteni, hanem beszéljék meg közösen, hogy mi az érdeklődési köre, mi az, amit akár hosszabb ideig, akár 10-20 évig, mint egy szakmát akar csinálni az életében. Ne az legyen, hogy megcsinál mondjuk egy diplomát, és utána nem fogja használni, mert addigra elmegy a kedve az egésztől például. Mert ilyen is van.
0: Én ide behoznám a közösségi médiát ebbe a kérdésbe, ugyanis ez a mindenki más jobban teljesít nálam kérdés, én azt gondolom, hogy ez adódhat abból is, nem tudom, hogy te hogy viszonyulsz ez a kérdéskörhöz, mert hogy én azt gondolom, hogy a közösségi médiában túl sokszor látjuk azt, hogy annyira könnyen megy mindenkinek a sorsa. Tehát, hogy a közösségi médiában mindenki a jobbik oldalát és a szebbik oldalát mutatja annak, amit
2: Igen.
0: éppen átél, és hogy szerinted mennyire erősítheti ezt a közösségi média? Mert ugye tényleg azt látjuk, hogy sokszor sokaknak nagyon könnyen megy az iskola érzés, hogy milyen jól érzik magukat, mennyi új barátjuk van. Tehát, hogy mennyire erősítheti ezt a közösségi média?
2: Nagyon, nagyon tudja erősíteni. Ezt mindig év végén lehet látni leginkább, amikor a bizonyítványról a szülők fölteszik a fotókat. És akkor ugye büszkélkednek vele, hogy
0: Abszolút.
2: kitűnő a gyerek. Tehát, hogy ez
0: Igen.
2: már nagyon árthat így az ember lelkének, vagy ugye a szülőnek is, hogy az én gyerekem meg nem ilyen, vagy ugye a gyereknek is, hogy látja, hogy a másik hogy teljesít, és az övét azt nem teszik föl, mert mondjuk tele van kettesen, hármassal, és hát akkor őre nem is büszke a szülő. Tehát, hogy még ugye ez a gondolat is megfordulhat a fejében. Ezek nagyon rossz hatások lehetnek, illetve az is, hogyha ugyanúgy középiskolában is, és egyetemen is azért alakulnak ki baráti társaságok vagy klikkek. És lehet, hogy túltolják azt, amit ugye közösségi médiába föltesznek, akár a bulikról, meg minden egyébről, és valaki meg mondjuk csak bent ül a koleszba és tanul. Tehát, hogy ez is hátrányos lehet a szociális kapcsolataikra például. De volt a COVID után például nagyon nehéz volt nekik visszatérni úgy a közösségi életbe, jártak hozzám is úgy tanácsadásra, hogy tanítsam meg nekik újra, hogy kell barátkozni. Mert hogy annyira elzárultak a kapcsolódások, az élő kapcsolatok, hogy amikor bejöttek a COVID után az egyetemre, nem igazán tudták, hogy lehet szerezni barátokat.
0: Beszélgettünk még így a felvétel kezdete előtt, és azt az információt osztottad meg velünk, hogy ugye még te is tanulsz, doktoriskolát végzel, és hogy ez a stressz, ez a szorongás a tanév kezdéssel kapcsolatban, ez nálad is fellép, hogy itt az új tanév?
2: Igen, én körülbelül az élethosszig való tanulás egyik példánya lehetnek, és a vizsgadrukk is ugyanúgy bennem van, azóta, amióta legelőször élesben vizsgáztam, ez annó az érettségi volt, ugye az első nagy megmérettetés, és azóta folyamatosan stresszelek. Tehát én pszichológusként sem bírom magamat lenyugtatni a vizsgastesztekkel
0: Számunkra is
2: például.
0: majd ez fog következni a tanév végén, az érettségi, a nagy vizsga.
1: De akkor ezek
2: Az
1: szerint
2: év
1: mindig van
2: elején
0: stressz. Igen,
2: ugye
0: igen,
2: az a
0: igen.
2: nagy stressz, hogy nem hogyan tudjuk használni, és fel tudjuk-e venni a tantárgyakat, minden infót megkapunk-e. Bármennyire is rutinosnak gondolnak minket, akik már mondjuk 15-20 éve valamilyen szinten tanulunk, mindig van újdonság, amiben mi is belefutunk.
1: És végezetül lenne egy olyan kérdésem, hogy mit üzennél azoknak a kilencedikeseknek, vagy elsőbéves egyetemistáknak, akik úgy érzik, hogy nagyon nehéz ez az új helyzet, és még nem találták meg a helyüket?
2: Két dolog, az egyik, hogy bátran ismerkedjenek, tehát az a legfontosabb, hogy keressék a kapcsolatokat, és hogyha valamiben bizonytalanok, akkor merjenek kérdezni. Nagyon sokan nem akarnak, vagy nem akarnak gyengének látszani azzal, hogy én nem tudom kezelni akár például a Neptun felületét, vagy akár nem vagyok tisztában mindennel, vagy csak infó kell az oktatóról, tanárról, hogy mennyire szigorú, mit tanuljunk nála, vagy hogyan, vagy bármilyen más információ, és kérdezni. Tehát kapcsolatépítés és kérdezés. Nyugodtan valaki mindig válaszol. Tehát nincs az, hogy én most nem érek rá, és akkor nem állok meg egy perccel legalább, hogy beszélgessek a diákommal.
0: Na hát, Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk az iskola kezdésnek a lelki, illetve pszichológiai oldaláról, és valamilyen szempontból segítséget is adtál ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy ilyenkor mi zajlik egy diáknak vagy egy fiatalnak a fejében az első hetekben.
1: Talán a legfontosabb üzenet az lehet, hogy nem baj, ha valakinek időre van szüksége ahhoz, hogy megszokja az útját. Nem kell az első napon minden barátságot megtalálni, minden elvárásnak megfelelni, és azon

0: Ezt követően Varga Annával és Faragó Gergővel beszélgettünk a Szent András Evangelizációs Iskoláról és a Szombathelyen szeptember 25-től 27-e között megrendezésre kerülő Új Élet Krisztusban kurzusról.
1: Végül pedig Szuper Ildikó pszichológussal beszélgettünk az iskola kezdés lelki oldaláról, különösen figyelmet fordítva a 9-esek és az elsőéves egyetemisták előtt álló kihívásokra.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a mikrofonnál
2: Kerecsényi Gábort,
0: Farkas Gergőt
1: és Horváth Zalánt hallották.
0: Áldott szép napot kívánunk!

0: Jézus párbeszédei Szent János evangéliumában. Ezzel a címmel tartott lelki gyakorlatot Jean-Yves Brachet, francia domonkos szerzetes, teológus, a világi domonkos közösségeknek 2026. júliusában. Most önök a negyedik részt hallják.
1: A következő beszélgetés is nagyon érdekes. Jézus és az házasságtörő asszony. Az Amoris Laetitia buzításban Ferenc pápa mondja valahogyan, hogy a Szent János evangéliumában két evangélium rész fontos a család pastorációban. Az egyik, ez a negyedik fejezet a szamariai asszonyról, a második, a nyolcadik fejezet, most Jézus és a házasságtörő asszony. És tényleg két esetben látjuk, hogy Jézus hogyan beszél, mit csinál két nehéz helyzetben. A szamariai asszonynyal láttuk, hogy az igazi probléma, a lényeg nem annyira az erkölcsi helyzet, hanem elsősorban az Istennel való kapcsolat. Más szóval, gyakorlatilag hiába próbáljuk megoldani egy helyzetet, ha nem látjuk a lényeget, az első dolgot, amely még egyszer erről van szó, hogy élő kapcsolat legyen Istennel. Nem mondom, hogy akkor mindjárt a többi problémák megvannak oldják, még több is kell, de ez mindig fontos, úgy mondanám, a kezdettel kezdeni. Más probléma Jézus és a házasság törő asszony. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereg lett. Leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszony, aki házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták neki, Mester, ezt az asszony házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz? Ezek az írástudók és farizeusok, akik oda jönnek Jézushoz, és egy házasság törésen ért asszonyt visznek elé, valahogyan arról tanúskodnak, hogy erre az asszonyra legalább oly csekély figyelmet fordítanak, mint amilyen a törvényhez való ragaszkodásunk. Nem csak arról van szó, hogy szívükben ők már elítélték ezt az asszonyt, hanem hara valahogyan használják föl őt, hogy csapdába ejtsék Jézust, eszközé teszik őt, hogy ma mondanák. Más szóval ennek az asszonynak a sorsa igazából nem érdekli őket. Egyébként a törvény szerint azt a férfi is meg kellene kövezni, akivel az asszony rajta kapták, már pedig róla nem esik említés. Valahogyan kezdetben már kicsit gyanús az egész. És egyébként az ügy részükről már el van lődve. Biztos, hogy szigorúan véve a törvény szempontjából nem tévedtek. Jézus egyébként nem a törvényhez való ragaszkodásokat hány a szemükre, hanem méltánytalanságukat és kettős mércéjüket. Ezek az írástudók és ezek a farizeusok bizonyára, anélkül, hogy tudnánk, a másikra vetett tekintet és a másik tekintetének kérdését vetik fel. És akkor fontos látni, hogy Jézus hogyan reagál. Világos a csapda, de jól ki van alakítva. Ha Jézus elismeri a törvényt, akkor el kell ítélni ezt az asszony. Üzenetének sajátos vonását pedig el kell törölnie. Ha szembeszáll a törvénnyel, akkor ez tanítását megfosztja minden tekintélyétől. Mondtam, nem minden beszélgetés jó. Csak akkor jó, ha ennek az alapja az, hogy együtt keressük az igazságot. Ezeknek a írástudóknak és farizeusoknak a szándékuk teljesen más volt. Ott hiába Jézus kezdett volna beszélgetni velük. Ezt természetesen azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevedolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjába írt a földre. Elsősorban mondtam, nem válaszol, mert a szándék nem jó. Ha a szándék ez lett volna most, igazából Mózes azt mondta, de mit kell csinálnunk? Mi az igazság? Hogyan tudnánk igazságban reagálni? Mit kell csinálnunk? Akkor biztos Jézus beszélgetett volna. Most semmit sem mond. Utána lehajolt. Egy domonkos nővér azt mondta nekem, hogy ez nagyon érdekes, mert ez az asszony biztos nem állt, volt a földön. És amikor Jézus lehajolt, akkor ő is, mint az asszony, ezen a szintén megy. Utána ujjával írt a földre. Mit írt, nem tudjuk. Az egyházatják több megoldást találtak. Vannak, akik azt mondják, hogy a törvényt írt talán. Vannak, akik azt mondják, a farizeusok és írástudók bűneit írt. Azt nem hiszem, mert nem hiszem, hogy Krisztus nyilvánosan erről fog beszélni. Miért nem tudjuk. De szerintem a lényeg az, hogy mit jelent az. Az jelenti, hogy nem is nézte a farizeusokat és az írástudókat. Vagyis más szóval adta nekik a lehetőséget, hogy na, ezt beszélték, ezt mondtátok. Nem lenne rossz egy kis időt tartani, és erről gondolkodni, hogy mit valóban mondtatok. Vajon valóban okos volt-e? Amikor azok tovább fogadták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik, aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ. Nem használták ezt az időt, hogy egy kicsit gondolkodni, talán amit mondtuk, nem teljesen jó, valamit kell találnunk, hogy jó legyen az egész, nem. A szándékuk annyira világos volt, hogy nyitottak voltak, hogy egy kicsit többet gondolkodni. És akkor Krisztus nem úgy válaszolt, hogy ez a kérdés, ez a válasz. Ez a kérdés, akkor jó, ha tényleg azt akarjátok, hogy a törvény legyen, akkor legyen, de elsősorban veletek. Utána meglátjuk. Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ. Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Más szóval nem úgy nézte ezeket az embereket, hogy azt mondtam, és akkor mi lesz? Mondom, és kész. Még egyszer adta nekik a lehetőséget, hogy gondolkodjanak, hogy lássák, hogy mit kellene tenniük. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a vénektől. Talán azért, mert okosabbak, vagy azért, mert többet vétkeztek, nem tudjuk. Nem is fontos. Nem is fontos. Mindenki elment. Ennek a következménye az, hogy Krisztus egyedül marad az asszonnyal. És mondtam, hogy mennyire fontos, hogy a személyes beszélgetés tényleg személyes legyen. Tanúkra nincs szüksége. Az egyetlen tanú, ami fontos, a lelkiismeret. Egyszerűen. Más tanú nem kell. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a vénektől, s ő egyedül marad a középen álló asszonynal. És akkor van a személyes találkozó. Ebben az esetben nagyon rövid. Két vers. Egyszerűen. Két. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki, asszony, hol vannak őt? Senki sem ítélt el téged? Az így felelt, senki uram. Jézus ekkor azt mondta neki, én sem ítéllek el, menj, és többé már ne vétkezzél. Font.
2: Ez az. És ez elég.
1: De e két versben nagy tanítás található. Krisztus nem azt mondta, hogy na, jó, nem ítélek el, Isten szeretet, minden jó, nagyon jó volt találkozni, talán van, amikor újra, és kész. Örültem, hogy találkoztunk, szép volt, de ez sem mondta, hogy ez nagyon rossz, akkor a pokolból kell menned, és én sem ítélek el, menj, és többé már ne védkezzél. Sok minden van itt. Elsősorban ez volt bűn, és a bűn bűn. Erről nincs szó, soha ne legyen szó, hogy a bűnt jónak tartjuk. A bűn bűn. De nem ezt jelenti, hogy szabad elítélni az ember, a bűnös embert. És mi biztos nem, mert esetleg látjuk, hogy valami nem jó, de nem látjuk az ember lelki ismeretét. Esetleg tudjuk, és néha kell ítélnünk a tényt, ami, de az embert soha. És akkor világosan Krisztus is igazságos és irgalmas.
2: Ugyanakkor.
1: Igazságos, ami a tényt illeti. Irgalmas az emberrel. Nincs ellentét. Ez nekünk néha kicsit nehéz, mert néha azt gondolok, hogy hát valami nem jó, mit csinálom? Inkább irgalmasnak lenni, vagy az igazságot mondani. De ez teljesen más dolog, és mindig igazságosnak lenni, ami a tényről van szó, mi jó, mi nem jó. Igazság van. Tudva, hogy az igazság szabadá tesz minket, mondja Jézus egy kicsit tovább. És aki azt mondja, hogy hát, atya, nincs igazság, nincs abszolút igazság. Ha nincs abszolút igazság, az sem igaz, hogy nincs igazság. Egyszerűen. Ez a logika kérdés. De az igazság irgalmasság nélkül nem lehet kibírni. De az igazság igazság nélkül ez nem irgalmasság.
2: Egyáltalán nem.
1: Mert igazság nélkül, ha mondjuk nem baj, akkor igazából nem segítünk. Sőt, úgy csináljuk, hogy az ember az igazságtalanságban marad, és akkor soha nem lesz szabad, mert az igazság szabaddá tesz minket. Nyilván, konkrétan azt jelenti, hogy kicsit kell figyelnünk, hogy mikor, hogyan az igazságot mondjuk. Talán egy közösségben nem én vagyok a legalkalmasabb személy, hogy ezt mondjam. Talán nem. Mikor? Általában a reggeli előtt soha. És hogyan? Krisztusnak nem volt szüksége azt mondani, hogy na tudod, ha mit csináltad, ez világos volt. Nem ítélek el, menj, és többé már ne védkezzél, ez bűn volt. Jó, megbocsátás van. Most irgalmasságban tudsz tovább menni, élni. Elég volt. Elég volt. És ez talán a legnagyobb tanítás ebben az evangélium részben. Mindig az igazság és az irgalmasság együtt legyenek. Tapasztalatunk szerint néha megy, néha nem teljesen, néha teljesen nem, de legalább az irány világos. Egyébként, ha újra most olvassuk az egész evangélium részt. Krisztus igaz és irgalmas volt a farizeusokkal és írástudókkal is,
2: ami nagyon érdekes.
1: Igazságnak volt, aki közületek bűn nélkül van, az esen rá először követ. Ismeritek a törvényt? Akkor tessék. Mit mond a törvény? Rólatok. De irgalmasnak is volt. Azt mondtam, aztán újra lehajolt, és itt a földre. Mintha ez volt, aki közületek bűn nélkül van, vessen rá először követ. Utána ezzel foglalkozom, és mindenki tudja. Irgalmasnak volt. És ez is nagyon fontos, hogy nem volt más reakció Jézusnak a farizeusokkal, írástudókkal, mint az asszonnyal.
2: Ugyanaz.
1: Igazság, irgalmasság.
2: És ez az.
1: Meg vagyok győződve, hogy ez tényleg az asszonynak segített. Mert nyilván elsősorban életbe maradt, ez már valami, de utána a tanítás nagyon világos volt. És többet nem kell. Mert az is előfordul, hogy amikor akarjuk valamit mondani, túl sokat mondjuk. Többet, mint szükséges. Két vers.
2: Kettő.
1: Asszony, hol vannak őt? Senki sem ítélt el téged? Senki, uram. Én sem ítélek el, menj, és többé már ne védkezzél. Bármi még lett volna, ez túl sok lett volna.
2: Ez elég.
1: Mert tudjuk, hogy a kísértés van, amikor tudjuk, hogy igazuk van, akkor még egyszer mondjuk, és hogy biztos legyen a világos, más módon is, és inkább háromszor. Ha igaz, ez igaz. És egyébként visszatérve erre, amit kezdetben mondtam, az egyik meggyőződésem az, hogy én mondom a szavakat, de Isten beszél az ember szívében. Ugyanúgy, ha az, amit mondok, igaz, akkor az igazság fog dolgozni.
2: Nem én.
1: Én nem akarok, hogy amit mondom, azért működik, mert én mondom. Ha igaz, akkor ez elég. Tessék elfogadni az igazságot, elfelejteni engem.
2: Úgy működik.
1: És ha akarjuk prédikátoroknak élni, ez fontos. Nem a prédikátor személye fontos, az igazság fontos. De olyan igazság, amely mindig irgalmassággal megy. És ha néha egy kicsit nehéz irgalmasnak lenni, nem rossz visszatérni erre a szövegre. Egyszerűen, aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ. És akkor elég lesz. Amikor Krisztus úgy reagál, ő nem csak példát ad nekünk, hanem valamit mond Istenről. Az első levelében Szent János azt mondja, hogy Isten szeretet, azt tudjuk, de elfelejtjük, hogy az első rész Isten igazság. A második részt idézünk több, mint szükséges. Az elsőt elfelejtjük többet, mint szükséges.
2: Egyébként.
1: Isten igaz, Isten irgalmas. Isten igazságos, Isten szeretet. A kettő között. Érthető, hogy a második vatikáni zsinat alatt, vagy előtt, utánom körülbelül, annyira hangsúlyozták azt, hogy Isten igazságos, hogy szükséges volt egy kicsit Isten szeretetéről többet beszélni. Semmi rossz benne. Csak ne legyen úgy, hogy túl sokat az igazságosságot hangsúlyoztuk, és most túl sokat a szeretetet. Együtt. Mindig együtt. Igazság, irgalmasság. Igazságosság, szeretet. Együtt. És akkor látjuk, pontosan azért, mert itt Krisztus valamit mond Istenről, és nyilván saját magáról, mert ő valóban Isten. Akkor azt is látjuk, hogy úgy cselekedni, nem csak azt jelenti, hogy mi jó nekünk csinálni. Azt jelenti, hogy csak akkor valóban keresztények vagyunk, keresztényként éljük. Tökéletesek vagyunk, mint Isten tökéletes, ha mi is igazságban és irgalmasságban élünk. Hogy mi is tudjuk együtt tartani az igazságot és az irgalmasságot. Az igazságosságot és a szeretetet. Együtt. És látjuk, hogy a kísértés ma is továbbra is létezik, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat hangsúlyozzunk, és a kísértés, hogy annyira hangsúlyozzuk ezt, vagy azt, hogy a másik oldalt elfelejtjük. De az is igaz, hogy az igazságot és az irgalmasságot együtt tartani elég nehéz olyan világban, amely mindig nagyon szubjektív. És szubjektív módon nehéz tudni, hogy mi az igazság. Az igazság ez objektív. Az, hogy itt vagyunk, nem tőlem függ. Nem ez igaz, mert én azt igaznak tartom. Hanem igaz, mert objektív módon itt vagyunk. Erről van szó. No, ebben az esetben elég könnyű megérteni. De sok mindenről pont úgy is működik. És túl sokszor tudom, ez a nyelv, ez, de túl sokszor, ha őszintén, véleményem szerint, szerintem, úgy érzem, tudom, ez nem szándékosan, de amikor a gyuntatószékben azt hallom, hogy úgy érzem, hogy volt vagy nem volt, erről van szó. Tudom, ez nem szándékos. Tehát kicsit kell figyelnünk, mit jelent az. Mert ha nem figyelünk, akkor nem a jó irányba megy az egész. De atya, őszintén azt gondolom, hogy őszinte vagy, meg vagyok győződve. De nem azt jelenti, hogy igaz. Ez más dolog. Véleményem szerint, jó, elfogadom a véleményet, de nem vélemények szerint kell élnünk, hanem az igazság szerint. Ez teljesen más dolog. Tudom, ez nehéz igazságról beszélni. Pilátus nem volt teljesen okos, mert mielőtt azt mondta volna, mi az igazság, kellett elsősorban a szerző jogot találni, mert akkor nagyon gazdag lett volna utána. Ha nincs igazság egyébként, nincs közös élet, mert ennek nincs bázisa, nincs alapja. Véleményem szerint, véleménye szerint, itt van. És akkor a közös élet csak úgy lesz, hogy próbáljuk egymással, vagy egymás mellett élni, hogyha ne legyen túl nagy problémák. Nem rossz, de valahogyan a minőség hiányzik. És a szándék nem az, hogy egymás mellett éljünk, hogyha egymással együtt éljünk. Teljesen más dolog. Ami lehetetlen igazság nélkül és irgalmasság nélkül. Egyébként domonkosokként tudjuk, hogy mit kérünk. Isten irgalmasságot és a... Köszönöm szépen. Ez jó nekem, mert akkor tudom, hogy amikor beszélek, irgalmasok vagytok, és ez is jó. Ez is jó tapasztalat egyébként. De ez valami alapvető. Igazság, irgalmasság. Csak akkor lehet valóban egymással együtt élni. Az igazságnak és irgalomnak, a világosságnak és szeretetnek ez a kettős igénye az, amit én mindig valódi apostolság kulcsának látok. Ami szerintem a mások felé és önmagunk felé forduló igaz és felszabadító tekintet kulcsa. Legyen mindig az életünkben igazság és igalmasság. De legyen velünk is. Fontos, hogy igaznak és irgalmasnak legyek magammal elsősorban. Hogy tudjuk úgy élni saját magunkkal. Ami azt jelenti, hogy fontos, hogy igazságban éljek magammal, hogy tudjuk, hogy bennem mi jó, mi nem jó. Az evangélium szerint, és nem véleményem szerint. De hogy tudjam irgalmasnak lenni magammal is, mert hozzám is szól, nekem is Jézus azt mondja, hogy én sem ítélek el, menj, és többé már ne vétkezzél. Tegnap azt mondta, hogy ha valóban akarjuk megérteni, nem mondanám teljesen, de jobban ezeket az evangélium részeket. Fontos, hogy próbáljuk úgy reagálni, mint Krisztus. Igazságban, irgalmasságban élni, lenni a többiekkel. De ha tudjuk, a házasságtörő asszony helyén, és egyébként a farizeusok és írástudósok helyén lenni, úgyhogy nekem is szükségem van Krisztus igazságára és Krisztus irgalmasságára. És ez is nagyon érdekes, hogy ebben az esetben az egyik bűnös, a másik is bűnös. A különbség nem ebben áll, hogy az egyik bűnös, a másik nem. A házasságtörő asszony, ez bűnkész. A farizeusok és úgy kihasználni az embert, hogy ez is bűn. De a különbség ebben áll, hogy A farizeusok és az írástudók nem voltak nyitottak, nem tudták elfogadni az igazságot és az irgalmasságot. És egyébként általában így működik, hogy nem fogadjuk az irgalmasságot Istentől vagy valaki mástól, azért, mert nem akarjuk elismerni, hogy nincs igazuk. De akkor, amit már mondtam, akkor ne vagyok irgalmasok velünk, magunkkal. Teljesen nem. Legyen mindig, mondtam, az igazság és az irgalmasság együtt. Egyébként, vagy kicsit tovább gondolkodunk, az első igazság az, hogy Krisztus, hogy Isten irgalmas. És az első irgalmasság abban áll, hogy az igazságot mondjuk. Úgyhogy mondtam, az igazság irgalmasság nélkül nem segít, ez nem a teljes igazság. De igazságban élni azt is jelenti, hogy irgalmasnak lenni. És az irgalmasság az igazság nélkül, ez nem irgalmasság. Mert, hogy mondjam, bezárjuk az embert a problémában, és nem segítünk. És akkor jobban látszuk, hogy mennyire fontos ez a szöveg. Sok mindent lehet mondani erről. És ez jó is, ez fontos is. Jó lenne most még egyszer, talán jó lenne most van egy kis időnk csendben, egyszerűen újra olvasni ezt az evangélium részt, hogy az evangélium beszéljen a szívünkben, nem csak én. Felejtsétek el engem, csak az evangélium részt nem. Ez a lényeg. Még egyszer, ez nagyon rövid beszélgetés. A szöveg is nagyon rövid, és csak igazából, ha úgy kezdjük, az írástól és felejtsük, odavitték, 3. vers, 9 vers. Elég. Ez az és a két utolsó, akkor van az igazi beszélgetés. Senki nem sem ítélt el téged, senki uram, én sem ítélek el, menj, és többé már ne védkezzél. Akkor én is azt mondom most a végén. Köszönöm.
0: Jean-Yves Brache, Domonkos szerzetes teológus előadása hangzott el Jézusnak a János evangéliumban olvasható párbeszédeiről. A 4. részt hallották.

0: Hírek.
1: Kanonokká iktatták be Török Csabát, az esztergomi bazilika plébánosát. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Hétfőn az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök, az esztergomi főszikes egyházi káptalan nagyprépostja, protonatárius kanonokká iktatta Török Csabát, az esztergomi székesegyház plébánosát. Jelen voltak az esztergomi főszékesegyházi káptalan tagjai, a főegyházmegye papjai, az esztergomi szeminárium elöljárói és papnövendékei, a város testvér egyházainak lelkészei. A Szent Misa előtt külön szertartás keretében történt a kanonoki beiktatás, tudósított a szerkesztő. A kanonoki címmel járó öltözet, a lila színű, a testet könnyékig takaró, középen gombolt körgallér és a káptalani díszjelvény, melyet Mária Terézia 1777-ben adományozott a káptalan tagjainak, és a lila fejfedő. A szertartás szentmisével folytatódott, a szentmisét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be, a szentbeszédet pedig a frissen kanonokká iktatott Török Csaba atya mondta. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget, az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színművészek vezetik körbe az érdeklődőket. Activity társas játékon lehet részt venni a Víg Színház színművészeivel, a színészek írnak, rajzolnak és körülírnak, a nézők pedig kitalálják. Improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel és számtalan gyermekprogrammal várják még az érdeklődőket. Olvasható a színház Facebook oldalán. A Víg Szalon megújult büféjében a Hegedűs Gyula utca 2-ben Víg Színház művészei szolgálják ki a vendégeket. A nap programjai a színház Facebook oldalán megtekinthetők, a vasárnapi események délután 17 óráig tartanak, hiszen a színház nyílt napja az esti előadást nem zavarhatja. Este a Pál utcai fiúk című musicalt játsza a színház. Az Ars Sacra Fesztivál 2026. szeptember 12 és 20-a között kerül megrendezésre, jubileumi 20. alkalommal, Budapest és több magyarországi, valamint Kárpát-medencei helyszínen. A megnyitót szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, a záró hálaadó szentmisére pedig majd szeptember 20-án a Szent István Bazilikában kerül sor. A programok nem csak Budapesten, hanem Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is elérhetők, írta a vasárnap.hu. A fesztivál szakrális művészet minden ágát felöleli, zene, képzőművészet, építészet, irodalom és közösségi művészet. A programok célja, hogy a látogatók a művészet nyelvén felfedezzék az örök értékeket, lelki befelé fordulásra ösztönözve őket, és bemutassák a szakralitásból táplálkozó európai értékeket. Kiemelt témája a remény, amely az európai kultúra mélyén is jelen van. A Hírek szerkesztője Szopko Anna volt.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Várpalotai Nagyboldogasszony templomból. A szertartást Szijjártó László atya mutatja be.

Thank you.

Grazie.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, évközi idő 24. vasárnapját ünnepeljük. A mai evangéliumban egy igen nehéz téma kerül újra elő. Hányszor kell megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek? Mire tanít bennünket az Úr Jézus példázata? Erre a kérdésre keressük a választ a mai alkalommal. Most tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt ebben a szent cselekményben. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörög jünk. Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints ránk és engedd éreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad

0: Olvasmány Sirák fia könyvéből. A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki boszt utál, azon boszt utál az Úr is. Kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jó lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől. Hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, és nézd el a sértést. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mind az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind holtaknak, mind élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdeztem: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdtem, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze az adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedtem. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdtem: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. A szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal áttatta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.

Kedves testvéreim, ahogy öregszem, bár még innen az 50-en, egyre inkább megszeretem Péter apostolnak az alakját. Valahogy kezdek ráérezni az ő kicsinségére és esendőségére, de olyan vonzóvá válik aztán az ő emberi nagysága is egy-egy élethelyzetben. Ma is ővele találkozunk ebben az evangéliumi jelenetben, oda megy egy kérdéssel az Úr Jézushoz, és tudnunk kell,

látja őt. És valahogy már emberként szeretni meghúzni a határt, hányszor kell megbocsátani? Talán 7-szer. És az Úr Jézus válaszol erre a kérdésre, és azt mondja, Péter, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Érdemes belegondolnunk abban, hogy az Úr Jézus ezzel a mondatával nem azt mondja, legyetek az életben naívak. Nem azt mondja, hogy az életben ne vegyük észre a rosszat. Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy figyeljetek, az igazságtalanság nem számít. És azt sem mondja, hogy az életben lehetnek helyzetek, amikor meg kell húznunk a határokat. Az Úr Jézus ezzel a mondatával, hogy nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem hogy 70-szer 7-szer kell megbocsátani, mindezeknél a szempontoknál valami még mélyebb megértésre, még mélyebb valaminek a megértésére szeretne elvezetni. Mégpedig annak a megértésére, testvéreim, hogy az életben ne engedjük, hogy valakinek a rossz tette lassan a mi szívünket is rosszá tegyen. Az Úr Jézus ezt szeretné megértetni velünk, amikor megjelennek bennünk a rossz gondolatok, fölbudjan bennünk a bosszú vágy, valahogy ezt szeretné megértetni velünk, ne engedjük, hogy az életben valakinek a rossz cselekedete lassan a mi szívünket is rosszá tegyen. És elmondja a királyról szóló történetet, amivel azt szeretné megértetni, hogy voltak éppen az életben minden az irgalommal kezdődik. El akarja számoltatni szolgáit. 10 000 talentummal tartozik neki ez a szolga. Mai szóhasználattal élve több millió euróval képtelenség megfizetni. És a királynak a szíve megesik ezen a szolgán, és elengedi a tartozását. A mai példabeszédnek ez az első nagy evangéliumi, örömteljes üzenetem. Mi mindannyian azok az emberek vagyunk, és olyan emberek vagyunk, akiknek elengedtek már sok mindent. És testvéreim, ha tisztában vagyunk ezzel, akkor egyszer csak megtanuljuk azt a működési módot, ami azt az embert jellemzi, aki tudja, hogy neki nagyon sok mindent elengedtek, és közben megtanul ő is elengedni. Talán ezért fontos, hogy életünkben a csendes pillanatokban ránézzünk az életünkre, és tudatosítsuk, hogy mennyi mindent kaptunk. Az életben mennyi mindent kaptunk. Legfőképpen sok-sok új esélyt. Mert mi is voltunk már türelmetlenek, és az Isten nem vált türelmetlenné velünk szemben. Mi is hoztunk az életben már rossz döntéseket, és Isten megadta mindig az újrakezdés lehetőségét. Mi is szerettünk már rosszul, és Isten mégsem mondta, figyelj, akkor most már nem kell lesz így nekem. Ennek az evangéliumi példabeszédnek a másik nagy üzenete az, hogy nem azért kell megbocsátanunk, mert a másik megérdemli,

0: hanem azért, mert mi magunk is az irgalomból élő emberek vagyunk. Tovább menve, most szeretnék egy olyan témát érinteni, amit illetően nem szoktunk jól működni. Ez a téma pedig az, hogy az irgalom és a megbocsátás nem jelenti az igazságtalanságnak az eltagadását. Testvéreim, egy nagyon hamis spiritualitás az, ami többé a rosszat nem nevezi rossznak. A lelkünknek szüksége van arra, hogy az igazságtalanságot, jogtalanságot és a rosszat néven nevezzük. Mert vannak olyan szerzett sebeink, amik nem gyógyulnak be egyik napról a másikra, s vannak olyan mély és nagy sebeink is, amik életünk végéig heget hagynak maguk után. És ezért fontos az, hogy ki tudjuk mondani, ami velem történt, amit velem tettek, ahogy velem bántak, az nem volt jó, az rossz volt. Mert van, hogy valaki igazságtalan velünk szemben, van, hogy valaki kigúnyol bennünket, viccet űz belőlünk, van, hogy valaki megcsal, becsap, elhagy, hátba támad, vagy cserben hagy. És ilyen helyzetekben egyáltalán nem volna keresztényi azt mondani, figyelj, ne foglalkozz velem, ez semmiség, nem történt semmi, engedd el. Amikor én papként az emberi élet drámai oldalát hallgatom, legszívesebben azt mondom, talán a te helyzetedben én sem tudnék most mást érezni. Szükségünk van arra, hogy elismerjék a fájdalmunkat, a sértésünket, a velünk történt igazságtalanságot, mert innen kezdődhet a gyógyulás. És amikor ezt ki tudjuk mondani, akkor talán egyszer csak elkezdünk kiszabadulni abból a fogságból, hogy a másik ember tette, határozzon meg engemet. Sokan vagyunk itt, az életben mindannyian rengeteg sebet szereztünk már. És amikor fölveszem a miseruhát és belépek a szentélybe, vagy amikor rátok nézek, akik eljöttetek a templomba, akkor azt mondom az Úrnak, Istenem, itt vagyunk a szerzett sebeinkkel. És a mennyei Atya azt üzeni mindannyiunknak, tudom, és ezeket a sebeket fiamon láttam már. Valljuk meg hitünket, hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennyben, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz végem. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Isten szent fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre, kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsátani.
1: Hogy az egyház pásztorai mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék a világnak. Hallgass meg, Urunk!
2: Hívjék réged, hallgass meg minket!
1: Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetedben és békességedben élve a földön, halálunkban is a tiéd maradjunk, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Fogad kegyesen könyörgésünket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként fölajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
2: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezz meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elhunyt szeretteinkről, hősi halottainkról, temetőinkben nyugvókról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán fölbátorodva így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Mennyei ajándékod éltető ereje járja át lelkünket és testünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, szeretettel olvasom fel hirdetéseinket. Tanévnyitó szentmisét tartunk szeptember 20-án, vasárnap 9 órakor. Erre a szentmisére várjuk diákjainkat, szüleiket, pedagógusokat és a hitoktatóinkat. A gyerekek hozzák magukkal az iskolatáskájukat, tanszereiket, hogy megállhassuk azokat. Kérjük közösen Isten szent lelkét, hogy segítsen minket az új tanévben is. Az iskola kezdéssel a plébánián is megkezdődnek a hittanórák, az első áldozásra és a bérmállásra történő beiratkozás szeptember 18-án, pénteken, délután 3 és 5 óra között lehetséges. Az első foglalkozások pedig szeptember 25-én, szintén pénteken kezdődnek. Első áldozásra a 4. osztályos, bérmálkozásra a 8. osztályos kortól lehet jelentkezni. Mint már többször hirdettük, szeptember 26-án szombaton lesz a Budapest Rákospalotai templomban az országos találkozó, ahová az ország minden tájáról meghívták azokat az egyházközségeket, ahol magyarok nagyasszonya templomban. Az ünnepi szentmisét Barsi Balázs atya fogja celebrálni, jelentkezni a plébánián vagy a sekrestjében lehet, az úti költség 10.000 forint befizetésével. A kész nyíregyházi csoportja előadást szervez szeptember 16-án 5 órakor a megyeházán. Az előadást Marti Zoltán, a 777 főszerkesztője tartja. A téma az etikus sajtómunka keresztényként a politika közelében. Részletek a plakáton olvashatóak. Kedves testvérek, egyházmegyei család expóra várják a családokat és segítőket szeptember 26-án Debrecenbe, a megtestesülés plébániára. A program 9:30-tól körülbelül délután 3:30-ig tart majd. Jelentkezni e-mail címen lehetséges, a hirdetőtáblán megtalálható. Szeretném tovább még hirdetni, hogy a Szerra ima közösség szervezésében előadást tart majd Csordás Gábor plébános atya szeptember 24-én 5 órakor a plébánia dísztermében. Az előadás címe: A püspök szerepe az egyház közösségében, a püspök kiválasztásának folyamata. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Előre hirdetem, hogy templombúcsunk ünnepéhez kapcsolódóan október 8-án hétköznapi miserendet tartunk, a fő ünnepségünk október 10-én szombaton lesz, családi nappal egybekötve, délelőtt 10 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, utána a plébánia udvarán pedig találkozhatunk, lesz előadás, gyermekprogram, ebéd. Palánki Ferenc püspökatya ezen a napon köszön el a nyíregyházi és a környékbeli hívektől, így különösen is várunk mindenkit erre az alkalomra. Én kívánok mindannyiótoknak Istentől megáldott pihentető vasárnapot, békés családi együttlétet, legyen szép hetetek, fogadjátok az Úr áldását. Az

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Mi Urunk Jézus Krisztus többször, több alkalommal is találkozik a gonosz lélekkel is, az emberekben lévő rosszasággal is. És tudjuk, ugye, nemrég olvastuk, hogy saját városába, Ninivébe, vagy ugye ott is életére törnek. Ki akarják vinni a város peremére, Názáretbe, letaszítsák egy szikláról, találkozik a rosszal, nem veszi fel a kesztyűt, nem kezd velük vitázni. Azt írja a Szentírás, hogy szó nélkül elmegy, végzi a dolgát. Nagy csütörtök, nagy péntek, az olajfák hegyén, mekkora rossz, gonosz erő szabadul Jézusra. Visszavonul, imádkozik, sőt, társainak is azt mondja, hogy virasszatok, imádkozzatok. Ezt a fajtát csak imával lehet legyőzni. És tényleg, mikor Péter eléveszi a kardját, akkor azt mondja, tedd el. Mert aki karthoz gyúr, az kard által fog elveszni. Nagyon jó példa. Ugye Szent Ferenc atyánk is le akarta győzni a rosszat, akit ő rossznak tartott, a város elnyomó urait, Assisibe, polgárháború, törkés, fegyverrel a kezébe, ő is ott van, győzni akar. Hát győznek is az elején, elzavarják Assisiből a majoreseket, Perugiába menekülnek, ők utánuk mennek, újabb csaták, Szent Ferenc végül várbörtönbe kerül. Mikor kiszabadul, akkor is harcolni akar a rossz ellen. Abban az időben ugye, hát a Szentföldet meggyalázó más nemzetiségieket tartották a legnagyobb rossznak. És Ferenc újból fegyvert vesz, lovat, paripát, és elindul, hogy legyőzze a rosszat karddal, erővel. És Jézus megkérdezi tőle, te Ferenc, tényleg kinek akarsz te szolgálni? Hát a legnagyobb úrnak. Hát akkor én azt mondom, tedd le azt a fegyvert, menj vissza Assisibe. Vannak ott romos templomok, üresek, elhagyottak. Töltsd meg imával, jó szóval, szeretettel. És valóban Szent Ferenc másnap reggel elajándékozza a harci paripáját, fegyvereit. Megérti, hogy igazából a rosszat nem erővel kell legyőzni. Istennek adja magát. Uram, tégy, amit akarsz velem. Szerzeteseit is arra biztos, hogy olyanok legyetek, mint egy sétapálca. Amit, hogyha a gazdája felvesz, és bárhova megy vele, követi. Ha leteszi, ott marad. Titeket is az Isten megfog, vezet. Bármit rátok bíz, tegyétek meg. Olyan érdekes, ugye, hogy Márton Áron év van. És voltam a Márton Áron múzeumban, és mondtam, hogy van egy hibája. Ugye érettség után 3 nappal Márton Áront elviszik az olasz frontra. Véres csaták vannak. Hát ugye több mint 1 millió olasz katona esett el, és 700 valamennyi osztrák-magyar katona. 700 000 ember. Több mint 1 millió egy életre megnyomorodott. Mit láthatott ez a fiatal katona? 10 éves, nincs 20 éves. Esnek el szerre a bajtársai. az sincs, ahova eltemetni, ugye ott az Alpok az olyan kőből van, nagyon kevés a föld. Ott kell lövészárkot ásni, fedezéket, és jönnek a ágyugolyók, robbannak, és ugye hogy a kőnek az neki csapódik, hát nem csak a vasdarabok szállnak szét, hanem a kő darabok is, és bizony nagyon sok embert megölnek. Márton Áron is megszabadul, 16-ba hazajön, lábadozni hazaengedik. És az első útja Csíksomjai Szuzanyához vezet. És megkeresi a ferences atyákat, és mondta azt, hogy szeretne ferences világirendi lenni, fogadalmat tenni. Hát mi úrunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotló a csibét. Márton Áron azt mondja, ő akarja, hogy odabújjon boldogságos Szűzanya keresztül, ferences renden belül, a jó Istenhez. Háború van. Talán 2 hét az eltávozás, de tény az, mielőtt visszaindulna a csatatérre, leteszi a ferences világirendi fogadalmát. Márton Áron hazajön a pokolból, mert a front, ő maga is azt mondta, hogy hát őt nem ölelni, hanem ölni tanították. Hazajön, és nem a kocsmába megy, nem elkeseredetten szidja a világot, nem nagyképűen ott henceg a kisebb csíkszentdobokosi fiataloknak, eljön Somlyóra, és Istenhez bújik. Ő emlékszik, ismeri Jézus nagycsütörtöki tanácsát, hogy ha baj van, ha nehézség van, akkor Istenhez kell bújni, beléje kell kapaszkodni. Ő a mi védnökünk. És életét ferences fogadalmával Istennek ajánlja. Nagyon fontos, mert igazából hát nem a derült égből jött a villámcsapás a világháború végén, hogy ő megy a teológiára. Egészen biztos, hogy hosszú évekig érett benne ez a döntés. Persze, mint katona muszáj volt visszamenjen a frontra, ha nem akart katona szökevény lenni. És tudjuk jól, hogy aki Istennek adja magát, aki Istenbe kapaszkodik, az diadalmaskodik. Az bármilyen nehézség is van, feltámad. Ugye én, mikor pap voltam, kispap voltam, akkor Károly volt Ila, János Pál pápa idejében végeztem a teológiát. És emlékszem, hogy sokszor elmondták nekünk, hogy mikor Károly fiatal volt, Lengyelországot igazából lerohanták egyfelől az oroszok, másfelől a németek, tehát nem volt Lengyelország. Üldözték nem csak a zsidókat, közel 3000 katolikus papot is kivégeztek a németek Auschwitzbe itt-ott. Szörnyű dolgok történtek, Maximilian Kolbe, de nagyon sok mások is voltak. És a kis Károly, a fiatal legény volt, ő nem a csíksomlyói Szűzanyához jött, hanem a krakói kármelhegyi boldogasszony templomába ment, és ugyanúgy ő is életét Szűzanyán keresztül a Jóistennek ajándékozta. Totus tuus, teljesen a tiéd. És ezt ezzel a jelmondattal ment ő a teológiára, szentelték pappá, majd püspöké, és ez volt az ő pápai jelmondata. Teljesen a tiéd, Mária, tiéd vagyok, rajtad keresztül az Istené vagyok. abban nehéz történelmi helyzetben nem elkeseredett, és nem fegyverhez nyúlt, hogy partizánként, vagy akár, hogy a németeket, vagy oroszokat, vagy akárkit gyilkoljon, hanem tudatosan magát a Jóistennek ajándékozta. És az Úr tudta, mit kezdjen vele. Ha valaki figyel az Istenre, az látjuk a Márton Áron életébe, második János Pál pápa életébe, csodákat tapasztal meg. Akkor nem volt Lengyelország. Ma egy középhatalom. Csodaszép ország. Jártam ott. Onnan hoztuk a Fekete Madonna képet. Igen. Márton Áron. Hát amikor őt üldözték, sehol sem volt. És ma nem erős van olyan város, templom, egy kép, egy szobor, utca ne lenne elnevezve, vagy akár iskola. Miért? Nem azért, mert második János Pál pápa, mint ember, vagy Márton Áron, hanem azért, mert az Istené voltak. És az Úr nem azért gyújt lángot, hogy vék alá rejtse, hanem azért, hogy falra rakja, hogy világítson mindenkinek. 130 év telt el Márton Áron születésétől. De én azt gondolom, hogy mind fényesebben ragyog Márton Áron csillaga. Miért? Mert Istennek adta önmagát. Testvérem, én azt gondolom, hogy ezen el kell te is gondolkozzál. Akár egy rózsafűzér társulatban, nőszövetségben, a ferences világi rendben. Ajáld föl életedet Krisztusnak. Személyes dolgot is mondjak a végén. Hát ugye a 90-es évek elején befogadtunk egy csomó gyereket, sodródtak akkor, templom előtt koldultak. Áldás után néztem, nyitva volt az ajtó, hívek mentek, és kétfelől álltak a gyerekek, és hogy ne dájon le. És hát befogadtuk. Nagy hatósági nehézségek voltak. Volt úgy, hogy kaptam felszólítást, hogy másnap reggelre egy gyerek se legyen a otthonban. Hát, könnyű mondani. Vettem a rózsafűzért, és elkezdtem körbejárni a templomot, kolostort. Körülbelül egy tized rózsafűzért el lehetett mondani, míg körbejártam. Ötször körbementem, és elmondtam én a szüzanyának, hogy szüzanya, ezt a templomot 1718-ban a te tiszteletedre szentelték. Mert a gyermekvédelmi otthont a nagy boldog asszony, a te tiszteletedre szenteltük, ez a te földed, ezek a te gyermekeid. Kicsi vagyok, gyenge vagyok, nem tudom megvédeni, de te elég hatalmas vagy. Jár közben szent fiadnál, hogy Mária földje ne vesszen el, hogy Mária gyermekei ne kerüljenek vissza az út szélére. És Istennek legyen hála, benne voltam nyakig, de én sem tudom elmondani, hogy hogy sikerült, ezek a gyerekek tényleg felnőttek, és mai napig levelezünk, többen nálunk dolgoznak, Istennek legyen hála, megvannak. Mária gyermeke nem veszhet el. És ezt Márton Áron püspök nagyon jól tudta. És azért jött ide Somlyóra, és azért adta az életét Mária kezébe, Szent Ferenc kezébe. Adja az Isten, hogy tényleg ne csak csodáljuk Márton Áront, hanem kövessük életünk nehéz perceibe, gondok között. Ne a kétségbeesésbe, ne a reménytelenségbe, ne a kötelet akasszuk a nyakunkba, hanem szívünket, lelkünket, életünket helyezzük boldogságos szüzanya kezébe. Biztos, hogy segíteni fog. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Áldásos tanévért tekertek Csíksomlyóra a diákok és tanárok az Erdélyi Mária út egyesület szervezésében. Rég várt harangszó hirdette a görögkatolikus templom búcsú ünnepét Szikszón. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szabko Anna. Kezd a tanévet Márton Áronnal, ezzel a jelmondattal szervezett bicikli zarándoklatot szeptember 1-én az Erdélyi Mária út egyesület. A Csíkszent Domonkosról, Csíksomlyóról tartó lelkiprogram vezetője Bőte Csaba Ferences szerzetes és Osváth Judit egyetemi oktató volt. Az eseményről a Hargita Népe napilapban számoltak be. Amint egy 50 diák és pedagógus mellett a felcsíki településeken további résztvevők is csatlakoztak, indulás előtt a fiatalok felkeresték a szent életű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot, majd a templomban meghallgatták Osváth Judit 4 részes, Márton Áron életéről és örökségéről szóló elmélkedés sorozatának első részét. Ezt követően Bőte Csaba kérte Isten áldását a zarándokokra. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők tudatosabban éljék meg a közelgő tanévet, és jobban figyeljenek Márton Áron püspök szabaira. Az Isten szülő születésének tiszteletére szentelt szikszói görögkatolikus templom 9. búcsú ünnepén szeptember 6-án orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök megáldotta a templom udvarán álló új harangtornyat. A szent liturgián ünnepélyes fogadalmat tettek a parókia megújult képviselőtestületének tagja is, tudósít a Magyar Kurír. A szikszói templomot 2017-ben szentelték fel, 2 évvel később készült el az ikonosztázion, majd 2022-ben a templom külső falára ikonok kerültek, a körbekerített udvarra pedig egy kőkeresztet állítottak. Az új harangtoronyban mostantól a régi, nagyobbik haranggal együtt egy kisebb is megszólal. A főpásztor a megújult képviselőtestülethez szólva azt mondta, hogy mint Ezekiel prófétának nekik is őrszemekké kell válniuk, hogy figyelmükkel és a megfelelő intézkedésekkel még jobban szolgálhassák a közösséget. 14. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen részt vevő 147 új püspököt. Beszédében arra buzdította őket, hogy legyenek közel népükhöz, szeressék az embereket, különösen papjaikat. A Szent Atya kitért korunk változásaira és a technológiai fejlődésre is, és a Magnifica Humanitas enciklikát jelölte meg táplálékként az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához, olvasható a Magyar Kurija honlapján. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban tartott képzésen vettek részt, amely lehetőséget teremtett a párbeszédre, iránymutatást nyújtott, segítve egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. A püspökök a közösség szolgái az egyházban és a mai világban témájú kurzusokat

A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Szeptemberi témánk: Kis Boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A mikrofonnál Szabó Ildikót hallják, a Mária Rádió egyik önkéntes műsorvezetőjét. Az elkövetkezendő néhány percben szeptember 8-áról, Kisboldogasszony ünnepéről fogunk beszélgetni Kovács Zoltán atyával, aki teológiai tanár és mariológus. Üdvözöllek, Zoltán atya!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen! Kisboldogasszony napján Mária születésére emlékezünk. Az egyház csupán 3 születésnapot tart számon, kiemelt külön ünnepnapként, Jézusét, keresztelő Szent Jánosét és Máriájét. Miért kap ilyen kitüntetett szerepet Mária születésnapja az egyház kalendáriumában?
1: Hát nyilván nem akárkiről van szó, hogyha létező legegyszerűbb választ akarnám adni, akkor egy tisztességes ember azért megemlékezik a saját édesanyjáról a születésnapján. Na most, hogyha saját édesanyánknak tekintjük a szűzanyát, hiszen ő gyermeki szeretettel tekint ránk, íme a te fiad, íme a te anyád, nem csak Jánosról szól, rólunk is szól a dolog, akkor illő, hogy tisztelettel vegyük körül őt is. Ugye Nagyboldogasszonykor beszélgettünk róla, múltkor ünnepeljük az ő mennyei születésnapját. Kisboldogasszony az nyilván még egy kezdet, nem beteljesülés, az pedig a földi születésnapja, viszont nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy a földi élet nem a születéssel kezdődik. Tehát, hogyha ugye szeptember 8-án ünnepeljük a születésnapját a szűzanyának, ha csak egyszerű számítás, egy 9 hónapot leveszünk belőle, akkor kijön december 8-a, tehát a szeplőtelen fogantatása, az ő egészében való létrejötte, testesül, lelkestül való létrejötte az édesanyja méhében természetes úton. Azonban itt ugye a földi születéséről van szó. Azért is fontos Szent II. János pápát hadd vigyem a segítségül. Ugye ő a Redemptoris Mater enciklika elején a 3. pontban egy fontos dolgot tanít. Mégpedig azt, hogy 2000-re készülünk, 13 évvel vagyunk ugye a megtestesülés jubileuma előtt, 87-ben. Nem véletlenül, hogy ő éppen oda meghirdetett egy Mária évet. Ugyanis föltételezhető, hogy az angyal üdvözlet Máriának a 13 éves korában ugye történhetett, tehát hogyha még abból 13-at 2000-ből leszámítunk, kijön a 87. Tehát hogyha most nullának vennénk ugye Krisztus születését, effektíve nem Krisztus előtt 6 héttel, ahogy most a jelenlegi történetírás mondja, akkor azt mondhatnánk, hogy Krisztus előtt 13 körül kellett volna Máriának is ugye a világra jönnie, most a jelenlegi történetírás szerint, hogy Krisztus előtt 20 körülre tehetjük ezt. Tehát ahhoz, úgyis itt fogalmaz János Pál pápa körülbelül így, hogy ahhoz, hogy Krisztus megszülethessék, tehát a testet öltött ige belőle a világra jöhessen, az először Máriának kellett megjelennie a történelemnek a horizontján. Tehát ugye, ahogy a hajnalcsillagot látjuk először, és már eltölti a szívünket az a bizonyosság, az az öröm, hogy fog jönni a nap is, főkelő napunk a magasságból Krisztus, ahogy egy adventi hajnal rámutat, ugye nagyon szép szimbolikája van annak is, hogy még sötétben tapogatózva indulunk, de már pirkad, már fog jönni a nap, rámutat Máriára, mint üdvösségünk hajnalára. Tehát méltó, hogy először megünnepeljük az ő születését, és így tágítsa ki a horizontot, így várjuk majd pár hónappal később Krisztus születésének ünnepét.
0: Ha Mária születésnapjáról beszélünk, akkor meg kell említenünk a szüleit is, Joakimot és Annát, azaz ma már Szent Joakimot és Szent Annát. Ők istenfélő emberek voltak, és sokáig nem született gyermekük, ám nem adták fel

0: a reményt, továbbra is imádkoztak, böjtöltek, fohászkodtak az Úrhoz gyermekáldásért, és végül is a hűségük, a hitük, az álhatatosságuk nem volt hiába való, mert házasságuk gyümölcsöt termett, és megérkezett hozzájuk Mária. Elmondhatjuk, hogy Joakim és Anna életébe egy csodaként, csodás ajándékként érkezett ő.
1: Nyilván nem ugyanolyan szinten, mint maga az ige megtestesülése Mária méhében, de valójában ugye az apokrif írás éppen ezt emeli ki, hogy már mindenről lemondtak, már mindent föladtak ilyen értelemben, és tulajdonképpen a Jóistennek a rendkívüli beavatkozásáról van szó, azért, hogy megmutathassa az ő erejét, az ő működését az ő életükben. Vannak, akik már annyira túldimenzionálják, hogy azt mondják, hogy ott is valami hasonló természetfölötti beavatkozás lehetett, mint Mária esetében. Hát azért ennyire nem kell hozzátenni, pláne mitoszokat nem szabad költenünk, tehát meghagyhatjuk azt egy természetes, normális érintkezésnek, amelyből ember jön világra. És valójában szűzanya viszont már nem akármilyen gyermekként születik meg. Már anyja méhétől fogva, ugye valljuk, hiszen ez hitigazságunk, hogy kegyelemmel teljes, egészen szent, egészen szép hordozója ugye mindannak, amit elvesztett az emberiség az ősbűnnel és annak következményeivel. Tehát mentes az áteredő bűntől, mentes mindenféle személyes bűntől későbbiekben, mentes a bűnrevívő hajlamtól, tehát kegyelemmel teljes, ebben azt hiszem, hogy minden benne van.
0: Joakim és Anna ezt vajon tudták, hogy gyermekük a teremtő által kiválasztott különleges személy?
1: Hogy egész pontosan hogy volt, megkérdezzük tőlük, a kinyilatkoztatás nem köti az órunkra, bár itt jegyzem meg egy fél mondatban, hogy ugye éppen ezért kell megbecsülni a szent hagyományt is, mert az is hordozója a kinyilatkoztatásnak, nem csak a szentírás. De hát van, amit nem magyaráz túl. Például Szent József egy szót sem szól az egész szentírásban, Máriáról sem tudunk olyan iszonyatosan sokat, azt a keveset azt ki tudjuk bányászni a szentírásból, meg a kinyilatkoztatásban, ami ott van, de amit tudnunk kell, azt mondja el a kinyilatkoztatás, hogy ők pontosan mit érzékeltek, mit tudtak, mit nem tudtak, nyilván a kegyelem szintjén, kegyelem síkján ráérezhettek, hogy Simon is ráérzett, hogy oda kell mennie ez a gyermekhez, meglátni benne a messiást. Nyilván ők is érezhetik, hogy a Jóisten nagyon kiválasztotta őket, egy különleges útra hívta őket, hogy most minden részletében menően pontosan tudták-e, ezt így nem merem állítani, nem merem kimondani, megkérdezzük tőlük majd.
0: Tudunk valamit Mária gyerekkoráról, hogy ő hogyan töltötte, hol és hogyan töltötte gyermekéveit?
1: Ugye nagyon-nagyon keveset tudunk, bár nem akarok nagyon előre szaladni novemberre ott a templomba való bemutatás témájára, de megint csak kvázi hiánypótló módon az apokrif irodalom segít el igazodni. Nagyon vigyáznunk kell azonban, hogy mi mitoszokat ne szőjünk. Irodalmi művek születnek Mária életéről, de ezt meg kell hagyni a maga kategóriájába, az nem kinyilatkoztatás, azok irodalmi elképzelések. Emerik Katalinnak is lehetnek ugye meglátásai, például a régészet is rámutathat bizonyos dolgokra, amit biztosan tudunk, hogy hithűnevelést kap, zsidó hithűnevelést kap. Az, hogy későbbiekben hogy zajlik, ez majd novemberi témát hagynám, hogy a templomba való nevelkedés, mint a templomot a templomba, ugye, hogy elviszik. A lényeg az, hogy normális emberként nő fel, normális gyermekként, és hát kinézik számára már a termékenység időszakának a hajnalán ugye Józsefet, és utána pedig történnek a dolgok, ahogy tudjuk, hogy történnek.
0: A néphagyomány a két boldogasszony közötti időszakot, augusztus 15-től szeptember 8-áig tartót varázsidőszaknak nevezi. Mitől varázslatos ez az időszak, miért nevezi így a néphagyomány? Ilyenkor tényleg közelebb van az ég a földhöz, vagy különleges kegyelmek áradnak?
1: Őszintén szóval én tanulni jöttem ide, még nem hallottam, vénasszonyok nyarát azt hallottam mondjuk ebben az időszakban, de varázsidőszakot nem. Szerintem már egy picit vigyázni kell a kifejezés, hogy a varázs az nem mágikus irányba tolja el a dolgokat, hanem hagyja meg annak a titokzatosságát, annak a misztikusságát. Ha így nevezik, és ez tényleg tiszta, ez a fogalom, akkor gondolom, hogy erről lehet szó, hiszen a szűzanyának a közelségében nagyon benne vagyunk, ennek a két ünnepnek az erőtere az éhhat, a búcsúk, még hát olyankor nagyon jó idő van, még tényleg útra lehet kelni, egy kegyhelyet fölkeresni. Én erre tudnék tippelni, illetve hát ugye új tanév kezdődik, azért mégis az a fiatalságot hozza még egy idősebb embernél, és aki mondjuk tanít, a fiatalok között van, gyermekek között van, fiatal legények, lányok között van, ugye ez kicsit azért visszaidézheti bennünk a fiatal Máriának is az életét, aki tele van tervekkel, aki házassága készül Józseffel. Én így közelíteném meg.
0: Ha már az új kezdeteknél tartunk, Az egyház atyák Máriát az új Évának hívják. Valóban az ő születésével egy új időszámítás kezdődik az emberiség történelmében?
1: Nyilván valójában Jézussal kezdődik, de hát Mária, amit Isten szülő, az Isten gyermektől el nem választható, tehát ilyen értelemben mondható, hogy igen. Új Éva, mert ugye amint Éva társa volt Ádámnak, hát sok mindenben köztük ugye a bűnben is, úgy az új Ádámnak, Krisztusnak társa az üdvösség művében Mária. Ugyanakkor ugye a názáreti szűznek is a maga kiválasztottságában kellett szemlélni, de nem isteníteni, nem túlemelni, ha neki is kellett növekednie, fejlődnie, sőt később is, mint Jézus anyja, fiának tanítványaként tekintünk rá, de ilyen minőségben is fejlődőképes tanítványként kell rátekinteni, nem egy állóvíz. A kegyelem nem egy állóvizet hoz létre, hogy Ferenc pápa mondta a fiataloknak itt Budapesten, az állóvíz az megpossad. Egy állandó mozgásban vagyunk, dinamizmusban vagyunk, ugye a Szentléleknek is van egy dinamikus ereje a Szentszűz életében is. És hát persze a szülei tettek is érte, Mária életében is ránevelték a zsidó hit ismeretére, gyakorlatára, és ilyen értelemben mondhatjuk, hogy egy új valóság kezdődött, aznak az igazi újodonságát pedig Krisztus hozza meg, és a Szentlélek Úristen fogja mélyre gyökeresztetni az életünkben.
0: Van egy nagyon szép hagyomány, a Mária virrasztás, mely azon a hiten alapul, hogy ezen a napon, szeptember 8-án, a nap felkeltében meg lehet látni a napba öltözött boldogasszonyt. Éle még valahol egyes vidékeken, tájakon ez a szép hagyomány?
1: Őszintén megvallom, hogy jobban kéne kutatnom ez irányba, mert most nekem inkább nagy boldogasszony jutott eszembe a temetőbe való kimenetel, illetve ugye a virágkoporsó készítése, és utána Máriának ugye a mennybevételekor az, hogy annak a ténye, hogy Krisztus húsvétja konkretizálódik benne, már ez is alig-alig-alig található meg. Én őszintén szóval nem találkoztam ezzel, viszont cserébe mondok egy olyat, ami Itáliában tapasztaltam, La Bambina, ugye a kislány. Tehát egy kis bölcsöt készítenek, egy gyermek Jézus, egy babát beletesznek tulajdonképpen kislánynak fölöltöztetve, és olyan áhítattal veszik körül és szeretettel, hogy valóban egy kislány született a világra, aki nem akármilyen, nem akárki. Itt nyilván jobban az emberi oldal jön ki, ebben, amit most mondtál, a misztikum az, ami erőteljesebb, és valóban nem elhibázott a napba öltözött asszonyban. Azt kell tekinteni, hogy nem ő magát öltöztette napba, hanem Krisztus kegyelme sugázik belőle, Krisztus kegyelmét közvetíti, és ő az, aki valójában a fölkelő napunk a magasságból.
0: Köszönjük szépen, Zoltán atya, ezeket a gondolatokat, ezeket magunkkal visszük, és így ünnepelhetjük meg Szűz Máriának a születésnapját szeptember 8-án kis boldogasszonykor. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.

Farkas István piarista, Lupus atya vagyok. Szeptember 8-a, Szűz Mária születésnapja, Kisboldogasszony. 2000 éven át készítette elő az Isten azt, hogy közénk szülessék. És amikor eljött az idők teljessége, akkor született ő Szűz Máriától. És tömören úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ez a 2000 év nyilván a törvénnyel való előkészítés, sok-sok az Isten báránya fogalmának kialakulása, tehát rengeteg ilyen tényező is van, de a leges-leges legfontosabb az, hogy Isten ki tudott választani egy zsidó lányt, Máriát, hogy légy a fiamnak az édesanyja. És olyan megrendítő a 2000 éves egyház történelem, hogy minden egyes szombatot ezért tartjuk Mária ünnepnek. Szabbat a zsidóság ünnepe. És hogy ez a virág itt kinyílt közöttünk, Szűz Mária, minden egyes szombaton érdemes, sőt kell erre gondolnunk. Így függ össze annak a születése, akiről most szeretnék beszélni, tehát a Kisboldogasszonyról szólok. Minden születés végtelen boldogságot jelent. Az Isten beavatja az embert teremtő művébe, és főleg azért jelent végtelen boldogságot, mert egy remény, a remény egy gyermek születésekor, hogy mi lesz belőle 100%-os. Nem vagyok pessimista, nyilván ez többé-kevésbé csorbul, de hogy hogyan tekint az édesanyja a gyermekére úgy, mint egy királyfira, gyönyörű a Mécs Lászlónak a verse. Tehát amikor most a Szűz Mária születéséről beszélek, akkor a reményről kell beszélnem, hogy ő az egyetlen olyan valaki, nyilván Jézus ő Isten, de az egyetlen teremtmény, ahogy ez a végtelen remény 100%-osan megvalósult. És itt rögtön hozzá kell fűznöm azt is, hogy hogyan valósult meg. Mi az, ami tönkreteszi a reményt? Egyetlen egy dolog, a bűn. És nagyon sokszor visszatér Szűz Máriához intézett közbenjáró imáinkban, könyörgéseinkben, hogy téged Isten megóvott minden bűntől, ez a sansz nekünk már nincsen meg, de legalább segíts, hogy a bűnöktől való szabadulásban járj közben értünk, mert fölötted a sátánnak semmi hatalma nincs. Tehát az első, amiről itt szólnom kellett Szűz Mária születése napján, a remény. És ha az utolsó lépéseket Mária születése előtt az üdvösség történetben egy kicsit nagyítóval megnézzük, akkor meggyőződünk arról, hogy a történelem biztos kezekben van, az Isten kezében van. Tehát vissza kell mennünk Szűz Mária fogantatására Szent Anna méhében. Anna, Szent Anna azért is óriási, hogy ő volt az az anya, aki a teljesen ártatlan, teljesen bűntelen Máriát foganta meg a méhében. Tehát ott egy óriási lépés van már a megváltás felé, amikor nyilván tudjuk december 8-a, szeptember 8-a, 9 hónapra következik rá, és akkor utána természetesen a következő lépés, amikor Jézus fogant meg Mária méhében, ezt a hármat köthetjük egy csokorba, tehát a Szent Anna méhében megfogan, ugye Mária megszületik, Jézus megfogan, Mária méhében megszületik, és ilyen csodálatos átgondolnunk, hogy határozottan lépegetett az Isten az üdvösség megvalósításához azzal a lépéssel is, amikor a boldogasszony megszületett. Szintén a magyar elnevezésekről szólok, hogy kicsi, de már boldog. Az Istennek kiválasztotja, ugye szóltam már a nagy boldogasszonyról, de hogy aki Istenhez közel van, az lehet magzatállapotú, lehet újszülött, lehet, hogy csak elszenderedik és úgy megy haza, de mindenképpen boldog.
És amikor szólok Szűz Mária születéséről, akkor mindenképpen bővebben kell szólnom az eredeti ártatlanságról. Minden hittankönyv úgy kezdődik, persze teremtés, utána pif, bűnbeesés, aztán megváltás. És hogy van hová visszatalálnunk. Tehát, hogy az ember nem velejéig romlott. Igaz, hogy csak rövid szakasz volt. Tehát amikor Isten ott sétált a paradicsomkertben, de mikor talán együtt mondjuk Vörös Martival, hogy az ember sárkány fog vetemény, akkor jó egy lépéssel még visszább is néznünk, hogy volt egy eredeti ártatlanság. És ezt azért tartom végtelenül fontosnak, nemrég jártam Assisiben, mert Szent Ferenc ezt élte meg. Az eredeti ártatlanságot. Visszakerülni a természet közelbe, a szegénységgel kiirtani az emberből a birtoklást és a mindennek a fölforgatását, és az a testvériség is, amit ő megénekel a naphimnuszban, az az eredeti ártatlanságot énekli meg. Tehát azért beszéltem most erről, mert ez a lány született meg, ez a bébi született meg Máriával, hogy a földre lépett egy valaki a nagyon hosszú sötét zóna után, aki ezt az eredeti ártatlanságot birtokolta, és a vágyainkban nem csak a jövőt kell remélnünk, a mennyországot, hanem hogy nem mindenestől vagyok gonosz. A sátán egy időre egy részt birtokolhat belőlem, de hogy jónak teremtettem. És valahol, sajnos lehet, hogy tévedek, ez kevésbé hangsúlyos a keresztény életben, ez a Szent Ferenci gondolat az eredeti ártatlanságról. És amikor Szűz Mária születésnapjáról beszélek, azért is teszem nagy örömmel, mert én Tápióshűben születtem, és a templomunk ennek a titoknak van szentelve. És ha a szememet becsukom, akkor látom a főoltár képet, barokk kép, és természetesen a nagy közép mezőnyben ott van a Joachim karján a gyermek, tehát Szűz Mária, ott van természetesen Szent Anna, és fönt-fönt az égi szférában a barokk képek, tudjuk, ilyen tagolásúak, ott két angyal jelenik meg, egy gyönyörű Mária címer van középen, és egy-egy jelképét tartja egy-egy angyal a boldogságos szűzanyának. Az első egy lilium, a tisztaságnak a jele. Mikor szóltam az eredeti ártatlanságról, gyönyörű a Loretto-i litánia így sokszorosan ünnepli Máriának ezt a titkát, a tisztaságát, a bűnmentességét, tehát hogy hathatós közben járunk ki a bűn elleni harcainkban, és a másik pedig a pálma. A pálma a vértanúké. És amikor ő ott áll a kereszt alatt, és persze mindvégig, mindörökre, a legközelebb ő van Jézushoz, ez pedig jelenti az áldozatot. És mivé lesz a világ, vagy mivé lenne a világ, ha ez a két érték eltűnik? A tisztaság, vagy a vissza-vissza kerülés erőszakkal, a bűnök megtagadásával, a gyónással, a liliomos világhoz, és vállalni az áldozatot, mert a szeretetünk csak akkor hiteles, ha áldozatos.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tótné Kalsai Andrea vagyok, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében. Egyesületünk iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva tartalmas, feltárt és még feltáratlan telített kincset, a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Szeptember hónap. Szent Mihály hava, földanya hava, őszelő. Kis boldogasszony ünnepe. Őszi napi egyenlőség ünnepe. Szent Mihály ünnepe. Szeretett hónapja, ahogy minden hónap az. Szeretném egy imával kezdeni. A Zamárdi emlékhelynek első imája. Hetet hét határban egy parányi erőd, hol erdő közepében vulkáni ősikő, üzenete hangtalan, csendben mesél a szívnek, hogy emlékezzen, az út erőt kíván, és hittel, szeretetben a vándor hazatérhet. Egy hosszú út az élet, hol a szív vezet előre a hídra, hol boldogasszony kertjében szétválik a konkolytól a búza. A nemes válogatás, szortírozás rendet eredményez. Szeretetben ősi imát énekel a megfáradt lélek. A gondos, rendszerető, érző, kedvesen, lágyan érintő, áldott ember határtalan szeretetben virágzik gyökerével. Hiszen érzi, tudja, a szívvel élő ember boldog, növekvő, áldott életében. Amikor az évkörnek ezen szakaszához érünk el, kiemelkedő napban tetőzik az őszelő világ. Eleink földanya havát tisztelték benne, az ősz beköszöntét, a szüret, betakarítás és őszivetés hónapját. A hagyományban ezen a napon szeretetben való fordulat van, egy olyan mozdulat a mozdulatlanságban, amit érezni képes minden élő. A legnagyobb ajándékok egyike azon bőség, amely ilyenkor megmutatkozni képes. A tavasztól begyűjtött naperő ilyenkor kerül üvegekben, hiszen ezen naperővel szükséges még elérni a téli napfordulóhoz, az esztendő végéhez, amikor is egy újabb körfordulat indul, és indítja tovább az embert útjára. A szorgos ember belső és külső világában is láthatóvá válik a bőség, melyen méltóan lehet elégedett. A büszkeség, a kitartás, az eredményesség által látható ezen időtájékán, hiszen egész éves teendő mutatkozott meg a termésben és annak gazdagságában. Mária ünnep azon gazdagság, amelyet a természet bősége is visszasugároz. Egy csodálatos körforgásnak, szüretnek, szűnhetetlen időmagja, amely nem földi mulandóságra rendeltetett, hanem életre, örök, élő, látható életre, mely az ember táplálni és bőségesen növeszteni, gazdagítani képes. Nem véletlen, hogy a szokás hagyományában varázs időszaknak tekintették azon időszakot, amely nagy boldogasszonytól kis boldogasszonyig tartott. A régiségben hívott neve két asszony köze, vagy két boldogasszony köze, varázslatos időkapuja. Kis boldogasszony napján búcsúkkal ünnepelték, szent időben, szent helyen voltak, azaz megáldott, kijelölt helyre zarándokoltak. Itt ünnepeltek az előestén, ahogy más boldogasszony ünnepeken is, vírasztottak énekkel, imával, és várták a felkelő napot. Azért maradhatott fent ez a szokás, mert hitték és élték a felkelő napban megjelenő boldogasszonyt, vagy Mária jelenlétét, erejében való láthatóságát, neki a gyümölcsét, mely áldásban teljesedett ki. A szeptemberi ünnep nagy boldogasszony Máriájáé, akitől elvenni nem lehet a szűznevet, a tiszta teljességet, amit reánk hagyott, és ezáltal életünket évről évre, napról napra gazdagítja, szeretetének kisugárzása. És elmondok a hagyományból egy imát. Föld szülte fát, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát. Már a 11. században számon tartott ünnep. Mária Rada nagy búcsújáró napja. Az ünnep hajnalán a hajdani búcsusok a templom mellett magaslaton, az ilyenkor különösen tiszta fényel kelő napban mondták el titkos hibáikat, érzelmeiket. A legenda elbeszélésében Szent Anna kedden szülte Máriát. Ő vala, ez világnak jövendő, megvilágosítója és asszonya, és tengernek csillaga. A néphagyomány szerint Mária születésénél megjelent Gábriel arkangyal. Az aranybölcsőben, tiszta hófehérben, alszik Szűz Mária mennyei nagy fényben. Szemeit lehunja, kezeit kinyitja. Gábriel angyallal beszélget álmában. Ezt az éneket és ennek változatát búcsújáró helyeinken, kisasszony éjszakáján énekelték. Népünk hitében Mária hajnali szép csillag. Belőle támadt az igazság napja. Krisztus, a mi Istenünk. A szokás, hagyomány. Kisasszony víradóan napköltét várnak. Ezen a napon még a fecskék sem indulnak el. Ők is csendbe várnak. Táncol az ég, táncol a világ, ünnep van. Kisboldogasszony napja. Nagy ünnep az embernek, nagy ünnep a világnak. A nyár három Mária ünneppel is ér véget. Szeptember 8. Mária születése, 12. Mária Szent nevének ünnepe, és 15. hétfájdalmú szűzanya ünnepe. E napon elmélkedhetünk a saját születésünk, életünk, nevünk titkáról. Átgondolhatjuk nevünket, jelentését, mire hívott el Isten? Mária nevének nagyon sok értelmezését találják a szentségtől. A hajnal csillagon át, a béke királynéja, magyarok nagyasszonyáig. Több-több névvel illetik őt. Hétfájdalmú szűzanya ünnepe. Életünk nehéz helyzeteire, fordulataira irányítja figyelmünket. Mária az átélt szenvedéseket szeretetté változtatta. A szeretet megváltoztatja a fájdalmat. Adott esetben cselekedetté változik. Vagy még mélyebb szeretetté. Mélyen megnyitja a szívünket. Ebben a késő nyári, lágy napsütésben életünket is más fényben láthatjuk. Megláthatjuk a szeretetünk és életünk gyümölcsét is. Ehhez a lágysághoz a citromfű finomsága, illatossága, fénye, zamata illik a legjobban. Megnyitja a szívünket, feloldja a szív és az idegrendszer görcseit. Nyugtatja, erősíti az idegeket. A gyomor egyszerre élénkítő, ellazító a maga kiegyensúlyozott módján. Ahogy magunkhoz megtaláljuk az életünk gyümölcseit, úgy a természetben is egyre többet találunk. Homoktövis, csipkerúzsa, bodzabogyó és a nyárfényét, melegét őrző szőlő, szilva és társaik tisztítanak, gyógyítanak általuk is. Egy pár gondolatot szeretnék még ehhez a hónaphoz elmondani. Egy utat Egyiptomba. Egyiptomba mennek az emberek, piramist néznek. Sok minden régi történetet, ősi kultúrába vannak jelen. De van egy hely, ott a Kop negyedben, ahol vélik, tudják, említik, hogy a Szent Család ott volt. Oda érkezett meg. Kairóba. Oda be lehet menni, meg lehet keresni. És a legfontosabb, meg lehet érezni azt a helyet, azt a barlangot, azt a pillanatot. Erről nem lehet beszélni. De el lehet indulni, ha az ember érzi, hogy hívása van oda. Egy nagyon különleges hely, templom alatt egy barlang, ami most szentélyként működik. A családnak, a menekülésének a helye, amikor ott eltöltötték az idejüket, megérkeztek oda. Erre ezt a pillanatot szavakkal nem tudom elmondani, ami ott történt az út alatt, és valami mást is lehet érezni. Nem azt az Egyiptomot, amit most látunk, hanem felvillanhat ott bennünk, emlékünkben, érzésünkben egy sokkal régebbi, egy sokkal régebbi. Ne feledjük el még ebben a hónapban Szent Mihály ünnepét, és Szent Mihály ünnepével záródnak a kapuk. Szent György nyitja, Szent Mihály zárja. Elindul a befelé fordulás, és készület a világ világosságának születésére. Egy imával szeretném zárni, ami a Szamárdi emlékhelynek második imája. Boldog asszony, ősi kertet kapujában ismét jelen vagyok. Kérem, hogy egyenes tartásom életem példája által hozzád érkezem a mai napon. Nemes virág lettem, ki tükörbe nézve elégedett, hiszen sugárzó szemem tekintetéből árad a szeretet. Kérlek, old le rólam a nehézség fonatát, szakadt gúnyám ezelnyi búját, baját, öltöztes új ruhába, mely méltó az utamhoz és küldetésemhez, szeretetben átható, rendet teremtő cselekedeteimben. Vigyázz lépteimet, hiszen az út előttem messzire vezet. Segítő hátszeleddel vígan járok, és a világot virágokkal ültetem tele. Olyan virággal, melyben boldogságod, áldásod és jóságod teljes, ahol az utamon jövők igazodnak az örömteli és áldott jövőhöz. Isten áldja a Mária Rádió hallgatóit.
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Rekord létszámmal kezdődött a jubileumi tanév a veszprémi érseki főiskolán. Székely János, csalogassuk elő egymásból a kincseket. Megkezdődött a szület a veszprémi érseki pincészet birtokain. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Különleges tanév kezdődött a Veszprémi Érseki Főiskolán, az intézmény újjállapításának 35. évfordulóján, történetének eddigi legnagyobb hallgatói közösségével indította el a 2026-2027-es akadémiai évet. A tanévnyitón 350 első éves tett ünnepélyes fogadalmat, és vált a főiskola polgárává, a teljes hallgatói létszám pedig már megközelíti a 750 főt. Udvari György veszprémi érsek az intézmény nagykancellárja köszöntőjében három szóban foglalt össze a főiskola küldetését: hit, tudomány és szolgálat. Hangsúlyozta, hogy az intézmény a hit és a tudás harmonikus egységét kívánja felmutatni, és olyan társadalom építését szolgálni, amelyben az igazság, a jog és az emberi méltóság alapvető érték. Sebestyén József rektor arra emlékeztette a hallgatókat, hogy a szakmai kiválóságnak és az emberségnek együtt kell jelen lennie, hiszen az itt végző szakemberekre később gyermekeket, betegeket, időseket és segítségre szoruló embereket bíznak. A jubileumi tanév így 35 év örökségét viszi tovább, azzal a küldetéssel, hogy a megszerzett tudás mindig az ember javát szolgálja. Szűz Mária szent neve ünnepének vigiliáján Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be ünnepi szentmisét szeptember 11-én a Solymári templom búcsún. Homiliájában arra bíztatta a híveket, hogy ne engedjék magukat a világ felszínes ártalmai által sodródni, hanem Krisztust, a világ világosságát kövessék. Az evangélium ítélkezéséről szóló tanításához kapcsolódva hangsúlyozta, a másik ember életéből gyakran csak a felszínt látjuk, nem ismerjük sebeit, terheit és a benne rejlő értékeket. Mint fogalmazott, egy ítélkező tekintet gúzsba köt, egy szerető tekintet viszont szárnyakat ad. Isten úgy lát bennünket, ahogyan vagyunk, mégsem elítélni, hanem felemelni akar. Székely János ezért arra hívott, hogy próbáljuk Isten szemével tekinteni egymásra, és ítélkezés helyett csalogassuk elő a másik emberből a benne rejlő kincseket. Megkezdődött a 2026-os szület a Veszprémi érseki pincészet mindszentkállai és felsőőrsi birtokain. A munkálatok idén a megszokottnál korábban már augusztus 24-én elindultak. A Savignon-Blanc már a pincében erjed, mindszentkállán pedig ezekben a napokban a Rajna Riesling születén dolgoznak, Benes Antal főborász irányításával. Az idei év komoly kihívások elé állította a szőlészeket, a rendkívüli szárazság és a hőhullámok miatt a főborász becslése szerint 30-40%-os termelés kieséssel kell számolni. A legforróbb időszakban közel 44 Celsius fokot is mértek a szőlőben, ami komoly károkat okozott a fürtökben. A mennyiség tehát elmarad a megszokottól, az eddig pincébe került alapanyag minősége azonban bizakodásra ad okot. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy hallgatnak minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is. Áldott vasárnapot kívánok!
3: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Nagyon nehéz elképzelni Jézus korabeli egészségügyet. Az átlag életkor 28-29 év volt. Gyakorlatilag, aki például egy tüdőgyulladást kapott, vagy ilyesmit, az meghalt. És épp ezért olyan nagyon fontos, ugye Jézus látogatása. Képzeljük magunk elé ezt a hölgyet. Nem hiszem, túl idős lett volna, mert akkoriban 16-17 évesen már szültek, és a gyerekek is 18 évesen már legkésőbb férhez voltak menve. Tehát Péter anyósa 40-50 év körüli lehetett, és köhög, magas láza van, beteg. Ő azt gondolom már végső dolgaira gondolt, úgy érzi, hogy nincs tovább, hogy ennyi volt az ő élete. Igazából, aki járt Kafarnaumba, azt tudja, hogy a zsinagógától körülbelül annyira van a Péter anyósának a háza, mint itt a templom kiárata, tehát nagyon közel. Jézus kijön a zsinagógából, és bemegy Péterhez. Valószínűleg módos asszony volt ez a hölgy. Én azt gondolom, hogy akkor ő álmában se gondolta azt, hogy az ő kicsi házának az alapjai 2000 év múlva is meglesznek. Hogy a 300-as években a már bizánci birodalom épít köréje egy 8-szögletű bazilikát, és amiket aztán elpusztítanak, de ugyanerre a helyre a keresztesek is építenek egy gyönyörű templomot. Az is elpusztult. És ma a ferencesek által épített templom van, úgy, hogy a romok fölött, tehát egy 2-3 méterre a romok fölött lábakon áll, nagyon szép vasbeton templom, és a templom hát aljzata egy üveglap, egy hatalmas üveglap, és azon keresztül lenézed, és látod Péter anyósának a házát. Látod azt a házat, aminek a tetejét lebontották, és beengedték a béna embert, ahol Jézus annyi csodát tett. Igen, Jézussal megy, Jézus nélkül nem megy. És azt gondolom, ez azért nagyon fontos, hosszan gondoljuk, mert azt látom, hogy nagyon sok ember egy-egy csapás után, egy-egy katasztrófa után, egy-egy kudarc után, vagy tragédia után nehezen tud felállni. Nem látja a kiútat, és most napokban, tegnap volt egy hölgy nálam gyónt, és elmondta azt, hogy hát a gyermeke öngyilkos lett. Vigasztalan volt az a hölgy. Igen, adná az Isten, hogy tényleg ne keseredjen senki el, van vigasztalunk, bátorítunk, mi Urunk Jézus Krisztus, álljon előttünk a mi szent életű Márton Áron püspökünk világháborúba. Ugye félelmetes lehetett részt venni abban a csatában, ahol hát több évekig tartó küzdelem, ahol közel több mint 1 millió orosz katonának a neve van felsorolva, akik ott estek el. Közel 800 ezer osztrák-magyar katona, de más nemzetek fiai is nagy számban haltak ott meg. Megnézzük a templomainkat, szinte mindenütt vannak táblák felsorolva, vagy hányan haltak meg az első világháborúban. Szörnyű. És Mártonáról hazajön. Négyszer megsebesül. Lőtt sebe volt a vállába, és ami a karját is érintette. Talpra áll, újrakezd, és akkor várt börtönbe kerül, és mikor kijön, kiderül, hogy a határt nagyon messzere vitték Csíkszentdalmokostól. És az ember nem roppan össze, nem kezd inni. Nem esik kétségbe, nem szidja a világot, nem köti fel magát, hanem mit csinál? Eljön ide Csíksomlyóra, és felajánlja az életét, ferences világi rendbe fogadalmat tesz. Olyan szép, ugye, amit ír, és ezt jó lenne, én szívesen felírnám minden székely embernek a házának a homokzatára. Olyan gyönyörű, szép mondat, megpróbálom szó szerint felolvasni. A fák hajszál erei nem húzódnak vissza, ha sziklára tappintanak, hanem rést keresnek a repedést, földbe vetett mag áttöri a rögöt. Az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyú felemelni, félrerakni, és ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját a célja felé. Ha élni akarunk, mi is ezt a példát kell kövessük. Igen, testvéreim, olyan könnyen, akár egy kapcsolatba is megtorpanunk, örök harag, add vissza a babarondjaimat, hátat fordítunk egymásnak. Mennyi fájdalmat okozunk, csak azzal, hogy nem vagyunk képesek kiengesztelődni, újrakezdeni. Árva gyerekeket neveltem hosszú éveken keresztül, és mindig elmondtam a gyerekeknek, hogy nézd, én nem mondhatom azt, hogy ez semmiség, ez egy tragédia, amin keresztül mentél. Ez egy nagy gól, de hogy a következő gólt te fogod-e kapni, vagy te rúgod, az rajtad múl. Talpra kell állni. Mert aki mindig úgy biciklizik, hogy hátra néz, nagyot fog esni. A gyerekeket direkt elvittem fel a Hargitára. És mutattam a kis hegyi patakot, hogy szalad lefelé, és neki megy egy kőnek. De nem áll meg, ki az a hülye, ki ezt ide rakta. Hogy én feljelentem őt Brüsszelben, meg akárhol, hogy itt bántalmazzák az én kis patakomat. Nem, a patak döccsen egyet fölötte, a kő fölött, mellette, alatta, akárhol, de megy tovább. Végzi a dolgát, nem akad fel. Azt is megmutattam a gyerekeknek, hogy nézzétek, tudatosan belelöktem egy csomó szemetet. Hát olyan törmeléket, olyan ugye fenyőfa tobozokat, meg ilyeneket.

0: oda, maradjon hátra. Hát, hogyha ez a kis patak a hegyről lefelé mindent, ami beleesett, levelet, bogarat, mindent magával vinne, a hegy alján milyen mocsok, zavaros víz lenne, nem igaz? Nekünk is hátra kell hagyjuk, talpra kell álljunk, újra kell kezdjünk. Milyen jó, hogy Márton Áron talpra állt, nagy püspöke lett Erdélynek. És hány ember talpra állt az ő hite, az ő prédikációi tanítása alapján? Te kell döntsél. Tudjuk jól, hogy hát Júdás nagypéntek után nem tudott talpra állni, nem akart. Önmaga ellen fordult. Péter odament Jézushoz. Nem ő kereste meg, hanem Jézus hívta magához. És Jézus, amikor megkérdezte tőle, Péter, egyetlen dolog fontos, szeretsz-e engem? Azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy milyen kicsi, törékeny, semmi ember vagyok. De azt is tudod, hogy nagyon-nagyon szeretlek én tégedet. És Szent Péter nem csak talpra állt, hanem hány embert maga körül talpra állított, megerősített beszédeivel, tanításával, példájával. Nekünk Márton Áront, Szent Pétert, Péter anyósát kell kövessük. Bármi is történt a te életedben, engedd el. Halottainkat eltemessük. Jézus azt mondta, hagyjuk a halottakat a holtakra. És álljunk talpra, nézzük meg, hogy mit tudunk, mit kell csináljunk, mit vár el tőlünk Isten ma, 2026. szeptember 2-án. Biztos, hogy mellettünk áll, biztos, hogy segíteni akar, ahogy igen, Péter anyósához lehajolt, ahogy Márton Áront felemelte, ahogy magát Szent Pétert. Adná az Isten, hogy tényleg talpra álljunk. Álljunk fel, és kérjük ehhez erőt, bátorítást az élő Istentől.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
2: Üdvözlöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője Kis Jenő, kevéssé ismert itthon.
3: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Istenemre, Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Üdvözl légy nap, dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy. Tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény vakoknak napvilág, veled rontott poklot Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bár por vagyunk. Örök bíránk úgy szól ítéleted, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement, és porba hult. Poklott tiport és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul, az elveszett juh vállához simul, és égre vár.

0: a béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdessék hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk vígszóval így felel, Alleluja, s ma százszor zengi el népünke dalt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengi diadalt, amen. Kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg az ő szent helyén. Az Úré a föld és mind, ami betölti, a föld kerekség és mind, aki lakja, mert tengerek fölé ő rakta alapját, ő állította folyóvizek fölé. Kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg az ő szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem veszi hiába Isten nevét, és hamis esküt nem esküszik. Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget szabadító Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az Úr, az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg az ő szent helyén. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk. Alleluja. Újjongjatok az Úrnak, minden földek. Zengjetek nevének dicséretet, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, csodálatosak a te műveid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, nevedet énekkel dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekkel végbe vitt. Kiszárította a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen, ezért örvendünk színe előtt. Hatalommal uralkodik örökké, szeme vigyázza a nemzeteket, nehogy a lázadók elbízzák magukat. Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről zengjetek éneket. Életet ajándékozott nekünk, és lábunkat nem hagyta botlani. Minket Isten igazán próbára tettél, tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás. Vadfogó hálóba tereltél bennünket, hátunkra súlyos terhet raktál. Embereket ültettél nyakunkra, tűzön és vizen kellett átgázolnunk, míg végül is enyhülést engedtél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk. Alleluja. Istenfélők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Alleluja. Égő áldozattal lépek be házadba, teljesítem néked fogadalmam, amelyet ajkam fogadott, és szám megígért szorongatásom napján. Kövér égő áldozatot hozok, kosokat égetek, bikákat és bakokat adok áldozatul. Istenfélők, jertek mind, figyeljetek, mert elbeszélem, mi mindent tett velem az Isten. Ajkam hozzá kiáltott, és nyelvem már is magasztalhatta őt. Hogyha gonoszra hajolt volna szívem, nem hallgatott volna meg az Úr. Ám Isten engem meghallgatott, könyörgő szavamra ráfigyelt. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, s nem vonta meg tőlem irgalmát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten félők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Alleluja. Az Isten szava eleven és átható, minden két élő kardnál élesebb.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr szózatot intézett Ezekiel paphoz, Uzi fiához a Káldeusok földjén, a Kebár folyó mellett. Ott fölöttem volt az Úr keze. Ezt láttam. Észak felől forgó szél támadt és nagy felhő. Fényesség vette körül, tűz, amelyből villámok törtek elő. A belsejében, a tűz közepében valami fény lett, mint az érc. Középütt kivettem valamit, amely négy élőlényhez hasonlított. Emberi formájuk volt. Mindegyiknek négy arca, és mindegyiknek négy szárnya volt. A lábuk egyenes volt, a talpuk meg olyan, mint a borjú talpa, és úgy szikráztak, akár a fényes érc. Szárnyaik alatt emberi kezek voltak. Arcuk, mind a négyüké, négy irányba nézett. Az egyiknek a szárnya összeért a másikéval. Amikor mentek, nem fordultak meg, hanem mindegyik egyenesen haladt. Arcuk emberi archoz hasonlított, és jobb felől mind a négynek oroszlán arca volt, bal felől meg mind a négynek bika arca volt, s mind a négynek sas arca volt. Szárnyaik felül ki voltak terjesztve. Két szárnya mindegyiknek összeért, kettő meg a testüket fötte. Mindegyik egyenesen ment maga előtt, oda mentek, ahova a lélek irányította őket, nem fordultak meg, amikor mentek. Az élőlények között olyasmit láttam, mint az égő szénfákja, amely imbolygott az élőlények között. A tűz lobogott, és villámok törtek elő a tűzből. Az élőlények megjöttek, mentek, akár a villámok. Ami az élőlények feje fölött volt, az égbolthoz hasonlított. Ragyogott, mint a kristály, és szétterült a fejük fölött. Az égboltozat alatt ki voltak terjesztve a szárnyaik. Az egyiké a másik felé, s kettő mindegyiknek a testét fötte. Amikor mentek, hallottam szárnyuk suhogását. Olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, mint a mindenható hangja, a vihar hangja, mint egy tábornak a zaja. Amikor megálltak, leeresztették szárnyukat, és ezzel zajt csaptak. Az égboltozat fölött pedig, amely a fejük fölött volt, mintha zafírkő lett volna, olyan, mint egy trón, ezen a trónfélén meg fenn a magasban egy emberhez hasonló lény. Láttam, fény lett, mint az érc, s mintha tűz vette volna körül. Attól fölfelé, ami a derekának látszott, olyasmit láttam, mint a tűz, és körülötte fényességet. Olyan volt, mint a szivárvány, amely esős napokon feltűnik a felhőben. Ilyen volt a ragyogás körülötte. Ilyennek látszott az Úr dicsőségének jelenése. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A trónfélén egy emberhez hasonló lényt láttam, és a nagy vizek zúgásához hasonló hangot hallottam. Áldott legyen az Úr dicsősége nyugalmának helyén. A trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. Áldott legyen az Úr dicsősége nyugalmának helyén.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspöknek a Pásztorok című beszédéből. Hogy minden reményünk Krisztusban van, és hogy ő a mi igazi és üdvös dicsekvésünk. Arról, szeretteim, nem most hallotok először, hiszen annak anyájához tartoztok ti is, aki gondosan őrzi és legelteti választott népét. De mert akadnak olyan lelki pásztorok, akik ugyan szeretik, a pásztoroknak hívják őket, de a pásztorok szolgálatát már nem akarják ellátni, vegyük hát fontolóra, mit üzen nekik Isten az ő prófétája által. Hallgassátok hát figyelemmel, hallgassuk figyelemmel. Az Úr szózatot intézett hozzám. Emberfia, jövendőj Izrael pásztorairól, jövendőj és mondd meg nekik. Ezt az olvasmányt az imént hallottuk, amikor felolvasták, ezért határoztuk el, kedveseim, hogy mondunk róla valamit. Ha nem a saját elgondolásunk szerint beszélünk, ő majd megsegít, hogy az igazat mondjuk. Mert ha magunkét mondanánk, mi is olyan pásztorok lennénk, akik csak saját magukat és nem anyájukat legeltetik. Ha pedig az Istené az, amit mondunk, akkor bármelyikünk által maga Isten legeltet minket. Ezt mondja az Úr, az Isten. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. A pásztoroknak nem, de a nyájat kell legeltetniük. Azaz a pásztorok nem magukat, hanem a nyájat legeltetik. A legelső ok, amiért megvádolják a pásztorokat az, hogy magukat és nem a nyájat legeltetik. Kik azok, akik magukat legeltetik? Azok, akikről az apostol ezt mondja, mind a maguk javát keresik, nem Krisztus Jézusét. Nekünk ugyanis, akiket Isten nem érdemeink miatt, hanem saját jóságával állított erre a helyre, amelyről oly veszedelmes a számadás, két dolgot jól meg kell különböztetnünk. Az egyik az, hogy keresztények vagyunk, a másik az, hogy előjárók vagyunk. Az, hogy keresztények vagyunk, saját magunkért van. Az pedig, hogy előjárók vagyunk, ti értetek van. Abban, hogy keresztények vagyunk, a saját hasznunk rejlik. Abban viszont, hogy előjárók vagyunk, egyedül a ti hasznotok. Íme, van sok olyan keresztény, aki nem előjáró, és eljut az Istenhez, talán sokkal könnyebb úton, és talán annál könnyebben is haladnak, minél kisebb felelősséget viselnek. Viszont mi azon felül, hogy keresztények vagyunk, és így majd a saját életünkről is számot kell adnunk, még előjárók is vagyunk, ezért majd a ránk bízott szolgálatunkról is számot kell adnunk Istennek. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem, az igazság ösvényén vezérel nevéhez híven. Zöldellő mezőkön terelget engem.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Lesz szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát. S a szent lelket kivigaszunk, meg

0: aki a kenyérből eszik, örökké él, alleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldelő mezőkön terelget engem. Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazság ösvényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vessződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki a kenyérből eszik, örökké él. Alleluja. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Alleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén, Izraelben nagy az ő neve, Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Halleluja.
1: Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek az Úrnak. Alleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte, ha felgerjed haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld. Amikor ítéletre föl kell az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelídeit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg isteneteknek az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek. Mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek az Úrnak. Alleluja.
0: Mit kíván tőled az Úr, a te Istened? Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, az ő útjain járj és szeresd, az Úrnak, a te Istenednek szíved lelked mélyéből szolgálj.
1: Uram, a te hajlékodban kilakhat, aki szeplőtelenül él, és akinek őszinte szíve gondolatja.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Kis Jenő, kőből kibomló arc. Krisztus feje bomlik ki a kőből. Udvarunkon látható e kő, aki ránéz, kissé visszahőköl, majd eltölti egy csendes erő. És csak nemrég alakult ez így ki, s én pillantottam meg legelőbb. Kinek mondom, el se tudja hinni, és csak áll a látomás előtt. Felénk fordul tornácunk felé ő, rajtunk tartja két meleg szemét, arca minden kis vonása élő, noha por árnyalja por szemét. Oldalt nem csak erre néz, s azóta biztonságosabban élek én. Egy bán csak, egy ajak sunyi csókja, mi ott éri, arca bal felén. Júdás csók talán? Júdás áll a balján? Ő érinti hozzá ajakát? Úgy tetszik, de arca más a halvány, ő megbújva mutatja magát. De ha ő az, mert más ki lehetne, akkor jaj Krisztusnak, jaj nekünk, akkor várhatunk már a keresztre, megpecsételődött életünk. Mi e kő hát, s rajta Krisztus arca? Vigasz ez, meg figyelmeztetés, megszűnőben már az élet harca. De mit véghez vittünk, nem kevés. Kis Jenő.

0: Hírpercek. Kanonokká iktatták be Török Csabát, az esztergomi bazilika plébánosát. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Hétfőn az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök, az esztergomi főszikesegyházi káptalan nagyprépostja, protonatárius kanonokká iktatta Török Csabát, az esztergomi székesegyház plébánosát. Jelen voltak az esztergomi főszékesegyházi káptalan tagjai, a főegyházmegye papjai, az esztergomi szeminárium elöljárói és papnövendékei, a város testvér egyházainak lelkészei. A Szent Misa előtt külön szertartás keretében történt a kanonoki beiktatás, tudósított a szerkesztő. A kanonoki címmel járó öltözet a lila színű, a testet könnyékig takaró, középen gombolt körgallér és a káptalani díszjelvény, melyet Mária Terézia 1777-ben adományozott a káptalan tagjainak, és a lila fejfedő. A szertartás szentmisével folytatódott, a szentmisét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be, a szentbeszédet pedig a frissen kanonokká iktatott Török Csaba atya mondta. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget, az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színművészek vezetik körbe az érdeklődőket. Activity társas játékon lehet részt venni a Víg Színház színművészeivel, a színészek írnak, rajzolnak és körülírnak, a nézők pedig kitalálják. Improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel és számtalan gyermekprogrammal várják még az érdeklődőket. Olvasható a színház Facebook oldalán. A Víg Szalon megújult büféjében a Hegedűs Gyula utca 2-ben Víg Színház művészei szolgálják ki a vendégeket. A nap programjai a színház Facebook oldalán megtekinthetők, a vasárnapi események délután 17 óráig tartanak, hiszen a színház nyílt napja az esti előadást nem zavarhatja. Este a Pál utcai fiúk című musicalt játsza a színház. Az Ars Sacra Fesztivál 2026. szeptember 12 és 20-a között kerül megrendezésre, jubileumi 20. alkalommal Budapest és több magyarországi, valamint Kárpát-medencei helyszínen. A megnyitót szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, a záró hálaadó szentmisére pedig majd szeptember 20-án a Szent István Bazilikában kerül sor. A programok nem csak Budapesten, hanem Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is elérhetők, írta a vasárnap.hu. A fesztivál szakrális művészet minden ágát felöleli, zene, képzőművészet, építészet, irodalom és közösségi művészet. A programok célja, hogy a látogatók a művészet nyelvén felfedezzék az örök értékeket, lelki befelé fordulásra ösztönözve őket, és bemutassák a szakralitásból táplálkozó európai értékeket. Kiemelt témája a remény, amely az európai kultúra mélyén is jelen van. A hírek szerkesztője Szopko Anna volt.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Ámen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
3: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, ősd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Audiencia, a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Miskolci Arsz Szakra Városi Zarándoklat, Seresnél Horváth Zsuzsanna és Németh Petra beszélgetése 13:30-tól. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13:45-kor. Perikópa, Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15-kor. A virág a fény felé hajlik, Bőte Csaba atya füves könyve 14:20-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15-kor. Hitvaló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelv adása 16:25-kor. Örökségünk sarokkövei Szabó Tamás műsora 16:50-kor. Jancski Viktória beszélgetése Páldiné Pintér Anna Máriával munkáról és a hivatásról. 17 órai kezdettel. Lélek járt a hagyományuk, Harangúz Imre néprajzi műsora 17:35-kor. Kincses Láda, Pölöské Judit és Karácsonyi Mihály atya tanulságos történetei 18 órától. A Zsoros Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órakor. Legyetek apostolok, Gájenő Verbit atya elmékedése 19:25-kor. A hírpercék és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tojásai, beszélgetések a magyar költészetről 20:16-től. Ismerd meg magadat, önismereti műsor Szabó Tamással az Eneagram bölcsességéről 20:40-kor. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén 21:05-től. Felvidéki beszélgetés 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelv adását hallgathatjuk meg 23 órakor. Mégis szeretni, Gyökösi Endre tanítása 23:20-kor. A zsolozsma befejező imaórát imádkozzuk 23:40-kor. A hírpercek adásával zárul 23:55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Gyóni Géza, csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára, akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk. Mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magjak él a ködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerendatöréskor szálka keresőket. Csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén víztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Az uzsoragarast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára, mikor gránát vulkán izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél, s mire földre omlik, ó, iszonyú omlás. Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket s az üzérkedőket. Csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vér csurog a földön, vér csurog a fáról, mikor a roncsátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt, fiam, feleségem. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket. Csak egy éjszakára, vakító csillagnak, mikor fénye támad, lássák meg arcuk a San folyó tükrébe, amikor magyart vért kőzölve hömpölyget, s hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. Csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva, hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna, hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak? Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent, magyar vérem ellen soha, soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében 2026. szeptember 14-én hétfőn városi zarándoklat lesz. Miskolci Reménység Zarándoklat. 2026. szeptember 14-e hétfő reggel 8 órától Miskolc valamennyi templomát felkeresik a zarándokok. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén immár 3. alkalommal gyalogosan zarándokolnak el a hívek Miskolc valamennyi templomához. Több mint 40 templomot látogatnak meg 4 csoportban, 4 útvonalon, s a késő délutáni órákban találkoznak a csoportok a Kálvária kápolna szabadtéri búcsúján. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Seresné Horváth Zsuzsannánál a +36 70 411 05 15-ös telefonszámon, vagy a seresnehorvathzsuzsa@gmail.com e-mail címen. Erre a lelki feltöltődést ígérő, különleges zarándokútra menet közben is lehetséges a csatlakozás. A Diósgyőri Római Katolikus templomból reggel 8-kor induló útvonal 12 kilométert tesz ki. A Selyemrétről délelőtt 10 órakor kezdik meg a zarándokok a 7 kilométeres utat. A Martinkert városban 9 óra 30 perckor veszi kezdetét a 14 kilométeres zarándoklat. A miskolctapolcai református templomból 9 órakor indulnak útra, mely 12 kilométer hosszú. A Szentkereszt felmagasztalása kápolna, Kálvária kápolna búcsúnapján, a miskolci zarándokokat fogadja Juhász Ferenc pasztorális helynök plébános, majd 17 órakor ünnepi szabadtéri szentmisét mutat be Székely Dénes borsodnádasdi plébános. Mesefesztivál. Idén is megrendezésre kerül a Mesefesztivál szeptember 19-én szombaton 10 és 16 óra között Solymáron. Nagyon érdekes, színes programokkal várják az érdeklődőket. Felnőtteknek szóló előadások. A mese mikor segít, mikor árt? A Rigócsőr király című mese, mint párkapcsolati kalauz felnőtteknek. A meseterápia. Út önmagunk megismeréséhez. Gyermekeknek lesz többek között bábszínház, élő mesejáték, koncert, zenés játék és fejlesztő foglalkozások, kézműveskedés. A programok mellett egész délután kézműves könyv és játékvásár színesíti az amúgy is mesés hangulatot.
6: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzatok velünk és értünk. Felajánljuk a dicsőséges rózsafűzért Krisztusunk nagyobb dicsőségére, tiszteletére, imádására, a hozzávaló hűségünkhöz, a szüzenye szeplőtelen szívének diadalára, Magyarországon a Mária tisztelet megújulásáért, a Jézus szíve tisztelet megújulásáért, a szüzenye szeplőtelen szívének diadaláért, a rózsafűzér birodalma, a rózsafűzér csoportok létrejöttéért az egész országban, édes hazánk és magyar egyházunk védelméért, összefogásért, megdicsőülésért, Krisztus dicsőségére a szűzanya vezérletével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mennyei Atya egyszülött fiában, a mi Úrunkban, a kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Nagy péntek után felvirradt a harmadik nap. Krisztus feltámadt. Alleluja, alleluja. Krisztus önfeláldozásával az Atyáról tett tanúságot. Feltámadásával az Atya ad tanúságot, bizonyságot egyszülött fiáról. Krisztus teljesítette a küldetését. A halálával legyőzte a sátánt, a halált, kiengesztelte Istent az ember bűnei miatt, a megbékélt Isten megnyitotta az örök élet kapuját az ember számára. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Amíg az apostolok cselekedetei megmutatja, hogyan megy föl Jézus Krisztus édesatya dicsőségébe, Szent Máté evangélistánk vége azt mondja a könyvében, hogyan van jelen a föltámadott az egyházban. Az evangélium elején ott állt az ígéret, Isten velünk, és a végén bizonyságul, veletek vagyok minden nap. Galilea Máténál Izaiás nyomán a pogányok tartománya, az, hogy Jézus ott gyűjtötte össze utoljára híveit, arra utal, hogy egyháza egyetemes, amely a tanítványok feladata lesz, hogy kiterjessze. Minden népnek Jézus tanítványává kell lennie, azzá lesz az ember a keresztségben, és megmarad tanítványnak, ha az ő szavai szerint él.
3: Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Nagy péntek, húsvét, áldozó csütörtök, mennybe menetel, pünkösd. Ez időbeli egymás utánban ünnepeljük Jézus megdicsőülésének húsvéti misztériumát és megváltásunkat. A Szentlélek elküldése is húsvéti esemény, ezért Szent János evangéliuma húsvéthoz kapcsolja. A föltámadott húsvéti köszöntése ez, békesség veletek, a húsvéti ajándéka pedig az öröm. Mindkettő a Szentlélek ajándéka, aki maga a nagy húsvéti ajándék, a mindent összefoglaló. A Szentlélek köti össze örökre a tanítványokat a föltámadt Úrral, egyesíti őket, és új világot teremt bűnbocsánattal. Bennünk is édes Szentlélek.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. A Szent Szűz vágya évek haladtával Krisztus után nőttön nőtt. Az angyali köszöntésnek és Betlehemnek éjjel csillagaival folyton tükrözött a lelkén, a Kálvária és a mennyben menetele hegye, a pünkösd emlékei, mint viharok, tűzvészé szították föl hozzá vágyó szeretetét. Megjött végre halálának napja, augusztus 15-e, ezzel a hazavágyó vágynak a tetőpontja, a lelke röpült, mint a galamb, mint a szeráv. Az apostollal imádkozta, kívánok elválni, Krisztussal lenni. Ki mondhatta ezt inkább, mint Mária?
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent. Ő anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legártatlanabb és legszentebb testben. Ő Isten mesterműve, ő a remek mű. Mária az oltóág, az új szövetség bárkája, ő a csodálatos anya, a mennyei atya szeretett leánya, a fiú édesanyja és a Szentlélek boldog mátkája. Ő a bölcsesség széke, a titkos értelmű rózsa, a kegyelem közvetítő. Mária a mennybe való felvétele után királynővé lett koronázva. Ezáltal egy királynő minden méltóságát és jogát is megkapta, és ezer módon tükrözi urának, Istenének bölcsességét, szépségét, erejét és mindenhatóságát egyetlen Isten dicsőítő dalként. A Magnifikát erős és győztes asszonya, magyarok, a mi királynőnk is, Szent István, megingathatatlan hite által, nagyon-nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki égi édesanyánk és királynőnk, és vele és általa mi is győzelemre jutunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Felajánlóim a Jézus és Mária szívének, a dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánljuk Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve, Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Drága Jézus, te vagy a királyunk, édes Szűzanyánk, te vagy a királynőnk. Kérjük szépen, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Rátok bízzuk az életünket, és nemzetünk minden irányból való védelmét, mindent Isten nagyobb dicsőségére, és Szűzanyánk, a te szeplőtelen szíved diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: hírpercek.
1: Áldásos tanévért tekertek Csíksomolyóra diákok és tanárok az Erdélyi Mária út egyesület szervezésében. Rég várt harangszó hirdette a görögkatolikus templom búcsú ünnepét Szikszón. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szabko Anna. Kezd a tanévet Márton Áronnal, ezzel a jelmondattal szervezett bicikli zarándoklatot szeptember 1-én az Erdélyi Mária út egyesület. A Csíkszent Domonkosról, Csíksomlyóról tartó lelki program vezetője Bőte Csaba Ferences szerzetes és Osváth Judit egyetemi oktató volt. Az eseményről a Hargita Népe napilapban számoltak be. Amint egy 50 diák és pedagógus mellett a felcsíki településeken további résztvevők is csatlakoztak, indulás előtt a fiatalok felkeresték a szent életű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot, majd a templomban meghallgatták Osváth Judit négy részes, Márton Áron életéről és örökségéről szóló elmélkedés sorozatának első részét. Ezt követően Bőte Csaba kérte Isten áldását a zarándokokra. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők tudatosabban éljék meg a közelgő tanévet, és jobban figyeljenek Márton Áron püspök szabaira. Az Isten szülő születésének tiszteletére szentelt szikszói görögkatolikus templom 9. búcsú ünnepén szeptember 6-án orosz Atanász miskolci megyéspüspök megáldotta a templom udvarán álló új harangtornyat. A szent liturgián ünnepélyes fogadalmat tettek a parókia megújult képviselőtestületének tagja is, tudósít a Magyar Kurír. A szikszói templomot 2017-ben szentelték fel, két évvel később készült el az ikonosztázion, majd 2022-ben a templom külső falára ikonok kerültek, a körbekerített udvarra pedig egy kőkeresztet állítottak. Az új harangtoronyban mostantól a régi, nagyobbik haranggal együtt egy kisebb is megszólal. A főpásztor a megújult képviselőtestülethez szólva azt mondta, hogy mint Ezekiel prófétának nekik is őrszemekké kell válniuk, hogy figyelmükkel és a megfelelő intézkedésekkel még jobban szolgálhassák a közösséget. 14. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen részt vevő 147 új püspököt. Beszédében arra buzdította őket, hogy legyenek közel népükhöz, szeressék az embereket, különösen papjaikat. A Szent Atya kitért korunk változásaira és a technológiai fejlődésre is, és a Magnifica Humanitas enciklikát jelölte meg táplálékként az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához, olvasható a Magyar Kuri honlapján. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban tartott képzésen vettek részt, amely lehetőséget teremtett a párbeszédre, iránymutatást nyújtott, segítve egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. A püspökök a közösség szolgálja az egyházban és a mai világban témájú kurzus szeptember 2-án kezdődött, és 10-én a színódusi aulában tartott pápai audenciával zárult. Kedves hallgatóink, a híreket Szabko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból.
4: Görgényi Tünde.
3: És Tibor atya, a általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A pápa olasz nyelvű beszédében folytatja majd a második vatikáni zsinat dokumentumai témájáról szóló katekézis sorozatát, elmélkedésének középpontjában ma is a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció lesz. Most pedig felkérik ünnepélyesen a Szent Atyát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! A katekézis alapja, szentírási alapja a Zsoltárok, a 8. Zsoltár 2. fejezet 5-6-7 vers sorai. Hallgassuk meg.
4: Uram, mi Urunk, mi csodálatos szélese világon a Te neved, dicsőséged az egekig magasztalja. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá. Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fölséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki, kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.
5: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Szeretettel köszöntök minden kedves zarándokot. Jó napot kívánok.
5: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Dedicando il primo capitolo alla divinità della persona umana.
3: A Gaudium et Spes zsinati konstitúció első fejezetét az emberi személy méltóságának szenteli. Hangsúlyozza, hogy ez a méltóság az alapja és feltétele azoknak az értékeknek, amelyeket napjainkban nagyra becsülnek, ugyanakkor ezeknek az értékeknek nem szabad elveszíteniük kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy elkerüljék azokat a lehetséges torzulásokat, amelyek az emberi szív romlottságából fakadnak. Az az út, amely lehetővé tette az emberi személy méltóság alapvető vonásainak és jogainak felismerését, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezete. Mindazonáltal az út, amelyet még meg kell tennünk, nem ért véget. Szembesülnünk kell azokkal a régi és új ellentmondásokkal, amelyek akadályozzák a méltóság teljes megvalósulását. Az egyház világosan felkínálja maga hozzájárulását, amikor emlékeztet arra, hogy az emberi méltóság magából, a személy létéből fakad. Erről a közelmúltban kiadott Magnifica Humanitas kezdetű enciklikámban is beszéltem. Vagyis minden személyt Isten azért gondolt el és akart, hogy belépjen a vele, másokkal és a teremtett világgal való közösség történetébe. A méltósága nem függ azoktól a képességektől, amelyekkel rendelkezik, gazdagságától vagy betöltött szerepétől, sem pedig attól, hogy helyes vagy helytelen döntéseket hoz-e. A méltóság olyan ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, az embert. Isten helyezte belé szeretetének kifejezéseként, amely soha nem szűnik meg. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökerezik, hogy olyan teremtmény, aki Isten képmására lett alkotva, és képes arra, hogy megismerje és szeresse teremtőjét. Ez egy olyan szeretett terv és szeretett ajándék, amely meghaladja a többi teremtett valóságot. Ezeket Isten az ember gondjaira bízta, hogy uralkodjék rajtuk és használja őket Isten dicsőségére. A hitben megérthetjük az emberi személy méltóságának végső alapját, mert a fiú, amikor feltárja az atya és szeretetének misztériumát, teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte magasztos hivatását. A személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal. Ezért gyermeki kapcsolatot jelent Istennel az Atyával, valamint testvéri kapcsolatot Krisztussal és minden emberrel. A személy léte kizárja az önmagába zárkózó, önmagába irányuló életet. Személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat megosztandó ajándékként érzékeljük, és növekszünk, érettebbé válunk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ezt a méltóságot minden ember felelősségére bízták, ugyanakkor megköveteli a szolidaritást és az egymás iránti gondoskodást is, felülmúlva azokat a számtalan hamisítást és manipulációt, amelyek még ma is eltorzítják a méltóság felfogását, és akadályozzák annak a megvalósulását. Az ember méltósága ellen a történelem során hozott döntések következtében még ma is igaz, hogy az ember meghasonlott önmagával, és az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség közötti drámai küzdelem jegyeit hordozza. Ez a törékeny és korlátozott állapot, azonban reménnyel szemlélhető, mert maga az Úr jött el, hogy megszabadítsa az embert, erőt adjon neki belülről, megújítva őt és kiűzve a világ fejedelmét, aki a bűnrakságában tartotta. A Gaudium et Spes konstitúció azt is hangsúlyozza, hogy az emberi méltóság az egész személyt érinti. Ezért túl kell lépnünk a dualista szemléleteken, az ember test és lélek egysége. A test puszta tárgya való redukálása, amelyel az ember önkénnyel rendelkezhet, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem szabad megvetni az emberi testi életét, az ember testi életét, hanem jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni saját testünket. Éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendelte, hogy az utolsó napon feltámadjon. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy testünk ne legyen a szív bűnös hajlamainak rabszolgája, hiszen mindannyian hordozzuk a bűn által okozott sebeket. Végül a Gaudium et Spes három különösen jelentős kifejezésben foglalja össze az emberi személy méltóságát. Az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi. A lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének. Szabadság, amely saját döntéseinek felelős főszereplőjévé teszi. Ezek a dimenziók szorosan összekapcsolódnak egymással. A Szentlélek, aki életed a Krisztusban, szabaddá tesz bennünket, és folyamatosan biztosít bennünket arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és méltósággal rendelkezünk. Megszabadít a félelemtől, és végső célunk felé vezet, a halálon túli teljes élet felé, amelyet Krisztus megígért nekünk. Csak Krisztusban talál valódi világosságot az ember misztériuma, tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkának megértéséhez, és a vele együtt indulunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Isten képmására vagyunk teremtve, Krisztus által és Krisztusra való tekintettel, ezért olyan egyedülálló és kitörölhetetlen méltóságot kaptunk, amelyet semmi és senki nem vehet el tőlünk. Törekedjünk arra, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium világosságával és erejével.
5: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, és arra hívlak benneteket, hogy csodálattal tekintsetek arra az emberi méltóságra, amelyet a Teremtőtől kaptunk. Ez a méltóság az egész személyt érinti, hiszen az ember test és lélek egysége, amikor tudatára ébredtek ennek a nagyságnak, megtaláljátok a szükséges erőt ahhoz, hogy saját életetek különböző területein megvédjétek és előmozdítsátok azt, szívből megáldalak benneteket.
5: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Gaudium et Spes, focusing on the dignity of the human person. Human dignity flows from our identity as children made in the image and likeness of God. We are endowed with the gifts of intelligence for seeking truth, conscience for recognizing our ultimate calling, and freedom for choosing the good. Only through Christ do we understand that our personhood implies relationship and the call to give ourselves as a gift to God and others. May we therefore help each other to guard and defend our God-given dignity and journey together toward our heavenly homeland. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Especially those from Scotland, Wales, Ireland, Denmark, Norway, South Africa, Australia, China, Japan, Lebanon, the Philippines, and the United States of America.
3: Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, akik részt vesznek a mai kihallgatáson. Skóciából, Walesből, Írószából, Dániából, Norvégiából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Kínából, Libanonból, Japánból, Fülöp-szigetekről és az Amerikai Egyesült Államokból, és különösen is külön örömmel köszöntöm az arab világ vallásközi párbeszédét és együttműködését felelős platform irányító bizottságának a jelenlévő tagjait. Köszönöm együttműködéseteket az Abdulaziz király nemzetközi vallásközi és kulturális párbeszéd központjával, és imádkozom azért, hogy az arab térségben a békés együttélés előmozdítására tett erőfeszítéseitek bőséges gyümölcsöt teremjenek. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg benneteket, mindnyájatokat.
5: Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca.
3: Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a Würzburgi Egyházmegye templomi kórusainak számos résztvevőjét, akik a püspökük kíséretében érkeztek. Ne feledjük, hogy Isten dicsérete és magasztalása a legmagasabb hivatásunk. A dicsérete legyen mindig ajkatokon.
5: Queridos hermanos y hermanas, para continuar con nuestras catequesis sobre la Constitución Gaudium et Spes, hoy he querido hablar sobre la dignidad de la persona.
3: A Gaudium et Spes konstitúcióról szóló katekéziseink folytatásaként ma az emberi személy méltóságáról szeretnék beszélni. A zsinati dokumentum hangsúlyozza, hogy ez a méltóság isteni eredetű, mert az ember identitásának alapja, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett és képes megismerni és szeretni teremtőjét. Kedves hallgatók, most spanyol nyelven a Szent Atya összefoglalja röviden a katekézisét, úgyhogy én akkor még egyszer még nem fogom összefoglalni. Tehát a fiának a megtestesülése teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte hivatásának a magasztosságát. Ezért az emberi személy kapcsolatot igényel, elsősorban Istennel, majd pedig más emberekkel. Ebben az értelemben az ember mindig olyan ajándék, amelyet meg kell osztani másokkal, növekszik és éretté válik mások elfogadásában, kölcsönösségében és szolgálatában. Az emberi személy méltóságának három legjelentősebb kifejeződése van: az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi, a lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének, és a szabadság, amely saját döntéseiért felelős emberré teszi. A szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra hívlak benneteket, hogy újra fedezzétek fel, és segítsétek elő önmagatokban és másokban azt az egyedülálló és kitörülhetetlen méltóságot, amelyet Isten képmására teremtett emberként kaptatok, és még inkább azt a méltóságot, amelyet Krisztus megváltása által nyertetek el. Az Úr áldjon meg benneteket. Nagyon köszönöm.
5: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
3: lo Spirito Szeretettel köszöntöm a kínai zarándokokat. A Szentlélek szabaddá tesz bennünket, és a végső célunk felé vezet, arra a határon túli teljes életre, amelyet Krisztus feltámadása által megígért nekünk. Szívből megáldalak benneteket.
5: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese.
3: Szeretettel köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat, kedves testvéreim! Világunk különleges módon arra kötelez bennünket, hogy megbecsüljük az emberi személy méltóságát. Mindenek előtt a bűn torzítja el Isten képét az emberben. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket minden ember méltóságának előmozdításában és megőrzésében. Az Úr áldjon meg benneteket.
5: Saluti fedeli di lingua araba, in particolare i membri della comunità.
3: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat.
5: Dio ci ha creati a sua immagine e ci ha donato una dignità unica e indelebile.
3: Különösen a Libanonból érkezett öröm a Szentlélekben közösség tagjait. Tehát Isten saját képére teremtett bennünket, és egyedülálló kitörölhetetlen méltósággal ajándékozott meg minket. Ezért kötelezzük el magunkat mindig a méltóság előmozdítása és védelme mellett az evangélium világosságában. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és mindig óvjon meg minden rossztól.
5: Saluto cordialmente i polacchi in questi giorni durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il creatore.
3: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat ezekben a napokban, az aratás ünnepén, amikor hálát adunk a föld terméséért, a zsoltárossal együtt dicsőítsük a teremtést. Teremtést adott a föld, termést adott a földünk, Isten, a mi Istenünk megáldott minket. Bízzuk az Úrra a földművesek munkáját, amelynek köszönhetően nem nélkülözzük mindennapi kenyerünket. Mária, a föld legszebb virága, őrizze családjaitokat és földjeiteket. Mindannyiótokat megáldalak.
5: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i fedeli del ordinariato militare in Croazia.
3: Szeretettel köszöntöm a horvát nyelvű zarándokokat és a különösen a horvát nyelvű katonaságból érkezetteket, akik a püspökökkel érkeztek, megáldalak benneteket.
5: Mentre celebrate il giubileo della fondazione dell'ordinariato militare, con questo pellegrinaggio alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo, ringraziate il Signore per tutti i doni che avete ricevuto, come una grande famiglia di credenti. Attraverso la vostra fede e le vostre opere,
3: Szent Péter és Pál apostolok sírjánál, amikor imádkoztok, kérjétek a mindenható Isten kegyelmét a ti életetekre, az ő közbenjárásukat, hogy valóban és igazságban szeretettel emberi méltósággal tudjátok végezni azt a feladatot, amelyet Isten rátok bízott, és az emberi méltóság legyen mindig a szemetek előtt, amelyet Istentől kaptatok. Jézus neve Jézus Krisztus és Mária által megáldalak benneteket.

0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen köszöntöm a Forli Bertinoro egyházmegye bérmálkozóit, akiket főpásztoruk, Livio Corazza püspök, valamint papjaik és hitoktatóik kísérnek.
0: Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno. Come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre.
1: Különféle egyházmegyékből érkezett zarándokokat, különösen.
0: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere
1: Latina Terracina egyházmegye lelkipásztori egységhez tartozó híveket, valamint a Szenvedő Egyház Segítés Alapítvány egyházi asszisztenseit. Isten képmására vagyunk teremtve, kötelezzük el magunkat arra, hogy az evangélium világosságával és erejével előmozdítsuk és megvédjük Isten gyermekeinek méltóságát. Tegnap ünnepeltük a boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét. Mária

0: Éljen a pápa, kiabálják háttérben, hallják a kedves hallgatók is a pápai áldás után, amely érvényes mindazok számára is, akik az éter hullámain keresztül hallgattak bennünket. Vegyük ezt az áldást, és a mai nap folyamán ezzel az áldással éljünk, és adjuk is tovább életünkkel. Búcsúzunk innen a Sepri Szent Györgyi stúdióból.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Szeptember 12-e és 20-a között immáron 20. alkalommal rendezik meg az Árszakra Fesztivált, melynek keretében szeptember 14-én városi zarándoklatokon lehet majd részt venni Miskolcon. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Seresné Horváth Zsuzsannát, a program egyik szervezőjét.
2: Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Az idei lesz a 4. Árszakra Fesztivál Miskolcon. Hogyan indult el ez a különleges programsorozat önöknél?
2: Most kell, hogy mondjam, egy kicsit kötődik a Mária Rádióhoz, illetve a Mária Út Egyesülethez pontosabban. Egyházügyi referensként dolgoztam

0: Kocváros önkormányzatánál, és mi a hivatal minden évben fogadjuk a Mária úton Csíksomjóra igyekvő zarándokokat, hiszen a Miskolci Mária út vonal a városháza előtt megy el, és minden évben nagy szeretettel fogadjuk őket, és minden évben ilyen sóvárogva köszöntünk el tőlük, hogy milyen jó lenne velük menni, ugye ők mindig nagy élményben számolókkal jöttek, mi kíváncsian érdeklődtünk, és hát nagyon higgyeltük őket, hogy ők így ki tudnak szakadni a mindennapokból, és csak a jó Istennel lenni. És ugye az Arszakra Fesztivál, mint ahogy ön is mondta, ugye 20 éves, de itt Miskolcon 4 évvel ezelőtt határoztuk el, hogy az Arszakra Fesztiválon belül tartunk mi is itt Miskolcon egy ilyen nagyobb lélegzetvételi, egy héten át tartó fesztivált, ahol is minden nap, egy héten keresztül több program is van, tehát van olyan nap, amikor 5 program is várja az érdeklődőket. És hát amikor a 4 évvel ezelőtt elkezdtük szervezni, egy ilyen kisebb csapat összeült, és elkezdtük szervezni az Miskolci Arszakra Fesztivált, akkor felvetődött, hogy valamilyen mozgásos program is kéne. Gondolkodtunk futásban, gyaloglásban, mindenfélében, még Kassa-Miskolc közötti futásban is, és akkor egyszer csak én nekem így előjött ez a zarándoklat, hogy hogy lehetne az Arszakra Fesztivál keretében valamiféle zarándoklatot beletenni. És hát akkor valahogy így eszembe jutott, hogy ismerjük meg csak a Miskolc templomait. Ugye Miskolc egy nagyon nagy területen fekvő város, 40 templom van Miskolcon, és akkor én azt gondoltam, hogy hát el kéne gyalogolni minden templomba az Arszakra Fesztivál keretében, akár egy vagy két napon keresztül. És hát végül is ez lett a végső ötlet, ami most is van, mert az negyedik évben ugyanígy fog szerveződni az idei évben is, vagy ugyanúgy szerveződik, hogy bejárjuk egy nap alatt a város valamennyi templomát, de természetesen ezt egy útvonalon nem tudjuk, hanem úgy alakítottuk ki, hogy a város 4 pontjáról indulunk a reggeli órákban. Minden útvonalon 10 templomot útba ejtünk, a templomokba a zarándokok belépnek, ott fogadják őket, általában a lelkészek plébánosok, de ha ők nem érnek rá, akkor valakit megbíznak vele, és akkor mi énekelve, mint ahogy a zarándokok szoktak, énekelve bemegyünk a templomba, meghajolunk az oltár előtt, leülünk, ott meghallgatjuk a templom történetét, és még mindig marad egy kis idő imára, éneklésre is, és akkor úgy haladunk tovább a következő templomba. És akkor a fő cél, a célállomásunk, ez mindig szeptember 14-én van, a célállomásunk, hogy eljussunk Miskolc egyik kiemelt szakrális helyére, a Kálvária kápolnához, ahol is aznap Szent Kereszt felmagasztalása ünnepi búcsúi szabadtéri szentmisét tartanak. És akkor a 4 útvonalon résztvevő zarándokok, tulajdonképpen ott találkozunk a késő délutáni órákban, és ott együtt veszünk részt a szabadtéri ünnepi szentmisén. Talán egy kis kuriózum még pluszban, hogy az elsődleges cél az volt, mert akkor még nem is gondoltuk, tehát ez is a Jóistennek egy ilyen cselekvése, hogy ez így alakult, mert először az első célunk az volt, vagy a tervünk az volt, hogy a belváros valamelyik templomában tartunk egy ilyen ünnepi szentmisét, ahol a zarándoklatunk végén, ahol a 4 zarándok csoport találkozik. Még nem felhívott a Kálvária kápolnának a plébánosa, a Mindszenti templom plébánosa, hogy Zsuzsa, nem tudnátok bevenni a Kálvária kápolna búcsúját az Arszakra Fesztiválba, és kérdezem, hogy mikor van az a Kálvária kápolna búcsúja. És pont azon a napon volt a Kálvária kápolna búcsúja, amikor a zarándoklatot terveztük, tehát így a Jóisten segítségével ő alakította ki, hogy tulajdonképpen mi az első alkalomtól kezdve most már a Kálvária kápolna búcsújához kötjük ezt a zarándoklatot, és ugye azt mindig napján tartják, tehát ezért is van, hogy most hétfőn lesz a zarándoklat, az előző 2 évben ugye szombaton vasárnap, most hétfőn lesz a városi zarándoklat.
1: És hogy jól látom, a templomok között nem csak katolikus templomok szerepelnek.
0: Ugye mégiscsak a katolikus közösségek szerveznek zarándoklatokat, de mivel mi minden templomot meglátogatunk, és szerintem ez egy ilyen jó példa is a más felekezetek elé, hogy hát Istennel lenni teljesen mindegy, milyen vallásúak vagyunk. Nagyon jó, és ez tényleg az zarándoklat a Istennel való kapcsolatunk egy újabb kifejezési, vagy más kifejezési formája, hogy zarándoklunk, és nem csak ülünk és imádkozunk, vagy éneklünk. És nagyon sok református és evangélikus hívő is csatlakozik hozzánk az elmúlt években.
1: És hogy látja, vannak visszatérő látogatók, érdeklődők,
0: igen, vannak,
1: zarándokok?
0: Vannak stabilan, akik igen, már várják, ugye, hát ismerjük egy nap alatt Miskolc valamennyi templomát, ez is egy ilyen alszlogenünk, de hát természetesen ugye nem tudjuk egy nap alatt bejárni Miskolc valamennyi templomát, úgyhogy mivel egy nap alatt egy útvonalat tudunk bejárni, úgyhogy én is az idei év lesz, amikor a negyedik útvonalon megyek most, tehát tulajdonképpen a negyedik évben tudunk ezen programon belül meglátogatni Miskolc valamennyi templomát, és ez azért is sokaknak felcsigázza az érdeklődését, mert hát ugye mindenki inkább a lakóhelyéhez közeli templomot ismer, vagy esetleg a belvárosi templomokat, de hát mindenki egy-két templomban, hát csak a vallásukat gyakorló hívek, és hát bizony kíváncsiak vagyunk azért a város más templomaira is, hogy hát esetleg nem is jutunk el oda, mert időhiány meg egyéb okok miatt, de így most az Arszaka Fesztiválon belül a Városi Zarándoklat programján így tényleg megismerhetünk, aki rászállja magát, és nem egy olyan van, aki igen, ez lesz úgy, mint ahogy nekem, a negyedik év lesz most az idei, akik minden útvonalon, tehát minden zarándoklaton részt vettek eddig, és akkor most fogjuk tulajdonképpen így a város valamennyi templomát gyalogosan bejárni, vagy megismerni.
1: Érdemes tehát minden évben ellátogatni a Miskolci Arszakra Fesztiválra és erre a Városi Zarándoklatra, hiszen négy útvonallal is várják az érdeklődőket. Kell-e jelentkezni előzetesen?
0: Hát nem, olyan szempontból nem szükséges, hogy aki a hirdetések alapján bármelyik útvonalon megjelenik, ugye van egy plakátja ennek a Városi Zarándoklatnak, itt üsztük a templomokba is, meg az én saját Facebook oldalamon is, az Arszakra Fesztivál Facebook oldalán is ez hozzá lehet férni. Az indulási útvonalak azok fent vannak ezen a plakáton, idővel pontosan megjelölve, hogy melyik templomból mikor indulunk. Úgyhogy ilyen formán nem kell jelentkezni, mert nyilván aki ott lesz, mindenkinek örülünk, de én mégis kérek egy előzetes e-mailben, vagy telefonon, vagy bárhogy egy jelzés, hogy azért mégis tudjam, hogy mire számítsak, vagy hogyha esetleg valamelyik útvonalon nagyon sokan vannak, a másikon kevésbé, akkor próbálok még egy kicsit lobbizni, hogy ahol sokan jelentkeztek, oda átsábítani arra, ami kevésbé. Ugye az útvonalakról tudni kell, hogy 10 kilométer mindegyik útvonal megvan, de inkább fölötte vannak. Egy útvonal van, ami 10 kilométer, ez a belvárosi útvonal, de egyébként a többiek inkább 15 kilométeres szakaszok. Ami még fontos, hogy olyan plakátunk van, hogy a templomok mellett, tehát az állomásokon, a templomok mellett fel van tüntetve egy időpont, az azt jelenti, hogy abban az időpontban érkezünk az adott templomhoz, és ez azért praktikus, mert így menet közben is be tudnak csatlakozni, akár rövidebb szakaszokra is az érdeklődők. Az idei év újdonsága még, hogy mivel hétfő lesz, elküldtem a egyházi iskolák részére is ezt a programot és a plakátot, tehát a Városi Zarándoklat plakátját, és hát felajánlottam nekik a lehetőséget, hogy esetleg hittanos csoportok vagy napközis csoportok is így ilyen rövid szakaszokra is becsatlakozhatnak, hogy kicsit a gyerekek is érezzék meg a zarándoklatnak a különlegességét, meg egyáltalán a hangulatát, úgyhogy remélem, hogy ők is fognak most hozzánk csatlakozni.
1: Személyesen az ön számára mit jelent ez a Városi Zarándoklat?
0: 4 évvel ezelőtt voltam először ilyen gyalogos zarándoklaton, itt a Városi Zarándoklaton, és hát én ugye nagymamám révén is mindig nosztalgiával gondoltam a zarándoklatra, mert mi mindig Szentkútra jártunk zarándokolni gyerekkoromban, és hát már nem gyalog, hanem busszal, de ő mindig mesélte, hogy hát ők bizony gyalog mentek Szentkútra annak idején, és ugye megaludtak ott a mezőn, ahogy érte őket az éjszaka, éppen az éjszaka. Tehát a régen a vallásos élethez talán sokkal jobban hozzátartozott a zarándoklat, mint most, és ugye zarándoklatnak hívjuk a buszos, meg a repülős, meg mindenféle zarándokutakat, de a gyalogos zarándoklatnak szerintem mindenképpen van egy másfajta hangulata, hozadéka, és hát én is azt érzem, hogy valóban kizökkenünk a hétköznapok sűrűjéből, és olyan emberekkel vagyunk, hasonló gondolkodású emberekkel vagyunk együtt, és szorosabbá lehet tenni a Isten kapcsolatunkat, és más módon, mint ahogy a hétköznapokban ezt megéljük. Úgyhogy nekem mindig nagyon jó élmény, egy ilyen euforikus érzés tölt el, amikor a zarándoklaton magán vagyunk, és pláne amikor megérkezünk, örömmel egymással találkozunk, úgyhogy már mint a másik csoportokkal, résztvevőjével, úgyhogy én nekem nagyon sokat ad.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk. Kívánom, hogy minél többen látogassanak el a 4. Miskolci Árszakra Fesztiválra, és azon belül is a szeptember 14-i városi zarándoklatokra. Úgyhogy sok áldást kívánunk önöknek.
0: Nagyon köszönöm, és az érdeklődés is, és mindenkinek én is Isten áldását kívánom.
1: Az elmúlt percekben Seresné Horváth Zsuzsannával a Miskolci Árszakra Fesztivál keretében szeptember 14-én megrendezendő városi zarándoklatok kapcsán beszélgettünk. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
3: Szeptember 13-a. A püspök legyen fedhetetlen. A Timóteusnak írt első levelében olvassuk ezt Páltól, a 3. fejezet első versében. A püspök legyen fedhetetlen. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az egyházközség vezetőjére vonatkozó elvárások tulajdonképpen minden egyházi szolgálatra értendők, tágabb értelemben pedig minden vezetőre. Minél nagyobb gyülekezetet képvisel azonban a vezető, annál szembetűnőbbé lesz, ha a tulajdonságokban fogyatékosságai vannak. Miközben annál inkább hiteltelenné teszi a Jézus Krisztus ügyét, illetve minden képviselt ügyet. Azon kár vitatkozni, hogy a püspöki tiszt most igeszerűen működik-e vagy nem, hiszen a hiteles, hívő képviseletre szükség van. Nevezzük a tisztséget bárminek. Az intézményesülést pedig senki sem kerülheti el ebben a világban. Szóval milyen legyen a gyülekezet vezetője? Legyen fedhetetlen, egy feleségű, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, aki a maga háza népét méltón igazgatja, és a hitben már érett. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az előbbi listát végig gondolva erősödik meg bennünk egy másik ige, miszerint a mi alkalmasságunk az Úrtól van. De nem ilyenek vagyunk. De ő által, az ő erejével, az ő kegyelméből egyre inkább ilyenekké formálódhatunk. Miért nélkülözhetetlen mindez? Azért, mert a kívülállók a vezetők alapján ítélik meg a többieket, és valójában az Úr ügyét is, és ez óriási felelősség. Urunk, óvd meg az ügyed vezetőit, azaz mindenféle szolgáltat a gyalázattól és az ördög csapdájától. Imádkozunk minden vezető hitelességéért, alkalmasságáért, mert tőlük függ nem csak a rólunk alkotott vélemény, hanem az egész földi életünk iránya, jól léte. Érdekes. Már akkor is voltak, akik törekedtek valamiféle vezetésre. Ez a törekvés csak akkor jó dolog, ha valóban szolgálni akar, és soha nem öncélú. Egyébként pedig minden ilyenfajta törekvés gyanús. Na, még egy apróság. Az ige szerint a friss hívőt fenyegeti a felfuvalkodottság veszélye. Fontoljuk meg ezt komolyan, amikor az ilyen törekvőket kiemeljük. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt 3 generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az esztergomi szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karrier tanácsadó. Semsei Rudolf, étterem család tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM Kultba szeptember 23-án 18 órától.

Üdvözlöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője Kis Jenő. Kevéssé ismert itthon, de az erdélyi magyar lírának egy meghatározó alakja. 1912 és 1995 között élt. A mai napon 4-5 verse hangzik el a Mária Rádióban. Érdemes megismernünk Kis Jenőt. Kis Jenő ismerős fák közül. Ismerős fák közül kilép az erdő. Az erdő, mely több önmagánál. Kilépünk önmagunkból, szálfáink, rácsaink közül, mert többek vagyunk a láthatónál. A fáktól nem látni az erdőt, a sűrű testünktől magunkat. Ám egyszer tisztázódik minden. Megjelenik egyetlen arcunk, de nem a tükreinkben. Kis Jenő ismerős fák közül.

0: Hírek.
1: Rekord létszámmal kezdődött a jubileumi tanév a Veszprémi érseki főiskolán. Székely János, csalogassuk elő egymásból a kincseket. Megkezdődött a szület a Veszprémi érseki pincészet birtokain. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Különleges tanév kezdődött a Veszprémi érseki főiskolán, az intézmény újjállapításának 35. évfordulóján történetének eddigi legnagyobb hallgatói közösségével indította el a 2026-2027-es akadémiai évet. A tanévnyitón 350 első éves tett ünnepélyes fogadalmat, és vált a főiskola polgárává, a teljes hallgatói létszám pedig már megközelíti a 750 főt. Udvari György veszprémi érsek az intézmény nagykancellárja köszöntőjében három szóban foglalt össze a főiskola küldetését: hit, tudomány és szolgálat. Hangsúlyozta, hogy az intézmény a hit és a tudás harmonikus egységét kívánja felmutatni, és olyan társadalom építését szolgálni, amelyben az igazság, a jog és az emberi méltóság alapvető érték. Sebestyén József rektor arra emlékeztette a hallgatókat, hogy a szakmai kiválóságnak és az emberségnek együtt kell jelen lennie, hiszen az itt végző szakemberekre később gyermekeket, betegeket, időseket és segítségre szoruló embereket bíznak. A jubileumi tanév így 35 év örökségét viszi tovább, azzal a küldetéssel, hogy a megszerzett tudás mindig az ember javát szolgálja. Szűz Mária szent neve ünnepének vigiliáján Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be ünnepi szentmisét szeptember 11-én a Solymári templom búcsún. Homiliájában arra biztatta a híveket, hogy ne engedjék magukat a világ felszínes ártalmai által sodródni, hanem Krisztust, a világ világosságát kövessék. Az evangélium ítélkezéséről szóló tanításához kapcsolódva hangsúlyozta, a másik ember életéből gyakran csak a felszínt látjuk, nem ismerjük sebeit, terheit és a benne rejlő értékeket. Mint fogalmazott, egy ítélkező tekintet gúzsba köt, egy szerető tekintet viszont szárnyakat ad. Isten úgy lát bennünket, ahogyan vagyunk, mégsem elítélni, hanem felemelni akar. Székely János ezért arra hívott, hogy próbáljuk Isten szemével tekinteni egymásra, és ítélkezés helyett csalogassuk elő a másik emberből a benne rejlő kincseket. Megkezdődött a 2026-os szület a Veszprémi érseki pincészet mindszentkállai és felsőörsi birtokain. A munkálatok idén a megszokottnál korábban már augusztus 24-én elindultak. A Sauvignon Blanc már a pincében erjed, Mindszentkállán pedig ezekben a napokban a Rajna Riesling születén dolgoznak, Benes Antal főborász irányításával. Az idei év komoly kihívások elé állította a szőlészeket, a rendkívüli szárazság és a hőhullámok miatt a főborász becslése szerint 30-40%-os termelés kieséssel kell számolni. A legforróbb időszakban közel 44 Celsius fokot is mértek a szőlőben, ami komoly károkat okozott a fürtökben. A mennyiség tehát elmarad a megszokottól, az eddig pincébe került alapanyag minősége azonban bizakodásra ad okot. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy hallgatnak minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is. Áldott vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című műsorunkban. Itt mindig a vasárnapi olvasmányt és az evangéliumot elemezzük. Nézzük, olvasmány Sirák fia könyvéből. A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is. Kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. A más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának. Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jó lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől. Hát az ő bűneiért kiad elégtételt. Gondolj a végső dolgokra. Hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje. A mostani szöveg a bölcsességi irodalomból, Jézus Sirák fia könyvéből való, melyet ekléziasztikusnak is neveznek, vagyis egyházi könyvnek, és a középkorban a szerzeteseknek ez lelki, állandó lelki olvasmánya volt. Itt tulajdonképpen az egymással fönnálló viselkedéshez akar szabályokat adni, és elsősorban morális, tehát erkölcsi követelményeket támaszt, azokról beszél, és azokkal kapcsolatos viselkedést ajánl. Például az emberekben, mindnyájunkban előfordul a düh és a harag, ami egyaránt utálatos, és csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Tehát düh, harag, bosszú, és ugyanakkor a saját maga részére pedig bűnbocsánatot akar az ember, hogy ha másik embernek nem bocsát meg, akkor hogyan várja, hogy neki is megbocsássák a vétkét. Aki másik emberre haragszik, akkor konokul, kitart a haragban, ez hogyan várja, hogy neki meg az Isten megbocsásson. Ez a szöveg tulajdonképpen, amit az új szövetségben hallunk, hogy bocsáss, tehát amit a mi atyánkban imádkozunk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ott így ilyen frappánsan össze van foglalva, de itt ebben a szakaszban, ami a 27. fejezetben található Jézus Sirák fia könyvében, mint egy körbejárja ezt, és meg is mondja, hogy hát aki nem könyörül, meg aki nem imádkozik, tehát hogyan várja, hogy Isten is megbocsásson neki. Tehát tulajdonképpen benne van minden, hogyan lehet Istentől bocsánatot kérni, ha mi nem tudunk megbocsátani. Végül kilátásba helyezi a legvégén a halált, tehát hogy az ember a végső dolgokra gondoljon. És akkor egészen másképpen látja ezt a földi életet. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ezt a földi világot, annak minden javát itt kell egyszer hagynunk, és ezért mondja, hogy gondolja a törvényre. A törvénynek a tökéletes foglalata az Isten szeretet és az ember szeretet, és meg az Isten minden élő lénnyel tulajdonképpen szövetséget kötött, és hát nézzük el a sértést. Bizony ez, hogy eljussunk odáig, hogy a sértést ne tartsuk számon, ahogyan Szent Pál leírja az első korintusi fejezet 13. fejezetében a szeretet himnuszról, Ehhez bizony nagyon, de nagyon komoly önfegyelemre, önnevelésre van szükség, és ebben akar segíteni bennünket ez a könyv, Jézus Sirágfia könyve. Egyúttal hálával is tartozunk a Jóistennek, hogy ilyen gondolatokat megőrzött számunkra. Az evangélium szintén ilyesmiről beszél, mégpedig Jézusnak a példabeszéde kapcsán. Előzőleg Máté evangéliumában hallottuk, hogy egyrészt Péter megvallja, hogy Jézus a Messiás, az élő Isten fia, majd Jézust el akarja téríteni a szenvedés útjáról, és most fölteszi azt a kérdést Péter, aki már a bűnbocsátó hatalommal rendelkezik, hogy most hát hányszor is kell megbocsátani. Ugye a 18. fejezet, ahol ez található, mondtuk, hogy ez az egyházi beszéd, tehát a egyházi közösségen belül fölmerülő problémákra keres választ, megoldást. Tehát nem, nagyon sokszor idealizálják a ősegyházi körülményeket, holott ha figyelmesen olvassuk a szövegeket, akkor észrevesszük, hogy ők is bizony gyarló emberek voltak, és konfliktusok náluk is előfordultak. Itt, hogy hányszor kell megbocsátanom? Ezt kérdezi Péter, aki talán gyakorolni akarja a megbocsátó, a kötőhatalmat. És nagy lelkű akar lenni Péter, talán 7-szer, és Jézus azt mondja, nem, hanem 70-szer, 7-szer. Ez visszautal a Genezis könyvének a 4. fejezetére, ahol Lámek a feleségei előtt azzal dicsekszik, hogy ő milyen bosszút tud állni. Hát, hogyha Ábelnek, a Káinnak a vétkét, ugye ott Ábellel szemben, Isten még megvédi a bosszútól, akkor az övét pedig 70-szer, 7-szer fogja megvédeni, mert hogyha ő bármilyen gonoszságot tesz, Isten meg fog neki bocsátani. Sokan mondják, hogy lehet, hogy ez lehet a háttérben, ez a Genezis fejezetében található Lámeknek a dicsekvő, magabiztos éneke, és Jézus ekkor mond egy példabeszédet, és ezzel, mint egy plasztikussá teszi azt, amit hallottunk a Jézus Sirágfia könyvéből, ott a 27. fejezetből. Itt pedig Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa az olyan, ez egy kicsit rossz fordítás, a mennyek országával úgy van, mint az egész példabeszéddel, amit Jézus elmond. Nézzük csak ezt a szakaszt Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte, Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival, amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre borult előtte és kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vettette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked, nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad, és az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Tehát már elkezdtem a magyarázatot, hogy mint egy átmenetet hozzak létre az olvasmány és az evangélium között. Jézus tehát azt mondja, hogy úgy van az a mennyek országával, mint amikor egy király egy haszontalan szolga, kivel mondják, hogy hát valószínű egy nagyon nagy beosztású ember lehet, mert hát 10 000 talentum, az azt mondják, a elképzelhető akkori legnagyobb összeg. Tehát ma azt mondanánk, trillió, billió, meg ehhez hasonló összeggel tartozik, tehát ebből következik, hogy az illetőre nagyon sokat bíztak. Másik helyeken az van a másik úgynevezett kódexekben, amelyek ugye a Szentírást megőrizték, ott az van, hogy nagyon sok talentummal. Tehát végül is ezt egy kicsit úgy túlozták is, hogy a kontrasztot szépen kidolgozzák, és megjegyzik itt, hogy hát a zsidó törvény szerint a feleségét azt nem adhatja el, tehát hogy itt egy pogány uralkodóról van szó, hogy az illetőt és a gyermekeit eladhatják adós rabszolgának, de a feleséget nem. Ugyanakkor ezt az összeget is megpróbálják megbecsülni, tehát a dénár az körülbelül 1 dénár egy napi napszám, és ezt meg olyan 6 000-től 8 000 vagy 10 000 dénárra becsülik, tehát magyarán ennyi munkanapot akar ez jelenteni, hogy ezt egy ember le tudja dolgozni, az nagyon kérdéses. Tehát úgy tűnik, hogy ezt sohasem fogja tudni megfizetni, bár azt ígéri. És ugyanakkor az Úr nagylelkű elengedi minden tartozását. És utána jön, hogy ő pedig nem úgy viselkedik, tehát találkozik olyas valakivel, aki ki tudná fizetni egy szolgatársa azt a 100 dénárt, azt a 100 napi napszámot, ezt egész életében nyilván, ha türelmes hozzá, le tudja dolgozni, de nem ez történik, hanem elkezdi folytogatni. És ezt látják a szolgatársak, és akkor jelentik az Úrnak, az Úr pedig hát leszámol vele. Ahogyan említettem már, ez a közösségen belüli konfliktusokat akarja mintegy megoldani, és hogy hogyan viszonyuljunk azokkal az emberekkel szemben, akik ellenünk vétkeznek. Tehát ahogyan a Jézus Sirágfia könyve is mondja ezt, hogy nézd el a sértést, és itt is a megbocsátással fejeződik be, az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Itt a testvér a közösségen belüli embert akarja jelölni. Nyilvánvalóan a konfliktus nagyon sokszor családon belül jelentkezik, és nagyon sokszor egy gondolkodású emberek között, akik barátok vagy jó ismerősök, és egyszer csak valami beüt, valami krak, és utána örök harag. Most pontosan Jézus ezt akarja feloldani. Ha Istentől elvárjuk az irgalmat, és ő tényleg irgalmas, akkor mi nekünk is Istent kell utánoznunk, és nekünk is irgalmat kell gyakorolnunk. A kettő a Istentől ajándékba kapott, a megajándékozott irgalom, amiben részesülök, kell, hogy azt váltsa ki, hogy én is irgalmas tudjak lenni. Tehát általában az irgalmat nagyon gyakran ilyen gazdasági fogalmakkal fejezi ki a Biblia, tehát az adósság fogalmával, hogy az adósságot elengedem, mert az illető ezt nem tudja megfizetni. Ilyen előfordulhat. Luther Márton ezt a rossz szolgának nevezi, Schalksknechtnek. Magyarul talán úgy lehetne mondani, hogy egy hamis szolga, vagy haszontalan szolga, aki tulajdonképpen elherdálja az urának a vagyonát, vagy azt éppenséggel elsikkasztja, is lehetne mondani, és hát hova tűnt az a vagyon, hogy nem lehetne azt visszakérni, Van egy másik hasonló, az evangéliumban egy hasonló példabeszéd, amikor az istentelen szolga, tulajdonképpen a hamis szolga, vagy a hamis intéző megváltoztatja a könyvelést, és végül is megdicséri, hogy hát ugye koldulni szégyellek, kapálni nem tudok, tudom már, mit teszek, hozd az adósleveledet, tehát hogy erre nem tér ki, hogy milyen módon tudná esetleg visszatéríteni azt a 10 000 talentumot. De azért mond 10 000 talentumot, mert ezzel jelzi, hogy azt képtelenség visszatéríteni, és Isten ezt a sok bűnt, amit az ember elkövet, ezt egy tolvonással meg tudja szüntetni. Talán erre példa a jobblator, akinek nincsenek jó tettei, hanem egy rablógyilkos, és a kereszten Jézus egy szóval tulajdonképpen feloldozza őt. Adja a jó Isten, hogy ez a nagy lelkűség bennünk is meglegyen, és így a testvéri szeretetet tudjuk ápolni, ami nem mindig könnyű, mert a düh, a harag mindnyájunkban, mint rossz, ott van és előkerülhet. És annak idején hallottam egy prédikációt, hogy a szeretet önmagában nem üdvözít, csak a jó haraggal párosul. A harag sem üdvözít, hogyha az emberben nincsen meg ez a szeretet, a jó szeretet. Adja a jó Isten, hogy ezen tudjunk munkálkodni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmaz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmaz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmaz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Mária Rádió.

és ezért tudatosan megterítem családomnak a lelki asztalt. Jó, ha minden családnak megvan a saját kis szertartása, a lakásuk szent sarka, ahol imádkoznak együtt, és külön-külön is. Ez nem idejét múlt gyakorlat, szertartás, hanem szent, közösségformáló erő. Megmaradásunk záloga. Légy türelmes, mint a jó szakács. Te is bölcsen, tisztán készítsd el a szellem étkedet. Tálalt fel szerényen, de mégis lelkesen az életet adó gondolatokat. Vedd észre a gyarapodást, és örvenj te is neki, mert jó dolog látni, ahogyan az átgondolt, kimondott tanításod életté válik a benned bízó gyermekben. A szelíd magvetés a tiéd. Aratni majd más fog, de ne bánd. Mesterünk megmondta. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Fontos, hogy ne feledjük. Az elvek, igazságok olyanok, mint az ételek. Az élet finom derűje, jókedve, humora, egy-egy csattanós poén adja meg a tápláló igazságoknak az ízét, zamatát. Fűszer nélkül a legtáplálóbb ételt is nehéz legyűrnünk, még a saját torkunkon is.

Ha a családomba beleszületik egy gyermek, nem mondom neki, hogy várjuk meg, amíg 18 éves lesz, hogy eldönthessem, milyen néphez akar tartozni. Milyen kultúrában akar élni? Milyen nyelven akar beszélni? Magyar, német vagy román akar-e lenni? Hanem megtanítom azokra az értékekre, amelyek fontosak nekem. Nem csak anyagi javaimat akarom megosztani a családommal, hanem a szellemi, lelki vagyonomat, identitásomat és a hitemet is. Sok ember tudatlanságból felületesen beszél egy olyan Istenről, akiben én magam sem tudnék hinni. Az ilyen embert a tudatlansága mentheti, viszont nagyon kell törekednünk arra, hogy hiteles és igaz legyen, amiről beszélünk. Egyszerű a gyermeket Istennel fenyegetni, akiről azt mondják, hogy mindent lát, mindent hall, és ezzel az érzékenyebb lelkűeket rémületbe lehet kergetni. Isten valóban mindent lát, mindent hall, de a tekintete nem fürkésző, hanem jóságos. Nem elítélő, hanem irgalmas. És azért figyel bennünket, hogy gondviselő jóságával tovább tudjon vezetni életünk útján.

család a szeretet és a hit bölcsője. Ezért fontos a családok, a kisközösségek megerősítése. Az ősi időkben is a családi otthonok biztosítottak helyet és lehetőséget a hit továbbadására. A szülők és nem az egyházi intézmények nevelték hitre a gyermeket, sőt, a szentmiséket is házakban tartották. A keresztény otthonok azt sugározták, hogy a családtagok, a közösséghez tartozók mennyire szeretik egymást. Az első időkben így terjesztették a hitet. Egész életünkkel, létünkkel apostolkodunk, és ha ez nincs összhangban szavainkkal, akkor hiteltelenekké, nevetségesekké, szánalmasakká válunk. Mikor kimondom, hogy mi atyánk, akkor nagyon gyakran átvillan a fejemben, vajon én milyen atya vagyok? De mindig megjelenik az öröm, a fény is a szívemben, hogy bár kiskorom óta nem él az apám, mégsem vagyok árva, mert van mennyei édesapám. És törekszem arra, hogy a körülöttem élők se legyenek árvák.

Jézus Abbának nevezi Istent, ami azt jelenti, kedves apukám. Bensőséges, hízelkedő kifejezés ez. Minden embernek van apja, de sokaknak nincs apukája. Nincs meghitt, gyengéd, szeretetteljes kapcsolata az édesapjával. Az apa felelős a gyermek jólétéért, de sajnos nem minden apa szakít időt, veszi a fáradtságot arra, hogy a gyermekével igazán törődjön. Igen, apunak, és nem csak apának kell lenni, mert az apukánkat nem csak tiszteljük, hanem szeretjük is.

Fontos, hogy az apa jelen legyen a család életében, hogy a gyermekei megtapasztalhassák már itt, a földön a mennyei atya szeretetét, aki odafigyel rájuk, törődik velük. Hogyan képzelhetik, hogy Isten meghallgatja az imádságukat, ha a szülő oda sem figyel rájuk? Hogyan higgyék el, hogy Isten irgalmas, és még a hajuk szálát is számon tartja, ha a szülő csak a tárgyi dolgokkal foglalkozik? A gyermek lelkére, érzéseire, mindennapi problémáira, félelmeire oda sem figyel.

Nagyon fontos az Isten kép. Milyen Istenhez imádkozom? Úgy érzem, hogy a sok koravén ember szívében egy fáradt, idős, zsémbes istenkép trónol. Sajnos a szülők sokszor idősek. Későn vállalják a gyermekeiket. Mindig elfoglaltak, nyúzottak, morcosak, aggodalmaskodnak, elérhetetlenek a gyerekek számára. És sajnos hűtlenek gyakran a családjukhoz. Ezért a mennyei atya képe torzul a mai fiatalok szívében. Természetes, hogy egy olyan teremtőt, aki fáradt, nyűgös, aki csak a saját dolgával van mindig elfoglalva, nem tudják szeretni, elfogadni a gyermekek, a fiatalok. De az az igazság, hogy egy ilyen Istenben én sem tudnék hinni.

Az az Isten, akit én megismertem az évek alatt, fiatal, dinamikus, erős, bátor és vidám. Jézus számomra a mindmáig munkálkodó mennyei atyával, a világ javán dolgozó megváltó, aki mellé jó odaállni, aki érti a viccet, és aki maga is életerős, lendületes, aki nem borul ki zsémbesen minden kis hibán, nem fordít hátat hűtlenül, duzzogva nekünk. Jézus jó fej, jó hozzá, az ő baráti köréhez tartozni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a hamis, fáradt, beteg istenkép helyett gyermekeink szívébe egy valós, mosolygós, bizakodó, jóságos istenképet helyezzünk. A gyereknek meg kell maradnia annak, aminek Isten akarta. Szép ajándéknak. Minden felnőttnek meg kell találnia a saját útját, reményét, és nem a gyereknek kell értelmet adnia a szülő életének.

Fontos, hogy a fiatalt olyan otthon várja, amelybe jó hazatérni. Olyan szülő várja, akinek jó a közelében lenni. Olyan légkör várja, amelybe jó belemerítkezni. A kereszténység a test és lélek egységét hirdeti. Ezt a kettőt nem lehet szétválasztani. A szép, rendezett lakásba lelket kell vinnie az édesanyának. A hideg falakat, bútorokat, tárgyakat meleg otthonná változtatni. Az örömteli, boldog együttlét óráival kell megtölteni.

Meg kell tanítanunk gyermekeinket a szülőföldjére visszatérő fecske hűségére, a minden tavasszal a csak azért is kizöldülő fák makacságára, s a fekete földbe hulló, s ott elhaló búzamag csodaszép titkára.

virág a fény felé hajlik. Böjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
2: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
2: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek. Kanonokká iktatták be Török Csabát, az esztergomi bazilika plébánosát. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Hétfőn az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök, az esztergomi főszikesegyházi káptalan nagyprépostja, protonatárius kanonokká iktatta Török Csabát, az esztergomi székesegyház plébánosát. Jelen voltak az esztergomi főszékesegyházi káptalan tagjai, a főegyházmegye papjai, az esztergomi szeminárium elöljárói és papnövendékei, a város testvér egyházainak lelkészei. A Szent Misa előtt külön szertartás keretében történt a kanonoki beiktatás, tudósított a szerkesztő. A kanonoki címmel járó öltözet, a lila színű, a testet könnyékig takaró, középen gombolt körgallér és a káptalani díszjelvény, melyet Mária Terézia 1777-ben adományozott a káptalan tagjainak, és a lila fejfedő. A szertartás szentmisével folytatódott, a szentmisét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be, a szentbeszédet pedig a frissen kanonokká iktatott Török Csaba atya mondta. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget, az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színművészek vezetik körbe az érdeklődőket. Activity társas játékon lehet részt venni a Víg Színház színművészeivel, a színészek írnak, rajzolnak és körülírnak, a nézők pedig kitalálják. Improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel és számtalan gyermekprogrammal várják még az érdeklődőket. Olvasható a színház Facebook oldalán. A Víg Szalon megújult büféjében a Hegedűs Gyula utca 2-ben Víg Színház művészei szolgálják ki a vendégeket. A nap programjai a színház Facebook oldalán megtekinthetők, a vasárnapi események délután 17 óráig tartanak, hiszen a színház nyílt napja az esti előadást nem zavarhatja. Este a Pál utcai fiúk című musicalt játsza a színház. Az Ars Sacra Fesztivál 2026. szeptember 12 és 20-a között kerül megrendezésre, jubileumi 20. alkalommal Budapest és több magyarországi, valamint Kárpát-medencei helyszínen. A megnyitót szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, a záró hálaadó szentmisére pedig majd szeptember 20-án a Szent István Bazilikában kerül sor. A programok nem csak Budapesten, hanem Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is elérhetők, írta a vasárnap.hu. A fesztivál szakrális művészet minden ágát felöleli, zene, képzőművészet, építészet, irodalom és közösségi művészet. A programok célja, hogy a látogatók a művészet nyelvén felfedezzék az örök értékeket, lelki befelé fordulásra ösztönözve őket, és bemutassák a szakralitásból táplálkozó európai értékeket. Kiemelt témája a remény, amely az európai kultúra mélyén is jelen van. A hírek szerkesztője Szopko Anna volt.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Isten és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rá, és hogy az édunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel, közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességét, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus édesanyám nevében, kérem az imát. Megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérek imát a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a rászorom és valamennyi halottunk emlékére, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam test és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindannyiunkért, a keresztényekért, hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is önökkel fogok imádkozni. Én pedig kérek ki imád édesanyámnak a jobbalétéért, a fájdalmainak enyhüléséért, az esés okozta zúzódások mi hamarabbi gyógyulásáért, a jó gondolkodásáért, a lányomnak munkahelyért és gyermekeimnek boldogulásáért, hitéért. Köszönöm szépen!
5: Kérem a közös imát a súlyos beteg Imréért és élő család tagjaiért és a békéért. Köszönöm!
6: Hálát adok az eddigi isteni segítségért, amit kaptam életem folyamán. Tisztelettel és szeretettel kérek közös imát férjem lelki ügyvérért, ki életében nem tért meg, 60 évet éltünk együtt. Most 3 éve halt meg, sokat szenvedek hiánya miatt. Nagyon nagy szüksége van az isteni irgalomra. Mindenki szerette, jó ember volt. A jó Istenem bocsásson meg neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Mindenkinek köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Közös imád kérek szépen hazánkért és békéjét, a világ békéjét, az emberek szíve között levő békéjét, a háborúk okainak megszűnését, vagyis az ellenségeskedését, a férjemért, a testvéreimért, több élő halott családtagjaimért, drága halott édesapám nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék neki. A háború katasztrófák éhezőiért, menekültjeiért, szenvedőiért, a kórházban fekvő betegekért, haldoklókért, a papokért, a Rózsafüzér társulatunkért, saját magam betegségéhez türelmért, önfegyelemért, a Jóistenre hallgató szívért. Köszönöm szépen!
8: Imád kérek Kummert Máriáért, aki a templomban pattársam volt, és az örök hazába költözött. Hálát adok érte, hogy ismerhettem. Adja meg neki a jó Isten az örök nyugodalmat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni. Elhúny családtagjám lelkűdvéért, lányom unokáim minden való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Áldjad, lelkem, az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
7: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, Felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
7: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
8: Radnóti Miklós, himnusz a békéről. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra. Merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papos acélt fenn szívek ellen? Ellened. A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dalló szájú boldogokról. De jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háború perzseltetélben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fájának ad a hullni kész dió, s aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereg visong, a réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé, s fejünk felett surrog és csivog a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek. Védekezz.

0: Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
1: Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkező a megbocsátásban.

0: Urunk Jézus, Te vagy a remény forrása. Jézus, Te örök élettel ajándékozol meg bennünket. Benned bízva reméljük, hogy földi életünk az örökké valóságba kapcsolódik, és a tőled kapott örök életünk már most megkezdődött. Jézus, Te képes vagy rá, hogy maradandó értékké alakítsd jóra irányuló, mulandó törekvéseinket. Együtt akarunk működni a Te kegyelmeddel, hiszen Te azért jöttél, hogy senki ne vesszen el azok közül, akik hisznek benned, hanem általad örök életük legyen. Segíts minket, hogy a reményben derűsek, a megpróbáltatások idején béketűrők, imádságainkban és a hozzád való ragaszkodásban pedig álhatatosak legyünk. Jézus, remény forrása, részesíts bennünket a Te reményedben.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió.
4: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
7: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Az örvendetes rózsafűzér első titka. akit te szent szűz, a szent élettől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépj Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondod az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: Magadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretője formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván,

0: hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírhalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus hordozott az imádban, az oltári szentségben gyermekén némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napodaké bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódon előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozáltal örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkére, írt, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda tartja a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonsága megerősítést is nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, amilyen felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet, de ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívbevéste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívbevéste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmérkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
6: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasónk elmondásán megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
7: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké. Amen.
8: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Áldásos tanévért tekertek Csíksomlyóra a diákok és tanárok az Erdélyi Mária út egyesület szervezésében. Rég várt harangszó hirdette a görögkatolikus templom búcsú ünnepét Szikszón. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szabko Anna. Kezd a tanévet Márton Árondal, ezzel a jelmondattal szervezett bicikli zarándoklatot szeptember 1-én az Erdélyi Mária út egyesület. A Csíkszent Domonkosról, Csíksomlyóról tartó lelkiprogram vezetője Bőte Csaba Ferences szerzetes és Osváth Judit egyetemi oktató volt. Az eseményről a Hargita Népe napilapban számoltak be. Amint egy 50 diák és pedagógus mellett a felcsíki településeken további résztvevők is csatlakoztak, indulás előtt a fiatalok felkeresték a szent életű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot, majd a templomban meghallgatták Osváth Judit 4 részes, Márton Áron életéről és örökségéről szóló elmélkedés sorozatának első részét. Ezt követően Bőte Csaba kérte Isten áldását a zarándokokra. Az zarándoklat célja, hogy a résztvevők tudatosabban éljék meg a közelgő tanévet, és jobban figyeljenek Márton Áron püspök szabaira. Az Isten szülő születésének tiszteletére szentelt szikszói görögkatolikus templom 9. búcsú ünnepén szeptember 6-án orosz Atanász Miskolci megyéspüspök megáldotta a templom udvarán álló új harangtornyat. A szent liturgián ünnepélyes fogadalmat tettek a parókia megújult képviselőtestületének tagja is, tudósít a Magyar Kurír. A szikszói templomot 2017-ben szentelték fel, 2 évvel később készült el az ikonosztázion, majd 2022-ben a templom külső falára ikonok kerültek, a körbekerített udvarra pedig egy kőkeresztet állítottak. Az új harangtoronyban mostantól a régi, nagyobbik haranggal együtt egy kisebb is megszólal. A főpásztor a megújult képviselőtestülethez szólva azt mondta, hogy mint Ezekiel prófétának nekik is őrszemekké kell válniuk, hogy figyelmükkel és a megfelelő intézkedésekkel még jobban szolgálhassák a közösséget. 14. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Beszédében arra buzdította őket, hogy legyenek közel a népükhöz, szeressék az embereket, különösen papjaikat. A Szent Atya kitért korunk változásaira és a technológiai fejlődésre is, és a Magnifica Humanitas enciklikát jelölte meg táplálékként az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához, olvasható a Magyar Kuri honlapján. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban tartott képzésen vettek részt, amely lehetőséget teremtett a párbeszédre, iránymutatást nyújtott, segítve egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. A püspökök a közösség szolgálja az egyházban és a mai világban témájú kurzus szeptember 2-án kezdődött, és 10-én a szinódusi aulában tartott pápai audenciával zárult. Kedves hallgatóink, a híreket Szabko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Drabant András grafikussal Laskovics Márió beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunk jelentkezik. A Pápai Mária Rádió stúdiójában szeretettel köszöntjük vendégünket, Drabant András grafikust, művésztanárt.
5: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Ne titkoljuk el a hallgatóink elől, hogy mi már azért ismerjük egymást korábbról, hiszen ön volt az én rajztanárom a Petőfi Sándor gimnáziumban annak idején. Adott volt az ismerettség. Most viszont azért hívtam meg önt erre az interjúra, hogy az ön élet útjáról beszélgessünk. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy milyen gyerekkora volt, hol nevelkedett, mikor született, milyen családi háttérrel rendelkezett. Erről, ha egy kicsit mesélne nekünk.
5: Katolikus családban nőttem fel, oda születtem. Édesanyám mindennapos misére járó volt. És ugye, hogy milyen gyerekkorom volt, hát természetes, hogy jó gyerekkorom volt. Hogyha nehézségek is voltak, meg szegénység is volt, azért, ha szeretetben, békességben élt a család, akkor jó gyerekkora kellett, hogy legyen a gyereknek. Most ez eleinte így is volt, nem akarom nagyon részletezni, de később azért a szüleim között volt nézeteltérés olyannyira, hogy később el is váltak, amire én már majdnem kisfelnőtt lettem.
4: Ez pontosan hány éves korában történt?
5: 14 éves koromban, pont amikor a gimnáziumba mentem volna.
4: Nem lehetett könnyű ezt a 14 éves fejjel feldolgozni.
5: Valóban így volt, nem lehetett könnyű, de hát azóta túltettem magamat rajta, hát itt vagyok most már nyugdíjasként, természetes, hogy az ember nem hordozza magába sérelmeit egész életén keresztül. Tehát, mint ahogy említettem, édesanyám mindennapos misére járó volt. Ott kezdtük a napot a hugommal együtt, édesanyámmal mentünk templomba, utána iskolába, illetve ő a munkahelyére. Sőt, emlékszem a roráti misékre, amelyek egy órával még korábban kezdődtek, december hónapban. Hát azok nagyon érdekesek voltak, és mindez ugye az Anna templomban történt. Ott kezdtem a minisztrálást. A legkisebb ruhákból például jó 30 centit le kellett vágni ahhoz, hogy ne húzzam, mint a mennyasszonyok, a fátylat, tehát, hogy egyáltalán alulról kiérjen a lábam. Jó 30 centit fel kellett hajtani. Sok élmény fűz az Anna templomhoz. A kereplő, húsvétkor, a harangozások, rossz gyerekként, mikor elküldtek harangozni társaimmal bennünket, nem ott lent húztuk a kötelet, ahol illett, meg ahol mindenki harangozott, hanem fölmentünk a toronyba, mert hát ott azért mégis a sztereó hangzás kicsit jobban kijött, meg hát, hogy messzebbre láttunk, kicsit a poros utcákon felül emelkedve láttuk az egész várost a toronyból. Vannak itt emberek, akiket úgy szívesen megemlítenék még innen a Anna templomból. Legelőször is egy kedves ismerősimet, akinél kezdtem minisztrálni, aki nem régen halt meg, a Molnár Zsigmond. Először ott káplán volt, később plébános lett, aztán megkapott plébániát, inkább így mondom, Tókertbe. Később én is leköltöztem Tókerti városrészbe, és ott hát sokáig volt papunk. A másik, aki pedig nem egyházi személy volt, csak hozzávetőlegesen, az pedig egy sekrestyés, cipész sekrestyés bácsi, Englert Wendelnek hívták. Nagyon jó ember volt. Egyik legtisztább szívű, legjóindulatúbb ember, akit az életemben ismertem. Pedig nem volt nagy valaki, nem volt doktorátusa. Egyszerű cipész volt, és csak jót tudok róla mondani. És még visszatérve a családhoz, ugye most egy kicsit elkalandoztunk az Anna templom irányába, el kell, hogy mondjam, hogy a nagyszüleim legidősebb leánya, édesanyám még 80 voltak testvérek, nagyapámat megáldotta a jóisten 7 leányjal, meg egy fiúval, és az első leány, aki első szülött volt, ő apáca lett, premontrei apáca. Később a szétszórattatás után Bakony oszlopon teljesített szolgálatot. Sokszor voltunk nála nyaralni, édesanyámmal is meglátogattuk, sőt, még a nászutunkat is ott töltöttük ő náluk.
4: Tehát akkor ön mindig is pápai lakos volt? Tehát pápán született, és itt is nevelkedett?
5: Igen. Ha csak tehettem, itt voltam pápán. Pápán születtem, azóta is itt élek. Természetes, mint minden embernek voltak kötelezettségei, amiket bizony nem a városba, seregbe, amikor voltam, tehát katonaként 2 évet Tapolcra, tehát nem a városnál voltam, sőt, iskolába is jártam korábban, kirakatrendező iskolában Budapestre, ott töltöttem 2 évet. De amikor tettem, mindig visszatértem a városba, nagyon szeretek itt élni, és nagyon jól érzem magam itt.
4: Beszélünk majd még erről a lokálpatriotizmusáról, de haladjunk az időrend mentén, hogy akkor az iskoláiról egy kicsit beszéljen akkor időrendben, hogy hol tanult és milyen végzettségeket szerzett.
5: Az énekzenei általános iskolában kezdtem, tehát a zene szeretete az végigkísért életemben. Ha csak tehettem, muzsikáltam. Ha volt zenekar, akkor muzsikáltam. Volt egy zenekarunk, és van egy zenekarunk, így mondom, a Huszár Egyesületben, amire később majd visszatérünk. Itt a Huszár Egyesületben egy prímás kontrás bőgös felállással szoktunk muzsikálni, játszani. Tulajdonképpen huszár nótákat, néha irredentákat, és néha kövezzenek megérte, de akár nótákat is. Ez a hangulat függvénye, illetve, hogy este 8 óra után mennyi idő telt el éjfélig vagy éjjel 1 óráig, amikor valami összejövetel van, de a Huszár Egyesületre majd később visszatérünk. Általános iskola után Győrbe, a Vencés gimnáziumba nyertem felvételt. Az ott töltött évek szintén meghatározók voltak életemben. Természetesen nem az épület maga, hanem az ott épp tanító tanárok, vagy akár osztálytársaim. Nagyon jó közösség épült ebből az osztályból, ahova jártam. Úgy tudom, egyedüli osztály vagyunk, akik évente tartunk osztálytalálkozót. Minden évben más-más helyszínen tartjuk ezeket. Az 5 éves az mindig Győrben van, és egyik évben Szőlősgyörökön, Nyíregyházán, Zalaháshágyon, Fertődön, Kistartsán, vagy a Bécstől északra fekvő kis osztrák faluban, ahol egy nemrég elhunyt osztálytársam tevékenykedett, ott ő pap volt. És hogy milyen osztályunk volt? Hát olyan, hogy 8-an lettek közülünk papok. Latinos osztályba jártunk, de nem úgy, hogy 8-an indultak, hanem 8 kész végzett pap. És ezek közül a 8 közül bizony egy püspök, nem tudom, név szerint is megemlíthetem, Bíró László püspök úrról van szó, aki családügyi referens.
4: Ma már el jobban is tevékenykedik ő, úgyhogy igen, nyugodtan személyesíthettük.
5: Igen. Sokan lettek ugye papok, köztük a központi szemináriumban, és említettem, hogy Pesten jártam a kirakatrendező iskolában. A sok szabadidőmben, ami volt, idézőjelben mondom ám a sok szabadidőt, bejártam néha hozzájuk központi szemináriumba, néha még előadásra is beültem. Jól emlékszem, Félegyházi József egyház történeti előadásai nagyon jók voltak. Történelmet tanított. Már így utólag elmondhatom, szinte nem is egyház történetet, de az a rész az éppen Szent Istvánról szólt, és ott teljesen történt, részletesen, teljesen részletesen. És a gimnázium osztályfőnök. Hát az meghatározó volt számunkra, nem véletlenül ilyen ez az osztály, amilyen. Őt is hadd nevesítsük, néhány éve hunyt el szegény Mayer Farkas, tudós tanár volt. Szintén meghatározó volt az életemben. Minden reggel ott ült az osztályterménkben. Már iskola kezdés előtt tudott minden családi gondunkról, családi problémánkról, ahol tudott segített. És a napokban olvastam, tényleg pár napja, teljesen véletlenül, hogy fizika-kémia szakos tanárként, ugye, ami reáliák, ugye reál szakos, mind a kettő kispap korában elejétől kezdve végigolvasta az összes ókeresztény írót latinul. És ő is nagyvonalú volt. Hogyha óráján egy kicsit hangosabbak voltunk, morzsgolódott kicsit, néha odaszólt a beszélgetőkre, megszólította a maga fizikus módján, hogy ezt a XY, és akkor a nevét mondta, mindig atyafinak szólított bennünket, beviszem a fizikum belső szertárába, és méterruddal megmérem. De mivel a fizikában egy mérés nem mérés, ezért 3-szor mérem meg. Ezzel el is volt intézve a dolog, nem volt haragtartó, nem volt olyan, hogy bárkire is pikkelt volna ilyen kis apróság miatt, hogy egy kicsit hangosabb volt valaki, vagy beszélgetett az órán.
4: Ezeknek a Bencés gimnáziumban töltött éveknek mi a lenyomata, mi az öröksége az ön életében, illetve ezeknek az éves osztálytalálkozóknak milyen a hangulata, hogy zajlanak ezek a találkozók?
5: Nincsenek feszültségek ebbe a csapatba, különösen most nincsenek már, úgy mondom, hogy egy kicsit korosabbak lettünk. Már nem akarja mindegyikünk, nem tudok hirtelen jobb szót, de überelni a másikat, hogy én ez lettem. Mindenki az lett, ami. Az, hogyha valaki egy kicsit is kevesebb, idézőjelben mondom ezt a kevesebb. Tehát nem doktoria van, tehát orvos is van közöttünk. Bencés Létére szülésznő gyógyász, meg hát ugye, ahogy említettem, püspök közöttünk. Tehát mindenféle foglalkozás megtalálható közöttünk. Ezek az osztálytalálkozók azért egy kicsit a lélekről is szólnak. Minden alkalommal misével kezdjük. Ott a elhunyt osztálytársaink és tanáraink lelküdvéért gyertyát gyújtunk, imádkozunk. Tehát ahogy ezt a nagyok csinálják. És aztán utána természetes, hogy vacsora, beszélgetés. Ennyi idősen már nem hajnalig húzatjuk a cigánnyal. Másnap viszont minden alkalommal a szervező egy kirándulással kedveskedik nekünk, ami azt jelenti, hogy vagy a Balatonon vitorlázunk, hogyha épp Balaton lellén van a találkozónk, vagy, mint ahogy említettem, ausztriai találkozónkon átmentünk külön busszal Melkbe, megnéztük a szintén bencés apátságot, vagy Nyíregyházán kimentünk Sóstóra, a skanzent megnézni. Tehát egy szóval, a Maier Farkas tanár úr olyan közösséget tudott összehozni, ami úgy érzem, hogy párját ritkítja.
4: Említette ugyebár, hogy a zeneszeretet által a Huszár Egyesületben, másik közösségben is szerepet vállal. Nemrégen járt nálam interjún Bolla Kálmán, a Huszár Egyesület elnöke, de azért megkérdezem öntől is, hogy meséljen, legyen szíves nekünk a Huszár Egyesületről, az ön szemszögéből miként látja ezt az egyesületet, illetve beszéljen az ön szerepéről ebben az egyesületben.
5: Én ugyan nem tudom, hogy az őrnagy úr mit mesélt az egyesületről, de ez egy olyan hagyományőrző közösség, amely akár példa is lehetne a társadalom felé. Egy olyan egyesület, amelyben nem káromkodnak, nincs egymás barmolása, becsapása, nincs könyöklés. Mindenki azt a munkát végzi, amihez ért. Aki vezetésre termett, az vezet. Holla Kálmán, ő a parancsnok. Van egy másik illető, aki szintén vezetésre termett, az pedig a motorja az egésznek. Bízom benne, hogy egyszer ő is ugyanitt fog ülni ebben a székben, úgy hívják, hogy Tóth Kálmán. Mindenki azt csinálja tehát, amit, ahogy mondtam, amihez ért és amit szeret csinálni. Van, aki hattápot intézi, a szállást, az ellátást, másik meg pénzügyeket rendezi, a harmadik pedig a hangulatot emeli a zenekarral. Én ugye ebbe a harmadikba folytam bele, néha mint bőgös, néha pedig mint brácsás háromhúvú széki brácsával kínzom magamat és a hallgatóságot. Előbb említettem, hogy egymásra odafigyelő társaságról van szó, csak hirtelen eszembe jutott, hogy néhány éve Sárváron voltunk egy történelmi játékon, ahol természetes, hogyha valahol máshol vagyunk, akkor ott mi mindig ellenség vagyunk. Mi vagyunk azok, akiket máshol fenékbe rugdalnak. Itthon mindig mi vagyunk a fő-fő itthoni csapat, de máshol ellenségek vagyunk. És ott is bizony törökök voltunk. És nem is ez az érdekes, hanem az, hogy véletlenül dél körül, amikor a jegyeket kiosztották, az ebédjegyeket, és elmehettünk egy vendéglőbe megenni azt az egy tál ételt, ami akkor nagyon finom volt, mert el voltunk fáradva és éhesek is voltunk. Egyik társunkat valahogy ott felejtettük véletlenül, és nem kapott ennivalót. Mit mondjak, azóta is szégyellem magam, és bízom benne, hogy nem is vagyok egyedül ezek között, a fiúk között, akiknek még mindig eszükbe jut ez a kis apró gigszerés történet, hogy így jártunk. És a vezetőség. Nem egy kapkodó társaság, de megszervezték úgy a programot, hogy a tavalyi évben, remélem jó számot mondok, 49 eseményen vettünk részt, vagy mi rendeztük. Ez nagyon szép teljesítmény, különösen úgy, hogy ismerjük az úgynevezett magyar átkot, a széthúzást. Mi 23 éve vagyunk együtt, aprózódás, széthúzások, kiválások nélkül. Meg kell őrizni, és át kell adni a fiataloknak ezt a szellemiséget. A bajtársiasságról, a hazaszeretetről szól ez a szellemiség, a becsületről, az önfeláldozásról. Még visszatérve egy pillanatra a zenekarra, annyit mondanék, hogy Bolla Kálmán, ő a prímás. Tehát ő az, aki ismeri a dalokat, és ő az, aki vezeti a zenekart.
4: Említettük ugyebár az elején, hogy katolikus neveltetésben részesült az édesanyja által. Ha egy kicsit beszélne nekünk az édesanyjához fűződő viszonyáról, illetve arról, hogy milyen a lenyomata ennek a katolikus neveltetésnek az életében manapság, hogyan gyakorolja ön a hitét a mindennapok folyamán.
5: Édesanyám elvesztése szinte egyik napról a másikra történt. Nagyon felkészülni se tudtam rá, mint ahogy hát ki az, aki erre fel tud készülni, még hogyha hosszú ideig kell ápolni a édesanyját, akkor se lehet erre valójában felkészülni. Hát egy agyvérzés elvitte úgy, hogy még néhány napot élt. Katona voltam akkor, hazaengedtek pár napra, aztán utána visszamentem. Mire visszaértem, addigra már jelentették, hogy bizony nem, hogy jobbra fordult volna az állapota, hanem meghalt. Hát ez régen volt, 1975-ben, azóta azért eltelt hosszú idő, és hát persze, hogy feldolgozza az ember, az élet megy tovább, de nagy törés volt az életemben.
4: A hitében okozott ez valamilyen törést?
5: Nem, ez egyértelműen mondhatom, hogy nem. Ugyanúgy járunk misére azóta is, hát nem mindennapos misére járó vagyok, mint édesanyám, és a roráték is. Ugye most már, ha jól tudom, ugyanakkor kezdődnek, mint a rendes mise, a reggeli misét hívják roráténak, és mi a szombati misére járók vagyunk. Ha vasárnapiak keresnek, azok ott nem találnak engem. Szombat este újabban, már jó, néhány évtizede szombati mise. Ugyanazt jelenti, mint a vasárnapi, oda szoktunk eljárni a feleségemmel.
4: Térjünk rá akkor a családra, ha már megemlítette a feleségét.
5: Hát, ha megemlítette a feleségem. Azt hiszem, hogy a mai világban büszke lehet az ember, nem is az, hogy én büszke lehetek, hanem mindketten büszkék lehetünk, az az, hogy decemberben voltunk 40 éves házasok. Azt hiszem, hogy manapság ez nem mindennapos dolog. Két gyerekünk van, mind a ketten távol élnek tőlünk, egy kicsit távolabb is, mint kellene, de Magyarországon, egyik Budapesten, a másik pedig Aszódon él. Unokáink is vannak, kettő unoka, két fiú unoka a lányoméknál, és egy fiú unoka a fiaméknál. Napokon belül várják a másodikat, amit úgy tudom, hogy kislány lesz.
4: Magánéletről lovagoljunk át akkor stílszerűen mondva a szakmai életére, hogy manapság milyen tevékenységeket folytat. Említette ugyebár már a Huszár Egyesületet, tudjuk, hogy rajztanárként is tevékenykedik, mivel tölti még a mindennapjait ezeken kívül, vagy akár ezekről is mesélhet nekünk.
5: Elég kevés szabadidőm van, de ha tehetem, azért rajzolok, festek. De nem mindennapos esemény, pedig jó lenne, hogyha minden nap művelném a művészetnek ezt az ágát. Viszont ahogy nyugdíjba mentem, valahogy ráéreztem arra, hogy késeket készítsek. Hogy honnan jött ez az ötlet, nem tudom, máig se tudom, hogy mi miatt és honnan. De tény az, hogy most már van egy kis 3-4 tagú csapatunk, amelyikkel 2 havonta, 3 havonta össze szoktunk jönni, és megbeszéljük a fejleményeket késügyben, bicska ügyben. És ezek nem is a féle bicskás emberek, van közöttük geológus, PhD és számítástechnikával foglalkozó szakember, tehát érdekes helyekről jönnek ezek, és mégis ugyanaz az érdeklődés, tehát mindig hozzák a maguk kis dolgait, és akkor, hogy ez milyen fából van, ez a markolat milyen fa, ez az acél milyen, és így tovább. Szerintem keresen vannak, akik ezzel foglalkoznak. Biztos, hogy vannak többen is, csak nem tudok róla. Nem tudunk róla. És akkor egy-egy meghívott vendégművész mindig van, akiről tudjuk, hogy ért a szakmához, és azt elhívjuk, és pohár bor mellett, kis zsíros kenyér mellett megtárgyaljuk. Nem csak a késekről, beletartozik ebbe a nagyvilág, és a nagyvilág eseményei is.
4: És milyen késeket készítenek itt? Konyhakéseket, vagy milyen késeket kell itt elképzelnünk?
5: Inkább úgy mondanám, hogy kicsit, mintha ráálltunk volna, kicsit, mintha specializálódtunk volna már az északi kések, ez a Nordic Knives, vagy skandináv kések típusba, amik elég furcsák, rövid, pengéjűek, viszont a svéd acélokán nagyon jó minőségűek. És ezeknek a markolatát tervezgetjük és megfaragjuk részbetétekkel, bronzzal, különböző fákkal, akár afrikai fákkal is. Magát a pengét azt meg megrendeljük, megvesszük. Még annyit hadd mondjak a késekkel kapcsolatban. Okay. Tehát az északi kés a dolog, ez azért elképzelhető, hogy azért jött össze, mert egyik helyen, ahol tanítottam, ott külföldi gyerekek is jártak, és ott a kollégák, azok többnyire Svédországból és Norvégiából voltak, akikkel elég jó barátságba kerültem. Úgy is mondhatnám, hogy jó barátságba kerültem. És ővelük tárgyaltuk először ezeket a késeket. Elképzelhetőnek tartom, hogy innen jön ez az indítatás, hogy északi késekkel foglalkozzak. Ez csak egy kis kitérőként, érdekességként mondtam el ezt a késtémát. Felmerült kérdésként, hogy miért van ilyen kevés szabadidőm. Például azért, mert a német önkormányzatban is tevékenykedek. Kétségtelen ott nem olyan sok időm megy el, mert az a néhány ülés nem visz el sok időmet, viszont mellette azért van ezt kitölteni, azt a papírt kitölteni, ilyen összejövetel, olyan összejövetel, szép kiejtési verseny, stb. Most ez, hogy hogyan is jön, meg miért is jön a német nemzetiségi önkormányzat hozzám, amiatt, mert nagyapám, még nagyszüleim, gannai, döbröntei születésűek voltak, ugye ahogy manapság mondják, svábok, sok rokonunkat kitelepítették, voltak akik Kelet-Németországba, Zwickau környékére, vagy másikakat, Freiburg, Fekete-Erdő környékére. És szegény nagyapám nehezen viselte ezeket a dolgokat, amik annak idején a 40-es évek végén meghúzoltatásként érte. És ő neki az emlékét próbálom ezzel egy kicsit ápolni. Neki az emlékére dolgozott pluszban itt a német önkormányzatban.
4: Köszönjük szépen Brabant András tanár úrnak, hogy a rengeteg teendője mellett időt szakított ránk is.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Brabant András grafikussal Laskovics Márió beszélgetett.

0: jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Addimina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szentatya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott, választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
2: ¿Qué humanidad queremos construir?
1: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak. Azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szentatya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szentatya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése nem

0: hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leo pápa, az USA és Latin-Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
1: Leo pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leo pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leo pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konfederáció számára még 13. Leo pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leo pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ezért az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és profétai ajándék, ismerte el Leo pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leo pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
2: thank you for your prayer,
1: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
3: A szalvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos adlimina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozás a remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az adlimina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a salvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag Szent Mise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
1: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalma közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével Második János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kihallgatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta 2 vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű szélein a 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzedelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Rekord létszámmal kezdődött a jubileumi tanév a Veszprémi érseki főiskolán. Székely János, csalogassuk elő egymásból a kincseket. Megkezdődött a szület a Veszprémi érseki pincészet birtokain. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Különleges tanév kezdődött a Veszprémi érseki főiskolán, az intézmény újjállapításának 35. évfordulóján, történetének eddigi legnagyobb hallgatói közösségével indította el a 2026-2027-es akadémiai évet. A tanévnyitón 350 első éves tett ünnepélyes fogadalmat, és vált a főiskola polgárává, a teljes hallgatói létszám pedig már megközelíti a 750 főt. Udvardi György veszprémi érsek az intézmény nagykancellárja köszöntőjében három szóban foglalt össze a főiskola küldetését: hit, tudomány és szolgálat. Hangsúlyozta, hogy az intézmény a hit és a tudás harmonikus egységét kívánja felmutatni, és olyan társadalom építését szolgálni, amelyben az igazság, a jog és az emberi méltóság alapvető érték. Sebestyén József rektor arra emlékeztette a hallgatókat, hogy a szakmai kiválóságnak és az emberségnek együtt kell jelen lennie, hiszen az itt végző szakemberekre később gyermekeket, betegeket, időseket és segítségre szoruló embereket bíznak. A jubileumi tanév így 35 év örökségét viszi tovább, azzal a küldetéssel, hogy a megszerzett tudás mindig az ember javát szolgálja. Szűz Mária szent neve ünnepének vigiliáján Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be ünnepi szentmisét szeptember 11-én a Solymári templom búcsún. Homiliájában arra bíztatta a híveket, hogy ne engedjék magukat a világ felszínes ártalmai által sodródni, hanem Krisztust, a világ világosságát kövessék. Az evangélium ítélkezéséről szóló tanításához kapcsolódva hangsúlyozta, a másik ember életéből gyakran csak a felszínt látjuk, nem ismerjük sebeit, terheit és a benne rejlő értékeket. Mint fogalmazott, egy ítélkező tekintet gúzsba köt, egy szerető tekintet viszont szárnyakat ad. Isten úgy lát bennünket, ahogyan vagyunk, mégsem elítélni, hanem felemelni akar. Székely János ezért arra hívott, hogy próbáljuk Isten szemével tekinteni egymásra, és ítélkezés helyett csalogassuk elő a másik emberből a benne rejlő kincseket. Megkezdődött a 2026-os szület a Veszprémi érseki pincészet mindszentkállai és felsőrsi birtokain. A munkálatok idén a megszokottnál korábban, már augusztus 24-én elindultak. A Savignon Blanc már a pincében erjed, mindszentkállán pedig ezekben a napokban a Rajna Riesling születén dolgoznak, Benes Antal főborász irányításával. Az idei év komoly kihívások elé állította a szőlészeket, a rendkívüli szárazság és a hőhullámok miatt a főborász becslése szerint 30-40%-os termelés kieséssel kell számolni. A legforróbb időszakban közel 44 Celsius fokot is mértek a szőlőben, ami komoly károkat okozott a fürtökben. A mennyiség tehát elmarad a megszokottól, az eddig pincébe került alapanyag minősége azonban bizakodásra ad okot. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy hallgatnak minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: A Mária Rádióban minden évben van egy vezértémánk, amivel foglalkozunk. Ebben az évben a szélesebb értelemben vett örökségünk. Az, amit szépen havonta felbontunk, kibontunk, és a szeptemberi témánk az örökségen belül a személyes hivatás témája. Először is, mi is ez a személyes hivatás? Mondhatnám életcélnak is, mondhatnám életideálnak is. Szóval valami olyasmi, amiben az ember jól érzi magát, amifele húzza a szíve és a lelke, amifele törekszik, amiben a képességeit ki tudja bontani, és a képességei lehetővé teszik, hogy ezt a életcélt kövesse. És valószínűleg, hogyha van valami haszna, így szélesebb értelemben, nem csak az ő saját élete szempontjából van haszna. A személyes hivatás szerintem az ember boldogságának egyik alapeleme. Van egy vezérigéma a Bibliában. Ez az első korintosi levélből való. Azt írja Pál, a lélek adományai különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Nekem ez egy recept a személyes hivatás megtalálására. Sokfele indultam el az életemben. Amikor kerestem az én utamat, akkor, mikor már kicsit tudatosabb voltam, akkor föltettem magamnak három kérdést. Az első az, hogy mit szeretek én csinálni? Mifele vonz a lelkem? Miben érzem jól magam? A másik kérdés az volt, hogy miben vagyok jobb, és miben vagyok rosszabb? Magyarul, milyen képességei, milyen adományaim, milyen talentumaim vannak, amiket kaptam, ezeket is tudatosítsam magamban. És aztán a harmadik kérdés, amikor a saját utamat kerestem, hogy mit tudok tenni másokért? Ezt érdekes lehet, mert hogy pici gyerekkoromtól kezdve azt kerestem, hogy mit tudnék tenni, hogy a világ jobb legyen valahogyan. Valami olyan forgott bennem kicsi gyerekkorom óta, amit Petőfinél szebben talán senki nem fogalmazott meg. Sors, nyis nekem tért. Azt tapasztalom, hogy az ember nem egy könnyen találja meg a valódi saját életét, a saját hivatását, a személyes hivatását. Nekem is többször gyökeres fordulatot vett a sorsom, mert vagy nem éreztem jól magam abban, amit éppen csináltam az adott helyzetben, vagy nem felelt meg annak, amit magamról gondolok, a magamról alkotott képnek, vagy nem éltem át annak az örömét, hogy nem csak magamért vagyok. Persze, amikor valamit elkezdtem, mindig azt hittem, hogy ez az igazi, de aztán sokszor nem igazolódott. Többször kezdtem újra, hogy megtaláljam a személyes hivatásomat. Nem egyszer a nulláról. És hogy miért? Így utólag azt mondom, hogy valószínűleg azért, mert nem volt bennem egy magas nézőpont, egy kilátópont, ahonnan meglátom az életemnek az útját. És hogy miért nem volt? Mert nem volt kapcsolatom az életadó felső világgal. Bizony, én csak életem második felében, 45 évesen értem a saját utamra. Sőt, annak is az elejére. De azóta nem hagytam el. Mert az utóbbi majd 30 évben azt tehettem, amit szeretek. Érezhettem, hogy amit teszek, tehát amit szeretek, az hasznosul, az hasznos másoknak. Amit ajándékul kaptam, és talán használok is vele. Nagy hála van bennem mindezért, hogy az Úr megengedte, hogy megtaláljam a személyes hivatásomat.
0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Jancski Viktória beszélgetését hallják Páldiné Pintér Anna Máriával, a Nestlé HR-ével, a munkáról és a hivatásról.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Páldiné Pintér Anna Máriát, HR tanácsadót és munkahelyi mentálhigiénés szakértőt.
5: Üdvözöllek, szervusz, köszönöm a meghívást.
4: A szeptemberi témánk az a munka és a hivatás. És talán ehhez leginkább HR kollégák feladata kapcsolható, ha mondhatom így. Beszélgessünk egy kicsit a munkáról, a hivatásról, de első körben a pályaválasztásról, mert ezek mind összefüggnek. Hogyha azt kérdezem, hogy milyen ma a pályaválasztás, hogy mit tapasztalsz HR-esként, hogyan választanak ma a fiatalok pályát, akkor mit mondanál?
5: Hát én azt gondolom, hogy ebben egy nagy változás van a múlthoz képest, de hogy kinek mi a múlt, az ugye szintén relatív, meg az életkortól is függ, de hogyha most magamból indulok ki, akkor ha arra gondolok, hogy a szüleim annak idején milyen tanáccsal láttak el, és hogy így, hogyan gondolkodtak ők arról, hogy fiam, neked hogyan kellene pályát választani, akkor ahhoz képest biztos, hogy nagy változás van. Mert ugye annak idején azért ez volt az elsődleges, hogy legyen egy stabil munkahelyed, egy biztos munkahelyed, egy fix állásod, egy jól fizető, akár presztízsben egy elismert, ahol szépen kijárod a szamárlétrát, és akkor majd az idő az meghozza meg a türelem, meg a kitartást. Azért ehhez képest most szerintem nagyon más értékek mentén dől el az, hogy ki egyáltalán milyen pályán indul el, mert hogy így szépen lassan ez a régi gondolkodásmód, ez megváltozott. Nyilvánvaló, hogy más volt abban az időben, szüleink, nagyszüleink koráról beszélünk, a kontextus, azért ma sokkal inkább megjelenik ez az önmegvalósító típusú értékrend, vagy az, hogy egyáltalán milyen szempontok szerint keresgéljük a jövőnket, és ugye ez mit jelent? Tehát ez a, hogy olyat csináljak, ami én vagyok, amiben meg tudom valósítani azt, aki én vagyok, amihez értek, amit szeretek, és valahol ez jól is van így, de én azt gondolom, hogy ezek a régi értékek sem kidobandok, mert hogy ezek örök igazságok, hogy ebből élünk, tehát egy stabil, fix munkahely, ez egy nagyon fontos dolog, a biztonság fontos dolog, de ezek kiegészülnek más olyan a mai világunknak megfelelő szempontok, értékekkel, amelyek jól vannak így.
4: Nem tudtam, hogy mit fogsz mondani, hogy mi a mai pályaválasztásnak a fő szempontja. Én három dolgot írtam fel, az egyik a tanulás, az önmegvalósítás és a rugalmasság, és pont ez jutott eszembe, amikor elmondtad, hogy az első helyen az önmegvalósítást említetted. Jók ezek a jelzők, amiket én felírtam?
5: Én azt gondolom, hogy igen, de ebben is egy picit lehet így cizellálni, mert hogy ma ugye az a speciális helyzet van, hogy 3-4 generáció is jelen van a munkaerőpiacon. Tehát ha azt nézzük, hogy most nem a generációs témánk van, nem is akarok ebbe belemenni, de vannak a 40-50-es korosztály, vannak a 30-asok, és aztán vannak a fiatal, most kezdő pályakezdők, és hogy teljesen más, tehát hogy ténylegesen más szempontok szerint keresnek ők, vagy választanak, vagy döntenek egy-egy munkahely mellett. Hogy ezt a 40-es, 50-es korosztályt, és ebbe beleértem saját magamat is, minket az motivál, hogy új lehetőségeket tudok tanulni, fejlődni, akár karrier szempontjából van lehetőség a munkahelyben. A fiataloknak, akik most csatlakoznak a munkaerőpiachoz, sokkal inkább számít az, hogy mi az, amiért dolgozom, mi az az ügy. El tudom-e magamat kötelezni amellett az ügy mellé, oda tudok-e én állni amellé az ügy mellé, illetve a rugalmasság. Ez térben, időben, kommunikációban, tehát a lehető legtöbb szempontból az, hogy egy olyan élettere legyen, amit a munkában tölt, hogy az az ő egyéb más elfoglaltságaihoz a legrugalmasabban tudjon illeszkedni.
4: Ha még ezt tovább görítenénk, akkor még mit látsz? És most leginkább a legfiatalabbakra gondolok itt most, akik tényleg most kezdik a pályát. Említettünk már több szempontot. Ha egy prioritást ki kéne emelni, amikor valaki elindul, hogy akkor most elindulok egy pályán, és elkezdem azt tanulni, akkor mit tart a legfontosabbnak? Mert említetted a rugalmasságot, és szerintem is ez a mai világot jellemzi, hogy rugalmas, de mi az, amit egy fiatal prioritásként kezel?
5: Ez egy jó kérdés, én azt gondolom, hogy sok minden van az ő fejükben is. Nyilván a fizetés az egy fontos szempont, tehát hogy ezt azért ne tagadjuk, hogy azért fizetésből élünk, és ezek fontos dolgok. De az, hogy milyen ügyért dolgozom, hogy ez a vállalat mit ír ki magáról, mint akár társadalmi felelősségvállalás, vagy egyáltalán mit rakja az ablakba, hogy ő ezzel foglalkozik. Ez nagyon-nagyon meghatározó számukra. Az, hogy tudjanak inspirálódni, hogy kik veszik őket körül, az, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen időtávban, mi lesz belőlük. Ugye azért ma ez sokkal inkább felgyorsult, tehát még ami az jó pár évvel ezelőtt, vagy akár ezt a középkorú generációt tekintve 40-50 éves, mi azért úgy szépen kivártuk azt, hogy ez az élet rendje, és akkor majd előre tudok lépni, vagy éppen nem tudok előrelépni, ez ma sokkal inkább felgyorsul. Tehát ez nagyon hamar igénylik, én ezt tapasztalom a saját területemen, a nagyvállalati szférában, hogy azért egy-két éven belül ők szeretnének váltani helyet, tehát hogy cégen belül, vagy vállalaton belül, de valami mással foglalkozni, vagy előbbre lépni, vagy a ranglétrán egy kicsit felfele haladni, vagy legalább ennek a kilátását, vagy a potenciális lehetőségét látni. És hogyha ez nincsen, akkor azért ők körülnéznek, mert hogy a világ nyitva van, és ezer lehetőséggel találkoznak az élet minden területen, és egyébként a munkahelyeket is egy picit ilyen szemmel nézik, hogyha nem hozza azt, amit esetleg ők úgy gondolnak, akkor tudnak válogatni.
4: Említetted az értékrendek között a társadalmi felelősségvállalást. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. Az egyik az, még milyen értékrendeket keresnek. A másik pedig az, hogy honnan jön a fiatalokba az, hogy ők most már érték alapon próbálnak meg pályát választani.
5: Én azt gondolom, bár nem vagyok a Z-generációnak a szakértője, tehát hogy azért ennél sokkal mélyebb téma ez, azt gondolom, az ő értékrendjüket, vagy gondolkodásmódjukat megérteni. De én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert hatalmas a választás lehetőség. Tehát ez a nincs határ, kitárul a teljes világ, valamilyen szempont szerint mégiscsak akarnak választani. Tehát, hogy ez az élet rendje az, hogy azért valami felé akarok igazodni. És hogy ha ezt határozza meg, hogy ő egy olyan ügy mellé teszi a nevét, ami neki fontos, ami mellé oda tud állni, ami lehet, hogy éppen trend, teljesen mindegy, tehát, hogy valami alapján választ egy ügyet, akkor ez az ő döntése, de hogy ebből a széles palettából ő gyakorlatilag leteszi valami mellé a voksát. És én azt tapasztalom, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk nem abba az irányba megy egy vállalat, vagy egy csoport, vagy egy márkának a kommunikációja, vagy ugye márkaépítés szempontjából egy másik irányba van, akkor ők van, amikor ezzel nem tudnak azonosulni. És akkor azt így elengedjük. Tehát, hogyha ez nem én vagyok, nem tudom magamat beletenni, ugye, ahogy beszéltünk is arról, hogy önmegvalósítás, nem tudok azonosulni azzal, ami az én feladatom, akkor ő ezt nem fogja csinálni, mert már abban nincsen motivációja, és akkor keres egy olyat, ami viszont találkozik az ő belső motivátoraival, vagy a belső elkötelezettségével.
4: De én csak kérdezném még azt, hogy mik azok a még plusz motivációk, mik azok az értékrendek, amit még keres a mai fiatalság?
5: Hát, hogyha egy picit ilyen szervezeti kultúra szempontjából nézzük meg, akkor azon túl, hogy mivel foglalkozik egy vállalat, nyilván nagyon sok minden van, ugye erre gondoltál, hogy mivel lehet a fiatalokat akkor úgymond becsábítani, vagy ha már becsábítottuk, akkor elkötelezetté tenni. Erre a vállalati kultúra, vagy a munkahelyi kultúra tud egy jó választ adni. És hogy ez mit jelent, ez egy ilyen érdekes kérdés, vagy egy ilyen fogalom is lehet, hogy mi ez a munkahelyi kultúra. Ez nem egy valami, amit felteszünk a polcra, hogy elkészült, van egy munkahelyi kultúránk is feltettük a polcra, vagy van egy szlogenünk, és ezt kiírjuk a, nem tudom, a weboldalunkra, hanem ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogyan bánunk egymással a mindennapokban. Most ezt egy ilyen nagyon egyszerűen lecsupaszítva ezt a dolgot, és ebbe beletartozik az, hogy köszönünk, hogyan vitázunk egymással, hogyan tudunk mi együttműködni, hogyan tudok például azt mondani egy munkahelyen, hogy srácok, én nem értek ezzel egyet. Nekem más a véleményem, merem-e én egyáltalán ezt elmondani? Vagy pedig erre mondjuk egy retorzívó a válasz. Vagy például, hogyan kommunikálok, hogyan érhetem el egyáltalán a vezetőséget. Tudok-e hozzájuk közel kerülni, vagy pedig csak, nem tudom, a titkárnőn keresztül kommunikálni. Tehát egy fiatal szempontjából, és nem csak egy fiatal szempontjából, hanem igazából bármely munkavállaló szempontjából, ezek nagyon fontos dolgok, hogy milyen kultúra van jelen egy munkahelyen, mert igazából ez határozza meg azt, hogy hogyan éljük meg azt a napi 8-10 x órát, amit a munkahelyünkön töltünk, és ezek mind pici dolgokból épülnek fel, pici apró dolgok, ahogyan egymással élünk együtt, ahogyan beszélünk, ahogy megoldjuk a problémákat.
4: Ha most arra kérdeznék rá, hogy hogyan kell egy jó munkahelyi légkört, egy jó munkahelyi környezetet, egy jó munkahelyi kultúrát kialakítani, akkor ezt hol kezdjük? Mert én úgy gondolom, hogy ezt vezetői szintről is, de alulról is kell, tehát az a legjobb, hogyha valamit közösen hoznak létre, közösen alkotnak. Te a gyakorlatból mit mondanál, hogy hogyan kell ezt elkezdeni, milyen lépésekkel?
5: Zene füleimnek, amit mondasz, mert hogy ez, tehát a munkahelyi kultúrát azt nem valaki csinálja valahol, és majd szól, amikor elkészül, és ez a valaki általában sokan azt gondolják, hogy ez a HR osztálynak a feladata, és majd, ha elkészült, akkor azt majd nekünk így elküldik, és akkor van egy munkahelyi kultúránk, de hogy ez nagyon nem így van, úgyhogy szuper, hogy te is ebben az irányba gondolkodsz. Én azt gondolom, az én tapasztalatom az, hogyha elkezdünk egy kultúrát felépíteni, vagy váltani, inkább azt mondom, mert mindenhol van valamilyen fajta kultúra, de hogy ezt ha tudatosan építjük, akkor mondjuk beszéljünk vállalati kultúra építésről. Ezt mindenképpen ott érdemes elkezdeni, hogy megnézzük, hogy most mi van. És az, hogy most mi van, hogy induljunk ki abból, hogy mi a jelen helyzet, ahhoz viszont meg kell kérdeznünk az ottani csapatot, az ott dolgozókat, a munkatársakat, hogy mi az, ami most jól működik, mi az, amit szerettek ebben a cégben, mi az, amire büszkék vagytok, ami nagyon jó, ami ide köt, ami érték, és mi az, ami nem, mi az, ami nehézség, ami probléma, ami frusztráció. Tehát hogy ezeket így érdemes, mint egyfajta ilyen kezdő kutatási lépésként feltárni a diagnózist, ugye, mint egy beteg esetében is, hogy akkor mivel állunk itt szemben. És hogyha ebből ki tudunk indulni, akkor mellé tudjuk tenni azt, és akkor itt már azért bejön ilyen, hogy HR stratégia, vagy a vállalati irányok, hogy egyáltalán milyen fajta irányba szeretnénk menni, milyen kultúrát szeretnénk itt. Egy hierarchikus vezetést, vagy hierarchikus kultúrát szeretnénk, vagy egy demokratikus kultúrát, vagy egy befogadó kultúrát, vagy egy bármilyen kultúrát, de nyilván akkor van egy irányunk, hogy merre szeretnénk menni. És itt nagyon fontos szerepe lesz majd a vezetőknek. Mert hogy igazából a kultúrát azt a mindennapokban a vezetőn keresztül fogjuk megélni. Tehát azt, hogy ő hogy viselkedik, és ez egy picit olyan, mint a gyereknevelés, hogy ő mond valamit, de amit cselekszik, na hát igazából azt nézik mindenki árgus szemmel, ha hátrafordul, hogy mit csinál a vezető, mert hogy igazából ténylegesen az az őszinte viselkedés az, ami egy kultúrát élhetővé vagy megfoghatóvá tesz. Tehát, hogy itt a vezetők szerepe az óriási, és nyilvánvalóan az ő hozzáállásuk, ahogy ő a beosztottjaival, a kollégáival bánik, abban testesül meg az igazából, amit mi kultúrának szeretnénk hívni. És ennek az egésznek az magja az tulajdonképpen a bizalom. Tehát, hogyha megvan az a bizalom, hogy a dolgozók el tudják mondani, hogy ők hogy érzik magukat, be tudjuk őket vonni abba, hogy erre szeretnénk menni, rakjuk össze közösen, csináljuk ezt közösen, ennél nagyobb elköteleződést igazából nem nagyon tudunk, mert amit együtt csinálunk, amiben én is benne vagyok, és beleadom magamat, ahhoz fogok meg én leginkább kötődni, és akkor már egy félig nyert ügyünk is van, mert hogy a kultúránk ma megnyertük azokat a kollégákat, akiket ebbe belevontunk, és közösen alkotjuk meg, hogy szeretnénk mi egymással viselkedni, hogy szeretnénk mi egymással itt együtt élni ebbe a heti 40 órában, amit együtt töltünk.
4: Nagyon érdekes, amit mondtál, mert igen, én is azt gondolom, hogy van bizalom alapja. Többször említetted magát a kommunikációt is, mert ha nincs meg a kommunikáció, akkor nincs semmi, tehát hogy muszáj valahogy kérdezni, felelni rá. Hogy kérdezitek meg, vagy hogy kérdeznétek meg a kollégákat arról, hogy ők mit szeretnétek, és most gondolok arra, hogy van közvéleménykutatás, vagy leülnek a vezetők beszélgetni. Hogy mondjál, vagy hogy nyitjátok meg a dolgozókat, hogy merjék elmondani a véleményüket, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, hova szeretnének eljutni.
5: Ez nagyban függ attól, hogy milyen bizalmi szint vagy jelenleg a vállalatnál, vagy a szervezetnél. Hogyha működik ez a fajta transzparencia, hogy elmerem mondani, amire úgy utaltam az elején, hogy megvan egyfajta pszichológiai biztonság, ezt így hívja a szaknyelv, hogy elmerem mondani, hogy mi a véleményem, akkor ezt meg lehet kérdezni egy workshop alkalmával, egy kerekasztal alkalmával, egy fókuszcsoport alkalmával, vagy egy projektcsapatot felállítunk, hiszen nyilván több száz fő szervezetnél nem tud mindenki benne lenni napi szinten, de lehet onnan delegálni, csak különböző területekről egy-egy delegáltat, aki képviseli az adott csapatot, visszafele is viszi az információt, de hozza az ő úgymond hangjukat, és akkor ott elmondják egy ilyen közös workshopon, egy ilyen nyílt térben, vagy egy ilyen facilitált beszélgetés formájában, hogy ők mit gondolnak, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, mit változtatnának, milyen ötletek vannak. Ha ez mondjuk így nem kivitelezhető, akkor még mindig ott van az, hogy anonim módon lehet nagyon szépen kérdőíveket, elégedettségi felméréseket készíteni, és ennek pont az a lényege, hogy teljesen névtelenül, tehát ennek semmilyen fajta következménye vagy visszakövethetése nincsen. Ők ott különböző kérdésekre válaszolnak, és akkor abból van egy viszonylag nagy létszámú, hiszen akkor ott mondjuk mindenkit meg tudunk kérdezni, egy nagy létszámú mintánk, hogy nézünk most így ki.
4: Most egy kicsit a munkai kultúrától kanyarodjunk még vissza a pályaválasztáshoz, de inkább nem is a választáshoz, hanem a pályaváltáshoz, ha jól mondom, amikor valaki nem érzi jól magát, vagy belefásult. De majd elmondod, hogy mik azok a problémák, amikor valaki elkezd váltásban gondolkodni, tovább lépés. És én olyan élettörténeteket hallok mostanában, hogy totál más irányba indul el valaki, hogy mérnökből lesz pék, orvosból lesz óvónő, tehát hogy elképesztően széles a palett, hogy milyen váltásokat élnek meg az emberek. Az egyik kérdésem az, hogy miért vannak ilyen éles váltások, tehát mik azok a problémák, ami miatt ilyen erősen váltanak az emberek, de említettük, hogy már más a szempontrendszer, meg ugye már nem egy munkahelyen töltjük el az éveinket. De mi az, amikor váltunk, és mit ismer fel magában, ha van tapasztalat arra az illető, hogy váltani szeretne?
5: Szerintem ez egy nagyon egyéni dolog. Én magam is pályaváltó vagyok, sőt, voltam és vagyok is, hogyha így kezdjük. Én is közgazdászból lettem. Mondjuk közgazdász azért az egy elég tág fogalom, de mondjuk marketinges reklámszakemberből lettem HR szakember, és most pedig egy újabb irányváltásban vagyok, most pedig pszichológia irányában mozdulok el, ami ez egy jelentős váltás. Tehát, hogy ebben én azért ezt így belülről érzem. Én azt gondolom, ez nagyon egyéni. Tehát, hogy lehet, hogy ezt a fajta receptet nem tudom megadni, hogy ilyenkor mi történik. Amit én inkább szeretnék hangosítani, az talán az, hogy azt érdemes végig egy picit arról beszélgetni, hogy egyáltalán milyen mentális folyamatok zajlanak akkor bennünk, amikor egyáltalán felmerül ez a pályaváltásnak a lehetőség, és hogy mire érdemes figyelni. És én azt gondolom, hogy itt azért vannak ebben csapdák ebben a helyzetben, mert hogyha most csak nézzünk egy példát, én mondjuk elégedetlen vagyok a munkahelyemmel, nem szeretek bejárni, minden nap úgy kelek föl, hogy úristen, akarom én ezt az egészet, és akkor úgy felmerül bennem, hogy lehet, hogy akkor én a mérnökségből átmennék ugye péknek holnaptól. Az nem ennyire egyszerű, tehát ilyenkor érdemes azt végig gondolni, hogy mi az, ami miatt én ezt érzem. Lehet, hogy egész egyszerűen csak a vezetőmmel van problémám, hogy pont egy olyan főnököm van, vagy éppen a kollégáimmal valami nem stimmel, vagy nem tudom, a munkahelyi körülményeim, vagy a kultúrával, a munkahelyemnek a kultúrával, ugye beszéltünk a kultúrával, nem tudok vele azonosulni, tehát hogy rengeteg olyan, vagy egyszerűen csak olyan élethelyzetben vagyok, hogy most így nagyon besokaltam, és most így hagyjon engem mindenki. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog lehet, amikor nem a pályaváltás a megfelelő döntés. Ezzel csak ezt szeretném mondani, hogy érdemes ezt egy kicsit higgadt fejjel tudatosan végig gondolni, hogy miben vagyok én most, mi az, ami nekem így most nehéz, mitől szenvedek én most. Tehát, hogy ez kicsit így, ez az önismereti utazás, ez sajnos nem úszható meg egyébként az élet szinte semmelyik területén, de hogy egy pályaváltás, ami azért egy nagy dolog, ott mindenképpen a tudatosságra és az önismeretre tenném a hangsúlyt. De lehet például egy ilyen helyzet is, hogy egy kiégés közeli fázisban vagyok, mert nem tudok már felkelni reggel. Tehát, hogy annyira kimerültem testileg, lelkileg, fizikailag, szellemileg, hogy én azt gondolom, hogy én elmegyek, nem tudom én, egy hegytetőre, és ott fogok horgászni, vagy teljesen mindegy. Tehát, hogy ez sem egy jó tanácsadó, mert a kiégés állapotában nem erre van szükségem, hanem arra, hogy egy picit így rendezzem, visszaállítsam ezt a balanszot az életemben, hogy legyen regenerálódási lehetősége, mert ugye a kiégett embernél az történik, hogy annyira pörög, hatalmas fordulatszámon hosszú ideig, és nem tud regenerálódni sem a teste, sem a lelke, sem az elméje, hogy eljut egy ilyen nagyon sajnos egy drasztikus állapotba, a kiégés állapotába. Tehát ez megint csak nem egy jó tanácsadó. És akkor ugye szokott még ilyenkor kérdés lenni ez a váltsak, ne váltsak című történetnél, hogy mi lesz az én identitásommal, mérnök voltam, most akkor elmegyek péknek, vagy nem megyek el péknek. Érdekes blokkoló tényező tud lenni így saját magunk számára, hogy így ragaszkodunk ahhoz, hogy ki vagyok én, mi van a papíromon, de hogy ez nem szabad, hogy így lebilincseljen minket. Tehát, hogyha arra jutunk, hogy nem ez az én utam, önismeret, tudatosság szempontjából végig gondoltam én, hogy én mit szeretnék, hogy szeretnék, és mindjárt erre is mondok egy pár ilyen hasznos önismereti kérdést, amit a fel tudunk magunknak tenni, és egy kicsit úgy megbeszélgetjük magunkkal egy ilyen csendes, nem tudom, magányos délutánunkon, akkor abból nagyon sok mindent ki tudunk magunkra szűrni, hogy akkor nekem tényleg a pályámmal van problémám, vagy éppen csak úgymond a körülmények nem jók, és valamit ott így a rendszerbe bele kell nyúlni. És akkor a kérdések, hogy miket lehetne így magunknak fel. Én azt gondolom, én legalábbis magammal szoktam ilyen típusú beszélgetéseket, most ezt értsük jól, végezni, hogy így felteszek magamnak kérdéseket, de egyébként ezzel egy coach vagy bármilyen segítő szakember is nagyon szépen tud segíteni, hogy mi az, ami nekem örömet okoz a mostani munkámban, mi az, amit én nagyon szeretek, ami energiával, erővel tölt el, és mi az, ami elviszi ezt az erőt és ezt az energiát. Tehát egy picit úgy nézzünk szembe, úgy vizsgáljuk meg a mostani helyzetünket, hogy ez a pálya, amit én csinálok, ez tényleg ad nekem, energizál, szárnyalok tőle, vagy pont elviszi. Ha újra kezdhetném, akkor is ezt választanám, vagy nem ezt választanám? Mi lenne mi ennek a munkámnak az a része, amit akkor is csinálnék, hogyha nem kapnék érte semmilyen elismerést vagy fizetést? Tehát, hogy egy picit így végig tudjuk ezt így tudatosan gondolni, akkor azért ezekből így szépen kijön az, hogy itt a pályámmal van vajon a probléma, vagy pedig most éppen nem vagyok jó helyen. Tehát, hogy az a kettő, ez így nagyon más. És lehetséges, hogy akkor maradok a munkahelyemen, de bátran felvállalom azt, hogy én nem itt szeretnék dolgozni, nem ebben a munkakörben, és nem tudom bármi, vagy nem ennél a cégnél, de maradok továbbra is mérnök, ha már ezt a példát vezük, vagy felvállalom azt, hogy akkor én elmegyek, és kitanulok egy új szakmát, és újra kezdek, és felépítem, és hogy egy mai 45 éves ember még 15-20 évig a munkaerőpiacon lesz, ha szeretnénk, ha nem. Tehát, hogy ebben még bőven van lehetőség, hogy felépítsünk egy új pályát.
4: Hogyha úgy vizsgálom a pályaválasztást, hogy mi áll hozzám lelkileg, szívileg, ha mondhatok ilyet, legközelebb, akkor hogy tudom ezt megállapítani? Mert ez nagyon jó, hogy el kell magunkkal beszélgetni, és én is így gondolom. El kell gondolkozni, le kell lassítani. Hirtelen döntéseket szokták mondani, hogy feszült helyzetben ne hozzunk döntéseket, mert az csak egy indulatból való. De hogyan tudom azt, hogy ez most közel áll hozzám, vagy mi szerint gondolom át, hogy az közel áll-e hozzám?
5: Szerintem ezt az ember úgy érzi. Tehát, hogy érdemes különbséget tenni abban, hogy mi az, amit jól csinálok, és mi az, amit szeretek csinálni. Tehát ez csak két egyszerű kérdés. De hogy amit jól csinálok, az sokszor az, amit évek óta csinálok, van benne rutinom, tapasztalatom, kitanultam, megtanultam, fejlesztettek, tréningeltek, mindent is csináltak velem, és azt jól tudom csinálni. De amit igazából az én szívem szerint szeretnék csinálni, vagy amiben tényleg azt érzem, és ugye itt most behozhatnám ezt a flow érzést, erről biztos hallottál Csíkszentmihályi Mihálynak a definíciója, vagy a kifejezése a flow, amiben tényleg azt érzem, hogy ez én vagyok, ez egyszerűen így repül az idő, észre sem veszem, nem is fizetnek érte, és ezt szeretném csinálni, ezzel foglalkozom, szabad időmben. Tehát, hogy ez megint csak ez az önismereti kérdés. Erre nincsen recept, ezt látjuk magunkon, mi az, amitől így fülig érez, csillog a szemünk, ugye ezt szokták mondani, hogy amikor beszélsz erről, csillog a szemed, amikor megcsinálod, de akkor megcsinálod. Tehát, hogy ez a két dolog, ez különböző, és azért ebbe egy nagyon bele tudunk ragadni, hogy amit én jól csinálok, akkor biztos az én hivatásom. Hát ez nem biztos.
4: Itt van a robotika, itt van a mesterséges intelligencia, vannak lehetőségek, rengeteg dolgot megváltoztatott. Mit látsz a munka világában? Hova fogja ez eltolni? Hogy fognak választani? Mi a jövő? Most ez nagyon-nagyon-nagyon nagy merítés ez a kérdés, de mégis, hogyha összetudnád egy szempontrendszerbe foglalni azt, hogy miket kell figyelembe vennünk, és hol tartunk most?
5: A mesterséges intelligenciával kapcsolatban én azt látom, hogy két nagy hozzáállás típus van. Az egyik az, aki azt mondja, hogy tök jó, mert hogy ez nagyon sok mindenben segít nekünk, és ez így is van. Tehát, hogyha jól használjuk, én azt gondolom, hogy nagyon sokban segíti a munkánkat, a hatékonyságot, ötleteket ad. Tehát, hogy egyrészt ez nagyon-nagyon jó, nem kell annyi információt tárolnunk, megjegyeznünk, már nem az lesz a hatalom, vagy nem azért lesz a hatalom, akinél az információ, mert most már ott van a mesterséges intelligencia, és bárkinek hozzáférhető. Ez az egyik út, aki szerintem így a mesterséges intelligenciáról gondolt, a másik pedig, akik inkább a pesszimista oldalt látják, hogy elveszi majd a munkánkat, vagy megszűnnek majd munkahelyek, vagy pozíciók, vagy teljes, nem tudom, és szektorok szűnhetnek meg. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy mit fog hozni. Én azt gondolom, hogy ez is hasonlóan fog működni, mint az eddigi technológiai újítások. Hát eddig is voltak számítógép, mobiltelefon, táblagép, tehát ezeknek mind volt olyan következménye, hogy akár megszűntek munkahelyek, de párhuzamosan pedig nyíltak is új munkahelyek, mert hogy ahhoz, hogy ezt a munkahelyen tudjuk használni, ehhez kellenek majd új munkahelyek, akik ezt, nem tudom, lehozzák a felhasználók szintjére, informatikus, stb. Tehát ez nem az én szakterületem, de én azt gondolom, hogy amennyi veszélyt hozhat ez így a munkaerőpiacra, én azt gondolom, hogy annyi lehetőséget is nem tudjuk még, hogy ma ezek a szakmák még nem is léteznek, tehát fogalmunk sincs, hogy mit hozhat ez majd a jövőben, de mindenképpen egy ilyen, inkább ez az optimista gondolkodásom van, hogy lehet, hogy lesz, ami elveszik, vagy kiváltódik, de biztos, hogy fog születni mellette új munkahely is. Viszont ami szerintem inkább a fontos, hogy hogyan használjuk jól ezt a mesterséges intelligenciát, mert hogy azért ebben én azt gondolom, hogy van veszély, és még tényleg nagyon gyerekcipőben járunk. Biztos, hogy lesznek, tehát hogy biztos, hogy vannak olyan részei az emberi mi voltunknak, munkánknak, szakmánknak, stb., amit nem fog kiváltani, legalábbis a mai tudásunk szerint. Hogy például az empátia, az érzelmeknek a kezelése, ezek vagy egy etikai kérdésben, morális kérdésben való állásfoglalás, vagy egy bizalomnak a kiépítése. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amikre egy gép, mert hogy itt azért erről van szó, hogy a mesterséges intelligencia ezeket nem tudja kiváltani, legalábbis jelen tud.

0: tanácsokat az első kérdéseknél is. De ha most így muníciót kéne adni, és akkor most koncentráljunk a fiatalokra, uh-huh. vagy akik most vannak pályaválasztás előtt, és tényleg bizonytalan a jövő, uh-huh. te is mondtad, hogy még nem is látjuk azt, hogy mi fog eltűnni, milyen új munkakörök jönnek létre. Mégis mit tanácsolnál, hogy mi szerint döntsenek, hogy induljanak el ezen az úton?
1: Hát, hogyha egy jó tanács csokorra gondolsz, akkor ezen én is gondolkodtam, nekem is azért kamasz gyerekeim vannak. És hát most már lassan ők is ugye indulnának. Hát, ami szerintem nagyon fontos, ez a holtig való tanulás. Ugye ezt azért sokszor halljuk, de hogy ez egy nagyon-nagyon nagy igazság, főleg ebben a világban, ahol tényleg a technológiától elkezdve a körülmények, a kontextus, a gazdaság, bármi folyamatosan változik. Tehát az, hogyha tudunk folyamatosan tanulni, és ehhez készek vagyunk tanulni, tehát hogy nem gondoljuk azt, hogy befejeztük az egyetemet, és innentől kezdve én készen vagyok, és mindent tudok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos képesség, vagy egyáltalán készség, amivel el kell indulni. Ez az egyik. A másik, amire utaltam, ez az identitás. Én azt tapasztalom a munkavilágában, hogy a titulus egyenlő én. És ez borzasztó veszélyes, mert amíg fut a szekér, addig ez nagyon szép, de amikor a szekérrel döccenések történnek, akkor azt gondolom, hogy én vagyok egy hiába való valaki, és elvesztem a teljes identitásomat. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a munka egy fontos része a társas identitásoknak, de nem az egész. Tehát ettől én még vagyok az az ember, az a gyerek, az a férj, az a feleség, az a családanya, bárkicsoda, aki én vagyok. A munkánk az egy fontos része az életünknek, és hogy a fiatalok számára még inkább azt gondolom, hogy ezt vigyék magukkal, vagy hogy nem ez adja azt, hogy ők milyen emberek lesznek. Fontos része, de a saját emberi értékrendjük az, ami igazából meghatározó, hogy kik lesznek ők.
0: A nyitottságot fontosnak tartod?
1: A nyitottságot mindenképpen, de én azt gondolom, hogy a fiatalok nyitottak, tehát nekik genetikailag ez a feladatuk, tehát hogy akár így evolúciósan nézve, tehát hogyha ők nem, akkor ki? Tehát ők biztos, hogy nyitottak. A kérdés az, hogy amikor majd az életben haladunk, és jönnek innen-onnan ugye esetleg a nehézségek vagy döccenések, hogy akkor is megőrizzük, mert hogy most ezért egy nem fiatalnak is nagyon nagy szüksége van arra, hogy nyitottak legyünk. Úgyhogy ez a fajta nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, tanulási képesség, együttműködés, és hogy egyáltalán még az a gondolat volt így bennem, hogy most itt a munkáról beszéltünk meg arról, hogy leszünk majd sikeresek, meg pálya, választás, meg egyebek, de hogy az nagyon fontos, hogy amikor elköteleződöm egy helyen, ott ne csak azt nézzük, hogy majd itt nekem milyen sikereim, lehetséges, potenciális sikereim lehetnek, hanem azt is, hogy jól tudjak lenni azon a munkahelyen. Jól tudjak lenni, és ugye egy picit ez a munkahelyi mentálhigiéni, az, hogy én ott tényleg ki tudjak teljesedni, hogy ne csak arról szóljon, hogy be kell mennem, aztán utána végre mehetek haza, hanem hogy a munkánk nagyon fontos része az életünknek, ugye nagyon sok időt töltünk itt, hogy ne csak az legyen a szempont, hogy sikeresre vagyok, teljesítek, nem tudom, elismernek, hanem az, hogy jól is tudjak lenni a munkahelyemen, csupa nagybetűvel.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm szépen ezt a gondolatébresztő beszélgetést, nekem is nagyon izgalmas volt, várunk legközelebb is. Pádiné Pintér Anna Máriát, HR tanácsadót hallhatták az elmúlt percekben, köszönöm.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Jancski Viktória beszélgetését hallották Pádiné Pintér Anna Máriával, a Nestlé HR-ével, a munkáról és a hivatásról.
3: Mária Rádió. Lélekjárt a hagyományok. Harangozóimre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Szeptember 8-án Kisboldogasszony, népi elnevezése Kisasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró nap. A hajnali szép csillag tiszteletére szokás volt szeptember 8-a hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek érdeme van rá, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék kisasszonykor indulnak útnak. Mária Isten földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjat. Ebből a szimbolikából nőtt a 19.-20. századi fordulóján még élő balatonvidéki és göcsei szokás, hogy a vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy ne üszkösödjék meg.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Az előttünk álló hét hagyományaink tekintetében legnagyobb jelentőségű ünnepe szeptember 8-ára esik. Ekkor tartjuk ugyanis Kisboldogasszony ünnepét, Szűz Mária születésnapját, melyet népünk leginkább csak kisasszony napjaként emleget. A nap hajnalán a hívek, különösen is a jámbor asszony nép a jeles búcsújáró helyeken énekelve, imádkozva várja a nap felkeltét. Hitük szerint az arra érdemeseknek a fölkelő napban megjelenik a kisasszony, azaz éppen megszületett Szűz Mária, s a nap sugarai ezen a hajnalon rózsaszirmot szórnak. A teljesség igénye nélkül ezt a hagyományt megtaláljuk hazánk egész területén, így az andocsi, a csatkai, a csíksomjai, füzes mikolai, Mária pócsi és a Mária radnai zarándokok körében is. A magyar alföld népe a nehéz, fárasztó gabonaaratás után a kisasszony előtti napokban hosszú útra indult. A magyar Jeruzsálemben, ahogy Bálint Sándor nevezte Mária radnát, a fogyóban lévő testi ereje helyébe lelki erővel töltekezett. Újkigyósi őseink a radnajárás hagyományát a szögedi világból hozták magukkal. Gyalog, az Apáti úton elindulva Kétegyháza, Elek, Sikló, Simánd, Szent Anna, Gyorok, Ópálos érintésével érkeztek a kegyhelyre. A család, a falu, az egész országnyi terület népe mind a meg, és nem a kitalált törvényt, Isten törvényét választotta létezése alapjául. Így tartott eleven élő kapcsolatot egymással és a Teremtővel is. Az imádságos élethez, lelki élmények megszerzéséhez szükség van arra, hogy az egyén és közösség egyaránt kiemelkedjen a hétköznapok megszokott rendjéből. Azt hiszem, a mai, meglehetősen zavaros világunkban is szükségünk van erre a gyermeki bizalomra, melyet nagy és dédanyáink kedves kisasszony napi radnai énekükben így fogalmaztak meg. Köszöntünk most téged, radnai virág, magos mennyekbe ültetett termő szép zöld ág, mely Istentől plántáltatott, és nékünk most megadatott, már most édesanyánknak vallunk, te légy nékünk szép oltalmunk, radnai hegynek csillaga, magyar hazánk királynéja.
0: Szeptember 12-e Szűz Mária neve napja, Mária szent neve. A magyar néphagyományban ez a kedvelt névünnep a török alóli felszabaduláshoz, templomi búcsúkhoz, nagy vendégségekhez és vidám közösségi mulatságokhoz kapcsolódik. A katolikus egyházban Szűz Mária szent neve ünnepét a 17. század végétől tartják számon, miután 11. incepápa 1683-ban a Bécs ostromától való felszabadulás után az egész egyház számára elrendelte. A hagyomány szerint a császár a passaui Mária Hilf kegykép előtt imádkozott a győzelemért, így a naphoz a török uralom aluli megmenekülés emléke is kapcsolódik. Ennek hatására hazánkban számos templom búcsúját ehhez a dátumhoz kötötték, és a Mária kegyhelyek ilyenkor különösen megteltek zarándokokkal. A falvakban a vallási események mellett közösségi ünnepé is vált. Táncok, közös étkezések, vendégségek erősítették az összetartozás érzését. Mária nap tehát nem csak a név viselőinek ünnepe, hanem gazdag vallási és közösségi hagyomány hordozója is, amelyben a hit, a történelem és a közösségi összejövetelek fonódnak össze.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Szeptember 12-e, Szűz Mária szent nevének ünnepe. Bécs török alóli felszabadulása után vált az egyház egyetemes ünnepévé. Maga a kultusz ősi, amire Közép-Európában nagy hatással volt a passaui Mária Hilf kegykép, azaz a segítő boldogasszony tisztelete. Egykor szinte alig volt katolikus ház a Kárpát-medencében, ahol a segítő szűz kegykép másolatát ne találtuk volna meg. Különösen tisztelték a magyarországi svábok, de például szülőfalum újkígyós templom búcsúját is ezen a napon tartják. A 20. század közepéig a ház tiszta szobájában ott függött egy úgynevezett rakott kép, melyben a passaui segítő szűz olajnyomatos másolatára csinált, azaz házilag készített művirágok koszorújába a menyasszony mirtuszpártáját és a vőlegény bokrétáját helyezték el. A búcsú napjára hazalátogatnak az elszármazott rokonok. A háziasszonyok tyúkhúslevessel, ropogósra sült tömött kacsával és dínsztelt káposztával mellé birsalma kompóttal, almás és túrós rácsos kaláccsal kínálták őket. Mária az egyik legkedveltebb, a kislányoknak legtöbbször adott női nevünk volt.

0: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
1: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
2: Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallott.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.
4: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
4: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Hírpercek. Kanonokká iktatták be Török Csabát, az esztergomi bazilika plébánosát. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Hétfőn az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök, az esztergomi főszikesegyházi káptalan nagyprédpostja, protonatárius kanonokká iktatta Török Csabát, az esztergomi székesegyház plébánosát. Jelen voltak az esztergomi főszikesegyházi káptalan tagjai, a főegyházmegye papjai, az esztergomi szeminárium elöljárói és papnövendékei, a város testvér egyházainak lelkészei. A Szent Mise előtt külön szertartás keretében történt a kanonoki beiktatás, tudósított a szerkesztő. A kanonoki címmel járó öltözet a lila színű, a testet könnyékig takaró középen körgallér és a kanonoki díszjelvény, melyet Mária Terézia 1777-ben adományozott a káptalan tagjainak, és a lila fejfedő. A szertartás szentmisével folytatódott, a szentmisét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be, a szentbeszédet pedig a frissen kanonokká iktatott Török Csaba atya mondta. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget, az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színművészek vezetik körbe az érdeklődőket. Activity társas játékon lehet részt venni a Víg Színház színművészeivel, a színészek írnak, rajzolnak és körülírnak, a nézők pedig kitalálják. Improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel és számtalan gyermekprogrammal várják még az érdeklődőket. Olvasható a színház Facebook oldalán. A Víg Szalon megújult büféjében, a Hegedűs Gyula utca 2-ben Víg Színház művészei szolgálják ki a vendégeket. A nap programjai a színház Facebook oldalán megtekinthetők, a vasárnapi események délután 17 óráig tartanak, hiszen a színház nyílt napja az esti előadást nem zavarhatja. Este a Pál utcai fiúk című musicalt játsza a színház. Az Ars Sacra Fesztivál 2026. szeptember 12 és 20-a között kerül megrendezésre, jubileumi 20. alkalommal, Budapest és több magyarországi, valamint Kárpát-medencei helyszínen. A megnyitót szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, a záró hálaadó szentmisére pedig majd szeptember 20-án a Szent István Bazilikában kerül sor. A programok nem csak Budapesten, hanem Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is elérhetők, írta a vasárnap.hu. A fesztivál szakrális művészet minden ágát felöleli, zene, képzőművészet, építészet, irodalom és közösségi művészet. A programok célja, hogy a látogatók a művészet nyelvén felfedezzék az örök értékeket, lelki befelé fordulásra ösztönözve őket, és bemutassák a szakralitásból táplálkozó európai értékeket. Kiemelt témája a remény, amely az európai kultúra mélyén is jelen van. A hírek szerkesztője Szopko Anna volt.
6: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
3: és Mihály atya.
4: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
3: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságot szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
4: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és fölmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
3: Kedves hallgatóink! A nyár végeztével elkezdődtek a munkás hétköznapok. A gyermekeinknek, fiataljainknak elkezdődött az iskola. A szabadságolásoknak is vége szakadt. Lassan visszatérünk a megszokott kerékvágásba. Sajnos sokszor tapasztaltuk, hogy a szünet, a nyaralás egy kisé szabadossá is tette az emberek viselkedését, és bizony a magatartásuk, beszédstílusuk nem a normalitásnak megfelelő lett. Ezért szeretnénk mai műsorunkkal egy kicsit felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a keresztény, de minden ember számára is a legfontosabb erény a jóság erénye. Azt szeretnénk, hogy felhívjuk elsősorban a keresztény emberek figyelmét arra, hogy legalább mi, keresztény emberek, ebben az embertelen világban is a Jézusi jóság követésének útját megtaláljuk, és aszerint cselekedjünk. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
4: Amióta értelmünk kinyílt, azaz egészen kisgyermekkorunktól kezdve, mindig a jó és a rossz harcáról hallottunk. A mesék és az igaz történetek szüntelenül a kettő párharcát és ezen belül is a jó mindenkori győzelmét vetítette elénk. De a Szentírásban is ez tűnik fel rögtön a kezdetek kezdetén, Ádám és Éva történetében is. A gonoszság mindig le akarja rombolni a jót, s a jó felül akar kerekedni a rosszon. És valóban erről is szól földi életünk. Az ősbűn óta bennünk van ez a kettősség. A rossz el akar minket téríteni a jótól, mi pedig lelkünkben érezve a jó feljebb valóságát, le akarjuk győzni a rosszat. Szent Pál figyelmeztet is bennünket erre a rómaiakhoz írt levelében. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Azóta minden keresztény, de minden egyes ember számára is ez az élet feladata. Önmagában legyőzni a rosszat a jóval, és mindenkit a jó felé terelni. Ezért is itt a tanév elején szeretnénk minden gyermek, fiatalnak, de minden hallgatónknak is a szívébe vésni, hogy jó irányába forduljon, és ráébreszteni arra, hogy csak a jót cselekedve lehet az életünk igazán boldog. Első történetünkben megtanulhatjuk, mennyi örömet tud adni az, ha jók vagyunk, ha jót teszünk. A tűz ropogott a kandallóban, meleg fényt vetve a szobára. Édesanyám mellettem ült, kezében egy bögre forró kakaó gőzölt finoman. Kívül zúgott az eső, de bent béke és nyugalom uralkodott. Nagymama, kérdeztem, mesélsz nekem a jóságról? Nagymamám mosolyogva simította meg a hajamat.
3: A jóság, ez egy olyan csoda, ami mindenkiben ott él.
4: Kezdett bele.
3: Mint egy apró magocska, ami türelemmel és szeretettel hatalmas fává növekszik.
4: Elmesélte egy kislány történetét, aki minden nap segített egy öregasszonynak a kertben, bevásárolt a szomszédjának, és simogatta a magányos kiskutyát.
3: Látod már, milyen boldog volt ez a kislány?
4: Kérdezte nagymama.
3: Nem kapott érte semmit, de mégis ragyogott az arca.
4: Majd folytatta egy fiúval, aki nem nevetett a másik gyereken, aki elesett és megsérült. Segített felkelni, megtapogatta a térdét és vigasztalta.
3: A fiú nem volt népszerű a többiek között,
4: magyarázta nagymama.
3: De tudta, hogy jót cselekedett. Ez a belső béke, amiért megéri segíteni másokon.
4: Végül egy fiatal lánnyal fejezte be a történetet, aki éjszakánként önkénteskedett az állatmenhelyen.
3: Nem volt könnyű, de tudta, hogy sok kis állatnak szüksége van a szeretetre és gondoskodásra.
4: Mesélte nagymamám.
3: A boldog csillogás a szemében értékes volt, megért minden fáradtságot.
4: De nagymama, miért kell jó szándékú embernek lenni? Kérdeztem kíváncsian. Nagymama a kezébe vette a kezemet.
3: A jóság nem csak másokat tesz boldoggá, hanem téged is,
4: mondta kedvesen.
3: Amikor segítesz egy másiknak, jó érzést tölt el, ami megmelegíti a szíved és örömet hoz az életedbe. Ahogy a napfény táplálja a virágot, úgy táplálja a jóság a lelket. A jóságból származó energia áradni kezd belőled, és másokat is inspirál arra, hogy ők is jók legyenek.
4: A tűz lassan kialudt, de a nagymama szavai még sokáig éltek bennem. Megértettem, hogy a jóság nem csak egy cselekedet, hanem egy életforma. Egy olyan út, ami boldogságot és békét hoz mindenkinek, aki rajta jár. És én eldöntöttem. Én is szeretnék jó ember lenni, akár csak a nagymama meséiben szereplő gyerekek, mert tudom, hogy ez az út vezet az igazi boldogsághoz. És mert minden ember boldog akar lenni, ennek elérésének legkönnyebb útja a jó cselekedetek útja. Igaz, általában jót tenni áldozatokkal jár, mégis a lemondás és áldozat meghozza azt a belső örömet, amiért az ember szívesen vállal akár szenvedést is. Következő történetünkben a főhős nem kis áldozattal törekszik segítséget nyújtani.
3: 2021. januárjában a brazil Amazonas esőerdőjének mélyén egy 24 éves fiatalember olyan dolgot tett, amelyről a világ csak hónapokkal később szerzett tudomást. Tavi Zoinnek hívták, az édesapja Vahó 67 éves volt. Látása szinte teljesen megromlott, súlyos betegségei miatt pedig már alig tudott járni. A legközelebbi COVID-19 elleni oltóponthoz azonban nem vezetett út. Nem volt autó, mentő vagy segítség, csak az erdő. Tavi felemelte az apját a vállára és elindult. 6 hosszú órán át haladtak nehéz ösvényeken, patakokon és meredek emelkedőkön keresztül az Amazonas sűrűjében, míg végül elérték az egészségügyi állomást, ahol Vahu megkapta az első oltását. Az oltás után Tavi újra a vállára vette az apját, és további 6 órán át vitte hazafelé. 12 órán keresztül cipelte őt egyetlen panasz nélkül. A jelenetet Eric Jergin Simoz idegsebész látta, aki a járvány idején az őslakos közösségek egészségügyi ellátásán dolgozott. Annyira megrendítette a látvány, hogy lefényképezte, majd csak egy évvel később, 2022 elején tette közzé a képet. Azt mondta.
4: Az új évet azzal a pillanattal akartam kezdeni, amely a legmélyebben megérintett amazóniai szolgálatom során.
3: Wahu 2021. szeptemberében meghalt. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra. Tavi a családjával együtt továbbra is a falujában él, és részt vett az oltási kampány folytatásában is.
4: Vannak utak, amelyeket kilométerekben mérünk, és vannak utak, amelyeket abban, mire vágyunk, mi és mire vagyunk képesek azokért, akiket szeretünk. A valódi szeretet a tettekben válik láthatóvá, nem pusztán a szavakban. A jó ember vállalja az áldozatot, s a nehéz körülmények között is kitart a szeretet mellett. Nekünk vajon mit jelent a szeretet? Mit jelent szeretni, jónak lenni? Kétségtelen azonban, hogy ahhoz, hogy áldozatot, lemondást tudjunk vállalni másokért, a jó megtételéért, szükség van arra, hogy bennünk valami olyan erő legyen, ami képes mindig minden nehézség és baj fölé emelkedni. S mi ez a valami? A belső béke. Az, ami a lelket nyugodtá, békéssé teszi, s ami ugyanakkor egyre halmozódik is bennünk, s időnként ki kell engednünk magunkból ezt a felgyülemlett feszültséget, ahogy azt történetünk elmeséli.
3: A fiú, akinek béke volt a szívében, egy nagyvárosban élt. Egy szép nyári nap, ahogyan lassan bandukolt az utcán, egy keservesen zokogó kisfiúra lett figyelmes.
4: Hát te miért sírsz?
3: Kérdette tőle.
4: Kirögték a kezemből a fagyimat.
3: Szipogta a kisfiú, és a lába elé mutatott, ahol az aszfalton egy nagy gombolt csokoládéfagylalt olvadozott a napsütésben.
4: Ne sírj!
3: Mondta a fiú, akinek béke volt a szívében, és megsimogatta a gyerek fejét.
4: Gyere, veszünk másikat!
3: Később a fiú, akinek béke volt a szívében, egy másik kisfiút is megvigasztalt, akit társai azért csúfoltak, mert szemüveget viselt. Este moziba szeretett volna menni, de ehelyett egész éjjel egy fiatal lánnyal beszélgetett, akivel épp akkor szakított a barátja. Másnap a fiú, akinek béke volt a szívében, megvigasztalt egy asszonyt, akinek meghalt a férje, valamint egy kislányt, akinek a cicáját elütötte egy autó. Harmadnap a munkahelyéről 20 év után elbocsátott középkorú férfit derített jobb kedvre, meg a nagymamát, akiről megfeledkeztek az unokái. És ez így ment tovább. Jött az első kisfiú, aki rossz pontot vitt haza, mert beszélgetett az órán. A lány, akit nem vettek fel az egyetemre. A férfi, aki megtudta, hogy a feleségének szeretője van. A kamasz, akit gátlásossá tettek a pattanásai. Az öregedő nő, akit elhagyott a férje. Egy fiatal lányért. Mind-mind a fiúnak öntötték ki a szívüket. Aztán egy nap a fiú, akinek béke volt a szívében, elment ki a városból. Ment, egészen addig, míg el nem ért egy nagy hegyig. Neki rugaszkodott, felmászott egészen a tetejéig. Amikor felért, megállt. Széttervesztette a lábait, felnézett az égre, és üvölteni kezdett. És üvöltött, és üvöltésétől leomlottak a sziklák, és kidőltek a fák, és megnyílt a föld. Az ég elsötétült, jégesső hult, villámok cikáztak sisteregve, szélvihar tombolt. És akkor a fiú abbahagyta az üvöltést. Megfordult, leereszkedett a hegyről, és elindult vissza a városba.
4: A lélek jósága lángoljon te benned, ahol bánatot látsz, töröld le a könnyet. Töltse be szívedet nagy forró szeretet, a bús éhezővel osszad meg kenyered. S árvának, fázónak nyújts jó meleg ruhát, s mindig titokban adj, ne tudja a világ. s ne légy soha durva, szádon jó szó legyen, legyen a jóságod tüzes és végtelen. Hír, dicsőség elszáll, porrá válunk sröggé, de a jóság fénye izzik, él örökké.

0: Ölbei Irén Jóság című versét és a Jóság induló című dalt hallották. Egy holland történész, Rutger Bregman, egyszer azt mondta, minden jó cselekedet olyan, mint egy vízbe dobott kő, minden irányba tova terjedő hullámokat kelt. És valóban a jó cselekedeteknek nem csak egyszeri hatása van, hanem tovább hullámzik, újabb és újabb embereket érint meg, ösztönöz jó tettekre, és segít ahhoz, hogy megtalálja lelki egyensúlyát. A jó cselekedetek mindig örömet adnak, és ugyanakkor hoznak is az azt cselekvők számára is. Már csak azért is érdemes követni most következő történetünk szereplőjének tetteit, mert így biztosan az öröm és boldogság felé vettük utunkat.
1: Szokásos hétköznap van, és az otthoni irodámban a szokásos teendőimmel foglalatoskodom. Tényeket ellenőrzök, írok, telefonálok, közben néhány adag ruhát kimosok a géppel. E feladatok végzése közben az elektronikus levelező partnereim támogatásával segítek egy anyukának megtalálni azt a kutyát, amelyik nemrég megharapta a gyermekét. Átszaladok az utca túloldalára, hogy megoldjam egy idős özvegy számítógép problémáját. Kikeverem a tésztát, elkészítek egy tepsi csokoládés süteményt, majd beteszem a sütőbe. Ezekből néhány meglehetősen elhagyatott szomszéd kap majd. Etennivalók egyike sem tart sokáig, nem nehéz, és szinte semmibe nem kerül. Nemrég még meglepődtem volna, milyen könnyű segítő kezet nyújtani, némi örömöt szerezni és odafigyelni valakire. De már nem lepődöm meg. Ez azért van, mert sikerült megvalósítanom a célomat. 50 napon át minden nap véghez vittem egy jó tettet. Valamiféle romantikus lélek volnék? Egyáltalán nem. Rémisztő ötlet volt a napi egy jó tett. Az bizony, a napjaim tömnyire zsúfoltak. Odafigyelő mamája vagyok a most 10 éves Emilynek. A férjem és én teljes munkaidőben dolgozunk. Amikor nem az íróasztalomnál ülve, szabadúszó íróként keresem a kenyeremet, akkor főzök, takarítok, füzetem a számlákat. Iskolába, kórus próbára és úszás órákra viszem a lányomat. Gyakran segítek a férjemnek, akinek mind a 4 védtagja béna. Emberek millióihoz hasonlóan nekem is kevés az időm, és megfontolom, mire adok ki pénzt. Szomorú tény, hogy sokan tekintik magukat túlságosan elfoglaltnak ahhoz, hogy tegyenek valamit a szűkebb közösségért és a világért. Sokáig én is azt hittem, hogy a másoknak segítés túlságosan sok időt, pénzt és energiát emészt fel. Mindez azonban megváltozott, amikor belekezdtem a naponta egy jó tett tervem megvalósításába. 2006 tavaszán több olyan figyelemre méltó egyéni kezdeményezés hatott rám, mint a Júli-Júlia terv, melyben egy blogger arról írt, hogy egyetlen év alatt 524 Júlia Shield receptet készít el, mely a Júli és Júlia című film alapötletét adta. Magamnak is valami ehhez hasonló feladatot kerestem. A legfőbb ösztönzőm a lányom volt. Azt már tudta, hogy támogatunk egy örökbefogadott egyiptomi kislányt, a használt ruháinkat elajándékozzuk, és szoktunk pénzt adni a házról házra járó jótékony célra gyűjtőknek. De meg akartam mutatni neki, hogy többet is tehetünk, ezért határoztam el, hogy 50 napig naponta végrehajtok egy-egy jó cselekedetet. Az első héten még nem voltam benne biztos, hogy menni fog. Az interneten keresgéltem az ötleteket. Ügyintézés közben, vagy találkozókra menet, próbáltam rátalálni a napi kedvesség adagomhoz szükséges lehetőségekre. Egyszer eltoltam az otthagyott bevásárló kocsikat egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóból. Egy másik alkalommal elkísértem egy vakembert a metróállomásig. Ragyogó arccal köszönte meg. Előfordult, hogy le kellett térnem az utamról, hogy valami kedvességet tehessek, ami azt jelentette, hogy el kellett hagynom a komfortzónámat. A kertemben szedtem virágokat, és elvittem egy környékbeli idősek otthonába. Összeszedtem a szemetet egy játszótéren, miközben feszélyezett, hogy a többi szülő engem figyel. Azt csak remélhettem, hogy az ötlet mások fejében is szöget üt. Néhány nap múltán azonban már sokkal könnyebben mentek a dolgok, mint ahogy számítottam rá. Már-már lelki ismeretfurdalást éreztem, hogy mennyire egyszerű és apró dolgokat művelek. A számomra legalkalmasabb módon sikerült mindezt beillesztenem zsúfolt életvitelünkbe. De nem ez volt a cél, hogy a jó tettek ne jelentsenek áldozathozatalt. És jó lehet, apróság volt mindaz, amit tettem. Nem alapítottam árvaházat, és nem élesztettem senkit újra a Heimlich manőverrel, mégis tudtam, biztosan számít, amit teszek. Jót tenni persze nem mindig veszélytelen. Egyszer a villamoson lehajoltam, hogy felvegyek néhány újságot, miközben egy nő úgy ment el mellettem, hogy felhorzsolta a fejemet a hatalmas kézi táskájával. Sajgó fejjel tértem haza, de azzal a jó érzéssel, hogy megtettem, amit akartam. Akadt kudarcba fulladt kísérleteim is. Elmentem vért adni, de miután sokáig eredménytelenül keresgéltek használható vénát a karomon, elküldtek. Máskor ételt akartam adni egy koldusnak, aki nem fogadta el, mivel vegetáriánus volt. Örömmel elfogadott viszont helyette némi apró pénzt. Némely tettek viszont önálló életre keltek. Felkutattam azt a középiskolai tanáromat, aki a kreatív írást tanította, és írtam neki egy köszönő levelet, amiért oly sok évvel ezelőtt bátorított. Kedves és lelkes viszont válasza megalapozta tartós baráti kapcsolatunkat. Esténként a vacsora asztalnál beszámoltam az aznapi jótettemről Emilinek és Jánosnak. Átvették az ötletemet,

0: volt, a mai jót tettem, jelentette be. Egy másik alkalommal segített nekem a szomszédoktól adományokat gyűjteni az élelmiszerbanknak. Elvittük oda az élelmiszert, és miután eljöttünk, Emily közölte velem, hogy egyszer majd ott akar dolgozni. Az utolsó héten már tudtam, hogy én magam is megváltoztam. Kezdetben nem voltam egészen biztos abban, hogy képes vagyok minden nap valami jót cselekedni. Az utolsó hétre azonban már magától értetődővé vált. Sokkal jobban láttam, mi zajlik körülöttem, mi kiállt azért, hogy megoldják. Nagyobb felelősséget éreztem, hogy szükség esetén cselekedjem, ahelyett, hogy másfelé néznék. Úgy éreztem, mintha bizonyos értelemben felébredtem volna. Az 50. napon gratuláltam magamnak, hogy felnőttem a feladathoz. Megcsináltam. S ami még fontosabb, rájöttem, hogy a jótetteim 3/4 15 percnél kevesebb időt vett igénybe. 3/4 egyetlen fillérbe sem került. Ezeknek a tetteknek mégis biztosan megvolt a hatásuk. Kissé engem is meglepett, amikor az 51. napon késztetést éreztem, hogy összeszedjem az otthagyott szemetet egy nyilvános mosdóban. Mint kiderült, az 50 napig jótevés szokásommá vált, és ezt azóta is folytatom. Sokkal több jót teszek, mint azelőtt, ahogyan a családom is. Amikor beszámolok az 50 jótettemről, gyakran hallok történeteket, amelyek arról szólnak, mások milyen jó cselekedeteket vittek véghez. Úgy tűnik, az emberek többségét fellelkesíti, ha jót tehet. Miért van bennünk ilyen erős késztetés, hogy segítsünk másoknak? Egy elmélet szerint, aki valóban törődik másokkal, az valószínűleg jobban neveli fel a gyermekeit, mint az, aki csak tetteti, hogy törődik. Ebből az következik, hogy az evolúció a megértőbb, együttérzőbb embereket pártfogója. Nekem tetszik ez az elképzelés, és tudom, hogy mindenkiben megvan a készség, hogy véghez vigye minden nap egy jó tettet.
1: Gondoljunk csak bele, ha mindenki naponta csak egy jót tenne, az 8 milliárd jó cselekedetet jelentene, azaz mindenkihez eljutna egy-egy jó, és így minden ember naponta megtalálná örömét, azaz nem lenne szomorú ember, s ha nincs szomorú ember, nincs egymás bántása sem, nincs keserűség, és nincs bűn sem. Arról már nem is beszélve, hogy a jó cselekedetek láncreakcióba lépnek egymással, s az egyik hozza magával a másikat, s egyszerre már is sok jó történne körülöttünk, mint ahogy azt most halljuk.
0: Szombat reggel 7 óra, Lehel piac, 2 fok. A lángosos srác 6 óta ott áll, reszket a keze a hidegtől. Jön egy néni, kér egy lángost 1200 forintért. Fizet 2000-essel. A srác visszaad 800-at. A néni az 500-ast ott hagyja a pulton.
1: Néni, itt maradt!
0: Kiabál a srác. A néni vissza se néz. Tudom, fiam, így áll egy forró teát, rád fér. A néni fogja a lángost, és felszáll a 15-ös buszra. Tele a busz, mint mindig. Felszáll egy apuka, 2 kicsi gyerekkel, 3 és 5 évesek. Nincs egy szabad hely sem. Mindenki az ablakot bámulja. A sofőr megáll, nem indul. Fogja a mikrofont.
1: Addig nem megyünk tovább, amíg ez a 2 gyerek nem ül.
0: 5 másodperc, néma csend. Aztán 6 ember ugrik fel egyszerre. Az apuka leszáll a Calvinnál, aluljáró. Egy srác gitározik. Senki nem áll meg, mindenki rohan. A 2 gyerek megáll. Hallgatják. Az apukánál már csak 200 forint van, ez az összes. Bedobja a gitártokba. A gitáros abba hagyja, kiveszi a 200-ast, és a gyerekek tenyerébe teszi.
1: Ez a tiétek, mert ti voltatok ma az egyetlenek, akik tényleg

0: Meghallgattak.
1: Este a felesége kérdi. Milyen napod volt? Az apuka kiteszi az asztalra a 200 forintot.
0: Kaptam egy teát, egy ülőhelyet a buszon, meg egy dalt. Mind 200 forintért, de valójában ingyen volt.
1: Minden reggel látom, hogy a reggeli buszon van egy sofőr, aki addig nem indul el, amíg a nehezen mozgó idősek le nem ültek. Ritka és szép dolog.
0: Ma még tied körülötted minden. Adhatsz belőle. Adj hát, kinek nincs. Mert jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. S nem lesz tiéd többi semmi sem. Tollad, virágos párnád másra vár. Mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártyavár. Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval testvéredhez, ki szenved, szomorú. Vigaszthoz szabad zengő muzsikája, stán rózsát hajt egy tövis koszorú. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként hújjon szerető szavad, mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma kezed még erős, a lábad fürke, szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget. Ma törölhetsz verejtéket, könnyet, ó, most segíts, ha teheted. Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár, mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, azt nem teszed meg soha többé már. De ma még tied körülötted minden, és adhatsz, adj hát annak, kinek nincs, hisz jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz tiéd, amit odaadtál, csak az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, s örökre elkísér.

0: Túróczi Zoltán Tanács című versét és a Rejtett Jóság című dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által sikerült mai műsorunkkal fellelkesíteni kedves hallgatóinkat, és meggyőzni arról mindannyiukat, hogy érdemes tenni a jót, érdemes a jóság erényét nap mint nap gyakorolni, mert abból öröm, béke és igazi boldog élet következik. Kívánjuk, hogy minél gyorsabban, ha nem is futótűzként, mert azt sajnos a mai körülmények között nem remélhetjük, de legalábbis a rosszat legyőző és elemésztő tűzként törjön utat magának az emberi szívekben, és ezen keresztül az egész országon is. Legyen hát mindennapi elmondatunk, tedd a jót!
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásainkat a hátrévő jó néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904. Várjuk hát hívásaikat a 061-374-0904-es számon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus
0: mindörökké,
1: Krisztus.
0: Amen. Jó lenne levenni a rádiót, mert nagyon visszhangzik. Igen.
1: Igen?
0: Igen. Tessék, mondd el.
1: Jó estét kívánok.
0: Jó estét.
1: Szeretném megköszönni ezeket a csodálatos adásokat, amit többnyire mindig elkapok, és meg tudom hallgatni. Nagyon örülök neki, hogy ma megint sikerült. De szeretnék valamit megkérdezni, mert nagyon jó zenéket adnak közben, olyat, hogy énekesek, vagy csak instrumentál, stb. Hogy önök csinálják ezeket a felvételeket?
0: Nem, hát keressük a hozzáillő, az adáshoz hozzáillő zenéket próbálunk összeválogatni. Nyilván nem mi csináljuk, nem mint írjuk, de természetesen föltesszük egy pendrive-ra, vagy egy lemezre is, arról játszunk be a közben az adott helyen.
1: Igen. Igen. És esetleg érdekelne önöket zene, amit én benyújtok? Mert én énekesnő vagyok, és esetleg abból, amit én küldenék.
0: Hát természetesen, hogyha ha lehet, akkor azokat is meghallgatjuk, és hogyha tudjuk az adott adásba beletenni, akkor szívesen tesszük természetesen. Igen. Hogyha oda illik, akkor örömmel tesszük.
1: Igen, de önök nem csinálnak produkciókat.
0: Nem.
1: Nem, persze. Hát az már túlzás lenne.
0: Igen, hát ma egészen más feladataink is vannak, ezt csak úgy pluszba tesszük önkéntesként.
1: Ezt most nem hallottam.
0: Igen, mert a rádió megy ott a háttérben, és ez nagyon bezavar, azért van, de mi úgy mással dolgozunk, hát nekem van 10 plébániám, vagy 10 falum, ezért ugye mellette készítem csak ezt a műsort, és hát a Juditnak is sok minden más feladata van, ezért csak úgy önkéntesként végezzük ezt a feladatot, tehát ez plusz feladat, nem ez a fő tevékenységünk.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
1: Ilyen nagyszerű műsort kívánok az magunknak és önöknek.
0: Köszönjük szépen. Isten áldja meg. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mário Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, szeptember 27-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat, a Kincses Ládát. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen addig se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és kéri, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
2: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúton is hálás szívvel köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik. Édesanyám halála után éreztem azt, hogy tényleg az embernek szüksége van egy anyára. Kezdtem egy kicsit depressziós lenni, ráadásul pont nem volt munkám, és emiatt így az albéletem is kezdett bizonytalan lenni, mert hogy én nem budapesti lakos vagyok, így anyagilag nagyon nehéz helyzetbe kerülvén is jártam rendszeresen a templomba, és a szűzanya szobor előtt szűzanyához is imádkoztam, és hát kértem hogy az Istent, hogy segítsen ezen a helyzetemen, és hogy adjon valami biztos támpontot. Már egy ideje ismertem akkor a templomból egy idős özvegy asszonyt, aki nem sokára, már régóta baráti viszonyban voltunk, és végülis addig is így folyamatosan támogatott megrendelésekkel, képeket rendelt tőlem, amikor így kitudódott, hogy én már milyen nehéz helyzetben vagyok, fel is ajánlotta, hogy a saját megüresedett lakásának egy szobáját. Én ugye egyedülálló vagyok, és úgy lakom egyedül ennél az özvegyasszonynál. Van neki egy lánya, van unokája is, de elvesztette egy másik gyermekét, és kicsit olyan, mintha talán visszakapná azt a másik gyermekét is. Sosem lett így kimondva, hogy akkor most ő anyám lesz, de hát ez valósul meg ebben a kapcsolatban. Az Isten művének tartom ezt az eseményt, hogy az Isten mutatkozik meg ezáltal, az ő szeretete, gondviselése, és a szűzanyának is a anyasága.

0: Besenyei Bence festőművész gondolatait hallották. Hírpercek.
1: Áldásos tanévért tekertek Csíksomlyóra a diákok és tanárok az Erdélyi Mária út egyesület szervezésében. Rég várt harangszó hirdette a görögkatolikus templom búcsú ünnepét Szikszón. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szabko Anna. Kezd a tanévet Márton Áronnal, ezzel a jelmondattal szervezett bicikli zarándoklatot szeptember 1-én az Erdélyi Mária út egyesület. A Csíkszent Domonkosról, Csíksomlyóról tartó lelkiprogram vezetője Bőte Csaba Ferences szerzetes és Osváth Judit egyetemi oktató volt. Az eseményről a Hargita Népe napilapban számoltak be. Amint egy 50 diák és pedagógus mellett a felcsíki településeken további résztvevők is csatlakoztak, indulás előtt a fiatalok felkeresték a szent életű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot, majd a templomban meghallgatták Osváth Judit négy részes, Márton Áron életéről és örökségéről szóló elmélkedés sorozatának első részét. Ezt követően Bőte Csaba kérte Isten áldását a zarándokokra. Az zarándoklat célja, hogy a résztvevők tudatosabban éljék meg a közelgő tanévet, és jobban figyeljenek Márton Áron püspök szabaira. Az Isten szülő születésének tiszteletére szentelt szikszói görögkatolikus templom 9. búcsú ünnepén szeptember 6-án orosz Atanász miskolci megyéspüspök megáldotta a templom udvarán álló új harangtornyat. A szent liturgián ünnepélyes fogadalmat tettek a parókia megújult képviselőtestületének tagja is, tudósít a Magyar Kurír. A szikszói templomot 2017-ben szentelték fel, két évvel később készült el az ikonosztázion, majd 2022-ben a templom külső falára ikonok kerültek, a körbekerített udvarra pedig egy kőkeresztet állítottak. Az új harangtoronyban mostantól a régi, nagyobbik haranggal együtt egy kisebb is megszólal. A főpásztor a megújult képviselőtestülethez szólva azt mondta, hogy mint Ezekiel prófétának nekik is őrszemekké kell válniuk, hogy figyelmükkel és a megfelelő intézkedésekkel még jobban szolgálhassák a közösséget. 14. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Beszédében arra buzdította őket, hogy legyenek közel a népükhöz, szeressék az embereket, különösen papjaikat. A Szent Atya kitért korunk változásaira és a technológiai fejlődésre is, és a Magnifica Humanitas enciklikát jelölte meg táplálékként az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához, olvasható a Magyar Kurija honlapján. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban tartott képzésen vettek részt, amely lehetőséget teremtett a párbeszédre, iránymutatást nyújtott, segítve egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. A püspökök a közösség szolgálja az egyházban és a mai világban témájú kurzus szeptember 2-án kezdődött, és 10-én a színódusi aulában tartott pápai audenciával zárult. Kedves hallgatóink, a híreket Szabko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Évközi 24. vasárnap az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé.

0: Könyörögjünk! Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
2: Mária dicsérni hívek, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Az egyházban egyre inkább szélesedik azok köre, akik határtalanul lelkesednek minden újdonság iránt. Az egyház gyakran fékezi ezt a buzgóságot. Fékrendszere nem arra szolgál, hogy igazolják a lusták és a közömbösség tétlenségét, de az örök egyház számtalanszor tapasztalta, hogy a fiatal forradalmárokból lesznek az öreg reakciósok. Ha a tradicionalisták veszik át a szerepet, minden megkövesedik és mumifikálódik. Ha pedig a fiatal újítók egyeduralomra jutnának, káosz lenne az eredménye. Az egyház egy pillanatig sem hanyagolja el, hogy útmutatást adjon a problémákra, melyek útmutatást igényelnek. Nem csupán nem marad le, hanem az élén járók között az első. Vannak örök értékek, amit az egyház mindig megkövetel. A vallásban nem azt keressük, ami modern, ami örök értéket jelent. Sokszor hallottam például a kérdést, miért nem támogatja az egyház Medjugorjét. Különösen a női zarándokok türelmetlenek. De az egyháznak semmi

0: szerelmi tematikaként is. De különösen az elporlik, a csillag és az ég szavak nyomán egy magasztosabb, mennyei, isteni egyesülés jeleként is. Utóbbi értelmezésben a verszak két zárósora erősített meg minket, amely az egyéválást a szív motivumával kapcsolja össze. Másfelől, mint egy visszaállítja a verskezeti gyöngy létbeli pozícióját, státuszát, idézem, s egy gyöngy lesz az ég megint, egybefogva szíveink. Vagyis a gyöngy, ami csillagként lehullott, s a göröngy, ami elporlat, mind egyesül, amint egy újra feltámadott gyöngyben, amely immár többet jelent, mint a vers kezdetén. Ott még csak egyedül volt, itt már két szív, két lélek elválaszthatatlan egységeként jelenik meg.
1: Azért engem nem hagy nyugodni az a kérdés, hogy vajon lehet-e bármilyen előzménye a magyar költészetben ennek a egyszerűnek látszó, de mégis eredetinek tűnő versnek.
0: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm, természetesen van, és irodalomértő hallgatóink talán már a műsor elején felfedezték magukban Vörös Marti Mihály Fótidal című költeményét, illetve annak híres első verszakát, amely így hangzik, idézem, fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi, tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is föl ég felé az, ami gyöngy, hadd maradjon gyáva földön a göröngy. Vörös Martinál is egy dal műfajú költeményről van szó, amely szintén ütemhangsúlyos ritmusban íródott. Elsődleges olvasásra a dal műfaján belül is bordalról beszélhetünk. Ám a versz a két utolsó sora, hadd maradjon gyáva földön a göröngy, a gyöngy és a göröngy között egyfajta etikai távolságtartást nyilvánít ki, a gyöngy az ég felé tör, és ezt jól teszi, a göröngy viszont gyáva, illetve a gyáva földön marad, és maradjon is ott a versbeli beszélő szerint. Megjegyezném, noha Vörös Marti e versét az 1840-es évek közepén egy boros poharazgatás közben írta, ahol állítólag a fröccs megnevezést is feltalálta, a gyáva föld kitétel alig, hanem az 1948-as szabadságharc előérzetére is utal, vagy utalhat. Mindazonáltal figyelemre méltó, hogy József Attila semmiféle politikai attitűdöt vagy áthallást nem vett át a neves 19. századi költő előttől. Amit átvett, az a rímpár, a gyöngy és a göröngy. És a rímpárral együtt az azokkal járó jelentés lehetőségeket. A gyöngy az ígi, a látszólag megközelíthetetlen létezést jelzi, lásd a vers szövegét, csillag ragyog, míg a göröngy a földi létet képviseli. Halovány, csámpás barna gyöngy, búsföld, vaskos göröngy. Az égi és a földi szembenállása Vörös Marti versében is jól érzékelhető, de nem ilyen egzisztenciális és lételméleti értelemben, mint József Attilánál. A verses lírai dal műfajának többszörös átkodolásáról beszélhetünk itt. Már Vörös Marti is meghaladta, illetve túllépte a dal határait, egyfajta tragikus perspektívát nyitva ég és föld között. József Attila viszont Vörös Marti versét és rímeit beépítve a maga költeményébe egy sajátos, részben szerelmiként, de jóval inkább egzisztenciál, ontológiai szemléletmódot prezentáló költeményt alkotott.
1: Nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen bemutattad, hogy miként alakítja át József Attila a dalműfaját, és ha nem haragszom, még visszatérnék arra a gondolatra, hogy a tiszta költészet is meghatározó eleme ennek a kifejezésmódnak, és az lenne a kérdésem, hogy ez vajon a hangzás szintjén, ez hogyan valósul meg ez a tiszta költészeti nézőpont?
0: Igen, tehát, hogy túl az ütemhangsúlyos ritmuson, ami ennek a szerepét próbáltam ecsetelni itt az előzőekben, a hangok visszatérése is rendkívül fontos a tiszta költészet kapcsán. Ebben a versben elsődlegesen a mással hangzók, a G és a G mással hangzók visszatérése eredményez egy nagyon sűrített hangzást. Szokatlan sűrűséggel fordulnak elő ezek a hangok a Gyöngy című vers szövegében, példaként gyöngy a csillag, úgy ragyog, gyöngy szilánkonként potyog, halovány bár a göröngy, ő is csámpás, barna gyöngy. Továbbá a harmadik verszakban kezet csillag, gyenge csillag, vaskos göröngy, illetve a negyedikben göröngy, göröngy, gyenge csillag, és egy gyöngy lesz az ég megint egybe fogva szíveink. Másfelől a többször ismétlődő gyöngy és göröngy szavak meghatározó magánhangzója, a magyar nyelvben igen ritka ő hang is egy sajátos, egyedi hangzóságot képvisel a versben.

0: Nyelvileg, nyelvtörténeti szempontból is lehet kapcsolat ezek között a szavak között?
1: Igen. Van köztük kapcsolat, nagyon izgalmas nyelvtörténeti kapcsolatok mutathatók ki a költemény kulcsszavai között, mely kapcsolódási pontok a versszöveg metaforikájának nyelvi alapját képezik. A magyar nyelvben ismert gyöngyözik ige a gyöngy szóból képződött, jelentését pedig a magyar nyelv történeti és etimológiai szótára így adja meg, idézem a szótárt, folyadékban fényes buborékok keletkeznek, folyadék csepp csillog. Ez a jelentés egyaránt rámutat gyöngyszavunknak a csillaggal és a vízcseppel való kapcsolatára. Tudjuk azt is, hogy a csillag főnév a csillogige szóhasadásos párja, s mindkettő ugyanabból a ragyog jelentésű csill tőből származik. Vagyis a csillag és a gyöngy azonosítása József Attila versében nyelvtörténetileg is indoklást nyer. Másfelől potyogszavunk, amely az esőcseppek potyogására is utalhat, mai nyelvhasználatunkban is, kapcsolatot tart a potyadék szóval, amelynek egyik korábbi jelentése eső volt. Vízszavunk pedig a történeti etimológiai szótár szerint a 18. században a drágakő tiszta átlátszó színe jelentésével is bírt. Vagyis víz és gyöngy, esőcsepp és drágakő kapcsolata a magyar nyelv történetében már fennállt. József Attila, aki esztétikai írásaiban elmélyülten foglalkozott a szavak természetével, keletkezésével és jelentéseik módozataival, mintegy kiaknázta a szavak nyelvtörténeti jelentéseit, és erre építette versének metaforikáját. És hogy hozzátegyem, ide kapcsolódik a második verszakból a göröngy halovány minősítése is. Ez a szó, halovány, ugyanis 15. századi kódexek alapján holt folyóág, illetve holt vízmederben keletkezett mocsár jelentésben szerepel, vagyis a görönyhöz ugyanúgy társítja a víz motivumát, mint a gyöngyhöz. És ezzel meg is előlegezi későbbi, a vers utolsó szakaszában bekövetkező egyesüléseket is, mármint a gyöngy és a göröngy egyesülését.
0: Nelly, nagyon köszönöm ezt az igazán tartalmas beszélgetést, és azt javaslom, hogy befejezésként hallgassuk meg ezt a verset Csebő Ferenc megzenősítésében. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Tojásé című műsorának adását hallották, amelyben József Attila Gyöngy című verséről beszélgettünk dr. Horváth Kornéliával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával. Kérjük, hogy adományaikkal támogassák a Mária Rádiót, mert enélkül ez a műsor sem készülhetett volna. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
3: Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.
4: Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozat szerkesztője. Az Enneagram módszerét használjuk, és ebben a részben egy olyan elemzést fogunk elvégezni, ami Jézus személyére nézve foglalkozunk az Enneagrammal. Azért tehetjük meg, mert hogy Jézus ember, tökéletes ember, tökéletes Isten, ugyanolyan, mint mi, egy apró dolgot kivéve, vagy nagyon súlyos dolgot kivéve, a bűnt. Mert Jézus bűntelen. Az Enneagram ugye arra jött rá, ez a személyiség tanulmányozási módszer, hogy az ókeresztény időszakban felismert 7 fő bűn, és még 2, az, ami meghatározza összesen 9 ilyen gyökérbűn, ami meghatározza az ember személyiség struktúráját. És itt Jézus személyében azt látjuk majd, hogy minden típus legjobbját képviseli, és az összes típusnak a legjobbját tudja képviselni, mert hogy tökéletes ember, bűn nélkül való ember. Most a jelenlegi részben a hatossal fogunk foglalkozni, hogy Jézus a tökéletes hatos is. Milyen is ez a hatos egyébként, akit meghatároz a félelem? A hatos az, azt is mondhatjuk, hogy a lojális. Ez egy elkötelezett ember, gyakorlatias ember, szellemes ember, de mindig a legrosszabb lehetőségre gondol. Fél, aggódik, és a biztonságvágy motiválja. Hatosok mindig a lehető legrosszabbra készülnek, és kételkednek abban, hogy képesek az életüket a saját kezükben tartani. Tekintélyszemélyekhez és hitrendszerekhez fordulnak inkább. Inkább fordulnak ilyen hitrendszerekhez, mint Istenhez, hogy megkapják azt a támogatást és biztonságot, amely után sóvárognak. Már látjátok, bár ezek a kicsi definíciók is jól mutatják, hogy ez így, különösen a negatív dolgokat tekintve nem Jézus, de mindjárt rátérünk arra, hogy Jézus a tökéletes hatos is. Három dologra keressük a választ. Hogyan van Jézusban jelen hatos jó tulajdonsága? Másodszor. Vagy jó tulajdonságai? Másodszor. Mik azok a buktatók, mik azok a csapdák, amelyek az igazi értékeket fenyegetik, ami csapda nincs meg Jézusban? És hogy hogyan került el Jézus ezeket a csapdákat? Hogy szabad maradhasson. Idézzük gyorsan fel, hogy milyen is a hatos ember. Hatos embernek a neve talán legjobban az lehet, hogy ő a lojális. Mert a hatos az el tud köteleződni, a hatos egyébként gyakorlatias, szellemes, ugyanakkor mindig a legrosszabb esetőségre gondol, fél, aggódik, és a biztonságvágy motiválja. A hatosok, mert a félelem a gyökérbűnük, ebből következően készülnek a legrosszabbra, sőt kételkednek abban, hogy képesek az életüket a kezükben tartani. Ezért tekintélyszemélyekhez fordulnak, hitrendszerekhez fordulnak, inkább, mint Istenhez. A közeli kapcsolatokat keresik a biztonságuk érdekében, hogy megkapják azt a támogatást és biztonságot, amely után sóvárognak. A hatosnak jellemzője a hűség, de az igazi hűséges, a tökéletesen hűséges ember az Jézus. A hatosok, akik a hűség fontosságát hangsúlyozzák, a lojalitás fontosságát mondják, közösséghez, családhoz, egyházhoz, üzleti szervezethez, baráti körhöz, Jézusban a hűséges eszményképét találják meg. Nézzük miért. Jézus nyilvános életében minden energiája arra ment, hogy hozzájáruljon a bőségesebb élet megteremtéséhez. Nem azért, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Elkötelezettsége, hűsége, lojalitása nem ismert határokat. Az életét is kész volt feláldozni, értünk. A hűséges Jézus. Kajafás nem véletlenül mondta, iróniával, jobb, ha egy ember hal meg, mint sem az egész nép elpusztuljon. Igen, magára vette az egész nép minden terhét, bűnét. Azért halt meg, hogy Isten szétszéle gyermekeit újra összegyűjtse, ahogy Jánosnál olvassuk a 11. fejezet 49. versében. A nép szolgálatában, odaadó szolgálatában Jézust az Isten akaratához való hűség vezette. Hiszen ő volt Isten megígért ajándéka a zsidók számára. Elfogadta azt az életet hűségesen, amit az írások megmondtak. Elfogadta, hűséges volt ahhoz, hogy az írások beteljesedjenek. Mindazzal együtt, ami azzal jár. Önmagát úgy tekintette, mint Isten hűséges szolgáját. Mint mondta, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul, ahogy Márknál olvassuk a 10. fejezet 45. versében. Ugye Jézus hűséges a világ minden népe felé is, de ugyanakkor hűségesen megmaradt Isten ajándékának, Izrael számára. A pogányok fele irányuló küldetéssel apostolait bízta meg, de egyébként a Szamária asszonnyal való beszélgetésben kifejeződött a mindenki iránti hűsége. Amikor látta, hogy elérkezett az óra, hogy átadja magát a halálnak, akkor is hűséges maradt, még ha szenvedett is. Jézus egyáltalán nem csak az íráshoz volt hűséges, hanem az írás szelleméhez volt hűséges. Ő önmagáról állította, hogy senki nem vádolhatja őt bűnnel. Akik elfogták őt, nem tudtak semmi bizonyítékot felhozni a bűnösségére, és ezért hamis tanúkat kellett, hogy állítsanak. És egész különleges módon mutatta ki hűségét azokhoz, akik legközelebb álltak hozzá. Lázárt például feltámasztotta. És azt is mondta a barátainak, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért. És ő életét adta a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, mondja, és olvassuk Jánosnál a 15. fejezet 13. versében. És a kereszten függve is hűséges. Hűséges az édesanyjához, gondoskodik róla, és hűséges a tanítványhoz. Hogy legyen ő a fia helyett. És csak akkor adta át magát a halálnak, amikor minden kötelezettségének eleget tett. Jézus a tökéletesen lojális. Jézus a tökéletesen hűséges. Egy kicsit még foglalkozzunk ezzel a törvény betűjéhez való ragaszkodással. A hatósok éppen azért biztonságban érezzék magukat, hogy és hűséget fogadjanak, és éljenek meg, sokszor a törvény betűjének a csapdájába esnek, pedig őket is figyelmeztette Jézus azzal, amikor azt mondta, hogy a szombaton az emberért, és nem az ember a szombatért. A hatos meg gyakran úgy viselkedik, mintha úgy élné meg az életet, mint a követelmények teljesítését. A hatos számára az erkölcs, a vallás, mindennek a középpontjában a törvények betartása áll. Az embernek a személyes kapcsolatát Istennel, mondja a hatos, csak törvények és szabályok külsőleges megtartásában lehet megvalósítani és megítélni. Szóval ez egy önelégültség lehet, és egy ilyen önmegváltás logikája. És a hatosok nem szívesen ismerik be az ilyen hibákat. Az írott törvényeknek a szigorú betartása mellett hatosok még akkor is biztonságban érzik magukat, ha egy felsőbb tekintélynek engedelmeskednek. Amikor bizonytalanok benne, hogy mit is kellene tenniük, szívesebben teszik meg azt, amit egy külső, tekintélyen rendelkező tanácsol nekik. Pedig valójában a törvény szellemével kell foglalkozni. Jézus kikerült azt a csapdát, amelyek a törvények külső megtartásában keresi a biztonságot. Ő nem lett ilyen. Még egyszer idézem ezt a szombatos példát. Ő sokkal inkább a törvény szellemének kell engedelmeskednie. Inkább engedelmeskedünk Istennek, mint embernek. Alapvető fontosságú Szent Pál tanításában is a törvény szelleméhez való ragaszkodás. Ő mondta, hogy Krisztus a törvény rabszolgaságából kiszabadított, és azt akarta, hogy szabadok maradjunk. Mit is jelent, hogy valaki inkább a törvény szellemének, és nem a törvény betűjének engedelmeskedve él? törvény szelleme szerint élni annyit jelent, mint felismerni, hogy bármilyen fontos a törvény megtartása, nem azt teszi helyessé a kapcsolatunkat az Istennel. Bizony a hatosoknak el kell gondolkodniuk ezen, mert a belső késztetésük szerint értelmezik az életet, az irántuk való követelményekre adott válasz alapján. Ha inkább a törvény szelleméhez és nem a betűjéhez ragaszkodunk, ez kétféle tévedést is helyrehozhat. Az egyik az erkölcse, a másik a vallása vonatkozik. Amennyiben a törvény célját magában a törvényben látjuk, az erkölcsi tévedést jelent. Mert ez szerint minden törvény egyformán fontos lenne. Mint a Jézus tanításában nem minden törvény bír egyformán fontossággal. A törvények betartásával kapcsolatban Jézusnál elsődleges fontosságú az Isten és a felebarát iránti szeretet törvénye. Ugyanakkor szembe megy azokkal, akik a törvénynek csak a szavát tartják meg. Ő mondta, Máténál olvassuk, a szúnyogot kiszűrik, a tevét pedig lenyelik. Jézus, mert pontosan tudta Jézus tökéletességét, hangsúlyozta, Szent Pál hangsúlyozta, hogy minden törvény magában foglal egyetlen egy parancsot, hogy szeresd embertársadat, mint önmagadat. Amikor a törvény önmagában lesz mindennek a célja, az vallási szempontból is egy nagy tévedés. A törvény szelleméhez talán az a legjobb megközelítés, hogy ráhagyatkozunk az Istenre. A mindenhatóhoz való viszonyunk alapja a tőle való bizalomteljes függés. A törvények megtartásába való kapaszkodásunk, mint Istenhez fűződő kapcsolatunk függvénye, a törvény külső megtartásából abszolútumot csinálhat, pedig ez nem helyes. Az embernek azért kell Istenre hagyatkoznia, mert az isteni szeretet Jézusban és Jézus által megnyilatkozik, és megnyilatkozott. És nem azért, mert valaki a törvény pontos betartására kényszerít bennünket. Szent Pál mondja, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Ezt a Galatáknál olvassuk a 4. fejezet 4. versében. És mivel gyermekek vagyunk, az üdvösségre vagyunk teremtve és rendelve, mert Isten meg akarja nekünk adni azt, ami valójában a fiú öröksége. Éppen a megváltás az, ami korrigálhatja a hatosok nagy tévedését a törvény követelményeivel kapcsolatban. Az üdvösség nem a felelősség tudatból elvégzett cselekedeten, aktivitáson alapszik. Valami azt megelőzően alapul. Azon, hogy újjászülettünk, mint Isten gyermekei. Nos, ebben a részben elemeztük Jézust, a tökéletes embert, és bemutattuk, hogy ő egyúttal a tökéletes hatos is. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, jövő vasárnap ugyanekkor találkozunk. Isten áldása mindenkin, Szabó Tamást hallottátok az Ismerd meg magad műsorban.
3: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Kanonokká iktatták be Török Csabát, az esztergomi bazilika plébánosát. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Hétfőn az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök, az esztergomi főszikesegyházi káptalan nagyprépostja, protonatárius kanonokká iktatta Török Csabát, az esztergomi székesegyház plébánosát. Jelen voltak az esztergomi főszékesegyházi káptalan tagjai, a főegyházmegye papjai, az esztergomi szeminárium elöljárói és papnövendékei, a város testvér egyházainak lelkészei. A Szent Mise előtt külön szertartás keretében történt a kanonoki beiktatás, tudósított a szerkesztő. A kanonoki címmel járó öltözet, a lila színű, a testet könnyékig takaró, középen gombolt körgallér és a káptalani díszjelvény, melyet Mária Terézia 1777-ben adományozott a káptalan tagjainak, és a lila fejfedő. A szertartás szentmisével folytatódott, a szentmisét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be, a szentbeszédet pedig a frissen kanonokká iktatott Török Csaba atya mondta. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget, az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színművészek vezetik körbe az érdeklődőket. Activity társas játékon lehet részt venni a Víg Színház színművészeivel, a színészek írnak, rajzolnak és körülírnak, a nézők pedig kitalálják. Improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel és számtalan gyermekprogrammal várják még az érdeklődőket. Olvasható a színház Facebook oldalán. A Víg Szalon megújult büféjében, a Hegedűs Gyula utca 2-ben Víg Színház művészei szolgálják ki a vendégeket. A nap programjai a színház Facebook oldalán megtekinthetők, a vasárnapi események délután 17 óráig tartanak, hiszen a színház nyílt napja az esti előadást nem zavarhatja. Este a Pál utcai fiúk című musicalt játsza a színház. Az Ars Sacra Fesztivál 2026. szeptember 12 és 20-a között kerül megrendezésre, jubileumi 20. alkalommal, Budapest és több magyarországi, valamint Kárpát-medencei helyszínen. A megnyitót szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, a záró hálaadó szentmisére pedig majd szeptember 20-án a Szent István Bazilikában kerül sor. A programok nem csak Budapesten, hanem Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is elérhetők, írta a vasárnap.hu. A fesztivál szakrális művészet minden ágát felöleli, zene, képzőművészet, építészet, irodalom és közösségi művészet. A programok célja, hogy a látogatók a művészet nyelvén felfedezzék az örök értékeket, lelki befelé fordulásra ösztönözve őket, és bemutassák a szakralitásból táplálkozó európai értékeket. Kiemelt témája a remény, amely az európai kultúra mélyén is jelen van. A hírek szerkesztője Szopko Anna volt.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án, általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején, rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként, újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni, és a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió.
5: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
6: Szeptember 9-én a Börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a Rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
7: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember. Nem normális ember. Aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönbe. Mint egy család.
8: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor még észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
9: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
10: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: راديو. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.
1: A műsorvezető Horváth Nelli mai vendége Mihász Antal, a budapesti békekirálynője plébánia plébánosa.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és Mihász Antal atyát üdvözlöm.
3: Dicsértesek Jézus.
2: Kérem atya, meséljen egy kicsit a kiinduló pontról, milyen gyerekkora volt?
3: Amikor így megkérdeznek, akkor nagyon szeretem elmondani, hogy rózsadombi gyerek vagyok, ami azt jelenti, hogy nem pesti, hanem budai, és azon belül is rózsadombi. De mi annak idején a pusztaszerű úton laktunk fönt a dom tetején. Én 64-ben születtem, édesapám ő mérnök volt, ő az UVA-tervnél dolgozott annak idején. A Erzsébet híd tervezésében benne volt, hogy aranygyűrűt is kapott. Édesanyám pedig az ELT-n tanított, a növény szervezetet tanítanszéken Sárkányprof mellett. Mellette ő igazán környezetvédelemmel is foglalkozott. Maga a család, klasszikus család, van egy testvérem, egy bátyám, szüleim már sajnos meghaltak. Igazán gyerekkoromat ott éltem, iskoláim, jártam az Áldás utcaiba, aztán Marcibányiba, és ötödiktől a Trefort utca iskolába ott érettségiztem. Én magam azt mondják, hogy viszonylag jó gyerek voltam, nekem az volt a meglepetés, amikor szüleim mentek a Trefort iskolába, ilyen szülő értekezletre, és volt nem egy tanár, aki megfogalmazta, hogy elfogadnának engem gyereküknek. És akkor egy kicsit meglepődtem, hogy mi lehet bennem, amiért pluszban engem úgy elfogadnának. Nem voltam kitűnő tanuló, tehát inkább a négyes tanuló voltam. De mi lehetett az, ami bennem szimpátiát ébresztette be a tanárokba, mai napig nem tudom, de akkor ők ezt így megfogalmazták, hogy elfogadnának. Az iskolát 82-ben fejeztem, akkor érettségiztem, és akkor ugye persze kérdés, hogy az ember hol folytassa a dolgait. Azt éreztem, hogy én most nem akarok egyből egyetemre, főiskolára menni. Kitanultam a szakácsmesterséget, családunkban nem volt senki szakács. És ezért kitanultam a szakácsmesterséget. Volt ilyen képzés, hogy érettségi után másfél év alatt ki lehetett tanulni egy szakmát, és én akkor úgy gondoltam, vendéglátásban megpróbálok a szakásmesterséget, jó lesz-e nekem, és ha jól megy, akkor utána jelentkezem a vendéglátásbeli főiskolára. Elvégeztem ott, Grand Hotelben volt a szakmai gyakorlatot is dolgoztam tovább, és utána 84-ben jelentkeztem igazán a főiskolára. Azt estén végeztem el, és mellette dolgoztam. Grand Hotel, Gellértszálló, külügyvendéglátás, taverna, átrumáját. Mindig el szóltam mondani annak idején Margaret Thatchernek, Olof Palminak, Kádár Jánosnak főztem, Forma 1-es bizottságnak szerviáltam, és a szemináriumban pedig másik János Pál pápának, hogy a vendéglátásban így a zenitet, a lényeget úgy érintettem a fősökrémet. Érdekes volt, nagyon sok tapasztalattal. Ma már azt mondom, hogy akkoriban az én asztalomnál, most meg az úr asztán látom vendégül az embereket, hogy ez igazi vendéglátás, hogy talán így ennyi. A bátyám az, aki él, per pillanat, és neki van 4 gyereke, most már mind a 4 családot alapított, mindegyiknél van egy-egy unoka, valahol már 2 is, illetve az egyiknél jön a másik unoka, hála jó Istennek, ők Pátyon élnek, viszonylag közel.
2: És emlékszik arra a mozzanatra, amikor megkapta a hívást, hogy pap legyen?
3: Én emlékszem erre a mozzanatra. Ez a mozzanat igazán Zugligetbe kötődik Kozma Imre atyához. Itt azért azt látni kell, hogy én Ferencesen voltam elsajnodó bérmálkozó, és olyan 12-13 éves koromig jártunk szépen templomba, de először a bátyám, aztán jó magam föllázadtunk ezzel, ami azt jelentette, hogy azt éreztük, hogy igen, szép és minden jó, főként vasárnap, csak a hétköznapokban egészen más dolgot élünk. És eltelt úgy 5-6 év, hogy templom közébe jó, ha karácsonykor, húsvétkor mentünk el. És egyik barátom révén kerültem el Zugligetbe, aki szólt, hogy szomszédunkban tőlünk nem messze, másik dombon van egy pap, aki nagyon jó hittanórákat tart, és én akkoriban föltettem magamnak azt a kérdést, hogy mire tudom alapozni az életemet. A barátságra, a testvérségre, a szeretetre, a Jóistennel nem tudok most egyáltalán mit kezdeni, ő a szekrény tetején egy dobozba ott porosodik, majd egyszer leveszem. És mit ad Isten, elmentem egy hittanórára, Imre atya miről beszélt, mert pont a barátságra, a testvérségre, a szeretetre, és mindenki a forrása az élő Isten. A pap megszólított, a közösség megszólított, és azon kaptam magam, hogy egy kb. 60-70 fős hittanos csoportba csöppentem bele. Fantasztikus élmény volt. Én akkor szerintem 20 éves lehettem, és 20 éves fejjel kezdtem el minisztrálni. Akkoriban az egyik fiú szólt nekem, hogy menjünk minisztrálni. Korábban nekem soha senki ezt nem mondta, és egyértelműen megtapasztaltam annak a valóságát, hogy mennyire jó az oltár mellett lenni, oltár mellett szolgálni. És Imre atya volt elsősorban az a papi személy, akiről szerintem mondhatnám, valószínűleg ez a gondolat, hogy fölvetődött, de még akkor se gondoltam igazán a papságra. 26 éves voltam, 25 éves, amikor Zugligetbe jöttek egri kispapok. Imre atya mondta nekünk, ez 89 őszén volt, hogy hát ha lehetséges, este volt 6-kor az ifjúsági mise, maradjunk ott a mise után is beszélgessünk a kispapokkal. Én el akartam menni, egyik barátom mondta, hogy üljünk be egy kicsit, aztán ha nem tetszik, akkor kijövünk. Ők elkezdtek beszélni a szemináriumról, mi történik, mi egy napi rend. És ami érdekessé tette a beszélgetést, hogy egy idő után Imre atya is beült közénk. És a legvégén ő maga külön bemutatott minket, Zugligetért, mindenkiről mondott egy pár szót. És a mellettem levőre meg nálam külön megállt, és mondta, hogy gondolkozzunk el a papi hivatásról. És én akkor éppen az Atrium Hyattben dolgoztam, Budapest legexkluzívabb szállodájába. Én mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy pap legyek. És én ott majdnem elsírtam magamot, hogy most micsoda. És akkor úgy mentem haza, egy kicsit olyan feldúlva, hogy akkor most ebben dolgoznom kell, hogy most mit kezdjek ebben az egésszel. És egy hónap után én rájöttem arra, hogy hát, mondom, hát kicsoda számomra az Imre atya, hát az Istenem mellett, akkor mire várok? És egy hónap után mentem Imre atyához, hogy jó, Imre atya, megyek szemináriumba. Volt előttem egy mérleg, ugye család, papi hivatás, és azon azt láttam magam előtt, hogy ennek a mérlegnek a nyelve a nullára áll be. És igazán ez a kérdés, mondhatnám az, hogy ki billentette ezt a mutatót. Visszamentem Imre atyához, mondtam, akkor elmegyek. És ez volt, mondtam ott 89. novembere, és mondta Imre atya, hogy jó, figyel engem, és majd júniusban lesz a konkurzus, a felvételi, és akkor majd együtt elmegyünk, és akkor majd oké. De hát azért nekem voltak barátnőim, tehát én udvaroltam, és akkor volt egy leányzó, akivel közös alkalmakat tartottunk a Babó utcán mozgássérülteknek, és én azt kértem a Jóistentől, hogy Uram, adj nekem biztosan egy élet, amivel biztos tudom, hogy te hisz. Mert Imre atya az mégiscsak jó barát lett, ismerős, hát ha emberi érzelmek vannak a dolgok mögött. És fönt tartuk ezeket az ima alkalmakat ebben a leányzóval, zsolozsmáztunk, kiadtam a feladatot, himnusz, antifóna, zsoltár, olvasmány, ki mit olvas, jönnek majd a könyörgések, szentatyáért, jó termésért, betegekért, szenvedőkért, és az utolsó az úgy hangzott, hogy imádkozunk mindazokért, akik testvér szolgálatra szentelik életüket, hogy emberi gyengeség el ne tántoríts őket hivatásuktól. És akkor, amikor mi elkezdtünk zsolozsmázni, én ezt nem tudtam, ez az utolsó, himnusz, antifóna, zsoltár, olvasmány, és odaérkeztünk a könyörgésekhez, szentatyáért, betegekért, szenvedőkért, mindenkiért, és az volt az utolsó könyörgés, amit elmondtam, és én arra emlékszem, hogy ilyen köpni nyelven nem tudtam. Van ez a pikádó, ez a 10-es, 20-as, 30-as kör, ahol a Jóisten a 100-as körbe beledobta a nyilát, hogy nesze, neked itt van. És hát ott voltam, hogy Uram, te tudod. És akkor így jelentkeztem szemináriumba, 90-ben jelentkeztem, 90-ben vettek föl, és akkor mi voltunk az első olyan évfolyam, amelyik 6 évet járt, és nekünk már diplomunkát is kellett írni, és minket 96-ban szenteltek pappá.
2: Mennyire volt nehéz a polgári életet elengedni? Említette, hogy voltak barátnői, nyilván családi terve is.
3: Érdekes, hogy igazán a szemináriumban nagyon sok jó embert ismertem meg, tehát nagyon sok barátom lett, ismerősöm, és ott mindig valahogy ment az élet. Tehát az ember azon kapta magát, hogy egy év eltelt, két év eltelt, tehát hogy nem az idő múlásával van baj, tehát hogy nagyon jó. És nem éreztem problémát. Az, hogy magam mögött hagytam, ez valószínűleg az lehetett a dolog lényeg alapvetően, hogy valami nagyobb vágyat ébreszte bennem az Isten. És akkor, amikor a papságra meghívott, én azt éreztem, hogy ez valami teljesebb és igazabb, és tényleg szíve egész odaadottságába bele tudok merülni, el tudom fogadni ezt így. És érdekes, amikor a párkapcsolatról is van szó, ugye voltak barátnőim, az egyik egy kicsit házias volt, másik kicsit bolondos, az egyik az kicsit ilyen depis volt, mindegyik a maga módján, és én emlékszem arra, hogy leginkább az lett, hogy 10 dekát kérek a Zsuzsiból, tizedekát kérek a, mit tudom, az Évából, tizedekát a Anitából, de hát ez nem így működik, nem így gyúrjuk össze a nőt, hanem a nő az adba van, és azt kell megismerni úgy, ahogy van. Meséltem, hogy nekem az egyik kedvenc filmem, ugye Fellinnek a Nők Városa, és abban van egy nagyon-nagyon klassz rész, amikor Marcello Mastroianni egy cirkuszi sátorban mászik fölfele. Ő játsza a nagybetűs férfit, és neki meg kell küzdeni a nagybetűs nővel. És nagyon érdekes, hogy mászik fölfele, és fölmegy a trambulinra, és kiderül, hogy nincs ott senki. Ennek az a lényeg, hogy alapvetően a férfi fejében van az a nő, ez nem az a húsvér, hanem az, akit ő elképzel. És utána persze lecsúszik, aztán már, mit tudom én, megtalálja azt, akit kell. Csak hogy sokszor ez az idea, ez elveszti, vagy távolra viszi az embert a párkapcsolat lehetőségétől, nagyon fontos, hogy ember kilépjen máj magába, és megtalálkozon igazán másikkal, és képes legyen szerengedni. A szemináriumban, megmondom, jó pár ismerős volt, sok olyan ismerős, akikkel jó barátságba jöttem, és azt éreztem, hogy az a legboldogabb időszak a szemben a szemináriumban, mindazonáltal, hogy második évben volt egy pillanat ott az év vége, amikor az ember ugye azért megkérdeztem én is, hogy most jó helyen vagyok, vagy sem, de utána úgy jöttem vissza, hogy igen, jó helyen vagyok. Tehát az jó volt akkor a nyár azért, hogy az ember imádkozzon, és az lehetett a dolog lényege, hogy addig az emberben volt egy ilyen rózsaszín kötfelhő. És persze, hogy voltak csalódások, mert rájöttem bizonyos dolgokra, hát itt is húsvér emberek vannak, nem a szentek gyülekezete. Persze, én elképzeltek sok mindent az emberről, de azért a kispapok, amikor mennek, azért hát ott is van torzsalkodás, neheztelés, és az ember ezt nehezen tudja adott esetben.
2: Ahogyan a vendéglátós közegben.
3: Pontosan.
2: Ez egy jó iskola.
3: Csak aztán rájöttem arra, hogy azért a szeminárium, az tőled is függ, hogy milyen. Te mennyit teszel bele. Volt olyan felsős éves, aki azt mondta, hogy ezt csak ki kell bírni. És én mindig mondtam, mi az, hogy ki kell bírni. Ez a te életedből 6 év. Nem mindegy, hogy hogyan éljük meg. És persze ott is, mit tudom, kosaraztam, fociztam, de beleálltam mindenbe, ami lehetett, főként ami közösségi program, és próbáltam én is segíteni a dolgokat.
2: Nagyon sokrétű az atya. Azt is említette nekem, hogy még a filmrendezés is érdekelte. Van valami, ami kikapcsolja a hétköznapokban?
3: Hát a filmek mindenképp, könyvek, zene, olvasás, de szeretek úszni, kerékpározni. Mivel belvárosban vagyok, már ott lefotóztak többször kerékpárra, mindig úgy kisakkozom, mivel érdemes menni, busszal, autóval, kerékpárra vagy gyalog, de nagyon sokszor kerékpárra, belvárosba kerékpárra járok, mert nagyon adja magát.
2: Igen. Visszatérve a sok kaland után, hogyan élte meg, amikor ténylegesen ott állt, hogy pappá szentelik, és milyen papi elmondatot választott magának?
3: 96-ban szenteltek pappá, és én nagyon boldog voltam. Tehát van olyan kép, amikor a Esztergom Bazilika sekrestjére többiekkel együtt ünneplünk, és én nagyon széles mosolyal vigyorgok. Én teljesen tényleg eufórikus öröm éltem meg, tehát hogy nagyon-nagyon boldog voltam, és nagyon-nagyon jól éreztem benne magamat. És akkor, amikor mi választunk jelmondatot, ez mindig egy kérdés, hogy mi választjuk a jelmondatot, vagy a jelmondat választ minket. Ugye én kettőt is választottam, egyik az, hogy elég neked az én kegyelmem, és a másik pedig az, hogy maradjatok meg szeretetemben. Az, hogy elég neked az én kegyelmem, ez kicsit nekem szól abban az értelemben, hogy én ismerem magamat, hogy az elég izgága figura vagyok, tehát nem vagyok egy egyszerű eset, tehát kirúgom a házoldát adott esetben, és az elég neked az én kegyelmem, ez tényleg arról szól, ez pont ez most vasárnap lesz a boldog a lelki szegények, hogy alapvetően Isten ügyébe állsz vele, elég neked az én kegyelmem, ebben foglalkozz, ez legyen a szíved közepe. A másik a maradjatok meg szeretetemben, ebben is van egy kettőség, hogy egyfelől én megmaradjak az Isten szeretetében, másfelől meg hiszem azt, hogy a hívek megmaradjak az én szeretetemben is. Tehát, hogy közösségben lépjek velük, és közösségben éljük meg a dolgokat. Ez a kettő volt az én jelmondatom, és ez mind a mai napig.
2: Közösségben élni meg a dolgokat. Most a 8. kerületben nagyon sok rászorulón segít, oda lép a legelesettebbekhez is. Hogyan tudunk mi is segíteni azokon az embereken, akik elesettek? Milyen attitűd is és lélekre van szükség ahhoz, hogy így hozzá tudjunk állni az emberekhez?
3: Nekem 2 hajléktalan hittancsoportom is van. Az egyik a Teréza nővéreinél, szerdánként, a másik csütörtökön az úgynevezett újfészek csoport, ott meg a Tömő utcába. Én azt látom, hogy ezek az emberek, akik utcára kikerültek, ezek ugyan emberek, mint mi vagyunk. Nagyon fura, De akkor, amikor egyik-másik történetet megismerte az ember, volt itt már operaénekesnő, volt itt katonatiszt, döbbenetes, de operaénekesnő. Amíg jól ment a szekér, jól mentek a dolgok, addig oké. Csak akkor, amikor a férfi úgy döntött, hogy öregecske fele párocskát lecseri fiatalabbra, akkor utcára került. És nem gondolt előre, és utcára került 50-60-70 éves korába. Én azt látom, ezeknek az embereknek emberre van szüksége. Annak idején, amikor én Kozmatyához jártam, ő vitt bele, mondhatnám, a hajléktalanok közé. Annak idején a máltaiaknak volt egy ünnepelt máltai hajójuk. Tehát még a máltai vonat előtt volt egy hajó, ez ott kint Újpesten, és volt ott, hogy mentünk ki ételt osztani. Én magam is mentem, és például az egyik alkalommal ott egyik hajléktalan azt kérte, hogy akkor kiosztottuk az ételt, hogy üljek le mellé, és beszélgessünk. És akkor, amikor beszélgettünk, jó, persze, hogy megette közben a vacsorát, de ő beszélt egy órát, és egy óra után úgy fölállt, hogy milyen jót beszélgettünk. És igazán én csak hallgattam. És ezeknek a legtöbbének emberre van szüksége, hallgatóra. Aki elfogadja őt úgy, ahogy van, és meghallgatja, persze lehet esetleg idővel tanácsokat adni, vagy valami segítséget, de én azt gondolom, ezek az emberek legtöbbje a családi köteléket elvesztette, a családi kapcsolatokat. Lehet itt mondani, hogy persze tütükkel, tehát alkohol, drog, sok mindenfajta probléma miatt kikerült, de hát ezek általában nem egyéni szociális problémák, hanem a család közösségnek igazán problémája, és igazán családban lehetne ezeket megoldani. És nagyon kevés a jó szociális munkás, ha van is, azok is belefáradnak a dolgokba, hogy hogyan lehet segíteni mindenképp olyan közösségek által, hogy összeállva, ahová befogadunk olyan embereket is, akik utcára jönnek. Ez az új fészek csoport is úgy jött létre, hogy az Alföldi utcában van egy hajléktalan szálló, és az ottani munkatársak közül páran úgy gondolták, hogy ezeknek az embereknek kicsit többre van szükség, mint elnivalóra, meg innivalóra, meg mit a fedélre. És létrehoztak egy közösséget ez az új fészek csoport, ahol jó értelemben otthon lehetnek, ahol meghallgatják őt. Korábban a Kun utcában voltak a Szent Ita plébánia, aztán hozzám kopogtattak, mert nem fértek el, és átjöttek hozzám, innen átkerültek igazán a tömőbe, és ott működik mind a mai napig. Ennek a vezetése 4 fő körül van, akik vezetik, ezek munkatársa kapcsolati rendszerben, és ebbe a kapcsolati rendszerben 20-25 hajléktalan, akit elhordoznak. És ebbe a estékben benne van mindig, pont épp a tegnap este is volt egy összevetel, ahol mindig van egy jó értelemben, először egy vacsora, ennél, tehát kapnak szendvicset, teát, és utána pedig van egy megérkezéskör, akkor mindenki elmondhatja azt, hogy ő most hogyan élte meg az elmúlt időszakot, elmúlt hetet, vagy amit nem láttuk, mondja el, mi van vele. És csak utána kezdek én arról esetleg beszélni, bocsánat, még a legelén van dicsőítés, mert van imádkozás, éneklés, és utána van az, hogy megérkezők, és utána én beszélek általában vasárnapi evangéliumról, és akkor persze ennek kapcsán is beszélgetünk. Én azt látom, ezeknek az embereknek leginkább jó szóra van szüksége, az, hogy meghallgassa valaki, emberre van szüksége. Ebben tudunk elsősorban itt segíteni, én azt úgy látom.
2: Erőre, hogy tovább lendülhessenek ezen, igen, a nehéz helyzeten.
3: Igen.
2: Hát igen, itt is azt érzem, hogy kijön a vendéglátós múlt, hogy odafigyelünk egymásra, próbáljunk élményt adni, mert erről is szól a dolog.
3: Annak idején, amikor vendéglátásban dolgoztam, mindig úgy fogalmaztam, hogy annak idején az én asztalomnál, most meg az Úr asztán látom vendégül az embereket, hogy ez igazi vendéglátás. Én bárhol voltam, mindig megjelenik valahol a vendéglátás. Esztergomban voltam először plébános, ott volt egy olyan program, ez az úgynevezett 100 pohár, 100 villa, 100 kéz, 100 tányér, ami azt jelenti, hogy beruháztunk. Tehát vettünk 100 pohár, 100 villa, 100 kéz, 100 tányér, és volt egy közösségi termünk, hogy lehetett bérelni is, de minden évben karácsony előtt egy héttel, a rózsaszín vasárnap után, hétfőn tartottunk egy munkatársi vacsoraestet.

0: De itt például Horváth Mihály téren külön érdekessége, hogy meg is kemelkedtem a Salom közössége, ők egy brazil csoport. Annak idején a bíboros atya hívta meg őket, és annak idején a Bakás tér érkeztek, de hát ott vannak a lányok, és a fiúk azok, akik kopogtattak nálam, akkor plébánra felújítottam, hogy van-e nálam hely. És volt egy szolgálati lakás, mondom, van rá lehetőség, gyertek. És akkor, amikor mi felújítottuk a plébánát a Horváth Mihály téren, az alsó részben, a szuterénben, én megálmodtam jó értelemben egy ifjúsági, közösségi teret. Azt nem tudom, hogy hogy fog majd kinézni, mi lesz ott. És ők jöttek avval, hogy atya, mi szívesen kibérelnénk azt a helyet, kívánnénk azt a helyet. És mind a mai napig ott üzemeltetik a Hunga Rio kávézót, ahol finom brazil kávét lehet kapni. És hát mi a legjobb áru kapcsolat, mint egy kávé? Nem az a kérdés, hogy katolikus vagy nem, szereted a kávét, vagy nem. Ott van mellettünk a fazekas iskola, szülők, tanárok, diákok bejárnak, ott írják a leckét, teljesen jól megvannak, és teljesen jól működik, általában a hétköznap délutánunkért. Ezért mondom, hogy nálam a vendéglátás mindig megjelenik, tehát, hogy mindig ott van.
1: Egy jó szó is hozzátartozik mindig. Igen. Voltak-e esetleg olyan pillanatok az útja során, amikor azt érezte, hogy mégis visszavágyna a rózsadombi luxusba, az elitbe, vagy esetlegesen sosem merült fel ez?
0: Rózsadombira sosem nem vágytam vissza. Arra emlékszem a rózsadombból, hogy azt éreztem, hogy le kell menni a hegyről. Azt éreztem. Az, hogy volt nehéz pillanat és nehéz helyzet, akkor, amikor én ezt elgomboltam plébános, én elkezdtem a misszióval foglalkozni, és nagyon beledobaltam magam, és én kapcsolatba kerültem a verbitákkal. És ez olyannyira ment el, hogy a végén úgy gondoltam, hogy belépek a verbiták közé. De egy hónap után visszajöttem. Minden napig úgy szoktam fogalmazni, hogy szeretlek titeket, de nem annyira, hogy összeköltözzem veletek. Nagyon szeretem mind a mai napig őket, és tényleg kapcsolatba vagyok, és tényleg próbáljuk egymást segíteni, csak tény is volt a multikulturalizmus, az aztán főként bennük van, és azért kiderül, hogy bizonyos dolgok azért persze szép-szép, de aztán nem volt könnyű kölcsönös elhordozni egymást bizonyos helyzetben, aztán én úgy láttam jónak, hogy inkább visszatértem az egyházközségbe, egyházmegyébe. Mindenképp ez volt az életem talán a legnehezebb időszaka. Érdekes módon hasonló nehéz időszak volt, most nem olyan régen. Szoktam mondani, hogy nem vagyok babonás, de január 13-án a fazekas iskolába a trafóház kiégett. 1000 diákot ki kellett menekíteni az iskolába, és akkor azonnal a templomba, tehát ott jelezték, hogy gyerekeket valahova kinek lakni, és akkor megkérdezték, hogy kinyitjuk a templomba, persze kinyitjuk. Én ahogy oda kerültem annak idején 12 évvel ezelőtt, felültöttük a plébánát, felültöttük a templomot, tehát tényleg számra mind a két épület nagyon fontos, hogy tényleg szépre sikerült. És lényeg, hogy a trafóház leégve utána derült ki egy hét folyamán, hogy nálunk elszállt a padlófűtés, elszállt a kamerarendszer, elszállt a három harangból egy, és mindez után még kiderült, hogy a Tömő utca, amelyik hozzám tartozik, oda betörtek, ott elvitték a kelyhet, a cibor miatt a mostanciát, és még pluszba mellett egy építkezés elkezdett, és a épületnek az alsó részét, hát úgy, hogy mondjam, benyomták. De hát ezt így másfél-két hét alatt, és mindezek után még Isten nyugosztalja a szegény Bajzár Ferenc atyát, de bíboros atya jött hozzám, hogy gyászvisét is tartson, és hát arra is kell készülni, és ez így két hét alatt. Tehát az ember ugye a stressz nyomás, úgy azt éreztem meg, mint a présbe, hogy egymást jönnek a prések, és még nagyobb prés, és hát ezt nehéz volt tényleg földolgozni, mindamellett, hogy már azért sikerült, pont ezen a héten kicsit pihisebbre vettem a dolgokat, mert ez engem az utóbbi idővel kicsit erősen lenyomott.
1: Hiszem, rendesen összesűrösödött minden. Ennek kapcsán jut eszembe, hogy milyen érzés a 8. kerületben papként tevékenykedni? Volt-e esetleg önben félelem ennek kapcsán, hogy hát mondjuk ki egy nem olyan közkedvelt kerületben?
0: Nem volt ismeretlen számra a közeg, mivel a Trefort utca iskolába jártam, az a 8. kerületnek a másik oldala, az a Palota negyed. Tehát jártam annak idején a részbe, és az, ami megdobogtatta a szívemet, az a Nagykörút. Tehát én budapesti lévén azért nekem a Nagykörút azért az a Budapestnek a szíve közepe. És így az, hogy az ember oda került, mindenképp ezt úgy örömmel konstatáltam, vettem. Ami számomra elgondolkodtató volt, amikor a templomot láttam, én ismertem a templomot, de a jóisten felé megfordultam.

0: fogalmaztam, uram, nem lehetne ezt a templomot 30 méterrel közelebb tolni? Mert a körút mennyivel jobb lenne, hogy az emberek jobban találkoznak, és akkor, amikor a templom felújítása történt, ugye korábban sárga volt a templom, és akkor, amikor felújítottuk a templomot a legvégén, volt egy ilyen 8 alkalmas box mérkőzés, műemlékvédelmi, a érsekség, plébány, minden, hogy milyen szín legyen, és a végén kiválasztottunk egy olyan szint, ami nem fehér, inkább kőszín. És olyan hatást kelt a templom, mintha 30 méterrel közebb tolták volna a körúthoz. Ha 4-es, 6-osra az ember megy, akkor a sok szürke ház között hirtelen fölkapja a fejét, jó, itt van egy templom is. Hát úgy érzékel az ember, hogy eléggé megváltozott az egész környéke, és az, hogy ilyen szint változtatott, az mindenképp jó közebb kerített a dolgokba.
1: Mennyire nehéz manapság a híveket elérni?
0: Nehéz azért embereket elérni. Annak idején Esztergomba indítottam az úgynevezett harangszót, amit neked is adtam már egyet. Ez egy ilyen heti hírmondó. Én elsősorban ezen keresztül próbálom a hirdetéseket átvinni. Annak idején volt egy ilyen jelzés, mely szerint, hogy ha az ember az ambótól hirdet, az ilyen 0,06 átmenet. Ha az ember kirakja a hirdető táblára, az ilyen 0,6 átmenet. Így, hogy hazaviszik a harangszót, az ilyen 600-os átmenet az információ áramlásba, ettől függetlenül még az interneten is visszük. Nehéz elérni az embereket, elsősorban azért az iskolai hitoktatás, keresztelések, esketések, vannak azért csoportok, közösségek, de itt a 8. keletben azért ez a falansztal jelleg ez megvan. Tehát a magas házak, épületek, az emberek nem ismerik egymást is, és alapvetően elzárkóznak egymástól is. Tehát pont azáltal, hogy ennyire fölhigul itt a 8. kerület, nem tudom, ki lakik a szomszédba, most már nem is az, hogy magyar ember, hanem most már olyan, milyen nyelven beszél, azt se tudja már. Tehát tényleg a nyelvek is keverednek, színes bőrű. Nem tudják az emberek, mit kezdenek vele. Ettől függetlenül számolva, ami még plusz a 8. kerületben, az mindenképp a Teréza nővérei. Tehát nekem az egyik legnagyobb ajándék, hogy ők itt vannak, és az ő szolgálatukkal segítik a mi közösségünket. Ők a maguk ruhájába, szári ruhába, ahol megjelennek, ott mindenki megfordult állnak, hogy honnan szalajtották őket, kik ők, ki, miért is vannak ők itt jelen. Ők hihetetlen hitben, reményben, szeretetben, alázatban végzik a munkájukat, és én minden is köszönöm az ő munkájukat, mert tényleg nagyon sokat jelent 8. kerületben az ő munkájuk. Próbáljuk az embereket elérni, nem csak a hírlevél, nem csak a személyes kapcsolat, de azáltal is, hogy szociális téren próbálunk, amit lehet tenni. Van mellettem egy irodista, a Varga Éva, aki nem csak irodai munkát végez, hanem szociális munkás végzettsége is van. Én úgy tartom számon, hogy a hétfő, szerda, péntek általában az irodai nap, kett csütörtöki nap az inkább a karitaszos dolgok. Nagyon sok rászoruló van a környéken. Annak idején, egy jó 3-4 évvel ezelőtt, mi beleszálltunk egy érdekes, izgalmas vállalkozásba, az önkormányzat kiírt lakásokat. És mi 3 lakást megnyertünk, ami azt jelentette, hogy mi ezt a 3 lakást átvettük, felújítottuk, és mi 3 családot megmentettünk. Egy 5 gyerekes családot, akkor van egy szociális munkás és egy másik, akik utcára kerültek volna, és mi mögéjük álltunk, és valójában most azt vállaltuk velük együtt, hogy 10 évig kísérjük. Miután ezt mi bevállaltuk, utána jött be ez a Covid-járvány, és akkor jött be ez az energiaválság is. Tehát nagyon érdekes, hogy igazán, amikor ezt megtudtuk, utána azt mondta, hogy ha ez előbb történik, akkor nem biztos, hogy beváljuk azt a 3-at, akkor lehet, hogy csak 2 vagy 1-et, de tény is, hogy sikerült a 3 beállni, és folyamatosan is visszük ezt. Én számomra nagyon jó azt látni az Éva, hogy egy szociális munkás, és bárki problémával jön, elsősorban ő hozzá irányítom, mert ő rögtön tudja azt, hogy mit kell csinálni. Családsegítő, ilyen papír kell, olyan papír kell, és mi a család segítővel is összeállunk, tehát segítjük egymást, és akkor, amikor bárki mögé beállunk és próbáljuk segíteni, az a család segítő is kell, hogy ott legyen mögötte. Mi kölcsönös együtt tudunk bizonyos embereket támogatni. Itt nem arról van szó, hogy most csak 10 forint a 20-an, hanem hosszú távon.
1: Vannak esetleg olyan fiatalok vagy idősebbek köztük, akik kiemelkednek és a papi hivatás iránt kezdenek el vonzódni?
0: A papságom ideje alatt voltak ilyenek, de főként, én megmondom szintén, vidéken tapasztaltam, Kárpátalján voltam, 5 évet missziót is voltak olyan fiatalok. Itt Pest-Belvárosában nem igazán látok feltétlenül, volt egy-kettő, akire láttam, Szerintem a mai világban nehezebb megtalálni hivatást. És ez nem csak a papi hivatásra van, hanem a családi hivatásra is. Ma sokkal nehezebb elköteleződni. Vannak cselekészeink, van regnum, van salomközösség, tehát vannak ifjúsági csoportjaink, és ezek jó értelemben jól működnek. De én azt látom, hogy a papi hivatás, valószínűleg pont azáltal, hogy cölepsz életet élünk, ez még inkább távol tartja őket, nehezen tudják elfogadni. Én látok bizonyos fiatal, de főként az a 12-14 éves korban látok olyan fiatalokat, gyerekeket, akikben van valami fajta affinitás, de valószínűleg a gimnázium, amikor már a szexualitás jobban berobban, ott már sokan eltántorodnak, megtántorodnak.
1: Említette, hogy többször volt missziós pap is. Uh-huh. Hogyan élte meg azt a feladatot? Mit kell tudni a missziókról?
0: Esztergomban, amikor prébános voltam, rendbe hozták a főtéren a Szent Háromság szobrot, és akkor én mondtam a híveknek, hogy kedves testvérek, ha valaki, akkor nekünk hozták ezt létre, nekünk úgy jutották fel. Kezdjünk vele valamit. És egy nap, egy hetes ilyen missziós sorozatot kezdtünk el Esztergomba. Ez még azelőtt, mielőtt lett volna a város missziós sorozat, ez a Bécs, Párizs, Brüsszel, Lisszabon, Budapest sorozat. És mi kimentünk a főtérre, és próbáltuk egy hétig, minden nap a legkülönfélebb színdarabokkal, gitáros énekekkel, de közvetíteni valamiképpen azt, hogy mi kik vagyunk. Volt egy alkalom az utolsó csütörtöki nap, amikor a közösségeink mutatkoztak be. Pénteken már a verbitánk azok, akik bemutatkoztak, mondta, hogy jó kapcsolatot ápoltam, és akkor szombati napon hívtam be őket, és bent volt az úgynevezett kőleves főzés, amikor közös pográcsozás, közös játékok, program, és vasárnap egy ünnepsi misével zárult a dolog. Esztergomba írdult ki a sorozat, és akkor utána egyre bejebb mentünk a város központba. Én azt tapasztaltam, hogy egyfajta bátorság kellett hozzá. Én sem magamtól kezdtem ebbe foglalkozni, hanem karizmatikus közösség átmödöttem, akik mellém álltak, és velük együtt tudtam erről dolgozni. Az, hogy későbbiekben utaztam is, és voltam bizonyos helyeken, ez kicsit annak is köszönhető, pont ez az érdeklődés a misszió iránt. Amikor ide kerültem Józsefvárosba, itt azért kiderült, hogy többfajta missziós közösség létezik, ahogy említettem, van ez a Salom közösség, de itt volt mellettünk a harmadik világ szegényei a templom mögött, és amikor megérkeztem, az alapítójuk engem köszöntött külön is, és mondta, hogy szeretettel meghív engem Peruba. Hát én mondtam, akkor, amikor megérkeztem, mondom, bocs, de én most nem tudok erre elmenni, de 3 év után jött egy lehetőség, egy alkalom, amikor azt mondta, hogy tudjátok mit, most belefér a dolog, és elmentem egy 2 hétre. És voltam ott Limába, meg fölmentem az úgynevezett fiúk városába, és nagyon nagy élmény volt látni a harmadik világ szegényét, hogy hogyan működnek Peruba. Voltam még Indiában, India az igazán onnan jött elő, hogy a verbitáknál a Sebastian atya, ő onnan származik, és ő szerelt egy csapatot, hogy mi elviszi őket arra a környékre, Kerala-ba és Goa-ba, hogy nézzük meg, hogy honnan származik, és az ottani közösségeket látogattuk meg, és ottani részt Szent Tamás nyomába jártunk, tehát jártunk azon a hegyen, hogy Szent Tamás élt át. Ez is nagyon nagy élmény volt. Illetve, ahogy említettem, van ez a brazil csoport. Ez a brazil csoport, ők meghívtak, illetve az egyik fiúnak volt egy esküvője múlt nyáron, és ő meghívott az esküvőjére. És mondták, hogy ha elmegyek az esküvőre, akkor ne csak az esküvőre menjek el, hanem a világ egyik legnagyobb katolikus fesztiválon is vegyek részt. És egy 2 hetes program volt, az első héten volt az esküvő, persze ott a készület, bekapcsoltam és a közösség életébe, és a második héten volt az úgynevezett Halleluja Fesztivál, amin több mint 600 ezeren vettek részt. Ez egy katolikus fesztivál, ez Fortaleza, ez egy 2 milliós város. Ezt úgy kell elképzelni Brazíliába, hogy ha az ember maga elé képzel a térképet, az Atlanti-óceán partján az a kiszögellés, ahol az Atlanti-óceánban kicsúcsosodik Brazília. Na ott van Fortaleza. Hihetetlen élmény volt belük együtt megélni tényleg azt a hetet, de az a egy hét, amíg a fesztivál volt, életemben ekkora tömeget én nem láttam egybe. Jó, voltam Csíksomlyó, mert tudom, hogy tényleg szép meg minden, de itt azt a fajta lelkesedést, ami bennük volt, voltak úgynevezett koncertek. Volt nagy színpad, kis színpad, nagyon sok fajta foglalkozás, és a nagy színpadon az utolsó 3 nap, ez jelenti péntek, szombat, vasárnap, papok léptek fel, és ők énekeltek. De ezt úgy kell elképzelni, hogy pénteken egy szerzetes pap, szombaton egy világi pap, de ilyen belkántó stílusba. És az valami biztonsági embere volt, mert majdnem szétszették, akkora sztár volt. És ezek után vasárnap volt egy záró szentmise, ahol kiderült, hogy aki a főcelebráns, ő egy bodybuilder volt, ilyen szekrény magas, 2 méter magas, szőke, de valami akkor debella, és az egész misét végig énekelte, de úgy énekelte, hogy onnantól kezdve az Atya, a Fiú és a Szentlélek neve, ezt 3-szor elénekelte, és megállította: emberek, értitek? Egy Istent imádunk, aki 3 személy. Tehát közben még tanította az embereket is. Olyan tűz volt az emberekben, hogy ilyet életemben nem láttam. Döbbenetes volt. És a legvégén, ez külön meglepetés volt, hogy a papok, mindazok, akik ott voltak fönn, nekünk be kellett mutatkozni. Az összes többi, az mind brazil volt, én voltam egyedül külföld, én voltam legutoljára, volt velem egy leányzó, aki ott segített a fordításban, és akkor hát én köszöntöttem őket, és hát elmondtam, hogy mihez nem vagyok, Budapest, Józsefás Prémán, és akkor a végén mondtam nekik, hogy hát, hogy jó napot kívánok, de portugálul. 600 000 emberre megtapsolt, és mondom, engem még 600 000 embert tömeg nem tapsolt meg. Nagyon fura érzés volt, tehát látni tényleg ezt a tömeget, és azt a lelkes, ami bennük volt. Visszatérve ide a misszióhoz, azért érződik a világban, és főként Európán kívül, hogy azért nagy az éjség, és van hová menni. Lehet, hogy mi Európában kicsit megfáradtunk, és persze itt kéne elsősorban evangélizálni, és persze vannak missziós indítatású közösség is mennek, de itt azért egy picit most az ember azt érzi, hogy picit úgy összemenőben vagyunk, összemenőben az egyház. Ázsiába, Dél-Amerikába, de Afrikába is sokkal pesgőbb az élet. És akkor, amikor az ember ezekkel találkozik, akkor nagyon meglepődik, és hát persze jogosan mondhatnám, szívem még éből szívesen bágyakoznék oda, hogy egy pár évet eltöltenek én is szívesen ott, mert jó volt köztük lenni, és érdemes volt ott lenni. Ettől független itt kell megállni a helyünket.
1: Azt hozta vissza, hogy itt szükség van?
0: Persze, hát nem, meg abszolút, én jó értem, meg kicsit turistaként is mentem, tehát kíváncsi voltam a kultúrára, az ottani étkekre, mindenre, de elsősorban az, hogy ők maguk hogyan misszionálnak, és számomra az azért mindenképp egyértelműen sokat mondó, illetve mi az, amit át tudunk venni? Tehát mi az, amit tudunk helybeleg is, esetleg tudunk hitel helyre? Hát pont azáltal a Salom közösség itt van, ők mindenképp próbálnak is. Hát azáltal, hogy egy kávézőt nyitottunk, a kávézó egy missziós hely.
1: És érdeklődnek az emberek
0: iránt? Igen, hát járnak be. Tehát nem csak hívők, tehát pont azáltal, azért járnak be. De hát én úgy szoktam mondani, annak ide, amikor Esztergomba elkezdtük mi ezt a missziós hét sorozatot, ott is mindig megkérdeztük a papok, hogy na, Tóni, milyen a sikere van a dolgoknak? Hát mondom, nem jönnek ajtót okostul a plébániára, de egyre több házasság van, házasságrendezés, egyre több keresztelő, egy csendes ér, egy csögelező ér, amit érzett az ember, hogy a kegyelem azért mégiscsak árda is működik.
1: Mi a kedvenc papi feladata?
0: Kedvenc papi feladatom? Hát én megmondom, hogy keresztény nagyon szeretek. Tehát számomra azért a kereszt az a, én azt mondom, a number van, mindenért nagyon szeretek misézni is, de egy új életet a karunkba venni, és tényleg megáldani, és megkeresztelni, én keresztelni, ezt mondtam, bármikor keltsenek föl, éjszaka kellősködni, megkeresztelni a bobákat. A Szentírásban van egy ilyen mondat, hogy az alatnál, ahol sok a munkás, kevés, kétek az alatásolat, hogy küldje a munkásokat alatásába. Egyik papi összevett alkalmat, egyik pap úgy imádkozott, az alatnivaló kevés a munkások, kérjétek az otásodat, hogy adjon alatnivalót. Add meg, Uram, hogy ne csak papi hivatás, de hívői hivatás is legyen. Add meg híveinek, hogy a Szentlélek tüzet töltse be az emberek szívét. Add, hogy felismerjék saját küldetésüket, hivatásokat ott, ahol élnek. Adj, Isten, egyre többen köteleződjenek a család a papi hivatás mellett. Adj, Isten, hitben, reményben, szeretetben, Isten országa bennünk növekedjék, és másokat is meg tudunk hívni az egytest közösségbe. Amen.
2: A műsorvezető Horváth Nelli mai vendége Mihálsz Antal, a budapesti békekirálynője plébánia plébánosa volt.
3: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.

0: Hírpercek.
1: Áldásos tanévért tekertek Csíksomlyóra diákok és tanárok az Erdélyi Mária út egyesület szervezésében. Rég várt harangszó hirdette a görögkatolikus templom búcsú ünnepét Szikszón. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szabko Anna. Kezd a tanévet Márton Áronnal, ezzel a jelmondattal szervezett bicikli zarándoklatot szeptember 1-én az Erdélyi Mária út egyesület. A Csíkszentdomonkosról, Csíksomlyóról tartó lelkiprogram vezetője Bőte Csaba Ferences szerzetes és Osvát Judit egyetemi oktató volt. Az eseményről a Hargita Népe napilapban számoltak be. Amint egy 50 diák és pedagógus mellett a felcsíki településeken további résztvevők is csatlakoztak, indulás előtt a fiatalok felkeresték a szent életű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot, majd a templomban meghallgatták Osváth Judit négy részes, Márton Áron életéről és örökségéről szóló elmélkedés sorozatának első részét. Ezt követően Bőte Csaba kérte Isten áldását a zarándokokra. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők tudatosabban éljék meg a közelgő tanévet, és jobban figyeljenek Márton Áron püspök szabaira. Az Isten szülő születésének tiszteletére szentelt szikszói görögkatolikus templom 9. búcsú ünnepén szeptember 6-án orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök megáldotta a templom udvarán álló új harangtornyat. A szent liturgián ünnepélyes fogadalmat tettek a parókia megújult képviselőtestületének tagja is, tudósít a Magyar Kurír. A szikszói templomot 2017-ben szentelték fel, 2 évvel később készült el az ikonosztázion, majd 2022-ben a templom külső falára ikonok kerültek, a körbekerített udvarra pedig egy kőkeresztet állítottak. Az új harangtoronyban mostantól a régi, nagyobbik haranggal együtt egy kisebb is megszólal. A főpásztor a megújult képviselőtestülethez szólva azt mondta, hogy mint Ezekiel prófétának nekik is őrszemekké kell válniuk, hogy figyelmükkel és a megfelelő intézkedésekkel még jobban szolgálhassák a közösséget. 14. Leó pápa szeptember 10-én fogadta a Vatikánban tartott képzésen résztvevő 147 új püspököt. Beszédében arra buzdította őket, hogy legyenek közel népükhöz, szeressék az embereket, különösen papjaikat. A Szent Atya kitért korunk változásaira és a technológiai fejlődésre is, és a Magnifica Humanitas enciklikát jelölte meg táplálékként az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához, olvasható a Magyar Kuri honlapján. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban tartott képzésen vettek részt, amely lehetőséget teremtett a párbeszédre, iránymutatást nyújtott, segítve egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. A püspökök a közösség szolgái az egyházban és a mai világban témájú kurzus szeptember 2-án kezdődött, és 10-én a színódusi aulában tartott pápai audenciával zárult. Kedves hallgatóink, a híreket Szabko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: Köszöntöm a Mária Rádió Miriam hallgatóit. A Felvidéki Beszélgetések műsorunk veszi kezdetét, ahol szintén egy ismerős hangot köszönhetnek a hallgatók, bár lehet, hogy az ének hangja áll közelebb hozzájuk. Egy énekes gitárost látok vendégül a komáromi stúdiónkban, a Borostyán Együttes vezetőjét, Nagy Lászlót.
6: Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: A Borostyán név, mint jelkép, mennyire igaz a te életedben is? Mik azok, amelyek hasonlóan valahogy egy örökszöld tartalmat képviselnek?
6: A Borostyán névvel az együttesnél azt szerettük volna jelképesen bemutatni, hogy a Borostyán, mint örökzöld növény, úgy kapcsolódik a versek, örökzöld értéket képviselnek. Hát én a saját életemben próbálom azokat a értékrendeket megtartani, amelyek szerint élek a mindennapjaimban, a családban, a közösségben, a munkáján. Tehát őszintesség, barátság, kapcsolattartás, tehát a becsületesség, ezek számomra fontos értékek. És szeretem, hogyha olyan emberekkel is vagyok kapcsolatban, akik szintén hasonló értékeket képviselnek.
5: Az, hogy közösségben zenélj, ez hogyan indult el?
6: Én a zenéhez lényegében kicsit később kerültem hozzá. Alapiskolás koromban először rajzra jártam, meg szobrászatot tanultam, és a húgom kezdett el zongorára járni, amikor én már 5. és 6. voltam. Nagyon vonzott a zene, tehát hallgattam a rádióban különböző együttesek dalait, de az első igazán nagy élmények azok voltak, amikor élőben eljutottam koncertre. Az élő zene varázsa az nagyon megfogott. Elején rockkoncertek voltak, amikor részt vettem. Tényleg a rockzene az élőben fogja meg az embert igazán. Ki már részt vett a zenei koncerten, tudja, hogy miről beszélek. És emlékszek rá először, hogy V73 zenekar volt, akik a Kovács Katit kísértek itt Komáromban. Majd a Omega koncert, Piramis koncertek következtek, amik nagyon megfogtak. Utána nagyon, nagyon sok koncertre jártam, Budapestre is. Együtteseknek a nagy koncertjén mindig ott voltam, kis stadionban, Népstadionban. De voltak olyan koncertek is, ahol nagyon jó gitárosok, például Aldi Meola, John McLaughlin, Paco de Lucia, ezeken a koncerteken is részt vettem. Akkor döntöttem, hogy én szeretnék zenével foglalkozni. Akkor szereztem meg az első gitáromat, úgymond kaptam, és elkezdtem tanulni gitározni. És a gimiben létrehoztunk egy zenekart, amivel mi is muzsikáltunk.
5: A közvetlen környezetedben volt olyan személy, aki támogatta ezt, hogy zenélni kezd?
6: Hát a szüleim azok nem voltak zenészek, tehát nem foglalkoztak zenével, de tetszett végül is nekik, csak azt mondták, legyen a tanulás rovására. Hát én szorgalmasan tanultam is.
5: De zenei tanulmányokat folytattál?
6: Nem, csak úgy gondolom, hogy tehát maga a tanulás, ami a gimnáziumban volt, mert lényegében, amikor gimnáziumba kerültem, akkor kezdtem csak el gitározni, de az volt a szerencsém, hogy a gimnáziumban alakult egy zenekar is, amiben nagyon jó zenészek voltak, akik mai napig aktív zenészek. Megemlíthetném Nagy László Culót, aki és Baros Jancsit, akik az Elegeti Revivalbandnek a frontemberei. Tehát akkor játszottunk a zenekarban más együttesek dalait, Omega, Piramis, Scorpio, Generális, ezek nagyon jó időszakok voltak. Abban az időben volt itt Komáromban Káplán úr, az Orosz János püspök úr, akkor még minisztráltam aktívan, és az volt a nagy élményem, hogy ő hozott elektromos gitárt, basszusgitárt, dobfelszerelést, és oda jártunk hozzá plébánra, és gyakoroltunk egy páran, létre is hoztunk egy Boots nevű zenekart, ami aztán végül is nem működött, de játszottunk egyházi vallási dalokat is a templomban, bemutattunk, adventben, meg különböző alkalmakkor. Nem saját dalok voltak, hanem betanultunk főleg latin nyelvű dalokat, de egy meghatározó élmény volt, és lényegében ő segített hozzá az első akkordoknak a megtanulásához. Aztán nagyon szorgalmasan kezdtem el gitározni, tanulni, és ahogy említettem, gimnáziumban rögtön az első évfolyam végén annyira belőttem a gitározásba, hogy bevettek az iskolai zenekarba, ami nagy élmény volt, mert az iskolai rendezvényeken, amikor játszottunk, azok lényegében ilyen koncerteknek is minősülő fellépések voltak, nagyon sokan bejártak a városból, és hát nagy közönségünk volt. Utána az egyetem évei alatt játszottam még 3 zenekarban, amik aztán megszűntek, de úgy alakult az egyik szobatársam, Szép Rudolf, ő akusztikus gitáron játszott, és én is felvittem a gitáromat Pozsonyba, ott sokat gyakoroltunk együtt, és kitaláltunk saját szövegű dalokat, sőt, az volt a terv, hogy együtt fogunk tovább muzsikálni, ez így az egyetem után folytatódott is egy ideig.
5: A zenei ízlésedet milyen élmények formálták?
6: Hát annyit még megemlíthetnénk, hogy az egyetemi éveim alatt húgom Pozsonyban, Ildikó húgom, ő konzervatóriumban tanult, és ő gyakran elhívott komoly zenei koncertekre, amire először nem is akartam nagyon elmenni, mert akkor még nem állt annyira közel hozzám, de hát rögtön megszerettem, amikor eljutottam a pozsonyi Vigadóba egy nagyon szép koncertekre, ahol különböző zenekarok játszottak, Bachot, Vivaldit, Mozartot, az is nagy élmény volt. Nekünk olyan iskolánk volt, hogy sokszor este 8-9-ig suliba voltunk, és volt néha másfél óra szabadunk, amikor el tudtunk ugorni, kicsit megebédelni, de voltak olyan időszakok, se el kellett járnunk a Városkönyvtárba, különböző beszámolókat készítem, az időben még politikai vonalon is kellett tanulni. Felfedeztem, hogy a könyvtárnak volt egy zenei részlege, ahol Duka Zoli Mes volt a igazgató, ezt csak azért említem, mert később énekeltem vele a tanítókénekarban, ahol lehetett bakelit lemezeket hallgatni, és én aztán vettem is ilyen tagságit, és jártam oda szorgalmasan, és hallgattam, volt ott Duran Duran rock együttes, de voltak komoly zenei lemezek is, és nagy élmény volt felhallgatóval úgy hallgatni sztereóban ezeket a zenéket, kicsit kiszakadni az iskola világába, és aztán mentem vissza a suliba. Úgyhogy ez mindig feltöltött energiával, és úgy alakult, hogy az egyetem elvégzése után, és a kötelező katonai szolgálat után megismerkedtem egy barátommal, aki elhívott egy úgymond zenekarba játszani, aminek nem is volt neve, ez volt a Borostyán előzenekara, ők gyerekműsort játszottak, Halász Jutka verseket, és elhívott, hogy segítsek nekik gitáron közreműködni, meg énekelni, és azt ez annyira jól sikerült, hogy folytattuk, és akkor elhívtam a Szép Rudolf barátomat, és meghívtam egy hegedűslánt is, Leszko Adriánt, és kiegészültünk, egy három lány, három fiú volt, ez volt a Borostyán, az első Borostyán, ami másfél évig működött abban a felállásban. Akkor ismerkedtem meg a Kaláka, a Szélkiáltó együttes zenéjével, és Sebő Ferenc együttesével is, és hatottak rám ezek az akusztikus zenék. Én akkor döntöttem el, hogy úgy volt, hogy fogjuk folytatni ezt a gitárdót, sőt, szerettem volna a rockzenekarban is játszani tovább, de az aztán úgy alakult, hogy nem sikerült. Bár akkor vettem meg az első elektromos gitáromat, de megszűnt a zenekarunk, és akkor az akusztikus zenével kezdtem el foglalkozni. Megfogott ennek a zenének a világa, főleg az, hogy ezek az együttesek, amiket akkor megismertem, verseket énekelnek. Ez egy külön világ volt, addig hát rockzenekarok azok nem szoktak verseket énekelni, bár most már nagyon sok zenekar zenésített meg verseket is, mármint rockzenekarra gondolok, és megtetszett ez a zene, úgyhogy aztán ezzel kezdtem el foglalkozni.
5: A felvidéki hallgatóság között mennyire volt ez újszerű, vagy ismert, vagy fogadott műfaj tőletek?
6: Igen, hát az együttesünk még 1986-ban alakult, meg Borostyán, és abban az időben én egy losonci mikrofog duót ismertem, gitáregyüttes, és itt Komáromban működött a Sziget csoport, a zenéskolás tanárokból álló együttes, Zsákovics László és Tobendek István vezetésével. Más zenekarról akkor nem tudtam, talán nem is volt rajtunk kívül. Később, három évvel később alakult meg a Korzár, a baráti zenekarunk, és aztán nagyon sokan kezdtek el foglalkozni később a Kicsi Hang, és nagyon sokan mások is ezzel a műfajjal, szerencsére, meg Magyarországon is. Úgyhogy hát olyan első fecskének számítottunk majdnem, és abban az évben, amikor meg is alakultunk, rögtön fél év alatt volt egy 30-35 koncertünk is, a jókai napokon is rögtön egy hét alatt négy. Először csak egy tálat megnyitón kellett volna játszani, ami egy különleges tálat megnyitó volt, hiszen a szlovákiai magyar képzőműszak közös tálat megnyitója országos, ami a Csomagdobban volt akkor bemutatva, az volt az első tálat megnyitó, amit játszottunk, ami nagyon döbbenetes volt számunkra, bejött oda 150-200 emberbe a kis terembe, és alig volt levegő, úgy kellett muzsikálni, meg felkértek minket a fesztiválklubban játszani este fiataloknak, ami egy ilyen laza fellépés volt, az jó volt. Ugyanakkor felkértek egy gyerekműsorra is, amire gyorsan betanultunk még gyerekdalokat Halász Jutkától, de aztán jött a szombati Szavalók és Prózamondok döntője előtt egy felkérés, talán két nappal, hogy ahol a Sziget csoport játszott volt, és ők nem tudták vállalni felép, és hogy ott is játszunk, akkor a gőzerővel elkezdtünk gyakorolni, külön dalokat betanultunk, és az nagyon jól sikerült. Utána elkerültünk a gimesi táborba, és nagyon sok helyre még abban az évben úgy indult a Borostyán. amit nagyon szerettem akkor, és örültünk, hogy ez működik, csak sajnos aztán úgy alakult, hogy az eredeti 6 fős felállásból csak magam maradtam, és akkor kerestem új tagokat, és akkor azokkal kezdtünk el muzsikálni.
5: A te szereped változott az együttesben? A vezető kifejezés mi mindent akar?
6: Hát én nem is nagyon szerettem magam úgy mondani vezetőnek az első felállásban, és úgy alakult, hogy annak ellenére, hogy én nem tanultam zenét, de talán én voltam legképzettebb zenész abban az időben, abban az együttesben, mert megkértek, hogy tanuljunk be egy műsor gyerekeknek, Halász Jutkától, és ők már 3-4 dalt betanultak, hát úgy kicsit kezdetlegesen. Én nekem talán jobb fülem volt arra, hogy le tudtam hallgatni, milyen akkordok vannak, és betanítottam az egész csapatot, hogy hogyan adjuk ezeket elő. De aztán kezdtünk betanulni Kaláka, Széki által dalakot, Sebő Ferenc dalait is, ami felnőtteknek szóló műsor volt, és saját dalokkal is elkezdtünk kacérkodni. Volt 2 vers, amit én megzenésítettem, és így indult aztán, hogy az volt az érdekes, hogy volt egy koncertünk a 6-os bástyában, amin Sunyoszki Szilvia, akkori Magyar Intézet igazgatónője volt, és azt mondta, hogy neki az a 2 versünk tetszett legjobb, amit saját hangunk zenésítettünk meg, az fogta őt meg igazán, és tele azért is volt így, mert azt szerettük, hogy igazán az ott a sajátunk. Tehát azt másképp adtuk kicsit elő, mint amit betanultunk, és aztán természetesen átértünk csak erre, hogy csak saját dalokat. Tehát verseket zenésítünk meg, a lényegében a versekben rejlő zenei világot próbáljuk hallgatóság elé tárni. Így indult a zenénk.
5: Ha egy kicsit az alkotói munkába beavatnál bennünket, mi az a zeneiség, amit igyekszel fölfejteni?
6: Próbálták a zenénket sokszor így beskatujázni, mind meg is kérdezték, hogy az milyen műfajú zene. Hát egyszerűen azt lehet mondani, hogy énekelt versek, vagy megzenésített versek műfaja tulajdonképpen az is. De azon belül nagyon sok zenei irányzat, vonal jelenik meg a zenénkben, hiszen nagyon szerettem a komoly zenét is, és feleségem, aki aktív tagja a Komáromi Kamarazenekarnak, hegedűn játszik, nagyon sok koncerten vettem részt az ő koncertjükén, még ahogy említettem előtte is, sok komoly zenei koncerten voltam, ugyanakkor a rockzene is közel állt hozzám, és aztán a megzenésített versek műfaja, de később az úgynevezett világzene, tehát nagyon sok koncerten voltam, akiket világzenei kategóriába sorolnak. Őket már meg is hívtuk a fesztiválra is. Én mindig azt próbáltam, hogy a tulajdonképpen versben rejlő zenét, a versnek a hangulatát, az érzéseket, amit a költő megfogalmazott, és úgy éreztem, hogy a zenében hogy jelenik meg. Ezt a zenét próbáltam kihozni a versből, és próbáltam, tehát a versnek a hangulatához, az érzelmi világához hangoltan létrehozni, és nálam ez úgy működik, hogy ez a zene mindig a fejemben születik meg először, és ha már sokáig úgy hordom a fejemben, akkor, amikor már kialakul, akkor próbálom hangszerekkel ezt megfoghatóvá tenni, zenei köntesbe öltöztetni, és akkor először természetesen gitárral, hiszen gitáros vagyok, de elején néha használtam zongorát is, hogy kitaláljuk különböző szólókat, a hegedű szólamokat, fuvala szólamokat, és mindig megszületett az elképzelés, hogy milyen lesz a ritmusa. Elején még nem volt külön ritmus, tehát ütőhangszeres tagjaink nem voltak, mi magunk játszottunk különböző ütőhangszereken a tagok, de most már úgy alakult, hogy van 2 tagunk, akik ütőhangszereken játszanak, és nagyon jó az a világ, hogy van hegedű, fuvola, gitár, basszusgitár és ütőhangszerek, ez olyan nagyon dúrsá teszi a zenénket.
5: Bemutatnád a zenekar jelenlegi tagjait?
6: Igen, hát a hegedűn játszik feleségem, Nagy Hollósi Zsuzsanna, aki énekel is, meg azért játszott különböző ütőhangszereken, de lényegében a hegedű, az a ő profilja. Kántor Krisztina játszik fuvolán, furujákon, írfuruján is vannak írdalaink, és az nagyon érdekes hangzás. Aztán basszusgitáron játszik Hántai Ferenc, és ütőhangszereken játszik Horváth Ákos és Homoki László, akiket úgy ismertem meg, nekik volt egy csak ütőhangszereken játszanó együttes, az Udu People, és ők játszanak különböző ütőhangszereken, spanyol dobon, a káhonon, bongókon, udúkon, mit kíván meg a versnek, a zenének, a dalnak a hangulata, és én magam gitározom és énekelek. Amikor játszottam gimnáziumban, akkor az elektromos gitár az volt az én profilom, és hát a gitárszólókat nagyon szerettem. Az egy külön élmény volt, amikor sikerült egy jó gitárszólót eljátszani, és a rockzenében talán az egyik jellegzetes, hogy egy szép gitárszóló van egy dalban. Sajnos mivel magam vagyok gitáros, annyira nem tudok élőben játszani szólókat, de stúdióban szoktam. De aztán nagy örömünkre szolgált, hogy Emmer Péter gitárvirtuóz vállalta több fölvételen a koncerten, gondolom, velünk az együttműködést, és ugyanakkor a stúdióban is Fambare, Péter Fambi, ő is játszott velünk elektromos gitáron, és az mindig egy pluszt hoz a zenénkben, színesíti a zenei világunkat.
5: Azon túl, hogy ti magatok is koncerteztek, említetted azt, hogy már egy komoly küldetés vagy egy feladatnak is érzitek, hogy rendszeresen sor kerüljön a ti fesztiválotokra, mert hogy már ez is egész szép múltra tekint vissza. Mi volt az első ilyen lehetőségetek, vagy ami megihletett?
6: Hát ennek az ötlete úgy jött, hogy jártunk a 80-as évek végén, 90-es évek elején Miskolcra a Diósgyőri Kaláka Fesztiválban, ami egy háromnapos zenei fesztivált a Diósgyőri Várban, ahol különböző országokból voltak előadók, Amerikából is, meg különböző európai országból, Olaszországból, Ausztriából, Németországból, tehát nem csak magyar együttesek léptek fel. A Kaláka együttes szervezte, tehát a önkormányzattal közösen, és ott ismertünk meg nagyon sok zenei előadót, például Sebestyén Már, tehát a Muzsikás együttest, a Székely együttes személyesen, és ott merült fel ennek a gondolata, hogy milyen jó lenne, hogy nálunk is tudnánk egy ilyen hasonló zenei fesztivált létrehozni. A másik gondolat, aminek a kapcsán elindultunk, hogy akkor hozták rendbe a Hatos Bástyát. Két évig keresztül már ott volt a Jókai Színháznak kinti szabadtéri produkciója, pont az egyik a Mária Evangéliuma, amiben Vadkert Imre és Dezsi György is énekeltek, és az a nagyon megfogott kint szabadtéren, a várfalak között egy zenés produkciót, mi odaálmodtuk meg a fesztivált, és az első fesztiváljaink ott voltak kint a Hatos Bástyában, de aztán bekerült a városba. Itt is volt több helyszín, először az épülő Európa udvarban tartottunk egy koncertet, a 6. Borostyán fesztivált, és aztán talán két évet leszámít, amikor rossz időjárás volt, és a Városi Művelődés Központban voltak tartva a fesztiválok. A létrejött Tisztipalon szabadtéri színpadán, amfiteátrumában tudtuk megtartani ezt a fesztivált, leszámítva azt, hogy volt, amikor a Galapka téren is volt két alkalommal, és az utolsó, a 26. a tavaly, az pedig az Európa udvarban, tehát több helyszínen is, de itt bent a város szívében voltak már ezek a fesztiválok.
5: A fellépéseiteken kívül az együttes hogyan kötődik még Komáromhoz?
6: Úgy kötődik, hogy egyrészt a második CD-nk a Rév Komárom Vára címet kapta, ami egy vers, amit egy 14 éves Bencés Gyulát Tóth Zsigmond írt meg még 1888-ban, amikor a város meghirdetett egy pályázatot, ki tud szebb verset írni a komáromi várról. És annak ellenére, hogy abban az időben nagyon sok neves költő, író benevezett ebbe a versenybe, ez 14 éves Bencés diák Tóth Zsigmond nyerte meg, akinek nem ismerték a nevét megjelentetni az akkori Komárom lapokban először, és nyilván ezt a verset mi aztán a akkori Komárom lapok szerkesztőt, a Bata Györgytől kaptuk meg, aki a Tóth Zsigmond unokáját jutott hozzá kéziratba ez a vers, és megjelentette a Komárom lapokban. Annyira megtetszett ez a vers akkor, ami Dióhéjban bemutatja a Komárom történetét, a tűzvészt, az árvizeket, törökvészt, és utána a szabadságharcot, Klapkát, a hős tábornokot, hogy megzenesítettük egy tárat megító kapcsán, ahol egy képzőművész mutatta be Komáromról alkotott képeit. Gyerekkori emlékei alapján alkotta meg a Komárom utca képeket, ami nagyon szép kiállítás volt, és ezt a verset megzenésítette, nagyon megtetszett. Egyszer egy előadó azt mondta, ez lehetne a fesztiválnak a himnusza, ez a Rév Komárom Vára. Hát akkor ezt a címet kapta, de tulajdonképpen az első két CD-nken felvidéki költök verseit zenésítettük meg nagy részt. Volt mellette persze József Attila is, még Prinszki János is, meg más költök verse is, de ez első főleg azért is, mert amikor játszottunk a Diósgyőri Kaláka Fesztiválon, Huzella Péter és Radványi Balázs, a Kaláka együttes tagjai arra próbáltak minket rávezetni, hogy mivel mi felvidékéről jöttünk, próbáljunk felvidéki költök versén elindulni, és akkor nagyon sok felvidéki költő versét zenésítettük meg az elején. Ezt aztán persze később változott, tulajdonképpen az utolsó, egyben harmadik hivatalos CD-nken, mert volt aztán kettő ilyen nem hivatalos is, azon nagy költőknek, a nyugat költőnek a verseit zenésítettük meg. Babistól kezdve Kosztolányi, Radnóti, Adi verseit.

0: Van köztük bár egy kicsit a nyugat utáni, de egy névrokonod is.
1: Nagy Lászlónak két verset sikerült megzenésíteni. Az első az egy ilyen a szerelmes lérei vers, az a Révka Máron Váren, de a másik az Adjon az Isten szerencsét, tehát egy jó kívánságokkal teli vers. Ez úgy megtetszett. Tudom, hogy sokan megzenésítették már, de ezt mi is szerettük volna megzenésíteni, és tulajdonképpen az az érdekessége az utolsó két CD-nek, hogy a másodikon Révka Máron Várán Borka Géza tanár úr versével indítunk a Jókai Szelleméhez, ami egy érdekes vers, amit akkor írt meg, és annak kapcsán, amikor megátadták ünnepélyes keretek között az akkori kultúrpalotát, a mostani Dunamenti Múzeumot, és felavatták az egész épületet, és Jókai Szelleméhez az egy olyan érdekes vers, hogy ő prózaíró volt, de írt akkor több verset, és a Jókai regényeknek a címei bele van a komponálva a versbe. Nagyon hosszú vers, mi annak talán a felét zenésítettük meg, ez a Jókai Szelleméhez, és úgy indul a költemény, hogy költő, kit Isten magyarnak teremtett. Mert abban az időben a Jókai prózaíró volt, de úgy hívták prózaírókat is, hogy költő. Egy kalap alá vették, hogy költő, hogy mint prózaíró, de költi a szép irodalmat. És az utolsó vers a Révka Máron Váron, Csontos Vilmos verse, a Veletek vagyok, az pedig úgy zárul, hogy veletek maradtam, tehát arról szól, itt maradt, nem ment ki külföldre, és vele együtt szeretve földet és Istent, tehát Isten megint meg van említve. Az Ülőúti Fát CD-n pedig az első Nagy László vers Adjon az Isten szerencsét, és az utolsó az Adinak a verse, megint egy jó kívánság, Adjon Isten mindenkinek, abban is sok minden fel van sorolva, mit szeretne az Adi, mit kíván az embereknek, a barátainak, hogy mit kapjanak meg az Istentől, és ez egy ilyen keretet ad a CD-nknek.
0: A versek megválasztásánál komoly részed van, vagy mennyire mutatod meg a többieknek is, például, hogy neked megtetszik egy-egy vers, vagy szoktál-e esetleg a gondviseléshez fohászkodni, hogy segítsék a választásodat?
1: Tulajdonképpen igen, szoktam, mert én vegyészmérnök végzettségű vagyok, de nagyon szerettem az irodalmat, és utána ennek a műfajnak a segítséggel közelebb is kerültem az irodalomhoz. Hát feleségem magyar zeneszakos tanárnő, úgyhogy ő révén is több verset is elolvastam, de hát amikor megalakult a Borostyán, akkor nagyon sok verses kötetet megvettem, és olvastam a verseket is, szerettem az irodalmat, tehát nagyon szerettem olvasni. Azokat a verseket, amik valahogy megfogtak, azokat próbáltam aztán megzenésíteni. Tehát elején nem volt annyira tudatos, kivéve azt, hogy javasolták, hogy felvidéki költők versével foglalkozzunk, de nem volt annyira tudatos, hogy kinek a költőnek a verse. Sok mindent újságokban is olvastam, voltak irodalmi újságok, és amit akkor megvásároltam és olvastam. Tehát azokat a verseket, amit valahogy megfogtak rögtön első olvasatra, azokat próbáltam többször elolvasni, és úgy megtetszett a zenei világok, tehát a érzelmi töltetük. Aztán volt ez az utolsónak, volt kicsit tudatosabb, és hogy gondoltuk, hogy akkor, hogy próbáljunk már megválogatni a verseket. Akkor, amikor megjelent az Ülőúti Fát CD-nk, akkor Juhász Katalin írt egy olyan kritikát, és hogy ez nyugodtan lehet középiskolai tananyag is, annyira szép versek vannak, amiket tanulnak is, azok közül is vannak rajta a CD-n, a középiskolás, a gimnazisták, de természetesen voltak olyanok, amiket nem ismernek, vagy nem tanulnak. Ez úgy alakul, hogy amik megtetszenek versek, én ezeket próbálom megzenésíteni, vagy amikor megszületik a zenek, megmutatom a többieknek, és akkor aztán már hangszereljük, és közösen próbáljuk betanulni. Itt-ott volt olyan felkérés, hogy megzenésítsünk verseket, például nagyon sokat játszottuk egy időben a Nemes Galériában, és a tulajdonos nő egyszer volt egy kiállítás, Dudor István emlékkiállítás, festőműszek volt, barátja Kulcsár Ferenc, és akkor kaptunk egy verses kötetet, hogy próbáljunk meg valami verses kötetben megzenésíteni Kulcsár Ferenc verseket, és így tényleg meg is zenésítettünk hármat erre a tálat megnyitóra. De volt például, hogy avatták a Máromban a Csokonai szobrot, és akkor arra is felkért minket a város, hogy játszunk, és akkor gyorsan megzenésítettünk három csokonai verset ebből az alkalomból, tehát voltak ilyen felkérések is.
0: Tartalmában vagy a közönségetek tekintetében mennyire van lehetőség az Istennel való kapcsolatotokat, a hiteteket is fölvállalni?
1: Az együttessel nagyrészt, amikor fellépünk, akkor különböző kulturális rendezvényeken játszunk. Itthon, főleg felvidéken, de Magyarországon is. Játszottunk már zenei fesztiválokon, nagy fesztiválokon, Budapesten, Tatán, a Vízzene Virág Fesztiválon, vagy említhetném Esztergomban, nyári Szent István napi fesztiválon, vagy Szegeden is, de nagyon sok koncerten is, sőt játszottunk kis falukban is, ahol avattak éppen könyvtárat, vagy többször is feléptünk templomokban is, ahol próbáltunk kicsit olyan verseket is összeválogatni, amik az Istenhez, a valláshoz kötődnek. Nincsenek kimondottan olyan saját megezősítő verseink, de a fesztivál keretén belül is próbáltunk olyan előadókat hívni és hozni, akik tartottak templomi koncerteket itt nálunk Komáromban, meg volt egy év, amikor Dél-Komáromban is voltak a fesztiválon koncertjei. Megelmíthetném a Kanákából a Griusz testvérnek a Hegyi Beszéd című műsorokat, mi nagyon, nagyon szép tematikai műsor, vagy az azóta elhunyt Halmos Bélával, Griusz Daninak a Halmos Bélával alkotott duója, Pál apostol leveleit, de ugyanakkor az Écsi Gyöngyinek a hitvalló énekek, de volt olyan is, hogy voltak növendékek a Krónikál zenedéből, amiből aztán tulajdonképpen a Mr. Együttes is kiforrotta magát. Őket meghívtuk, és ők egy egyházi jellegű műsorral mutatkoztak be itt Komáromban, az Anna kápolnában, Szent Anna kápolnában. Tehát voltak koncertek az most már Szent András Bazilikában is, a Szent Rozália templomban, a Református templomban és a Szent Anna kápolnában. Ezek régebben voltak, de lehet, hogy a jövőben is sor kerül újra ezekre. Aztán voltak a folozenei koncertek, tehát a megezősített versek műfaja előadói Magyarországról szinte mindenki, aki ebben a műfajban jeles, de felvidékről is, és a népzenei előadókat is nagyon sokat meghívtunk, Magyarországról is tőlünk is, és ugyanakkor a világzenei vonal is, de voltak jazzzenei koncertek és komoly zenei koncertek is, nagyon sok színes. Meg is néztem, hogy most már több mint 170 előadó koncert együttes volt már, akik többször is megfordultak, és említhetnék tényleg olyanokat is, mint Paja Beja, Sebestyén Márta, Kaláka, Misztriál, Makám együttes, Szél Kiáltó, de a hazaiak közül Korpás Éva, Korzár, Kicsi Hang, Lakatos Robert és barátai, a Gimes együttes. Nagyon sok előadó volt már nálunk.
0: A sokaságnak a hangzása, azt hiszem, hogy évek múltán is biztos, hogy a füledben cseng még. Mesélnél a kórus zenei élményeidről?
1: Igen, hát

0: Volt tényleg olyan időszak, hogy a sok énekari fellépés miatt a Borosnya háttérbe szorult, de aztán szerencsére sikerült többet foglalkozni a Borostyánnal is, úgyhogy szeretnénk ezt a koncertet is tovább folytatni, és hát reméljük, hogy őben lesz rá még módunk, hogy muzsikáljunk sok helyen, ha fellépünk.
1: Említetted a pedagógiát is, tehát a tanítók kórusát. Te magadnak van kötődésed a tanításhoz?
0: Hát ez úgy alakult, hogy én először vegyészmérnökét végeztem Pozsonban a mostani Műszaki Egyetemen, akkor még főiskola volt. Aztán dolgoztam először egy kutatóintézetben másfélig Ógyallán, szeszélyesen Ógyallán mellett. Aztán itt Komáromban volt egy iskolai agrolabor, Gadócon, ahol különböző elemzéseket végeztünk, növények, talajelemzések, volt takarmányelemzés is, levéldiagnosztizás a gyümölcsfáknál. Érdekes munka volt, de amikor oda kerültünk a Pozsony kerületen volt egy ilyen igazgatóság, és mivel minket az iskolai minisztérium hozott létre, oda tartoztunk, ahova tartoztak a középiskolák, a gimnáziumok, az ipari szakközépiskolák, és aztán átkerültünk a Nyitra megyéhez, oda jártam én is gyűlésekre, és kitalálta a főnökség, hogy ketten voltunk főiskolai végzettségűek, hogy el kell végeznünk, mivel hozzánk jártak szakmai gyakorlat a diákok is, el kell végeznünk az akkreditációt, az a pedagógiai minimumot, úgyhogy 2 évig 4 szemesztert jártunk a saját egyetemre mindketten, elvégeztük, aztán még tanultam később is. Hát ennek az volt a hozadéka, hogy amikor megszűnt sajnos a laboratórium 2007-ben, akkor én úgy tudtam elhelyezkedni, hogy tanítottam először a Mariánum Egyházi Központban, alapiskolán, és aztán tanítottam Magyarországon is 2 gimnáziumban, és aztán kikerültem Gútára a magánszab középiskolába, ahol több tantárgyat is tanítottam, úgyhogy tanítottam 5 évig pedagógiát, és sőt egy évig tanítottam Magyarországon ilyen internetes egyetemet is, úgyhogy az is egy érdekes dolog, munka volt egy ilyen felnőtteknek.
1: Kémiai irányultságú tantárgyakat kaptál, vagy volt lehetőséged egy kicsit a Borostyán együttes zenéjét is közelebb hozni a diákokhoz?
0: Hát ez úgy volt, hogy először kémiát tanítottam, de rögtön első évben földrajzot is, Mariánumban. Aztán, amikor elkerültem Gútára szakközépiskolába, tanítottam fizikát is, meg tanítottam olyan érdekes tantárgyakot, tűzzománc, meg olomüveg, meg kozmetikusokat tanítottam. Nagyon sokat kellett készülnem, de az volt az jó a gútai iskolában, hogy nem tanítottak zenét, de megtudták valahogy, hogy én zenekarban játszok a Borostyánban, és szerettek volna egy iskolai zenekart. Nagyon szép aulája van az iskolának, és én tényleg létrehoztam egy a diákokból, akiket tanítottam, megtudtam ki, mi játszik, jó hangú énekeseket összeállítottam, és összehoztam egy 10 tagú énekart is lányokból, és egy 6 tagú együttest, és mi játszottunk különböző iskolai rendezvényeken, sőt, volt iskolánkon nemzetközi média, újságíró média versenye, ahova jöttek Magyarországról, meg Kárpátaljáról is diákok versenye, ott is játszottunk, de a nagy élmény volt, amikor Gután minket kértek fel, március 15-én mi adjuk a műsort a főtéren, és eljutottunk a Tompa Mihály napokra és aranysávos minősítéssel is, a kerületi fordulóra, csak sajnos a rimaszombati döntőben nem jutottunk el, én lebetegedtem, és nélkülem nem engedték el az együttest, bár elmentek volna nélkülem, és én is játszottam a zenekarban. Volt egy nagyon tehetséges hegedűsünk is, meg aztán másikében egy zongoristánk is, és 2-3-an gitároztunk, 4 lány énekelt, hogy több szólamban, hogy érdekes volt. Az volt az együttes neve a Tűzvirág, mivel a tűznománcot tanítottam, úgyhogy próbáltunk kicsit ilyen kapcsolódó, és hát azt iskolán kívül, tehát én voltam napom, hogy 8 órát tanítottam, de ott maradtam, és akkor gyakoroltunk az aulában, és nagyon szép élmény volt az is számomra.
1: Az áldozatvállalás, vagy akár a betegségeknek a viselése mennyiben tudta megerősíteni a hitedet, vagy tudtál merítkezni hozzá?
0: Hát igen, mi beszélgettünk arról, nekem volt sajnos egy komolyan balesetem. 7 évvel ezelőtt megcsipett egy pók, és abból lett egy ilyen komoly betegségem. Trombózis lábamban, bedagadt láb, 3 hónapig húzódott, Pozsonban tudták csak meggyógyítani, és aztán még egy műtétre sor került. Sajnos kezdve volt egy tüdőembóla, és ami elég komoly betegségek. Szerencsére ezekből sikerült meggyógyulnom. De és hát akkor nagyon sokat gondolkodtam, amikor kórházban is feküdtem. Úgy sok minden megfordult a fejemben, hogy mi lesz, hogyha itt van a már a vége az életemnek, és próbáltam természetes kapaszkodót keresni az Istenben, és hát úgy alakult, hogy főiskolás koromban kapcsolatba kerültem a fiatalokkal Budapesten, akik meghívtak maguk közé, és volt ilyen vallásos csoportközösségük, és nagyon sok könyvvel is megismerkedtem, vallásos témájú könyvekkel. Alapiskolás koromban aktívan minisztráltam, és utána és

0: pedig az organistának, a kántor úrnak, vagy kántor hölgynek, ahhoz jártam fel segíteni énekelni, és hát az énekkarra nagyon sok vallásos témájú dalt énekeltünk, meg hát mindketten a feleségemmel vallásos családból indultunk, úgyhogy otthon a családban is a gyerekeket is vallás felé, a hit felé vezettük, és nagyon jó, hogy ők is megtartották a hitüket a mai világban, hát hívők vagyunk, de tényleg amikor ott ez a nehéz időszak, akkor úgy érzem, hogy a Jóisten segítette azon, hogy hát volt olyan elkeseredés az életemben, és tényleg úgy gondoltam, hogy lehet, hogy itt már a vége van, és ő adott erőt, hogy merítsek abból, hogy tovább tudjak lépni, és nagyon hálás vagyok ezért.
1: Van olyan imádság, amihez nagyon kötődsz, és ilyen erős helyzetekben, vagy inkább saját szavaiddal, vagy a zenével is olykor?
0: Hát szerintem a mi atyánk az olyan imádság, amit bármikor el lehet mondani, és tényleg az abban minden benne van. Tulajdonképpen az, de volt egy olyan élményem elsős egyetemista koromban, akkor halt meg a nagypapám, és az egy nagyon rossz élmény volt számomra, és én vegyészetre jártam, és ő előtte egy vegyi üzemben dolgozott, és akkor valahogy úgy, és kapott egy leukémiát, és akkor ez egy nagyon döbbenet volt számomra, olyan gyorsan elvitte őt, és tulajdonképpen talán én voltam az utolsó, aki találkozott akkor vele, akkor gondoltam, hogy abban is hagyom a vegyészetet. Úgy elment a kedvem a vegyészettől, hogy szegény nagypapával mi történt. Akkor próbáltam át lépni elektrotechnikai iskolába, fő egyetemre, ahol tanultam volna, kicsit voltam, hogy zenével összefügg, szintetizátorok, mi ilyesmi, az úgy jobban vonzott akkor. Tulajdonképpen biokémiát tanultam aztán, arra specializálódtam, ami szintén egy érdekes dolog volt, hiszen az emberi test működése, a biokémia, az kicsit közel állt az orvosláshoz is. Szóval, hogy működik az emberi testünk, és a kémiának különböző irányzatét mindent tanultunk. De akkor úgy elment a kedvem először a kémiától, és az történt, hogy intéztem ezt az átlépést, és valahogy kevesebb időm maradt akkor a tanulásra. Nagyon erős matematika és fizika volt elsőben, és fizikából ki is estem az első vizsgám, mert nagyon erős tesztet kellett írnunk, nagyon szigorú tanárunk volt, és tulajdonképpen úgy alakult, hogy egy nap mentem két vizsgára, aztán újra fizikából, és úgy alakult, hogy délután volt a matek vizsga, ahol először volt egy írásban, amit sikeresen abszolváltam, de aztán volt a szobelem, mert ki kell dolgozni két tételt. Én mindenkit magam elé engedtem, hogy csak nyugodtan menjenek a lányok, én majd utolsónak szeretnék felelni, és kidolgoztam a két tételemet, amit húztam fél órával az élő vizsga előtt, csak amikor sorra került a vizsga, döbbentem rá, az egyik tétel, amit kidolgoztam, teljesen más volt, egy hasonló tétel, eltévesztettem valahogy, nagyon fáradt voltam már, és azt mondta a tanárnő, ismert engemet a szakgyakorlatokról, nem baj, csak nyugodtan mondjam, és hagyott beszélni, őt törölte le a táblát, mert volt valami, akit kihívtak az aulában, a táblázat felvázolta a képleteket, mindent, és én mondtam, és akkor már azt se tudtam, hogy tényleg jót mondok, ha nem, de előtte fátkoztam a Jóistenhez, meg Szűz Máriához is, hogy segítsenek meg, hogy valahogy mászok ki ebből a slamasztikából, és annyira jól sikerült, aztán ingyes kaptam, úgyhogy egy nagy élmény volt a számomra, tényleg úgy éreztem, hogy meghallgatott az úr akkor.
1: Köszönjük szépen Nagy Lászlónak, énekes gitáros, a Borostyán Együttes vezetője, hogy itt volt a mai Felvidéki Beszélgetések műsorunkban.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok minden Mária Rádió hallgatónak.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki Beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

Üdvözlöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője Kis Jenő. Kevéssé ismert itthon, de az erdélyi magyar lírának egy meghatározó alakja. 1912 és 1995 között élt. A mai napon 4-5 verse hangzik el a Mária Rádióban. Érdemes megismernünk Kis Jenőt. Kis Jenő, a fordítók. Magyarul szólalt meg a Biblia, s a Zsoltár, zord nehéz időkben. A lélek beledöbben. Nehéz idő, aj, vassal szigorú kor, mely mégis szent volt és dicső. Biblia s Zsoltál fordító idő. A magyart megtanították Istenre, és őt magyarra. Szent és dicső idők kellettek erre. Magasztos évek és évtizedek, s Károlik, Szent Szimolnárok, nos, ilyenek a fordítók, kik által a titok nemzeti közkincsé lesz, s a való létre mindenki fölérez. A szóhoz ének, Bibliához Zsoltár, Károli mellé társként, Szent Szimolnár. A fordítók, kik roppant lelkeket álmodtak új nyelvre, és roppant lelkeket álmodtak új nyelvre, és roppant verseket. Kik bármilyen idegen volt is a nyelv, rá megtanították a jövevényt, a messzi írást és a költeményt. És egybefortak velünk a jövevények. E fájó földi lettek a miénkek. Segítő bátyánk lett a Biblia, és minden Zsoltár jó atyánk fia. Mint hogyha nem is éltek volna máshol, mint hogyha itt, mi köztünk, mi velünk születtek volna testből, látomásból. Fennen dicsértessék a fordító, a vágó fegyver nélkül hódító. Dicsértessék a szent dicső idő, mely fénylő könyvek által lett dicső, a lélek által győző, s gyarapító. A meg nem nyugvó, békére tanító. Kis Jenő, a fordítók.

0: Hírpercek.
1: Rekord létszámmal kezdődött a jubileumi tanév a Veszprémi érseki főiskolán. Székely János, csalogassuk elő egymásból a kincseket. Megkezdődött a szület a veszprémi érseki pincészet birtokain. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Különleges tanév kezdődött a veszprémi érseki főiskolán, az intézmény újjállapításának 35. évfordulóján, történetének eddigi legnagyobb hallgatói közösségével indította el a 2026-2027-es akadémiai évet. A tanévnyitón 350 első éves tett ünnepélyes fogadalmat, és vált a főiskola polgárává, a teljes hallgatói létszám pedig már megközelíti a 750 főt. Udvari György veszprémi érsek az intézmény nagykancellárja köszöntőjében három szóban foglalt össze a főiskola küldetését: hit, tudomány és szolgálat. Hangsúlyozta, hogy az intézmény a hit és a tudás harmonikus egységét kívánja felmutatni, és olyan társadalom építését szolgálni, amelyben az igazság, a jog és az emberi méltóság alapvető érték. Sebestyén József rektor arra emlékeztette a hallgatókat, hogy a szakmai kiválóságnak és az emberségnek együtt kell jelen lennie, hiszen az itt végző szakemberekre később gyermekeket, betegeket, időseket és segítségre szoruló embereket bíznak. A jubileumi tanév így 35 év örökségét viszi tovább, azzal a küldetéssel, hogy a megszerzett tudás mindig az ember javát szolgálja. Szűz Mária szent neve ünnepének vigiliáján Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be ünnepi szentmisét szeptember 11-én a Solymári templom búcsún. Homiliájában arra bíztatta a híveket, hogy ne engedjék magukat a világ felszínes ártalmai által sodródni, hanem Krisztust, a világ világosságát kövessék. Az evangélium ítélkezéséről szóló tanításához kapcsolódva hangsúlyozta, a másik ember életéből gyakran csak a felszínt látjuk, nem ismerjük sebeit, terheit és a benne rejlő értékeket. Mint fogalmazott, egy ítélkező tekintet gúzsba köt, egy szerető tekintet viszont szárnyakat ad. Isten úgy lát bennünket, ahogyan vagyunk, mégsem elítélni, hanem felemelni akar. Székely János ezért arra hívott, hogy próbáljuk Isten szemével tekinteni egymásra, és ítélkezés helyett csalogassuk elő a másik emberből a benne rejlő kincseket. Megkezdődött a 2026-os szület a veszprémi érseki pincészet mindszentkállai és felsőrsi birtokain. A munkálatok idén a megszokottnál korábban már augusztus 24-én elindultak. A Savignon Blanc már a pincében erjed, Mindszentkállán pedig ezekben a napokban a Rajna Riesling születén dolgoznak, Benes Antal főborász irányításával. Az idei év komoly kihívások elé állította a szőlészeket, a rendkívüli szárazság és a hőhullámok miatt a főborász becslése szerint 30-40%-os termelés kieséssel kell számolni. A legforróbb időszakban közel 44 Celsius fokot is mértek a szőlőben, ami komoly károkat okozott a fürtökben. A mennyiség tehát elmarad a megszokottól, az eddig pincébe került alapanyag minősége azonban bizakodásra ad okot. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy hallgatnak minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is. Áldott vasárnapot kívánok!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa a jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashanah, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashanah, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashanah elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabesülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashanah a zsidó újév, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy Rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokba. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 percet gyalog a Lateran Bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika, olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre de la Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Laterani Bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem, káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett, én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de ezt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretet országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róla, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykára meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanultak meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
1: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap megvolt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni domkapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert három espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk, van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Így aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállásra, már kihasznál, mint a reklámhelye.
0: Igen, a tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, nagyon, a másik a Szent Istvánház, igen.
1: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombattal megyünk haza, még marad akkor péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
0: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
1: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt az Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez erről egyszerűen nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkiismeretet szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyik szabadnak lenni, és hát mostán hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
0: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
1: Hát mivel én egy német plébánia vagyok káplán, hát én direkt egyenesen a lelkipásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen. Meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy eskő és egy magyar eskő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
0: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai lakos a környéki lelkipásztori ellátással, melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén
1: érik? Hát azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
0: Németországban.
1: Németországban, München perifériáján. Igen. Lakó emberek, a mi egyház községünkbe tartozók közt sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
0: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
1: Párizson keresztül,
0: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
1: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából. Mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog. Meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogy a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy mostan így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
0: Igen. Atya a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
1: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert olyannak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyannak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
0: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

0: Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
3: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
4: Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, amely szól a gyülekezethez, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni, megvan írva az előbb olvasott hegyi beszéd részletben, majd a Cselekedetek könyve 7. rész 9. versében, Máté evangéliumának 27. része 18. versében. Ime két igét olvasok. Az ősatyák irigykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba. Majd Pilátus tudta, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki néki. Valaki telefonon megkérdezte tőlem, már nem tudom, hogy otthon-e vagy a Danubius rádióban, hogy még nem olvasott Bibliát, és most szeretné elkezdeni a Biblia olvasását, hol lehet kapni Bibliát, és hogy kezdje olvasni. Hát elmondtam, hogy hol lehet Bibliát kapni, és elmondtam, és most elmondom azoknak, akik még talán nem olvasták végig a Bibliát, vagy elakadtak benne, hogy egy könyv talán, a Biblia az a könyv, amit nem szabad előről kezdeni. Mert ha valaki előről kezdi olvasni, mint minden más könyvet, az a Mózes 3. könyvénél el fog akadni. Tapasztalatból tudom. És nem fog tudni vele mit kezdeni, miközben neki, hogy a sátornak hány húzalja van, és mit hogy kell kifeszíteni. Ez nem rátartozik, ez zsidó történelem. Elmondtam az illetőnek, hogy kezdje a végén, illetve az utolsó harmadánál olvasni a Bibliát, az evangéliumokat olvassa először, de azt kétszer, utána a Cselekedetek könyvet, azt is kétszer, és miután mind a kettőt kétszer elolvasta az evangéliumokat és a Cselekedetek könyvét, olvassa végig az Új Szövetséget, és azután kezdje el az Ószövetséget, előbb kóstolja meg a fa gyümölcsét, azután vizsgálja meg a gyökerét, mert akkor már fogja érteni. És akkor nem fog elakadni. Hát így elmondtam, hogy hogy kell a Bibliát olvasni, és talán mások is, ha még nem kezdték el, azt kívánom, és azt szeretném, hogy így kezdjék el. Én ezt a beszélgetést el is felejtettem, aztán néhány hét múlva cseng a telefon, és mondja, hogy hát uram, én elkezdtem olvasni a Bibliát úgy, ahogy maga mondta, és a hegyi beszédnél elakadtam. Itt azt mondja Jézus, hogy ha téged valaki pofonít, tartsd oda a másik orcádat, ha egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre, és szeresd ellenségeidet. Mondja, uram, van olyan ember, volt ezen a földön, aki ezt meg tudta csinálni? Tényleg? Hát mondjon csak egyet. Mondom, hát azzal kezdem, aki ezt mondta, Jézus Krisztus, aki a kereszten a két kezén függött, és azokért imádkozott az ellenségeért, akik keresztre feszítették, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. De a magának ez túl szentséges, akkor hadd mondjam el, hogy Gandhi rongyá olvasta az Új Szövetséget, És éppen itt akadt meg a szeme ennél az igénél, az ellenség szereteténél, hogy szívvel, szeretettel kell az ellenséget meggyőzni, és nem husángokkal. És valóban azt is olvastam a életrajzába, hogy amikor valami kifogásuk volt a tömegeknek, akkor Gandhi 10, 100 vagy 200 000 embert körülültetett az alkirály palotája köré, és azok elkezdtek imádkozni az alkirályért, és ott ült közöttük Gandhi. Az alkirály ezt 4-5 napig bírta, utána idegösszeroppanást kapott. Elmondtam azt is, hogy csak azért nem lett Gandhi keresztjén, mert megkérdezték tőle, hogy hát ha már annyira szereti az Új Szövetséget, és a hegyi beszédet vette az egyetlen vértelen forradalom megindításának alapjául, és sikerült is többé-kevésbé vértelenül Indiát felszabadítani. Így egy jézusi gondolatta, hogy jóval igyekezett meggyőzni egy megszálló hatalmat, idézőjelben mondom a gonoszt, és azok szépen kiürítették Indiát. Ez már nem is Jézus, csak egy jézusi gondolat. És hogyha ezt egy pogány ember, idézőjelben mondom, pogány ember komolyan vette, és csak azért nem lett keresztény, és most folytatom, amivel kezdtem, mert az életrajzában azt írja, túl sokáig éltem keresztjének között, hogy ne legyek keresztjé. Jaj, de kemény ítélet. De Jézus követője volt, csak éppen nem állt be a soraink közé, akik a szánkkal dicsőítjük, a tetteinkkel pedig ellenkező módon cselekszik. De mondtam Kagavát, a japán misszionáriust, aki hallgatta egyszer, még akkor nem volt keresztjén, hogy valaki japán utcáin Jézusról beszélt, éppen erről a bizonyos pofonról, hogy tartsd oda a másik orcádat, és akkor oda ment egy nagy darab japán, és másik oldalról is jó pofon ütötte, aztán ez tovább prédikált, megint pofon ütötte, és megint oda tartotta az orcáját. Kagavát ez úgy megrendítette, hogy keresztjénné lett, és később japán misszionáriusa, és a Japánban ma elég sok keresztjén van ennek az embernek köszönhető, aki belerendült ebbe, hogy látott egy embert, aki oda tartotta a másik arcát. Azután mondhattam Telemachost, ezt a 4. században lévő, és mondtam is az illetőnek telefonban, 4. században élő keresztény szerzetest, aki éppen akkor járt Rómába, amikor gladiátorok küzdöttek az arénába, és látta, hogy mindenki oda megy, ő is oda ment. Akkor már keresztény volt Róma, Konstantin után élt a keresztény birodalom, és ő látta, hogy két keresztény életre halálra küzd, karddal, hálóval, dárdával, valamelyiknek meg kellett halni, és belerendült Telemachos. Keresztény szíve, Krisztus követő szíve a pusztából jött, ott remeteként és szerzetesként élt, és leugrott az arénába a két küzdőfél közé állt, és kezdett könyörögni, hogy jaj, ne öljék meg egymást, hát mind a ketten keresztjének Jézus Krisztus követői, és a fölugrott a tömeg, és nem tetszését nyilvánítva kiabbált, hogy zavarják ki, ők vért akarnak látni, és végül is az egyik gladiátor leszúrta Telemachost, ő térdre esett, és még benne a testében a karddal is fölnézett a gladiátorokra, és hangosan kiáltotta, hogy ne öljétek meg egymást. Lassan kiürült az aréna, mindenki lehajtott fejjel ment ki, és attól a naptól kezdve szűnt meg Rómában a gladiátorok harca. Mondhatnák még sok mindent tovább, de ezt hallgatta is az én telefonáló Bibliát előről kezdő, vagy először kezdő olvasó atyámfia, amikor hirtelen egy szúró mondattal közbe vágott, hogy jó, ezek mind olyan szép szent emberek, amit most maga felsorolt nekem, de maga merne egy vasárnap erről prédikálni? Most, amikor még égnek Kuvaitba az olajkutak, most, amikor keresztapa meg keresztkomák lövik egymást, eddig még békességgel éltek egymással a szerb meg a horvát, és égnek a szerb és a horvát falvak is, egymást tölik. Most merne maga erről prédikálni, hogy szeressétek ellenségeitek? Nagyon meghökkent. Nem tudom, hogy itt van-e, mert meghívta. Ha itt van, akkor látja, hogy megpróbálok merni erről beszélni. De azért, amikor letettem a telefonkagylót, akkor kiültem a kertem sarkába, a kis lugasomba, és nagyon elcsöndesedtem, hogy merjek. És még szerencse, hogy éppen a irgalmas samaritánus történetét olvasgattam előzőleg, azt rendezgettem sajtó alának a sorozatát, és akkor olvastam az irgalmas samaritánus történetben, hogy azt kérdezi egy írástudó Jézustól, hogy de hát ki az én felebarátom, mert Jézus azt idézi neki, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat, és azt kérdezi, de hát ki az én felebarátom? És akkor Jézus megmagyarázza, hogy az, aki segít rajtad, tudnék az irgalmas samaritánus. És úgy eszembe jutott még ott magamba, meditálgattam a kertem sarkába, hogy milyen érdekes, hogy azt megkérdezik Jézustól, hogy ki az ő felebarátja, és Jézus ezt megmagyarázza. De az arra nincs kérdés és nincs válasz, hogy ki az én ellenségem. Hát ki az én ellenségem? Azt már tudom, hogy ki az én felebarátom.

0: Otthon is a férjem meg a tévét nézi, és a sportújságot olvassa. Nem csinál semmit. Irigylem, én is szeretnék ott ülni a sarokba. Képzelj el, nem segít. A lányom se segít. Diszkóba jár, táncol. Én is szerettem volna táncolni. Azt hiszem, hogy nem irigylem, hogy ő táncol. Végtáncolja az életét, nekem sose jutott rá időm. Ott vannak a gazdag szüleim Görögországban, én sose voltam Görögországban. Azt hiszem, hogy én nem szeretnék Görögországba utazni. És azt hiszem, hogy segítenek rajtunk, adnak nekünk egy fillért is, mikor nyomorúságban vagyunk. Ott van a főnököm, Mercedes-szel érkezik, és ha én 5 percet kések, akkor már azt mondja, hogy na maga megint elkésett. Azt hiszi, hogy én nem szeretnék Mercedesbe járni, nem szeretnék én is autóba közlekedni, és nem elkésni. Igen, erre a beszélgetésre emlékeztem, és hirtelen úgy világossá lett, vagy azt hiszem, hogy világossá lett, hogy most már azt hiszem kezdem sejteni, ki az én ellenségem. Akit irigylek, az az én ellenségem. Igen, akit irigylek. Neki több az olaja, több az aranya a bankba. Nosza, induljunk, és foglaljuk el. Ő közelebb van nyugathoz, szebbek a templomai épületei, kikötője van, nosza, vonuljunk be. Bácska, bánát és a többi. Több a búzája, nosza, vonuljunk be, foglaljuk el. Szép darab magyar földet. Ki az én ellenségem? Hogy leszünk ellenség? Úgy, hogy valakit elkezdünk irigyelni, az irigységből ideológiát csinálunk, és az ideológiából pedig ellenséget ideológiával. Akit irigylek, azt egy ideológiával körülnyálazom és ellenséggé teszem.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Kanonokká iktatták be Török Csabát, az esztergomi bazilika plébánosát. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Hétfőn az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök, az esztergomi főszíkesegyházi káptalan nagyprépostja, protonatárius kanonokká iktatta Török Csabát, az esztergomi székesegyház plébánosát. Jelen voltak az esztergomi főszékesegyházi káptalan tagjai, a főegyházmegye papjai, az esztergomi szeminárium elöljárói és papnövendékei, a város testvér egyházainak lelkészei. A Szent Mise előtt külön szertartás keretében történt a kanonoki beiktatás, tudósított a szerkesztő. A kanonoki címmel járó öltözet, a lila színű, a testet könnyékig takaró, középen gombolt körgallér és a káptalani díszjelvény, melyet Mária Terézia 1777-ben adományozott a káptalan tagjainak, és a lila fejfedő. A szertartás szentmisével folytatódott, a szentmisét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be, a szentbeszédet pedig a frissen kanonokká iktatott Török Csaba atya mondta. A Víg Színház vasárnap újra vígnappal várja a közönséget, az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színművészek vezetik körbe az érdeklődőket. Activity társas játékon lehet részt venni a Víg Színház színművészeivel, a színészek írnak, rajzolnak és körülírnak, a nézők pedig kitalálják. Improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel és számtalan gyermekprogrammal várják még az érdeklődőket. Olvasható a színház Facebook oldalán. A Víg Szalon megújult büféjében, a Hegedűs Gyula utca 2-ben Víg Színház művészei szolgálják ki a vendégeket. A nap programjai a színház Facebook oldalán megtekinthetők, a vasárnapi események délután 17 óráig tartanak, hiszen a színház nyílt napja az esti előadást nem zavarhatja. Este a Pál utcai fiúk című musicalt játssza a színház. Az Ars Sacra Fesztivál 2026. szeptember 12 és 20-a között kerül megrendezésre, jubileumi 20. alkalommal, Budapest és több magyarországi, valamint Kárpát-medencei helyszínen. A megnyitót szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, a záró hálaadó szentmisére pedig majd szeptember 20-án a Szent István Bazilikában kerül sor. A programok nem csak Budapesten, hanem Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is elérhetők, írta a vasárnap.hu. A fesztivál szakrális művészet minden ágát felöleli, zene, képzőművészet, építészet, irodalom és közösségi művészet. A programok célja, hogy a látogatók a művészet nyelvén felfedezzék az örök értékeket, lelki befelé fordulásra ösztönözve őket, és bemutassák a szakralitásból táplálkozó európai értékeket. Kiemelt témája a remény, amely az európai kultúra mélyén is jelen van. A hírek szerkesztője Szopko Anna volt.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekél, amen!
1: Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Elsősorban imádkozunk a betegekért, a rászorulókért, mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Szeretettel kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Aranyszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vigyed a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel belítékezett. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját, amikor a végtelen világosság belemerül a bűn fenetetlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Részese lett a szenvedésnek, amellyel szemben az ember tehetetlen, és a szeretet telhét nyújtja nekünk minden gyógyír, minden szenvedésünkben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A megostorozáskor Jézusra azok a csapások zuhogtak rá, amelyeket egymásnak készítünk, az a harag, amellyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata volt is lesz, a gyengébb, az ártatlanabb. Amit egyel, a legkisebb közül tettetek, velem tettétek. Miattunk szenvedett. Bárányként szótlanul állt előttünk, testében tetőtől talpig, vérbe borulva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, nem, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordoztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

0: Hálát adok neked, mert utolsó órádban is ránk gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és az égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk,

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Kedves testvérek, nagyon köszönjük, hogy ezen a szép Mária ünnepen együtt imádkozhattunk. További áldott imádságos napot kívánunk sok-sok szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mi?

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Drabant András grafikussal Laskovics Márió beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunk jelentkezik. A Pápai Mária Rádió stúdiójában szeretettel köszöntjük vendégünket, Drabant András, grafikust, művésztanárt.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ne titkoljuk el a hallgatóink elől, hogy mi már azért ismerjük egymást korábbról, hiszen ön volt az én rajztanárom a Petőfi Sándor gimnáziumban annak idején. Adott volt az ismerettség. Most viszont azért hívtam meg önt erre az interjúra, hogy az ön életútjáról beszélgessünk. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy milyen gyerekkora volt, hol nevelkedett, mikor született, milyen családi háttérrel rendelkezett. Erről, ha egy kicsit mesélne nekünk.
2: Katolikus családban nőttem fel, oda születtem. Édesanyám mindennapos misére járó volt. És ugye, hogy milyen gyerekkorom volt, hát természetes, hogy jó gyerekkorom volt. Hogyha nehézségek is voltak, meg szegénység is volt, azért, ha szeretetben, békességben élt a család, akkor jó gyerekkora kellett, hogy legyen a gyereknek. Most ez eleinte így is volt, nem akarom nagyon részletezni, de később azért a szüleim között volt nézeteltérés olyannyira, hogy később el is váltak, amire én már majdnem kisfelnőtt lettem.
1: Ez pontosan hány éves korában történt?
2: 14 éves koromban, pont amikor a gimnáziumba mentem volna.
1: Nem lehetett könnyű ezt 14 éves fejjel feldolgozni.
2: Valóban így volt. Nem lehetett könnyű, de hát azóta túltettem magamat rajta, hát itt vagyok most már nyugdíjasként, természetes, hogy az ember nem hordozza magába sérelmeit egész életén keresztül. Tehát, mint ahogy említettem, édesanyám mindennapos misére járó volt. Ott kezdtük a napot a húgommal együtt, édesanyámmal mentünk templomba, utána iskolába, illetve ő a munkahelyére. Sőt, emlékszem a roráti misékre, amelyek egy órával még korábban kezdődtek, december hónapban. Hát azok nagyon érdekesek voltak, és mindez ugye az Anna templomban történt. Ott kezdtem a minisztrálást, a legkisebb ruhákból például jó 30 centit le kellett vágni ahhoz, hogy ne húzzam, mint a mennyasszonyok a fátylat, tehát hogy egyáltalán alulról kiérjen a lábam. Jó 30 centit fel kellett hajtani. Sok élmény fűz az Anna templomhoz. A kereplő, húsvétkor, a harangozások, rossz gyerekként, mikor elküldtek harangozni társaimmal bennünket, nem ott lent húztuk a kötelet, ahol illett, meg ahol mindenki harangozott, hanem fölmentünk a toronyba, mert hát ott azért mégis a sztereó hangzás kicsit jobban kijött, meg hát, hogy messzebbre láttunk, kicsit a poros utcákon felül emelkedve láttuk az egész várost a toronyból. Vannak itt emberek, akiket úgy szívesen megemlítenék még innen a Anna templomból. Legelőször is egy kedves ismerősémet, akinél kezdtem minisztrálni, aki nem régen halt meg, a Molnár Zsigmond. Először ott káplán volt, később plébános lett, aztán megkapott plébániát, inkább így mondom, Tókertben. Később én is leköltöztem a tókerti városrészbe, és ott hát sokáig volt papunk. A másik, aki pedig nem egyházi személy volt, csak hozzávetőlegesen, az pedig egy sekrestyés, cipész sekrestyés bácsi, Englert Wendelnek hívták. Nagyon jó ember volt. Egyik legtisztább szívű, legjóindulatúbb ember, akit az életemben ismertem. Pedig nem volt nagy valaki, nem volt doktorátusa, egyszerű cipész volt, és csak jót tudok róla mondani. És még visszatérve a családhoz, ugye most egy kicsit elkalandoztunk az Anna templom irányába, el kell, hogy mondjam, hogy a nagyszüleim legidősebb leánya, édesanyám még 80 voltak testvérek, nagyapámat megáldotta a jóisten 7 leányjal, meg egy fiúval, és az első leány, aki első szülött volt, ő apáca lett, premontrei apáca. Később a szétszórattatás után Bakony oszlopon teljesített szolgálatot. Sokszor voltunk nála nyaralni, édesanyámmal is meglátogattuk, sőt, még a nászutunkat is ott töltöttük ő náluk.
1: Tehát akkor ön mindig is pápai lakos volt? Tehát pápán született, és itt is nevelkedett?
2: Igen. Ha csak tehettem, itt voltam pápán. Pápán születtem, azóta is itt élek. Természetes, mint minden embernek voltak kötelezettségei, amiket bizony nem a városban, seregben, amikor voltam, tehát katonaként 2 évet Tapolca, tehát nem a városnál voltam, sőt, iskolába is jártam korábban, kirakatrendező iskolában Budapestre, ott töltöttem 2 évet. De amikor tettem, mindig visszatértem a városba, nagyon szeretek itt élni, és nagyon jól érzem magam itt.
1: Beszélünk majd még erről a lokálpatriotizmusáról, de haladjunk az időrend mentén, hogy akkor az iskoláiról egy kicsit beszéljen akkor időrendben, hogy hol tanult és milyen végzettségeket szerzett.
2: Az énekzenei általános iskolában kezdtem, tehát a zene szeretete az végigkísért életemben. Ha csak tehettem, muzsikáltam. Ha volt zenekar, akkor muzsikáltam. Volt egy zenekarunk, és van egy zenekarunk, így mondom, a Huszár Egyesületben, amire később majd visszatérünk. Itt a Huszár Egyesületben egy prímás kontrás bőgös felállással szoktunk muzsikálni, játszani. Tulajdonképpen huszár nótákat, néha irredentákat, és néha kövezzenek megérte, de akár nótákat is. Ez a hangulat függvénye, illetve, hogy este 8 óra után mennyi idő telt el éjfélig vagy éjjel 1 óráig, amikor valami összejövetel van, de a 20 egyesületre majd később visszatérünk. Általános iskola után Győrbe, a Vencés gimnáziumba nyertem felvételt. Az ott töltött évek szintén meghatározók voltak életemben. Természetesen nem az épület maga, hanem az ott épp tanító tanárok, vagy akár osztálytársaim. Nagyon jó közösség épült ebből az osztályból, ahova jártam. Úgy tudom, egyedüli osztály vagyunk, akik évente tartunk osztálytalálkozót. Minden évben más-más helyszínen tartjuk ezeket. Az 5 éves az mindig Győrben van, és egyik évben Szőlősgyörökön, Nyíregyházán, Zalaháshágyon, Fertődön, Kistarcsán, vagy a Bécstől északra fekvő kis osztrák faluban, ahol egy nemrég elhunyt osztálytársam tevékenykedett, ott ő pap volt. És hogy milyen osztályunk volt? Hát olyan, hogy 8-an lettek közülünk papok. Latinos osztályba jártunk, de nem úgy, hogy 8-an indultak, hanem 8 kész végzett pap. És ezek közül a 8 közül bizony egy püspök, nem tudom név szerint is megemlíthetem, Bíró László püspök úrról van szó, aki családügyi referens.
1: Ma már el jobban is tevékenykedik ő, úgyhogy igen, nyugodtan személyesíthettük.
2: Igen. Sokan lettek ugye papok köztük a központi szemináriumban, és említettem, hogy Pesten jártam a kirakatrendező iskolában. A sok szabadidőmben, ami volt, idézőjelben mondom ám a sok szabadidőt, bejártam néha hozzájuk központi szemináriumba, néha még előadásra is beültem. Jól emlékszem, Félegyházi József egyház történeti előadásai nagyon jók voltak. Történelmet tanított. Már így utólag elmondhatom, szinte nem is egyház történetet, de az a rész az éppen Szent Istvánról szólt, és ott teljesen történt, teljesen részletesen. És a gimnázium osztályfőnök. Hát az meghatározó volt számunkra, nem véletlenül ilyen ez az osztály, amilyen. Őt is hadd nevesítsük, néhány éve hunyt el szegény Mayer Farkas, tudós tanár volt. Szintén meghatározó volt az életemben. Minden reggel ott ült az osztálytermünkben. Már iskola kezdés előtt tudott minden családi gondunkról, családi problémánkról, ahol tudott segített. És a napokban olvastam, tényleg pár napja, teljesen véletlenül, hogy fizika-kémia szakos tanárként, ugye, ami reáliák, ugye reál szakos, mind a kettő kispap korában elejétől kezdve végigolvasta az összes ókeresztény írót latinul. És ő is nagyvonalú volt. Hogyha óráján egy kicsit hangosabbak voltunk, morsgolódott kicsit, néha odaszólt a beszélgetőkre, megszólította a maga fizikus módján, hogy ezt a XY, és akkor a nevét mondta, mindig atyafinak szólított bennünket, beviszem a fizikum belső szertárába, és méterruddal megmérem. De mivel a fizikában egy mérés nem mérés, ezért háromszor mérem meg. Ezzel el is volt intézve a dolog, nem volt haragtartó, nem volt olyan, hogy bárkire is pikkelt volna ilyen kis apróság miatt, hogy egy kicsit hangosabb volt valaki, vagy beszélgetett az órán.
1: Ezeknek a Bencés gimnáziumban töltött éveknek mi a lenyomata, mi az öröksége az ön életében, illetve ezeknek az éves osztálytalálkozóknak milyen a hangulata, hogy zajlanak ezek a találkozók?
2: Nincsenek feszültségek ebben a csapatban, különösen most nincsenek már, úgy mondom, hogy egy kicsit korosabbak lettünk. Már nem akarja mindegyikünk, nem tudok hirtelen jobb szót, de überelni a másikat, hogy én ez lettem. Mindenki az lett, ami. Az, hogyha valaki egy kicsit is kevesebb, idézőjelben mondom ezt a kevesebb, tehát nem doktoria van, tehát orvos is van közöttünk, Bencés létére szülésznő gyógyász, meg hát ugye, ahogy említettem, püspöklen közöttünk. Tehát mindenféle foglalkozás megtalálható közöttünk. Ezek az osztálytalálkozók azért egy kicsit a lélekről is szólnak. Minden alkalommal misével kezdjük. Ott a elhunyt osztálytársaink és tanáraink lelküdvérért gyertyát gyújtunk, imádkozunk. Tehát ahogy ezt a nagyok csinálják. És aztán utána természetes, hogy vacsora, beszélgetés, ennyi idősen már nem hajnalig húzatjuk a cigánnyal. Másnap viszont minden alkalommal a szervező egy kirándulással kedveskedik nekünk, ami azt jelenti, hogy vagy a Balatonon vitorlázunk, hogyha épp Balaton lellén van a találkozónk, vagy, mint ahogy említettem, ausztriai találkozónkon átmentünk külön busszal Melkbe, megnéztük a szintén bencés apátságot, vagy Nyíregyházán kimentünk Sóstóra a skanzent megnézni. Tehát egy szóval a Mayer Farkas tanár úr olyan közösséget tudott összehozni, ami úgy érzem, hogy párját ritkítja.
1: Említette ugyebár, hogy a zeneszeretet által a Huszár Egyesületben, másik közösségben is szerepet vállal. Nemrégen járt nálam interjún Bolla Kálmán, a Huszár Egyesület elnöke, de azért megkérdezem öntől is, hogy meséljen, legyen szíves nekünk a Huszár Egyesületről, az ön szemszögéből miként látja ezt az egyesületet, illetve beszéljen az ön szerepéről ebben az egyesületben.
2: Én ugyan nem tudom, hogy az őrnagy úr mit mesélt az egyesületről, de ez egy olyan hagyományőrző közösség, amely akár példa is lehetne a társadalom felé. Egy olyan egyesület, amelyben nem káromkodnak, nincs egymás barmolása, becsapása, nincs könyöklés. Mindenki azt a munkát végzi, amihez ért. Aki vezetésre termett, az vezet. Holla Kálmán, ő a parancsnok. Van egy másik illető, aki szintén vezetésre termett, az pedig a motorja az egésznek. Bízom benne, hogy egyszer ő is ugyanitt fog ülni ebben a székben, úgy hívják, hogy Tóth Kálmán. Mindenki azt csinálja tehát, amit, ahogy mondtam, amihez ért és amit szeret csinálni. Van, aki hattápot intézi, a szállást, az ellátást, másik meg pénzügyeket rendezi, a harmadik pedig a hangulatot emeli a zenekarral. Én ugye ebbe a harmadikba folytam bele, néha mint bőgös, néha pedig mint brácsás háromhúrú széki brácsával kínzom magamat és a hallgatóságot. Előbb említettem, hogy egymásra odafigyelő társaságról van szó. Csak hirtelen eszembe jutott, hogy néhány éve Sárváron voltunk egy történelmi játékon, ahol természetes, hogyha valahol máshol vagyunk, akkor ott mi mindig ellenség vagyunk. Mi vagyunk azok, akiket máshol fenékbe rugdalnak. Itthon mindig mi vagyunk a fő-fő itthoni csapat, de máshol ellenségek vagyunk. És ott is bizony törökök voltunk. És nem is ez az érdekes, hanem az, hogy véletlenül dél körül, amikor a jegyeket kiosztották, az ebédjegyeket, és elmehettünk egy vendéglőbe megenni azt az egy tál ételt, ami akkor nagyon finom volt, mert el voltunk fáradva és éhesek is voltunk. Egyik társunkat valahogy ott felejtettük véletlenül, és nem kapott ennivalót. Mit mondjak, azóta is szégyellem magam, és bízom benne, hogy nem is vagyok egyedül ezek között, a fiúk között, akiknek még mindig eszükbe jut ez a kis apró gigszerés történet, hogy így jártunk. És a vezetőség. Nem egy kapkodó társaság, de megszervezték úgy a programot, hogy a tavalyi évben, remélem jó számot mondok, 49 eseményen vettünk részt, vagy mi rendeztük. Ez nagyon szép teljesítmény, különösen úgy, hogy ismerjük az úgynevezett magyar átkot, a széthúzást. Mi 23 éve vagyunk együtt, aprózódás, széthúzások, kiválások nélkül. Meg kell őrizni, és át kell adni a fiataloknak ezt a szellemiséget. A bajtársiasságról, a hazaszeretetről szól ez a szellemiség, a becsületről, az önfeláldozásról. Még visszatérve egy pillanatra a zenekarra, annyit mondanék, hogy Molla Kálmán, ő a prímás. Tehát ő az, aki ismeri a dalokat, és ő az, aki vezeti a zenekart.
1: Említettük ugyebár az elején, hogy katolikus neveltetésben részesült az édesanyja által. Ha egy kicsit beszélne nekünk az édesanyjához fűződő viszonyáról, illetve arról, hogy milyen a lenyomata ennek a katolikus neveltetésnek az életében manapság, hogyan gyakorolja ön a hitét a mindennapok folyamán.
2: Édesanyám elvesztése szinte egyik napról a másikra történt. Nagyon felkészülni se tudtam rá, mint ahogy hát ki az, aki erre fel tud készülni, még hogyha hosszú ideig kell ápolni a édesanyját, akkor se tud, akkor se lehet erre valójában felkészülni. Hát egy agyvérzés elvitte úgy, hogy még néhány napot élt. Katona voltam akkor, hazaengedtek pár napra, aztán utána visszamentem. Mire visszaértem, addigra már jelentették, hogy bizony nem, hogy jobbra fordult volna az állapota, hanem meghalt. Hát ez régen volt, 1975-ben, azóta azért eltelt hosszú idő, és hát persze, hogy feldolgozza az ember, az élet megy tovább, de nagy törés volt az életemben.
1: A hitében okozott ez valamilyen törést?
2: Nem, ez egyértelműen mondhatom, hogy nem, ugyanúgy járunk misére azóta is, hát nem mindennapos misére járó vagyok, mint édesanyám, és a roráték is, ugye most már, ha jól tudom, ugyanakkor kezdődnek, mint a rendes mise, a reggeli misét hívják rorátének. és mi a szombati misére járók vagyunk. Ha vasárnapiak keresnek, azok ott nem találnak engem. Szombat este újabban már jó, néhány évtizede szombati mise. Ugyanazt jelenti, mint a vasárnapi. Oda szoktunk eljárni a feleségemmel.
1: Térjünk rá akkor a családra, ha már megemlítette a feleségét.
2: Hát, ha megemlítette a feleségem. Azt hiszem, hogy a mai világban büszke lehet az ember. Nem is az, hogy én büszke lehetek, hanem mindketten büszkék lehetünk. Az, hogy decemberben voltunk 40 éves házasok. Azt hiszem, hogy manapság ez nem mindennapos dolog. Két gyerekünk van, mind a ketten távol élnek tőlünk. Egy kicsit távolabb is, mint kellene, de Magyarországon, egyik Budapesten, a másik pedig Aszódon él. Unokáink is vannak, kettő unoka, két fiú unoka a lányoméknál, és egy fiú unoka a fiaméknál. Napokon belül várják a másodikat, amit úgy tudom, hogy kislány lesz.
1: Magánéletről lovagoljunk át akkor stílszerűen mondva a szakmai életére, hogy manapság milyen tevékenységeket folytat. Említette ugyebár már a Huszár Egyesületet, tudjuk, hogy rajztanárként is tevékenykedik. Mivel tölti még a mindennapjait ezeken kívül, vagy akár ezekről is mesélhet nekünk?
2: Elég kevés szabadidőm van, de ha tehetem, azért rajzolok, festek. De nem mindennapos esemény, pedig jó lenne, hogyha minden nap művelném a művészetnek ezt az ágát. Viszont ahogy nyugdíjba mentem, valahogy ráéreztem arra, hogy késeket készítsek. Hogy honnan jött ez az ötlet, nem tudom, máig se tudom, hogy mi miatt és honnan, de tény az, hogy most már van egy kis 3-4 tagú csapatunk, amelyikkel 2 havonta, 3 havonta össze szoktunk jönni, és megbeszéljük a fejleményeket késügyben, bicska ügyben. És ezek nem is a féle bicskás emberek, van közöttük geológus, PhD és számítástechnikával foglalkozó szakember. Tehát érdekes helyekről jönnek ezek, és mégis ugyanaz az érdeklődés. Tehát mindig hozzák a maguk kis dolgait, és akkor, hogy ez milyen fából van, ez a markolat milyen fa, ez az acél milyen, és így tovább.
1: Szerintem
2: kevesen vannak, akik ezzel foglalkoznak. Biztos, hogy vannak többen is, csak nem tudok róla. Nem tudunk róla. És akkor egy-egy meghívott vendégművész mindig van, akiről tudjuk, hogy ért a szakmához, és azt elhívjuk, és pohár bor mellett, kis zsíros kenyér mellett megtárgyaljuk. Nem csak a késekről, beletartozik ebbe a nagyvilág, és a nagyvilág eseményei is.
1: És milyen késeket készítenek itt? Konyhakéseket, vagy milyen késeket kell itt elképzelnünk?
2: Inkább úgy mondanám, hogy kicsit, mintha ráálltunk volna, kicsit, mintha specializálódtunk volna már az északi kések, ez a Nordic Knives, vagy skandináv kések típusba, amik elég furcsák, rövid, pengéjűek, viszont a svéd acélokán nagyon jó minőségűek. És ezeknek a markolatát tervezgetjük és megfaragjuk részbetétekkel, bronzzal, különböző fákkal, akár afrikai fákkal is. Magát a pengét azt meg megrendeljük, megvesszük. Még annyit hadd mondjak a késekkel kapcsolatban. Okay. Tehát az északi kés a dolog, ez azért elképzelhető, hogy azért jött össze, mert az egyik helyen, ahol tanítottam, ott külföldi gyerekek is jártak, és ott a kollégák, azok többnyire Svédországból és Norvégiából voltak, akikkel elég jó barátságba kerültem, úgy is mondhatnám, hogy jó barátságba kerültem, és ővelük tárgyaltuk először ezeket a késeket. Elképzelhetőnek tartom, hogy innen jön ez az indítatás, hogy északi késekkel foglalkozzak. Ez csak egy kis kitérőként, érdekességként mondtam el ezt a kés témát. Felmerült kérdésként, hogy miért van ilyen kevés szabadidőm. Például azért, mert a német önkormányzatban is tevékenykedek, kétségtelen ott nem olyan sok időm megy el, mert az a néhány ülés nem viszel sok időmet, viszont mellette azért van ezt kitölteni, azt a papírt kitölteni, ilyen összejövetel, olyan összejövetel, szép kiejtési verseny, stb. Most ez, hogy hogyan is jön, meg miért is jön a német nemzetiségi önkormányzat hozzám, amiatt, mert nagyapám, még nagyszüleim, gannai, döbröntei születésűek voltak, ugye ahogy manapság mondják, svábok, sok rokonunkat kitelepítették, voltak akik Kelet-Németországba, Zwickau környékére, vagy másikakat, Freiburg, Feketeerdő környékére. És szegény nagyapám nehezen viselte ezeket a dolgokat, amik annak idején a 40-es évek végén meghúzhatatásként érte. És ő neki az emlékét próbálom ezzel egy kicsit ápolni. Neki az emlékére dolgozott pluszban itt a német önkormányzatban.
1: Köszönjük szépen Brabant András tanárunknak, hogy a rengeteg teendője mellett időt szakított ránk is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Brabant András grafikussal Laskovics Márió beszélgetett.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Vécsey Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

komposztellai örömünkben közbeszól az élet. Valamit enni is kéne, mert amink volt, már mind elfogyott. Gyorsan futás a szállásra, mellette a piacra, de ez nem olyan egyszerű, elég későn jöttünk, a piac már majdnem bezárt, az ünnep előtti napon, mert ők is ünnepelni akarnak. Amit találunk, azt vásárolunk. De a még útba eső Szent Ágoston templomot is meg kell látogatni, a főoltáron az én kedves Jézus szíve szobromat kell még lefényképeznem. Délután a katedrális előtti hatalmas téren gyülekező zarándokok, a tér kockakövén területfoglalást hajtanak végre, a leterített szivacsokkal, takarókkal, hogy az ünnep fénypontjára, az esti tűzijátékra bebiztosítsák magukat. A vidám hangulat itt is folytatódik, ez nem is lehet másként. Nekünk is sikerül a területbirtoklás, de az idő egyenes múlásával egyre jobban megy össze ez a birtok, mindenkihez újabb ismerős, barát érkezik, és a hely csökken. Most leszek figyelmes a mellettünk érkező újabb honfoglalókra. Én ezt a lányt már valahol láttam. Persze, ő is boldogan felújjong, és megkérdezi, hogy most nem eszem lejárt joghurtot. Valahol az út felénél találkoztam a kedves ír lányjal, Szarával, de a mai vidám estét nekünk adta a jóisten. Nincs egyedül, a vidám társasághoz tartozik egy kis vörös, furcsa, bohócszerű figura, aki szemmel láthatólag a csapat móka felelőse. A hosszas várakozás nagyon vidáman telik, mindenhol van egy tréfa felelős, aki ébren tartja a figyelmet, és mindig újabb viccen töri a fejét. Fénykép, gyorsan, gyorsan egy fénykép. Este fantasztikus tűzijáték, első János Károly és Zsófia, a spanyol királyi pár és az összes államfő jelen van, a katedrálissal szemközti állami palota erkélyén, a hátunk mögött gyönyörködnek a leírhatatlan szépségű eseményben.

a tévé, a sajtó képviselői mind-mind képviselve vannak, hogy ezt a gyönyörű estét méltóképp megünnepeljék, és a világ számára közvetítsék. Csak azt sajnálom, hogy a másnapi újságokat, amelyek a címoldalon profi nyomdatechnikával tudósították az eseményeket, gondatlanul nem szedtem össze. Az én fotóim az ünnepi tűzijáték fényét és hangulatát közel sem tudják úgy visszaadni. A díszes estét követően hiába ültünk még hosszan a helyünkön és gyönyörködtünk, egymással megosztva az ünnepi este hangulatát, a kellemes nyári éjszakában az indulást még későbbre kellett volna tennünk. A hatalmas tömeg a szűk komposztellai utcákban csak nagyon lassan tudott előre haladni, így bizony volt ott lögdösődés és egymás keresgélése is a tömegben. Azért végül a szállásunkra érkeztünk, és ez a jeles nap is véget ért. A nagy nap július 25-e Santiago de Compostellában. Az Anyaszentegyház a hagyományra támaszkodva ezt a napot tekinti az idősebb Jakab apostol lefejezése évfordulójának, egész júliust is Szent Jakab havának szenteli. Lassan letelik az itt tartózkodásunk, és még nem szántunk időt arra, hogy a városban legalább egy kicsit körbejárjunk. Eddig mindig csak a katedrális körül forgolódtunk, hiszen millió tennivalónk volt az ima, az ünneplés, egy-két apró ajándékvásárlás, fényképezés és örömködés közepette. Igyekeztünk reggel igen hamar elindulni, hogy még a nagymise előtt sikerüljön egy kört tenni, és kutyafuttában néhány fontos látnivalót legalább kívülről megnézni, mert sajnálatunkra a korai időpont miatt még nem volt nyitva a Zarándok Múzeum sem. Az igaz viszont, hogy volt szerencsénk egy igazi lovas zarándok megérkezését élvezettel vizsgálni, ahogy a belvárosban leszáll a lováról, és egy fogadó előtti vaskarikához kiköti, majd a derék állatot megpaskolja és megeteti. Még mielőtt visszamennénk a katedrálisba, gyorsan megkeressük a leírás szerint a keleti oldalon található szent kaput, amit csak a szent években nyitnak ki. A kapu felett látható Szent Jakab és két tanítványának a szobra, zarándokokként ábrázolva. A szép kovácsolt vas rácsos kapu jobb és bal oldalán kazettás elrendezésben proféták kis szobrai láthatók. Egyébként a katedrális homlokzatán, a dicsőség kapuja feletti torony benyílójában is egy nagyon szép Szent Jakab szobor látható. Az idő megint nagyon szalad, gyorsan be a templomba, nehogy elkéssünk. A kapuban majdnem belebotlunk a már tegnap megismert, ismét kifelé tartó, emeletnyi magas, bábú emberekkel. Bent már a padok teljesen megteltek, ma nehezen találunk magunknak jó ülőhelyet, az oltárhoz minél közelebb. Jó is, hogy így igyekeztünk, mert rövid idő elteltével megérkezik a spanyol királyi pár, és az oltártól balra velünk éppen szemközt állva vannak jelen végig a szentmisén.

Mögöttük a falon egy nagyméretű festmény Szent Jakab vérvörös kardját ábrázolja egy díszes, aranyozott keretben. A spanyol tévé egyenes adásban sugározza a szertartást, az elmaradhatatlan Botafumeirót megint számtalan fényképpel megörökítem. A templomot még egyszer körbejárva találunk rá a harcos Szent Jakab két lábra ágaskodó, fehér lovon ülő szobrára, ahol a kardjával vagdalkozva csapdossa le a rátámadó mórok fejeit, ezért kapta a matamóró, ahogy már korábban is említettem, a pogányölő elnevezést. A hagyomány szerint a pogány mórok elleni küzdelemben a hozzáfohászkodó spanyolokat megsegítette. Egy oldalhajóban még lefényképezek egy kereszten függő, vértől ázott, szenvedő Krisztust. Ezután megint csak igyekeznünk kell, mert délután már el kell hagynunk a szálláshelyünket, és át kell költöznünk a több száz férőhelyes papi szemináriumba, ami ilyenkor nyáron üresen áll. Az utolsó éjszakánkat ott töltjük, mert másnap már irány éjszakra, hogy a sikeresen megtett zarándoklatunkért hálából elmenjünk a szűzanyához Garabandalba és Limpiázba, ahol egy csodás Krisztus keresztről olvastam. A szemközti domboldalon, a szeminárium előtti zárda, a külvilágtól elzárt magas falak, dupla rács. Itt ismerünk egymásra azzal a svéd lánnyal, aki hosszú szakaszon Annával zarándokolt együtt, valahol 400 kilométerrel korábban. Anna után érdeklődöm, és megtudom tőle, hogy ő már folytatta útját hazafelé, mert valahol itt a közelben lakik. Nagyon sajnálom, hogy nem volt alkalmam elbúcsúzni tőle, de később még egy-két üdvözlő képeslapot váltottunk egymással. Ettől a svéd lánytól tudom meg azt is, akinek még a nevét sem tudom, hogy a vasútállomás kicsit távolabb található, be kell szereznünk a jegyet a másnapi indulásra. A régi, sok kedves zarándoktárstól ebben a nagy forgatagban észrevétlenül elváltak útjaink, Ricardoék is hamarabb hagyták el a közös szállásunkat, mint mi. Most, hogy újra meghalt körülöttem az élet, és csak az írásnak élek, a kezeim ismét kifinomultak és megkíméltek. Jézusom, megsimogathatlak téged? A durva ház körüli tennivalókra most nem fordítok figyelmet, igaz, nem hiába reménykedtem, a jóisten küldött egy angyalkát, aki megkönnyíti életem. Még a két domb közötti ingázásban jut arra időnk, hogy egy újabb kirohanással felfedező útra menjünk, már kissé távolabb a belvárostól. Így találunk rá Santa Clara impozáns templomára, amelynek a homlokzatán, a boltíves benyílóban nagyon díszes Szent Klára szobor látható, és előtte ismét az elmaradhatatlan, három lépcsős talapzaton álló zarándokkereszt. Bent a templomban egy nagyon szép Szent Háromság szoborcsoportot csodálhatunk meg, amint az atya a jobb kezével átkarolja a fiút, és bensőségesen mélyednek el egymás tekintetében. A Szentlélek kitárja föléjük a szárnyait. A szemközti kis parkba kilátogató, ünneplő család felállította a kempingasztalt és a hozzátartozó székeket, kivették az autóból a szépen becsomagolt, kosarakban szállított kész ebédet,
Megterítettek, és szép kényelmesen a természet lágy ölén, madárcsicsergés közepette, magukat senkitől és semmitől nem zavartatva elfogyasztották az ünnepi ebédjüket. Így is lehet, tanulhatnánk tőlük. Szép rálátás a naplementében szemközt hátrahagyott katedrálisra és a város körvonalaira. Itt ismét gazdagodtam, mert a már gyéren lakott hálóteremben kaptam egy Judit, akivel megint csak jól elbeszélgettünk. A fénykép segít rá visszaemlékeznem. Szeretet, örök szeretet. Amen.

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 630. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Köszönöm, hogy ismét hallgatják műsorunkat. Adásunk tartalmáról.

0: Buda visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek azon a Szent Misén, amelyet szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban tartottak. A Szent Misét Berta Tibor tandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta.
1: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk.
0: Honvédség a katolikus tábori püspökség híreiből válogatunk, amelyben többek között beszámolunk arról, hogy befejezi külszolgálatát a KFOR 34. váltása, amelynek tábori lelkésze Horváth Kornél őrnagy volt. Ő celebrált az utolsó szentmisét a koszovói táborban. Ezt idézzük, majd ezt követően a külszolgálatról hallják a tábori lelkészt.
2: Az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban a, szinte ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanaz

a katolikus tábori püspökség hírei közül válogatok. Szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban Buda 1686-ban történt visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek. A katonai ordinariátus katonai tiszteletadása egybekötött ünnepi szentmisét tartott. Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mondta a szentbeszédet. Ebben többek között a következőket mondta. Néhány nappal korábban, augusztus 29-én a Mohácsi csata hőseinek fél évezred után megadott végtisztességen állhatott, ahol a tömegsírokból feltárt és azonosított csonterekjék ünnepies gyászszertartás keretében nyertek végső nyugalmat. A Mohácsi vész után több mint másfél évszázados éjszakai sötétség borult az Oszmán Birodalom által megszállt ország részre, és a magyarság súlyos emberveszteséget szenvedett. A katolikus tábori püspök hangsúlyozta, ami a középkori magyar királyság sorsát megpecsételő Mohácsi vereségnél és az azt követő évtizedekben hiányzott, valamivel több mint 150 évvel később 11. Ince pápa kezdeményezésére a Szent Ligában megvalósult. A közös ügy mentén létrejött szövetség 1686. szeptember 2-án felszabadította az oszmán uralom alól Budát, a magyar királyság egykori székhelyét. Idézem Berta Tibort. Szándékunk szerint ebben a szentmisében nem egy hadi eseményt ünneplünk, hanem hálát adunk Istennek, hogy gondviselésével megadta a lehetőséget 11. Ince pápának arra, hogy megszervezze a nemzetközi összefogást és megteremtse azt az egyetértést és elhatározást, amely alapja lehetett Európa egészséges védekezésének. Ha ez akkor nem valósul meg, ma talán nem lenne, vagy legalábbis nem így létezne Magyarország, húzta alá püspök. Majd kiemelte, a pápa intenzív diplomáciai munkával és jelentős anyagi támogatással járult hozzá a Szent Liga létrejöttéhez, és a másfél évszázados hódoltság felszámolásában szerzett érdemeiért méltán kapta a Magyarország megmentője elnevezést. Berta Tibor Budavár visszafoglalásának kiemelkedő hősei között említette Boldog Avianói Márk kapucinus szerzetes pap tábori lelkész szerepét is, aki fakereszttel a kezében az elsők között jutott fel a várfalra, majd szeptember 3-án hálaadó szentmisét mutatott be. Felidézte azt is, hogy 11. Ince pápa a Buda visszavételére adott jelszóként a boldogságos szűzat segítséget mondatot választotta, amelynek kezdő betűi a Buda nevet adják ki. A katonai ordinárius szerint a budai vár felszabadítóira és a Szent Liga katonáira emelt fővel kell emlékezni. Berta Tibor kiemelte, példamutató mai korunkban is a nagyszerű és kérlelhetetlen elszántság, amellyel eleink szívében 150 évnyi megszállás után is megmaradt az, hogy szabadságra vágyó magyarnak vallják magukat. Kiemelte, Buda visszavétele nem egyszerűen idegen hadak győzelme volt, hanem az egész kereszténység közös öröme és Magyarország visszaszerzésének ígérete. A történelmi évforduló legfontosabb üzenete ma is az összefogás lehetősége. Idézem, egy ország bár elveszíteti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejének munkájával vissza lehet szerezni. Berta Tibor szentbeszédében hangsúlyozta, a múlt sohasem csupán múlt. A történelem feltárhatja azokat az utakat, amelyeket érdemes követni, és azokat is, amelyeket el kell

0: kerülni. További részleteket olvashatnak a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Természetesen nem csak a honvédségről, hanem a tábori püspökség mindennapjairól is olvashatnak itt. Buda visszafoglalásának 340. évfordulóján megtartott szentmiséről a honvédelem.hu is beszámolt. A honvédség híreiben most ezt hallják. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. Ebben megszólal majd az elhangzás sorrendjében Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, és Berta Tibor katolikus tábori püspök.
1: 77 napig tartó, embert próbáló küzdelem következett, de sem a hőség, sem a betegségek, sem az aknaharcok és az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává.
2: Molásnál kezdődött 500 évvel ezelőtt, ahol az ország elvesztette függetlenségét, és sokan azt gondolták talán, hogy ezzel Magyarország megszűnik, a magyar nemzet nem létezik tovább, de a rákövetkezendő 140 év, 150 év bebizonyította, hogy nem így van, a magyar ember nem adja föl, lehet, hogy meghajol a rabság súlya alatt, de megtörni nem fog megtörni. Ezért is fontos az, hogy Magyarország képes legyen partnereket találni, képes legyen koalíciókat kötni, annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon a nemzet, az ország.

0: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk, hogy a magyarság élni akar, hogy Magyarország él.
1: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról is, hogy a külszolgálat lezárása és a szeptemberi hazautazás előtt magyar nyelvű szentmisét mutatott be augusztus 30-án a Horváth Kornél őrnagy, a KFOR 34. váltásának tábori lelkésze a koszovói táborban. A Szent Mihály arkangyalról elnevezett kápolnában tartott szertartáson részt vett Dux László Magyarország pristinai nagykövete, valamint családja, továbbá a magyar külképviselet munkatársai, a KFOR magyar kontingensének elüljárói, valamint a KFOR több nemzetközi szolgálat teljesítője, köztük amerikai, brit és szlovén katonák. A vasárnap esti liturgia egyben a magyar váltás utolsó közös szentmiséje volt, a missziós feladatok átadása és a hazautazás előtt. Horváth Kornél, ahogyan olvasom a tudósításban, Horváth Kornél őrnagy homiliájában az evangélium Krisztus követésének és keresztvállalásának üzenetét kapcsolta össze a katonai szolgálattal. Mint kiemelte, a feladatellátást nem lehet idő előtt befejezetnek tekinteni, csak azért, mert szeptember 1-én már megkezdődik az átadás átvétel a váltásukra érkező KFOR 35. kontingenssel. Idézem Horváth Kornélt, egy őrség sem akkor ér véget, amikor az őr már látja közeledni a váltását, hanem akkor, amikor a szolgálatot valóban átadta, és az utána érkező biztonsággal elfoglalta a helyét. A katona lelkész szentbeszédében hangsúlyozta, 6-7 hónapos külszolgálat utolsó napjaiban is fontos a feladatok maradéktalan elvégzése és a tapasztalatok átadása. Idézem, egy közösség attól lesz erős, hogy a különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni, megbízni egymásban és tanulni a másikból. Horváth Kornél őrnagy a szentmise végén köszönetet mondott a közös szolgálatért, a bajtársi közösségért és a misszió során szerzett tapasztalatokért, egyúttal békés hazatérést kívánt a katonáknak. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást, amelyet Navarai Mészáros Márton, a tábori lelkészség sajtófelelőse írt. Samár Horváth Kornél tábori lelkészt említettük, akkor idézzük fel egy korábbi interjút, amelyben a külszolgálati feladatokról beszélt a tábori lelkész.
2: Májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvédtisztjelölt az egyik valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. És valahogy nekem ez a mondat az, ami így beleggi áthatja az én adventemet, hogy nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne. De nekem az idei adventem az így ment lelki értelemben a békéről, a reményről és a szomszédunkban zajló háborúnak a végéről szól. Az ima szándékaim is ezekről szólnak.
3: Ez nagyon szép gondolat, Kornél. Ugye te külszolgálatban többször részt vettél.
2: Irakban voltam külszolgálaton advent idején. És akkor úgy nézett ki, hogy az első 3 vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton, mikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, én mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, szinte ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán itt tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ezek határozzák meg azt, amit átélünk.
1: Nagyon sok visszajelzést kaptunk ez alatt a 15 év alatt arról, hogy sokan szeretik Nádasi Alfonsz hadinaplóját. Annak ismertetését másodjára kezdtük pár hónappal ezelőtt, és most ezt folytatjuk. A tábori lelkész gondolatainak felolvasását ezúttal is Bőzsöny Ferencnek köszönhetjük.
4: Március 16-a. Egész délelőtt mászkálnom kellett. Azért mondom ezt ezzel a szóval, mert teljesen fölösleges volt. Apró cseprő semmiségek, amelyek arra sem méltók, hogy megemlékezzem róluk, de amelyeket mégis el kell intézni. Német József fel a 106-osokhoz, onnan ki poligomba, a hadtesthez. A hadtestnél megint gyönyörűen viselkedett a főnök. Egyszerű, tehetségtelen, semmit át nem látó ember, akit az aranyszalag teljesen elkábít, mármint a saját zubonyán lévő aranyszalag. Képtelen valamit önállóan eldönteni, ami nem az általa ismert papírszagú rendelette megszülötte. Akik azt gyártották, azt sem tudták, mi a háború, és mi a pillanat alatt változó helyzet. Aztán még ehhez egy ilyen tohonya pap. Kellett neked ez, Nádasi Alfonsz? Délután megjöttek új sebesültjeink, de sajnos sokkal több a betegünk, hiányos felvilágosítás, rossz ivóvíz, átfázás, az önfegyelem hiánya. Nem ritkán az a szándék sem, hogy ilyen áron is minél hamarabb hazakerüljenek. Butyán Kornéltól elkértem a fogászati szobát, mert nálunk kártyacsaták folynak, nem akarok részt venni bennük. Így persze dolgozni sem tudok. Most miattam akármit kiabálhatnak, és csapkodhatnak a harmadik szobában. Feldúlt bolondok ház az oszlop, mindenki mindenki ellen van, és mindenki hozzám jön panaszkodni. Hiába örülök a bizalomnak, de a tehetetlenség miatt már én is a plafonon járok. Látom a főnökből kiinduló összes bajt, amely mindenkit összeugraszt, de nem tudok rajta segíteni. Elmondtam a tábornoknak is. Helyeselte a véleményemet, igazat adott mindenben, és lám még sincs semmi segítség. Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.
1: Köszönöm a figyelmüket. A mai műsorban többek között beszámoltunk Budavár visszafoglalására emlékező Szentmiséről, Horváth Kornél őrnagyot, tábori lelkészt a külszolgálatról hallották, és folytattuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva jelentkezünk friss tartalommal. Felhívom figyelmüket, hogy ismétlésben műsorunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Magam, a tábori püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa nevében megköszönve a figyelmüket búcsúzom, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 14-e. A Szent Kereszt felmagasztalása. Imádunk téged, Krisztusunk, és áldunk, mert kereszt halálod által megváltottad a világot. Azok, akik hitünkért haltak meg, magukhoz ölelték a feszületet, és azt ismételték: magasztalunk téged, ó Krisztusunk, mert kereszt halálod által megváltottad a világot. Imádunk téged, Jézus Krisztus! Imádunk téged! Letérdelünk előtted! Nem találunk olyan szavakat vagy gesztusokat, amellyel kifejezhetnénk azt a hódolatot, melyel a te kereszted előtt eltölt bennünket, melyel a megváltás ajándéka átjár bennünket, melyet te az egész emberiségnek, az egynek és a sokaságnak egyaránt elhoztál azáltal, hogy teljesen és feltétel nélkül alávetetted a te akaratodat az Atya akaratának. Megmutatta az Atya szeretetét az ő szeretetében. A kereszt magasságából joga van minden idők embereihez szólni és azt mondani nekik: aki engem látott, az Atyát is látta. Halálával feltárta nekünk, hogy van szeretet a világban, szeretet, amely erősebb a halálnál. Megnyitotta előttünk a remény útját, azért vágyakozunk ma, Krisztusunk, hogy kegyelmes erődhöz fogászkodhassunk, a legnagyobb erőhöz és hatalomhoz, amelyre csak támaszkodhat valaki. Könyörülj rajtunk! Mutassa meg szeretetet, hatalma még egyszer, hogy nagyobb, mint a minket fenyegető gonoszság, hogy nagyobb, mint a sokrétű bűnök, amelyek a társadalom és az emberek életében maguknak követelik a polgárokat megillető jogokat. Bár tanúi lehetnénk annak, hogy keresztet hatalma nagyobb a bűnök okánál, akinek neve e világ fejedelme, mert véreddel és szenvedéseddel megváltottad a világot. Amen.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból.
5: Görgényi Tünde.
4: És Tibor atya, a általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A pápa olasz nyelvű beszédében folytatja majd a második vatikáni zsinat dokumentumai témájáról szóló katekézis sorozatát, elmélkedésének középpontjában ma is a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció lesz. Most pedig felkérik ünnepélyesen a Szent Atyát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! A katekézis alapja, szentírási alapja a Zsoltárok, a 8. Zsoltár második fejezet, 5-6-7 vers sorai. Hallgassuk meg.
5: Uram, mi Urunk, mi csodálatos szélese világon a Te neved, dicsőséged az egekig magasztalja. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá. Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fölséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki, kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél. Ez az Isten igéje.
4: Istennek legyen hála.
6: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Szeretettel köszöntök minden kedves zarándokot. Jó napot kívánok.
6: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
4: Gaudium et Spes zsinati konstitúció első fejezetét az emberi személy méltóságának szenteli. Hangsúlyozza, hogy ez a méltóság az alapja és feltétele azoknak az értékeknek, amelyeket napjainkban nagyra becsülnek, ugyanakkor ezeknek az értékeknek nem szabad elveszíteniük kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy elkerüljék azokat a lehetséges torzulásokat, amelyek az emberi szív romlottságából fakadnak. Az az út, amely lehetővé tette az emberi személy méltóság alapvető vonásainak és jogainak felismerését, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezete. Mindazonáltal az út, amelyet még meg kell tennünk, nem ért véget. Szembesülnünk kell azokkal a régi és új ellentmondásokkal, amelyek akadályozzák a méltóság teljes megvalósulását. Az egyház világosan felkínálja maga hozzájárulását, amikor emlékeztet arra, hogy az emberi méltóság magából, a személy létéből fakad. Erről a közelmúltban kiadott Magnifica Humanitas kezdetű encíklikámban is beszéltem. Vagyis